0: Itui szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének tovább tanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet. Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsiszentgyörgyön. Többen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához, a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt, írta az egyik román napilap. Az aláírók sírelmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyetszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Pó Alföldön is, adott ki figyelmeztetést a Római Egészségügyi Minisztérium. Csütörtökön 3 közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus 2. hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők a levegő 70%-os páratartalmával, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Már lehet pályázni a Miskolci Egyetem kollégiumi férőhelyeire. Modernizált épületek és több mint 1600 férőhely várja a hallgatókat az új tanévben. Megnyílt az újonnan felvett hallgatók számára a kollégiumi jelentkezési időszak a Miskolci Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Az elsőévesek számára több mint 300 férőhely áll rendelkezésre a Bolyai Kollégiumban, amely magába foglalja az Uni Hotel diákotthont, valamint az Eper 1-es és az Eper 6-os kollégiumi épületeket. A kérelmeket július 28-ától augusztus 11-én évfélig lehet benyújtani az egyetem elektronikus pályázati rendszerében. A modern infrastruktúra és a kedvező árak miatt idén is komoly verseny várható a kollégiumi helyekért. A felsőbb éves, már hallgatói jogviszonnyal rendelkező körében lefolytatott korábbi eljárás adatai alapján nagyjából 10%-os túljelentkezés tapasztalható. Az egyetem vezetése az első évesek esetében ettől magasabb arányokra számít. A részletekről Kónya Attila általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgató helyettest Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Kónya Attilával, általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgató helyettessel beszélgetek. A régi ismeretségünkre való tekintete, ha megengeded, tegeződnék. Miskolci Egyetem kollégiumai most jelenleg hány férőhellyel rendelkeznek, mennyi hallgatót tudtok majd fogadni az új fél évben, vagy az új tanév kezdetekor?
3: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a rádió hallgatókat, és igen, tegeződve folytatjuk. Valóban régi az ismeretség már. Ha valaki esetleg emlékszik a tavalyi beszélgetésre, akkor el tudom mondani azt, hogy úgy néz ki, hogy idén befejeződik a kollégiumi rekonstrukció. Jelenleg még folynak a munkálatok az Eper 2-es kollégiumban, de úgy készülünk, hogy a beköltözés előtt még egy főpróbában már tudunk vendégeket fogadni az épületben, és szeptemberben az Eper 2-es kollégiumban is beköltözhetnek a hallgatók. Az elmúlt években a kollégiumi rekonstrukciók folyamán az Eper 2-től az Eper 6-ig az épületek megújultak. Ezek azt jelenti, hogy szerkezeti átalakítások is történtek. Megszüntettük a közös vizes blokkokat, és a többségében 3, illetve 4 ágyas szobákból önálló 2 ágyas szobákat alakítottunk ki a rekonstrukció folyamán. Ezt megelőzőleg ugye az Eper 1-es kollégium is megújult, ott ugye nem volt

0: Már szükség jelentős rekonstrukcióra, hiszen az korábban is apartmanházként üzemelt. Szeptembertől úgymond teljes kapacitással várjuk a hallgatókat. A 7 kollégiumi épületben, melyek mindegyike azért Enváros a kampusz területén található, az Unihostel és az Eper 1-től az Eper 6-ig az épületek. Jelenleg a kapacitás az több mint 1700 fő, ebből a hallgatói létszám az több mint 1650, a fennmaradó helyek azok vendégek, levelezős hallgatók alkalmi elhelyezésére, illetve vendégoktatók, olyan egyetemi dolgozók, alkalomszerűen előadást tartó vendégek és egyéb meghívott személyeknek van általában fenntartva. A felvételi eljárások egy része már lezárult.
1: Az elsősök mettől meddig hogyan jelentkezhetnek?
0: Hát ha nagyon szakszerű szeretnék lenni, és legyünk nagyon szakszerűek, akkor a pályázati időszak az július 28-án kedden délbe indult, és egészen augusztus 11-én éjfélig jelentkezhetnek az első éves hallgatók, illetve azok a felsőbb éves hallgatók, akik mesterképzésen az első évüket kezdik. Azt érdemes tudni, hogy a jelentkezés az elektronikus úton zajlik. Korábban is az elektronikus pályázati rendszeren kellett benyújtani a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a pályázati tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell felcsatolni egy számítógép vagy okostelefon segítségével a jelentkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden jelentkezőnek a figyelmét, hogy a pályázati tájékoztatót olvassa el. Ez ott, ahol a bejelentkezést meg tudja tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén, ott megtalálja ennek a linkjét. Nem rövid a dokumentum, de érdemes elolvasni, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok a hiányos pályázat, és bár lesz az első éveseknek is hiánypótlási időszak, de jobb, hogyha a rendes pályázati időszakban formailag megfelelő pályázatot nyújtanak be, mert akkor nagyobb eséllyel fognak bekerülni.
1: És nagyjából mikre van szükség, mit kell összegyűjteni az első éves hallgatóknak, illetve úgymond a pályázati elbírálásuk mi alapján történnek?
0: A pályázati elbírálás egy pontrendszer alapján történik, és a pályázati elbírálás és a döntés az a hallgatói önkormányzatok kezében van. Azért ott többes szám, mert ugye ezt minden kar saját maga végzi. A hallgatói önkormányzat tiság az egyetemen, hogy az alapvetően kari szinten szerveződik, és a kari bizottságok, a kari kollégiumi bizottság bírálja el a pályázatokat, és a korábban ugye a kollégiumi bizottsági határozatok alapján felosztásra került férőhelyek számában tudják ugye a hallgatókat felvenni, hogy ezért van az, hogy a karok így gazdálkodnak a saját férőhelyeikkel.
1: A felsőbb éveseknek, akik mondjuk nem mesteresek, de másod-harmadévesek, vagy akkor ugye mester másodéven, nekik hogyan zajlott?
0: A felsőbb éveseknek, ugye ez a terminus technicus, annak a státusznak, amiben ők vannak, minden tanévben még tavasszal leszokott zajlani a felvételi eljárás. Ez azt jelenti, hogy a már egyetemi hallgatók jelentkezhetnek ilyenkor az eljárásban, és hát nyilván már megtudják gyakorlatilag május végére, június elejére azt, hogy a következő tanévben van-e kollégiumi férőhelyük. Ez egyébként nagyon jó kérdés, és hát nagyon jó, hogy feltetted, mert az első éveseknél minden évben találkozunk olyannal, aki a következő tanévben elfelejt jelentkezni, mert ugye elsősként mindig ugye augusztusban van a felvételi eljárás. Ha már benn van valaki az egyetemen és egyetemi hallgató, akkor a következő tanévre április és május időszakában kell jelentkezni. Ez egyébként egy hosszabb időszak, gyakorlatilag 4 hétig lehet jelentkezni, és mindig április második felében indul, május második feléig értelemszerűen. Ugyanez a elektronikus pályázati rendszer, ugyanezek a kritériumai a felvételnek, ugyanaz a pontrendszer is, a pontszámítás módja is. Úgyhogy az elsősöknek azt tudom javasolni, hogy ha már a következő tanévre majd, amit még most még nem is láthatunk, olyan messze van, de szeretnének kollégiumot, akkor tavasszal ne feledkezzenek el jelentkezni.
1: Most körülbelül mennyi felsőévest sikerült felvenni, bár tudom, hogy akkor már ez ezek szerint régen volt, de ők úgymond mennyire telítik meg majd most szeptembertől a kollégiumot, mennyi felsőéves lesz?
0: A felsőéveseknek közel 1300 férőhelyet biztosítunk. Egyébként az a felosztás, hogy a hallgatói férőhelyek 75%-át kapják a felsőévesek, és a 25%-át kapják az elsőéves hallgatók. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ennyit félreteszünk mindig az érkező elsősöknek, pontosabban az elsőéves hallgatók elsőfokú felvételi eljárására, amit ugye a karok hallgatói önkormányzatai bonyolítanak le.
1: Bár még lehet, hogy ez is messze van, de úgymond az első éveseknek egy jó tanács lehet, vagy jó felkészítés, majd maga a, hát a beköltözés, beiratkozás, az körülbelül mikorra várható, ha esetleg ezt lehet tudni, hogyan alakítottátok ki ennek a menetrendjét?
0: A kollégiumi beköltözésnek van két hivatalos időpontja, ez a regisztrációs időszak hetében történik, szeptember 2. és 3., amikor várjuk a kollégistákat. Ugye ez az a úgynevezett hivatalos beköltözési időpont, amikor a kollégiumi épületekbe, a Unihosteltől az EPR6-os épületig mindenki elfoglalhatja a férőhelyét.
1: Mi a tapasztalat annak tükrében is, akár, hogy már itt a felújítások lassan befejeződnek, és az összes kollégium felújításra került, hogy mennyivel többen jelentkeznek, van-e túljelentkezés, mennyien jelentkeznek többen ide kollégiumba, mint mondjuk esetleg itt a környéken albérletbe, mennyire vonzóbb így a kollégium?
0: A kollégiumok, én azt gondolom, hogy mindig is vonzóak voltak a hallgatók számára. Az utóbbi években, és hát most nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, de valójában az a mi problémánk is, akkor inkább egy kicsikét sírok, hogy nem tudunk mindenkinek férőhelyet biztosítani. Túljelentkezés van, a felsőbbévesek között is túljelentkezés van most már időről időre. Idén ez nagyjából egy ilyen 10%-ot jelentett. Az első éveseknél pedig, ahogy a sajtóból már értesülhettek a rádió hallgatók is, a Miskolci Egyetem vezetése arra számít, hogy a előző évekhez képest jelentősen emelkedik az első éves hallgatók száma, és mi is arra számítunk, hogy a kollégiumba emiatt feltehetőleg sokkal többen nem fognak bekerülni, ami nekem nagyon nagy szívfájdalom, illetve hát szívfájdalmunk mondhatom a kollégáim nevében is, mert mi úgy gondoljuk, hogy aki szeretne kollégista lenni, az legyen kollégista, de sajnos nem tudunk mindenkit felvenni idén sem.
1: Miért jó a kollégiumi élet, miért jó kollégistának lenni itt a Miskolci Egyetemen, ha mondhatom ezt bátran? Amúgy egy különleges helyzetben vannak a hallgatók, a diákok, a kollégisták, hiszen a kollégium igazából egy 5 perc sétára van a főépülettől is, vagy bármely kiszolgáló épületektől. Miért is jó itt kollégistának lenni a Miskolci kampuszon?
0: Köszönöm szépen a felvezetést. Hát csak rá tudok erősíteni arra, ami elhangzott. Nyilván a Miskolci Egyetemnek az egyik vonzereje pontosan az a kampusz, az egybefüggő egyetemváros, azaz az a terület, hogy az oktatási helyiségek, az oktatás helyszínei és a kollégiumi épületek tényleg néhány száz méteren belül megtalálhatóak. Ennek köszönhető az, hogy a hallgatók közösségi élete nagyon sok esetben a kollégiumok köré szerveződik. Ugye meg kell említeni mindenféleképpen a Miskolci Egyetemnek, hogy a hagyományőrző, ugye a selmeci hagyományok vonalát is, ugye ez is egy nagyon fontos dolog a kollégiumok életében is. Ehhez is kapcsolódik, hogy ennek keretében is időről időre megmérettetik egymást a kollégiumok. Ugye van a Kolimpia nevű évenként megismétlődő rendezvény, ahol ugye a kollégiumok mérik össze a tudásukat, képességeiket többnyire játékos formában. Komoly vetélkedőről és szellemi felkészülésről kell ilyenkor tanúbizonyságot tennem, inkább a rátermettségről és a jókedv az, ami dominál ezen a rendezvényen. És ahogy említettem már, hogy az egyetemen a hallgatói önkormányzat ugye a karok alapján szerveződik, a kollégium élet is nagyjából a karok alapján szerveződik meg, bár vannak nagyon-nagyon vegyes kollégiumok, itt azért az Unihostel az, ami elsősorban, mint legnagyobb és legnagyobb létszámú kollégium, azért az vegyesnek mondható, de a többi kollégium az többnyire őrzi a kari jellegét, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos épületekben csak bizonyos karos hallgatók laknak, ilyen módon ugye mindenki a saját várát védi és erősíti, hogyha arról van szó.
1: Várható-e még felújítás, de hát itt ugye a kettes kollégiumról beszéltünk, hogy még ott zajlanak, az nagyjából mikorra készül el, hogyan látjátok, itt említetted már, hogy voltak különböző ellenőrzések, és milyen átalakítás volt, hogyan néz ki, hogyan ítéled meg így most már a, mondhatjuk azt, hogy a végstádium környékén.
0: Hát reméljük, hogy ez nem a végstádium, hanem ez a kezdete valaminek, de abban a tekintetben a végére jutottunk egy folyamatnak, hogy befejeződik a rekonstrukció. Az EPER 1-es kollégiummal kezdődött, ez inkább egy felújítás volt, az EPER 1-es kollégium közel 20 év után újult meg, itt jelentős átépítésre nem kellett energiákat és erőforrásokat igénybe venni, hiszen az épület nagy része már 2+2-es apartmanként üzemelt, de így is sikerült nagyon-nagyon szépen felújítani, és nagyon-nagyon népszerű is lett azonnal az EPER 1-es kollégium. Ezt követte a folyamatban az EPER 5-ös és EPER 6-os épület, majd az EPER 3-as és EPER 4-es épület, és most a legutolsó az EPER 2-es épület volt. Az utóbbi 5 épület, azaz ugye EPER 2-től EPER 6-ig teljes rekonstrukción esett át. Ez azt jelenti, hogy a korábbi közös vizes blokkos, közös konyhás, 3-4 ágyas szobákat mindenhol, minden épületben gyakorlatilag egyformán felváltotta a jellemzően önálló 2 ágyas szoba. Ez azt jelenti, hogy minden szobának a saját vizes blokja és saját mini konyhája van, és ennek megfelelően kerültek kialakításra a közösségi terek, mosószoba, olyan konyhahelyiség, ahol sütni is lehet, ugye ezt a szobákban nyilván való okok miatt nem lehet megtenni, és az oldalszárnyakban olyan közösségi terek kerültek kialakításra, amelyek azt gondolom, hogy talán elcsépelt a kifejezés, de mégiscsak helyén való, hogy minden igényt kielégítenek. Tehát a kollégiumi alapszolgáltatások, amelyek ugye az egyszerű lakhatáson és a kötelezően előírt felszerelésen túl ugye olyan dolgokat is tartalmaznak nálunk már, mint csocsó, pingpongasztal, léghoki, darts, akkor a televízió, hogy nem fér be a helyiségbe, és azt gondolom, hogy ezeket a helyiségeket a hallgatók ugye a saját kollégiumi kártyájukkal, a saját épületükön belül nyilván a házrend betartásával használhatják, de azt hiszem, azt is érdemes megemlíteni, ami talán nem kötelező felszereltség, és hogy a rekonstrukció ezt is érintette, hogy az épületek épületgépészeti szempontból is megújultak. Az EPER 2-től EPER 6-ig, ugye ebben az 5 épületben légkondicionálás is van. Ez azt jelenti, hogy a melegebb időszakban sem kell szenvedni a hőségtől, és hogyha talán télen a fűtésre valami gond van, akkor ez a rendszer akár fűtésre is használható, tehát azt gondolom, hogy ilyen módon is sokkal-sokkal komfortosabbak ezek az épületek, mint a korábbiak voltak. Összehasonlíthatatlan, hogyha engem kérdeznek, én mindig ezt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag, és ugye ezt mondjuk a kollégákkal is, hogy ezek gyakorlatilag szállodaszintű szolgáltatásnak felelnek meg.
1: Körülbelül milyen árak várhatók, illetve még azt hozzátenném, hogy az elsősöknek így befejezve a beszélgetés, hogy majd mi az a hely, ahol pontosan regisztrálni lehet, hogy majd hol keressék a regisztrációs dolgokat.
0: Kollégiumi szolgáltatási díjak teljes néven, a hallgatók a államilag finanszírozott státusz, vagy a költségtérítéses státusz, illetve az épület felszereltségének függvényében fizetnek, ezért egy viszonylag széles sávban mozognak az árak. A legalacsonyabb árkategória az úgy nagyjából 30 ezer forint per fő per hó, ugye ezt fizetik az államilag finanszírozott hallgatók. Nagyon furcsa kimondani ezt, a legkevésbé komfortos épületünkben, az Uni Hostelben, ugye ami évtizedekig mondhatni zászlós hajója volt a Miskolci Egyetem kampuszának, jelenleg ez a legkevésbé jól felszerelt és legkevésbé komfortos épület, de azt gondolom, hogy ez is még bőven belefér abba a kategóriába, ami elfogadható, sőt, afelett van szerintem. És a legdrágább és legmagasabb kollégiumi díj az úgy nagyjából 41 néhány ezer forint körül alakul. Ez megint ugye a legújabb átépített épületekben található néhány egyágyas szobát érinti. Ezzel nem fognak a hallgatók többségében találkozni, ebből a szobában nagyon kevés van, és ezt általában olyan hallgatók kapják, akik valamilyen oknál fogva rászorulnak.
1: Elsősöknek még egy jó tanács, a regisztrációs oldalakat, vagy magát a regisztrációt hol keressék, amikor regisztrálni szeretnének?
0: Miskolci Egyetem elektronikus pályázati rendszerét, ugye, ahogy említettem korábban is, a hallgatói önkormányzat üzemelteti. Az oldal internetes elérhetősége, hát akkor mondom, valaki tudja, jegyezze, www.mehok.unikötőjelmiskolc.hu/unisys. A mehök az természetesen ékezet nélkül, és az unisysnél az első i az i, a sys az pedig y, a egyszerűség kedvéért.
2: Már lehet pályázni a Miskolci Egyetem kollégiumi férőhelyeire, erről Kónya Attila, általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgató helyettest kérdeztük, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Július 31-e és augusztus 2-a között a Magyar Tavak Fesztiválja Tiszatavi programja várja a miskolci közönséget is, amely a klasszikus zene rajongóit és az aktív kikapcsolódás szerelmeseit egyaránt megszólítja. A nyitó estén egy különleges zenés gála koncert várja a közönséget, nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical világából. Az est során felcsendülnek a produkció dalai látványos képi világgal és különleges színpadi atmoszférával kísérve. A koncertet személyes megszólalások teszik még közelebbivé. A dalok között többek között Széchenyi Krisztián, a produkció megálmodója, a producere és a történelmi Széchenyi család tagja, valamint Moravec Levente, a darab írója és rendezője osztják meg gondolataikat az alkotás folyamatáról. Széchenyi István örökségéről, a mű születésének hátteréről és arról, miért különösen aktuális ma is ez a történet. Az est egyszerre idézi meg Széchenyi korát és teszi fel a máig érvényes kérdést, mit jelent ma magyarnak lenni és mit jelent tenni a közösségünkért. A fesztivál igazgatója Debreceni Ildikó egyben a produkció jelmeztervezője is. Kedves hallgatóink, július 31-én egy monumentális előadással nyílik a Magyar Tavak Fesztiválja Tiszatavi gálája. Szeretettel köszöntöm a fesztivál megálmodóját, Debreceni Ildikót. Kedves Ildikó, hanyadik fesztivál ez már? Én elvesztettem a fonalat.
2: Üdvözlöm és a kedves hallgatókat is. 13. alkalommal rendezzük meg ezt a Tiszatavi Fesztivált az idén.
1: Ez a 13. fesztivál, ez szerencse száma lesz a közönségnek, reméljük, hiszen visszaköltöznek ismét a festői Morotva kikötőbe, ami csodálatos természetes helyszín. De hát mi lesz ez a produkció, hiszen nagyon nagy készülődés folyik.
2: Igen, hát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam annak idején, még amikor jelmeztervezőként működtem az Experience Tánc Társulatnál, Román Sándor alkotótársa lehettem 20 éven keresztül, és ott nagyon jó barátság alakult ki az egyik táncossal, akit Széchenyi Krisztiánnak hívnak, és kedves feleségével, Petrával. Ők tulajdonképpen viszik ezt a Széchenyi örökséget, és ezt a hagyományt, és megálmodott a Krisztián 2017-ben egy produkciót, ami a mai fiatalokat szólítja meg, amiben benne van a múlt, a Széchenyi örökség, és tényleg egy csodálatos, nemzetébresztő gondolati síkon indított el valamit, egy szinapszist, majd Moravec Levente ebből írt egy csodálatos produkciót egy fantasztikus forgatókönyvvel, és Nagy Zoltán elképesztő zenéjére pedig fantasztikus énekesek éneklik el ezt a csodálatos előadáson lévő produkciónak a szövegét. Igazából nagyon örültem neki, mert ugye ez egy tavalyi felkérés volt, és akkor úgy gondoltam, ha már tervezőként megmutatkozom ebbe a produkcióba, akkor alkalmas is, és itt az ideje, hogy akkor mutassuk meg ezt a Magyar Tavak, illetve a Tiszatavi Fesztiválunkon is. 2026. július 31-én pénteken este 20 óra 30 perces kezdéssel, ugye Tiszafüreden, a Tiszatónál. És akkor ugye mentek az egyeztetések, és így alakult ki ez a produkció, hogy meg tudjuk valósítani.
1: Gyönyörű korhű jelmezeket láthatunk a közösségi portálon, és hát időről időre az egyes szereplőket is bemutatják. Ha a műfajt akarnám meghatározni, mondhatom azt, hogy ez egy összművészeti produkció, mert hogy még lovasok is lesznek, táncosok, tehát egy monumentális mű.
2: Igen, valóban pontos a megfogalmazás, de igazából egy kicsit ilyen rock-operának mondanám. A Krisztián ezt úgy találta ki, hogy tényleg a mai fiatalokat is megszólítsa. Tehát az egész egy picit ilyen stilizált, de nyilván megmutatom én is a korabeli jelmezekkel a múltat, de mégis érződik az, hogy a jelenben vagyunk és a mában vagyunk. Nagyon aktuális az egész gondolkodása a produkciónak. Tényleg én azt gondolom így a többiek elmondása alapján, de természetesen ezt a közönségnek kell majd megítélni, hogy milyenek a jelmezek, jók, fantasztikus a díszlet, Húros Dóri a díszlettervező, úgy egyben ámblok táncosokkal, 16 táncos van a produkcióban, fantasztikus operettszínházas művészekkel, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk, és igazából mi most itt vagyunk Orfűn, hiszen 9-én, azaz csütörtöki napon lesz az első ős bemutatója ennek a produkciónak itt Orfűn, a lovaspályán, és valóban lovasokkal is megfűszerezték, úgyhogy Barabás Kis Zoltán, Gál Zsófi, Kis Zoltán, és hát tényleg a teljesség igénye nélkül elképesztő szereposztással fogja látni a közönség ezt a remek produkciót.
1: Hogyan folytatódik aztán a Tiszatavi Fesztivál?
2: A Tiszatavi Fesztiválunk az idén, hál' Istennek meg tudjuk valósítani a kerékpáros programunkat is, illetve a hajóst is. Nagyon-nagyon sok nehézségünk volt az idei évben, de a tiszatavi önkormányzatokkal és vállalkozókkal olyan összefogás alakult ki, ami tényleg példaértékű, és bár 12 éve mi nagyon hűségesen ott vagyunk a tó körül, és nagyon sok vendégészakát és sok vendéget köszönhet tényleg ez a régió annak, hogy mi is megjelentünk, természetesen mindenki mással együtt is, akik tesznek ezért a tiszatavi településekért és a környékért, ami ugye egy csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. Nehézségeink vannak, voltak az idei évben, de azért hála a jó Istennek, tényleg mindenki látja ennek az értékét, és sokat segítettek az önkormányzatok és vállalkozók, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Összefogással valósul meg ez az idei 2026-os évünk.
1: A közönség nem mond le a fesztiválról, bizonyára most is szép számmal lesznek. Emlékeztető július 31-e nemzetébresztő rockopera, ez a kezdet. Debreceni Ildikónak nagyon szépen köszönjük az információkat, és hát jó időt és meghitt együttléteket kívánunk mindenkinek, aki ellátogat a Tiszatavi Fesztiválra. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm, és várjuk szeretettel a vendégeinket.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: A miskolciak kedvelt kiránduló helye Tokaj hegyalja. A következő percekben Tarcalra hívjuk a hallgatókat, ahol a gróf Degenfeld szőlőbirtok fennállásának 30. évfordulóját ünnepelték. Erre az alkalomra limitált jubileumi pezsgő készült, a palackok különleges címkéit a tarcali iskola hátrányos helyzetű diákjainak rajzai adták. Az összegyűlt 1,5 millió forintot a tarcali általános iskola udvarának felújítására ajánlották fel. Minden tombolára bocsátott pezsgő egyedi darabként kapcsolódott a kezdeményezéshez, amely az elmúlt évtizedekben Tokaj hagyományos örökségét kortárs, organikus és élményközpontú szemlélettel kapcsolta össze. Tóth Máté birtokigazgatóval beszélgettünk. Egyetlen mondattal vezetném be ezt a beszélgetést, hogy mi is ez a birtok ott Tarcalon, hogy Tokaj egyik olyan szakmai és emberi központja, ahol nem csak bor készül, hanem kapcsolatokat teremt. Na hát, innen induljunk el Tóth Máté birtokigazgatóval. Jó napot kívánok!
3: Ez pontosan így van. Itt a birtokon általában két dologra helyezzük a hangsúlyt. Az egyik az a kapcsolatok, amiket tudunk létesíteni az emberek között, illetve az ember és a természet között, az ember és a történelem között. A másik pedig ugye az örökségünknek a megőrzése a jövő generációi számára. Ez jelenti nem csak a történelmi örökséget, vagy építészeti örökséget, ami az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, amikor hozzánk érkezik, hanem a természeti örökséget, az a madárcsergés, ami körbevesz minket, és az, ahogy a szőlőt műveljük, ahol a biodiverzitást próbáljuk megőrizni a lehető legnagyobb mértékben a nagyon környezetkímélő vegyszermentes technológiánkkal, illetve az a fajta szemlélet, ahogy már a borászati épület is ugye a fák kivágása nélkül épült fel.
2: Itt tulajdonképpen a településsel is szorosan tartják a kapcsolatot, mert ez a 30. évforduló, ez egy jótékonysági alkalom is volt tulajdonképpen, hogyan zajlott ez.
3: Pontosan, így van. Hunko Emese, a Tarcali Klapka György általános iskolának az igazgatója, és vele kerültünk kapcsolatba, és ahogy beszélgettünk arról, hogy telik ott a mindennapok az tanároknak, ahogy igyekeznek ezeket a jó részint hátrányos helyzetű gyerekeket főzni, tanítani, és biztosítani nekik azokat a mindennapi dolgokat is, amire szükségük van a tanulmányokon túl, és azt volt a legfontosabb céljuk, hogy a most csak színes traktorgumikkal ellátott iskola udvarban legyen egy tisztességes játszótér, és ehhez a projekthez szerettünk volna valamilyen módon hozzájárulni, és ez a 30 éves jubileumunk az apropója, ahol ugye a különböző illusztris vendégeinket és üzleti partnereinket szerettük volna megkérni, hogy a grófnő adományát kiegészítve járuljunk esetleg közösen hozzá az iskolának, a játszóterének a felépítéséhez, és ehhez ugye a gyerekek is hozzájárultak, ugyanis rajzoltak. Úgy mondták az iskolában a tanárok, hogy 2 hétig Degenfeld lázban égett az iskola, és rengeteg gyermekrajzot kaptunk, és van egy különleges pezsgünk, amit 5 évig érleltünk Seprőn, tehát egy nagyon hosszan érlelt, különleges, mindegyik magnum, tehát egy 1,5 literes kiszerelésű pezsgő, és ezekre hát vakartuk a fejünket, hogy mi is legyen, és azt találtuk ki, hogy a gyerekrajzokat helyezzük rá a címkére, tehát úgy nyomtattuk ki a címkéket, hogy minden egyes pezsgőre a címke az egy külön-külön gyerekrajz, tehát hogy minden pezsgő teljesen egyedi, és ezeket a pezsgőket tettük bele a jótékonysági tombolába, ebből lehetett 20 darabot hazavinni a nyerteseknek, és így tudtunk összegyűjteni 1,5 millió forintot összesen a játszótérnek a részére az iskolának, amiért ők is nagyon hálásak, mi pedig nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg így a közös munkával tudtunk valami olyat készíteni, olyat mutatni a közönségünknek, a fogyasztóinknak, amit egyébként nem sikerült volna a gyermekek nélkül, csak úgy magunktól.
2: Említette már, illetve elhangzott a biogazdálkodás, hogyan működik ez a Degenfeld birtokon?
3: Mi alapvetően nem arról szoktunk beszélni, hogy így permetezés, meg úgy vegyszerek. Nyilvánvalóan tele vannak a szőlősorok között, ugye virágokkal, meg állatokkal, rovarokkal, azok ugye maguk is bevonzák ugye a különböző békákat, nyulakat, néha vaddisznót, őszt is, de hogy tele van élettel maga a szőlő, és azt szoktuk mondani, hogy amikor egy vevő egy ilyen bioterméket vesz tőlünk, ugye ezek biocertifikáltak az ültetvényeink és a boraink is, akkor igazából sok mindig azt kérdezik először, hogy ez miben jobb neki, mint hogyha egy nem bio bort vesz, és azt szoktuk mondani, hogy itt igazából amit ő megvásárol az az, hogy valahol nagyon messze tőle van valahol egy négyzetméter, ami élettel van tele, és egy ilyen vibráló közeget teremt, és nem pedig egy legyomírtózott, lerovarírtózott kultúrsivatag, ahol a steril körülmények között tud kinőni a szőlő biztonságos körülmények között, hanem sokkal inkább bele van illesztve a szőlőültetvény a már ott lévő természeti közegbe, és nem pedig a természeti közeget vágjuk ki, és annak a helyére tesszük az ültetvényt. Szóval ez egy ilyen hozzájárulás valahol messze tőle egy területhez.
2: Említenek egy borsort, hogy milyen különleges volt ezen az ünnepségen, a 30. jubileumon. Megismerhetik a végterméket is, de hát ez egy nagyon jó PR értéket képvisel mindenki számára. Tehát kifele is sok mindent mutathat Tokaj hegyaljáról.
3: Abszolút így van. Amikor a grófnő és a férje, ugye Linner úr, a 90-es évek után ugye lehetőségük nyílt, hát ugye a Degenfeldstadtnak 150 év után újra ugye létrehozniuk, vagy újra megélniük az örökségüket itt Tokajhegy alján, és ugye a birtok felépült, akkor ugye ez egy elsődleges cél volt a nulladik perctől, ez a tulajdonosoknak is a látást mondja, ugye a grófnőtől nyilván a grófi család, a hagyományok megőrzése, az építészet, a műemlékek felújítása, és a Linner úrtól pedig az, hogy precíz, modern technológia, professzionalizmus, és ez a kettő, ahogy megvalósul, ebből származik például az is, ami a rendezvényen tapasztalható volt, hogy nem csak az, hogy van egy tradicionális tokai portfólió, hanem hogy például a frissboraink is, azok tényleg iszos precizitással vannak összetve, nagyon kristálytisztán és nagyon érthető módon közvetítik azokat a fajtákat, meg azt a termőhelyet, ahol vagyunk. És benne van ugye az innováció is, amit az étteremben is a Latorcai Csaba, ugye a séfünk tud közvetíteni, hogy ezeket a borokat egy teljes szabad hozzáállással szeretnénk, hogy párosítsa ételekhez, és így is például a rendezvényen is, ugye az ételpárosításoknál ugye a fő étel, ami nagyon örülök, hogy ilyen a legpozitívabb visszajelzéseket kaptuk, az egy ilyen szarvas Wellington volt, és ahhoz párosította ugye a tokai aszunkat, és jellemzően az emberek az édesborra azt gondolják, hogy édes étele lehet, de valójában itt nagy borról van szó, amit nagy ételekhez lehet párosítani, és így ezekkel a vastag, különleges, mély, hosszú ízű tokai bor különlegességekkel nagyon könnyen tudjuk helyettesíteni a nagy vörös borokat, amikor egy ételpárosításról van szó, ami egy meglepetésként szolgál, és a legjobb tényleg az, amikor visszahalljuk, meg látjuk az arcokon, hogy működik, és valami újat tapasztaltak, amit haza tudnak vinni az emberek, és ezt a fajta innovációt mind a természetvédelemmel kapcsolatban, mind pedig ugye magával a borkészítéssel, mind pedig a gasztronómiával kapcsolatban, ezt szeretnénk közvetíteni, és szeretnénk egy ilyen érthető, direkt módon edukálni róla az embereket, nem fellengzős módon, hanem csak bemutatni tényleg azt, hogy mennyire változatos a körülöttünk lévő világ, és mennyire változatos az, amit mi ezzel együttműködve el tudunk érni.
2: Tóth Máté birtok igazgatóként nyilván a gazdálkodást is felügyeli. A megváltozott időjárási viszonyok között milyen nehézségekkel állnak szembe?
3: Hát ez egy óriási téma, úgyhogy most nem tudom, hogy ha csak 2,5 órás az interjú, akkor nem fog beleférni, de alapvetően itt arról van szó, hogy nem csak felmelegedésről van szó, hanem inkább maga az időjárásnak a eloszlása, tömbösödése, hektikussá válása. Tehát nagyon sok ideig nem esik eső, utána nagyon gyorsan nagyon sok eső hullik le, egyik sem jó, és ez állít, igazából a kiszámíthatatlanság állít kihívásokat ugye a szőlészborászunknak, Súlyog Balázsnak, akinek ugye köszönhetjük ezeket a termékeket. És ez mind a klímaváltozásnak, mind pedig ugye a bioművelésnek a sajátossága, ez a folyamatos megfigyelés, adaptáció, fejvakarás, és gyakorlatilag nincsen két ugyanolyan év, amikor viszont a receptszerűen lehetne eljárni. De például amúgy talán most április volt egyébként a legmegrázó példa, amikor gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy nem esett eső. Tehát az utóbbi több mint 150 évben ez volt a leg, bocsánat, 1901 óta ez volt a legszárazabb április, de aztán utána néztem, és 1901 óta vannak mérések, úgyhogy a hivatalos mérések, szóval valószínűleg jó formában valaha ez volt a legszárazabb áprilisunk, ami óriási károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőnek mélyebbre mennek a gyökerei, neki olyan hatalmas problémája ennyi kimaradással nem volt, de ez megmutatja azt tényleg, hogy bármelyik hónapban lehet egy olyan időjárási anomália, ami meghatározza a szőlőnek az egészségét. Ez nálunk nyilván az érési időszakban, augusztus-szeptember a legkritikusabb. Akkor nem csak az dől el nálunk, hogy milyen egészséges és milyen mennyiségű, vagy milyen minőségű termés van, hogy elégnek-e a savak a nagy melegben, hanem ugye az is, hogy milyen körülmények adottak arra, hogy az aszusodás égbe tudjon menni, és ezeket a tokai édesbor különlegességeket milyen minőségbe és a mennyiségbe tudjuk majd realizálni.
2: Igen, hát szóval ez az a műfaj, ami 0-24-es szolgálatot igényel, ugye? Tóth Mátét hallottuk, a Degenfeld szülőbirtok igazgatóját, és hát aki nem hallotta elejétől a beszélgetést, 30 éves jubileumuk alkalmából 1,5 millió forinttal egy jótékonysági akció keretében tudták támogatni a település Tarcal iskoláját, amiből játszóteret építenek. Reméljük, hogy jövőre is lehetőség lesz majd, illetve hát az év folyamán ilyen akciókra. Én nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és kívánunk maguknak jó időt és szép termést.
3: Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napirendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Lezárta a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés 3 különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolatlan központi engedélyezési kötelezettségek lassították. Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a központosítás nem eredményezett hatékonyabb működést, a tankerületek gazdálkodása nem lett átláthatóbb, miközben a működési kiadások folyamatosan emelkedtek, az intézmények felújításai és karbantartásai elmaradtak. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A 3 civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A minisztérium különösen aggályosnak tartja, hogy hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Nesztút idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről a kormányzati döntés születik. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak. Azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a Bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajor ország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés és egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki Magyar Péter.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a foci VB-ről beszélgetünk Tóth Szemesi Attila újságíróval. Szó lesz a győztes spanyolokról.
2: Egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. A maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat.
1: A szerethető meglepetés csapatról, a zöldfoki köztársaságról.
2: Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás most meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiek 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy a magyar válogatott ott lehet-e a következő VB-n.
2: Nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
1: Mai vendégünk tehát Tóth Szemesi Attila újságíró. Tartsanak velünk! Kardiológushoz mentem,

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A spanyolok megérdemelten nyerték meg a labdarúgó világbajnokságot, mondja a Tóth Szenesi Attila, a 444.hu újságírója. De vajon lenne mit ellesni tőlük akár a magyar válogatottnak? És ott lesz a magyar csapat a 2030-as VB-n? Hogy lehet, hogy egy félmilliós ország, a Zöldfoki Köztársaság már most is ott volt a VB-n, és ráadásul méltán helyt is álltak, például X-eltek a később győztes spanyolokkal? Tőlük vajon mit tanulhatnánk? Jót tette a VB-nek, hogy Ronaldót és Messit is láthattuk még játszani? És az ivószünet vajon kinek tett jót? Ezekről és sok minden másról is beszélgetünk a következő percekben mai vendégünkkel, Tóth Szenesi Attila újságíróval. Szerinted hogyan vizsgázott az a 48 csapatra kibővített labdarúgó világbajnokság? Jót tett ez? Túl hosszú volt? Élvezhetetlen volt? Vagy te élvezted a 101 néhány meccset?
2: Jó lett volna ez talán, hogyha nincs annyi mérkőzés éjszaka, most ez nyilván az én magánvéleményem, mert olyan munkarendben dolgozom, hogy nem tudtam fönnmaradni a meccseken. Tehát el tudom képzelni, hogy ha mondjuk most 16 éves vagyok, mint voltam a 87-es VB-n, és van ilyen sok mérkőzés, akkor fönnmaradok, és baromira élvezem ezt a sok csapatot is. Egyébként így még szerintem az elviselhetőség határán volt ez a 48 csapat, tehát tényleg voltak olyan válogatottak, mint Üzbegisztán, vagy Curaçao, meg jó néhány Haiti, akiket nem látsz, és még ez még éppen az a mennyiség volt, amit úgy be tudsz fogadni, meg amire úgy rá tudsz csodálkozni. Tehát még nem mondanám azt, hogy ez ilyen elviselhetetlenül sok, de tény az, hogy a tökéletes az a 32. Ugye ami nagyon rossz, az a csoportkör, hogy tovább juthatnak a legjobb harmadikok is, emiatt aztán lehetnek gyanús eredmények, számolgatások, illetve gyakorlatilag egy győzelemmel már, egy nagyobb arányú győzelemmel már elég jó eséllyel bent vagy a 32 között, szóval az biztos, hogy ilyen szempontból viszont a 48 csapat nem tett jót.
1: Mi van, ha nem viccből dobta be a FIFA elnök a 64 csapatos bővítést, nyilván nem viccből dobta be, de az már egy ilyen életszerűtlennek tűnik számodra?
2: Igen, halálkomolyan mondom, hogy nem. Jobb a 64, mint a 48, hogyha az első két helyezett a csoportból tovább jut, és nincs az a bukózkodása a legjobb harmadikokkal. Akkor legyen 64, nyilván jobb lenne, hogyha Európából arányaiban többen lennének, de hát biztos lesznek teljesen alkalmatlan. Újabb ázsiai válogatottak, teljesen alkalmatlan, nem tudom, afrikaiak, akik így bejutnak. Bár megjegyzem, Nigéria meg Kamerun, ugye ők nem fértek be a mezőnybe, pedig papíron nem rosszak. Szóval a csoportkörös lebonyolítás miatt azt mondom, hogy ha én rajtam múlna, akkor tök mindegy, akkor legyen 64 a 48 helyett. És azért kicsit ellent is mondtam magamnak, amit az elején mondtam, de ez a csoportkör, ez mindent felülír szerintem.
1: És ebben a válaszodban mennyire van benne az a remény esetleg, hogyha 64 és arányaiban több az európai csapat, akkor hát ha ott lehetne a magyar válogatott is könnyebben?
2: Hát biztos, hogy könnyebben ott lehetne, de azért, hogyha megnézed, akkor most hány jobb válogatott volt nálunk? A három, ugye? Tehát hogyha most mi tovább jutottunk volna az írek ellen, akkor az még kevés lett volna, mert hogy három győztese volt a pótselejtezőknek, nyilván nagyobb eséllyel jutnánk tovább. De ugyanakkor az biztos, hogy arányaiban Európa, vagy a jelentőségéhez képest Európa kevesebb helyet kapna, de mondjuk itt most gyorsan el is gondolkodom Európa jelentőségén, és akkor ezzel egy kicsit rámegyek a VB-n tapasztaltakra. Szóval azért az európai válogatottak nem voltak olyan őrült jók, mint ahogy mi ezt innen elképzeljük, hogy ó, hát nekünk itt járna a kiemelt helyszám. Ugye a csehek csoportutolsók voltak, a skótok harmadikok voltak, törökök csoportutolsók voltak, szóval egy kicsikét lehet, hogy mi túlértékeljük azért ezt az európai foszintat.
1: És akkor, ha csak így mazsolázok az eredményekből, mondjuk a németek korai kiesését, azt meglepőnek tartod?
2: Igen, bár ez ugye mostanában már rendszeresen visszatérő jelenség a németeknél. Zsinórban harmadszorra esnek ki korán, ugye talán csoportkörös kiesések voltak korábban, most mentek egy kört. Szóval valami nagy gond lehet, miközben azért a nagy európai bajnokságokból jövő válogatottak, a spanyolok, angolok, franciák, top 5-ös, azok azért ott voltak a négy között, hát az olaszok meg nem jutottak ki. Ugye? Ott a németeknél gondolom, hogy majd megint vesznek egy nagy levegőt, mint ahogy vettek a 2000-es években, és akkor valamilyen képzést elindítanak, mert látszik, hogy kínlódás van, és ez nem feltétlen csak szövetségi kapitány kérdés, feltételezem. Bár kíváncsi leszek Kloppra, hogy mire megy majd a válogatott a
1: horvátok?
2: Én meglepődtem már 4 évvel ezelőtt is azon, hogy bejutottak a négy közé, mert mondom, az nem létezik, hogy egy ilyen kis ország zsinórban kétszer bejusson a világbajnokság elődöntőjébe, és érmes legyen. Úgyhogy most akkor megint azt mondom, amit 4 éve mondtam volna, hogy nagyon meglepett volna, hogyha tovább jutnak. Hát itt nyilván el kell mondani, hogy azért ott már nem egy fiatal horvát csapat, de szerintem itt nem voltak az esélyesek között. Tehát ők kb. Azt hozták, amire számítani lehetett.
1: És akkor egy másik példa az, hogy a Svájc viszont a negyed döntőkig jutott, az meglepette.
2: Igen, bár az se akkora meglepetés, mert azért rendszeresen kijutnak világversenyekre, és ott elég messzire el szoktak menni. Nagyon jó válogatottjuk van. Végső soron az argentinok ellen estek ki, ráadásul egy hosszabbításos meccsen. A Kolumbiát kiverni az mondjuk szerintem egy nagy fegyvertény, mert az egy ilyen masszív, erős csapat volt, ugye őket 11-esekkel tudták kiverni. Algéria kiverését az meg egy kötelező feladat nekik, ahogy a csoportkörből való továbbjutás is kötelező volt. Tehát nekik az igazi áttörés az lett volna, hogyha sikerül az argentinokat legyőzni. Ugye pont most jött ki egy hír, hogy az Embolót elvileg jogtalanul állították ki, bár ez tök mindegy, meg ez mindig megmosolyogtató, de hogyha ott az Embolót nem állítják ki, akkor ki tudja, hogy mire mennek az argentinok ellen.
1: És akkor nézzük a legjobb négyet, ahol 3 európai csapat. Olvastam egy ilyen statisztikát, hogy hogy nem nagyon volt még ilyen a VB-k történetében, hogy a FIFA ranglista első 4 helyzetje van a VB legjobb 4 között. Erről mit gondolsz? Meg akkor arról, hogy 3 európai csapat volt ott a legjobb 4-ben.
2: Igen, ilyen nem nagyon szokott lenni, hogy tényleg a papíron legjobb csapatok jussanak be, meg olyan sem szokott lenni, hogy az ilyen igazán, mondjuk ez ugyanaz, hogy a nagy futballhatalmak, bár van, amikor a ranglista az csalóka, ugye, mert mi is voltunk 86 előtt, azt hiszem 3., bár lehet, hogy csak az európai ranglistán. Hát most nem volt olyan igazi meg, mindig az is szép a világbajnokságokon, hogy van egy olyan csapat a 4 között, akire senki nem számít, aki úgy valahogy bemegy oda. Ugye ilyen volt Horvátország már többször is, vagy Törökország, a csalással oda került Dél-Koreát, azt most inkább nem mondom, még 2002-ből. Szóval mindig vannak ilyen meglepetés csapatok, és most az volt az érdekes, meg az volt a meglepetés, hogy nem volt ilyen. 4 olyan csapat, 4 addig majdhogy nem tökéletesnek tűnő csapat jutott be a legjobb 4 közé. Ugye a franciák valami egészen elképesztő, hogy milyen játékos anyaggal rendelkeznek, tehát ott még a C-válogatott is olyan játékosokból állnak, akik a top bajnokságok top csapataiban játszanak, tehát fölfoghatatlan az a játékos bőség, ami a franciáknál van. A spanyoloknál ez a rendszer, amiben játszanak, az fantasztikus, hogy tényleg egy verhetetlen csapatot sikerült összehozniuk. Az angolok, hát ott meg ugye, hogy révbe érnek-e végre, vagy nem, ez a 1966 óta ez a kérdés, és ugye azóta sohasem. Az argentinoknál meg nagyon nagy dolog lett volna, hogyha sikerült volna duplázniuk, bár ez se volt kis teljesítmény, látva a döntőt, ahol rendkívül kiábrándító és gyatra teljesítményt nyújtottak, és ezzel azért eléggé leírták ezt az útjukat, legalábbis előttem leírták az útjukat, ahogy oda jutottak a döntőig, tehát így az ember hajlamos akkor így utólag fityymálni azt, hogy ők az Egyiptomot, meg a Svájcot, meg a zöldfoki köztársaságot kellett, hogy kiverjék az egyenes kieséses szakaszban, és gyakorlatilag meg Angliát, az mondjuk egy komolyabb fegyvertény volt, de nagyon nagy csalódás volt az argentinok döntőbeli játéka.
1: És a spanyolok?
2: Hát ez meg egy fantasztikus szervezetet. Az ember azt élvezte, hogy ez tényleg egy gépezet, és nem úgy gépezett, mint amilyen a tikitaka volt, hogy adogatsz a fél pályánál 560-at, és megőrülsz tőle, és a hajadat téped, hanem valahogy itt lehetett még élvezni is a spanyoloknak ezt a tökéletes játékát, meg azt a játékát, hogy gyakorlatilag úgy védekeztek, hogy nem is kellett védekezniük. Tehát jó, a Kukurellának volt néhányszor egy ilyen utolsó pillanatos mentése, meg az voltak ilyenek, de a kapusnak se kellett hatalmas bravúrokat bemutatni. Szóval egy ilyen tökéletes gépezetnek tűnt, ami nyilván nem a leglátványosabb, nem olyan, mint egy francia válogatott, amikor nagyon jól játszik, de tiszteletet érdemlő, tehát kevés ennyire tökéletes válogatott volt szerintem a futball történelemben, nem akarok túlozni.
1: És ennek mi lehet szerinted az oka?
2: Gondolom, ez a rendszer. Ugye nagyon érdekes megnézni, hogy döntő két szövetségi kapitánya, hogy egyik sem volt klubedző, vagy hát ilyen minimális klubedzői karrierrel rendelkeztek, tehát ők ott vannak a szövetség alkalmazásában. Egyébként a Deschamps is, ugye ott van 12 óta, neki azért előtte volt egy klubkarrierje, de 12 óta ott van a francia szövetségnél. Tehát van egy rendszer, amit kitaláltak, ugye ő végigjárta a ranglétrát a spanyol szövetségi kapitány a ifjúsági válogatottaktól kezdve, sok játékossal már fiatalabb korában is dolgozott együtt, és egy ilyen fantasztikus rendszert alkotott. Hozzáteszem, ehhez kellenek nyilván fantasztikus játékosok, tehát olyan a spanyol képzés, hogy azért ezeket a játékosokat nem lehet zavarba hozni. Tehát nyilván a magyar válogatottal ezt nem lehet játszhatni, ezt a szisztémát, de a spanyoloknak ez tökéletesen fekszik.
1: Nem bírom ki, hogy ne hozzam be én is a magyar válogatottat. Lehetne mit tanulni tőlük? Tehát nyilván a játékos keret az adott, de mondjuk a jövőre nézve lehetne szerinted a spanyoloktól valamit ellesni? Akár utánpótlásban?
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire más fog. Nyilván minden világbajnokságon, minden csapattól valamit lehet tanulni, ellesni, de hogy itt most konkrétan mi az, amit a spanyolok úgy tudnak, amit mi tudnánk hasznosítani a labdatartásban, passzjátékban, hát azt nem tudom, mert azért nagyon más játékosokról beszélünk, tehát ezek tökéletesen képzett futballisták. Nálunk meg azért sokszor itt takargatni kell a hiányokat, meg inkább elfedni, hogy jó, valaki egy bizonyos dologban jó, de abban nem jó, és akkor domborítsuk ki azt a jó oldalát. Most a spanyoloknál ez nincsen, itt minden játékosnak, aki pályára lép, lényegében csak jó oldala van szinte.
1: A döntőre hagy ugorjak még vissza. Laikusoknak hogyan tudnád elmagyarázni, hogy mi a csoda történt? Most azt az egy statisztikai adatot hagy mondjam, hogy 110-valahanyadik percben volt az első rögzített statisztikailag igazolható kapura lövése az argentinoknak Messi részéről. Hogy változhat meg ennyire egy csapatnak a játéka? Ez a spanyoloknak a játékán múlik szerinted, vagy ez itt mi történhetett?
2: A spanyolok játéka biztos benne volt ebben. Ugye nem nagyon volt a spanyoloknak megingásuk az egész világbajnokságon, akkor volt talán egy picit, de hát az is nagyon távol volt a kiesés attól, hogy mondjuk azt mondhassuk, hogy meglegyintette őket a kiesés szele, amikor a belgák egyenlítettek ellenük, de hát utána hozták azt a meccset is, tehát kellett hozzá egy tökéletes spanyol válogatott. Meg én gondolom, hogy felmérték az argentinok, hogy ők ezen a mérkőzésen játékban nem fogják tudni legyőzni, a spanyolokat erőnlétben megint csak nem tudják legyőzni a spanyolokat, ugye az átlag életkoruk jóval magasabb volt az argentinoknak, meg a kezdőben talán 8 olyan játékos volt, aki már 4 évvel ezelőtt is ott volt. Ott volt a Messi, akit nyilván muszáj berakni kezdőbe, de hát azért láttuk, hogy azért ez eléggé ilyen sétálgatós foci volt, és ez most a spanyoloknál ez az ember hátrány nem annyira fért bele, plusz ki voltak fáradva, hosszabbításos meccseik voltak az argentinoknak, tehát így mindent egybevetve, egy gondolom a Scaloni amellett döntött, hogy akkor legyen egy ilyen célfutball, és fúzzuk ki a 11-esekig, de ezt is szemérmetlenül lehetett látni rajtuk, hogy ezt játsszák az első fél időtől kezdve. Hogy nem nagyon volt a játékukban benne még az se, hogy na majd találunk egy gólt, hanem tényleg arra mentek rá, hogy fúzzuk ki a 11-esekig, ami egyébként teljesen jó. Most, tehát hogyha most beleképzeled azt, hogy mondjuk a magyar válogatott van ott a döntőben, a spanyolok ellen, hát véresre tapsoltuk volna az egész meccsen a tenyerünket, meg, meg nyilván nem azt nézzük, hogy most ez egyébként, nem tudom, a csapatunk nem rúgott kapura, hanem hát drukkolunk, és egy ilyen elképesztő futballélmény lett volna. Hát úgy, hogy semlegesek vagyunk, úgy nyilván nem, ez nem annyira jött át, de simán lehet, hogy a Scaloni fölmérte a keretet, hogy egyszerűen több nincsen bennük, és egy spanyolok ellen nem lehet úgy játszani, mint mondjuk az angolok ellen, amikor hátrányba kerültek, vagy amikor a spanyolok ellen hátrányba kerültek, ugye akkor már 10 emberrel, és azért nem sok híja volt, hogy ki ne egyenlítsenek. Ugye ezért volt egy kicsit gyűjtő, hogy ha esetleg hamarabb rúgják ezt a gólt a spanyolok, akkor lehet, hogy az argentinok tudnak váltani, mert bebizonyították, hogy tudnak váltani. Nyilván egy egész meccsen ezt nem tudták volna játszani.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről Tóth Szemesi Attilával, a 444 újságírójával. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téli hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, ezek közül 15 vendéglátóegység működésére mozgását kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. Gyűjtést hirdet a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti, elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Július 27-én este égesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indított a leginkább rászoruló emberek megsegítésére. Ennek során a pénzadományokat az adományoz.hu oldalon keresztül vagy banki átutalással fogadják.
0: Az időjárásról.
3: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről. Vendégünk Tóth Szenesi Attila, a 444 újságírója. Bronzmeccsre hagyugorjak még, ott is van egy ilyen érdekes, hát ha csak így valaki elolvassa az eredményt, de ha meg is nézi a meccset. Szóval az első félidő 4-0 az angoloknak a franciákkal szemben, a meccs végeredménye meg 6-4 az angoloknak. Szóval itt mi történt, és megint az a kérdésem laikusnak, hogy lehet elmagyarázni, hogy itt szakmai értelemben, foci szempontból mi történt?
2: Hát az egy vicc volt az a meccs. Hát normál körülmények között ilyen nem lehet. Pláne egy francia válogatott, az én nem tudom elképzelni, hogy ilyen helyzetbe kerüljön normál körülmények között. A normál körülmények között értsd azt, hogy mondjuk ez egy nyolcad döntő lett volna, vagy egy világbajnoki elődöntő, vagy akár egy csoportmeccs is. Akkor kizárt, hogy ezt játsszák. Én gondolom, hogy itt az lehetett, hogy a franciáknak olyan igazi tétje nem volt ennek, hiszen ezüstérmesek voltak 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt világbajnokok, van 2 érmük az elmúlt 12 évből. Annyira nekik nem volt fontos, hogy most akkor az első meg a második hely után legyen egy harmadik is, szemben az angolokkal, akiknek ez jóval fontosabb volt, mert mégiscsak ez a második érmük fennállásuk során. Az más kérdés, hogyha nekik meg ennyire fontos volt, akkor hogyan tudtak úgy összezuhanni a második félidő egyes szakaszaiban, ahogy a franciák tették az első félidőben. Hát az angol védők mellett is úgy mentek el, ahogy akartak a második félidőben, egészen hihetetlen volt. Úgyhogy én gondolom, hogy ez a tét, tehát hogy nem volt mindegy, hogy melyik csapatra. Tehát a franciáknak kevesebb volt a tét, és valahogy így belementek egy ilyen adok-kapok meccsbe. Hozzáteszem, hogy azért ők képesek erre. Ugye volt egy Nemzetek Ligája meccs, amikor a spanyolok ellen fordítottak majdnem talán 0-4-ről, lett egy 5-4-es spanyol győzelem, szóval ők ezt így tudják hozni ezeket, és hát ebből látszik, hogy milyen fantasztikusan erős a francia válogatott, mert mondjál nekem még egy válogatottat a világon, amelyik képes lenne arra, hogy egy félidei 0-4 után csinál egy szoros meccset, ráadásul ezt azt hiszem egy éven belül kétszer megismétli, két olyan csapat ellen, mint a spanyol meg az angol, tehát hihetetlen jó. Én szerintem itt kb. Azon múlt, hogy a franciák hát annyira nem érdekelte.
1: Most a pontos keretet nem néztem át, de feltételezem, hogy van olyan francia játékos, aki 4 éve nem volt kerettag, nincs érme. Ilyenkor az 1-2 játékos sem tudja meggyőzni a többieket, hogy oké, nekem azért csak kéne egy érem, úgy szeretnék hazamenni, hogy bronzérmem van.
2: Szerintem ezt nem mondják ki, tehát hogy ez nincs kimondva, hogy minket ez most nem érdekel, hanem igenis. Hát ez úgy mentek be a meccsbe szerintem, hogy ők úgy gondolták, hogy komolyan mennek bele, de menet közben kiderül, hogy mégsem. Tehát hogy mondjam neked, hogy ilyen van a hétköznapi életben is, hogy úgy érzed, hogy valami fontos neked, de tudat alatt mégis ott mutoszkál, hogy azért annyira mégsem, mert hogy én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy a franciák nem ezért jöttek, hanem a világbajnoki címért. És akkor jó, hát mostan játszunk a bronzéremért, de hát tudod, az a mentalitás, amikor mondjuk van egy díjkiosztó, és akkor amikor a második helyezett csapat játékosainak a nyakába osztják az érmet, akkor van olyan, hogy rögtön le is veszi, és nem dobja el, de hogy ő nem akar pózolni azzal a második helyes éremmel. Na most gondolom a franciáknál is azért sokakban benne volt, hogy hát ők nem ezért jöttek, még tök kevés nap telt el a vesztes elődöntő óta, ők nem ezért jöttek, ők világbajnokok akartak volna lenni, és hiába mondják azt, hogy jó, megnyerjük a bronzmeccset, azért nem biztos, hogy úgy tudsz koncentrálni, figyelni, mint amit gondolsz magadról.
1: A legjobb 4-ből kilépve eszembe jutott még egy csapat, akiről nem kérdeztelek, de akartalak európai csapatok felsorolásánál, a norvégok szereplését, te milyennek ítéled meg?
2: Hát az egy csoda volt, nyilván ugye nagyon érdekes, hogy mi 2016-ban játszottunk, vagy 15-ben, szóval a 16-os, 15-ben, 16-os EB-ért játszottunk a norvégokkal pótselejtezőt, és az egy elég halovány norvég válogatott volt még. Azt hiszem, hogy összesen 1 vagy 2 játékos volt topligás, és köztük volt az akkortán 16 éves, vagy 15 éves Ödegár, aki a Reálban volt papíron, de hát ugye akkor még nyilván nem játszott. Tehát egy nagyon-nagyon vékony norvég válogatott volt az a 10 évvel ezelőtti, és az alatt eljutottak oda, hogy hát most már ilyen európai topligákban játszik a keretnek a nagyobb része, és azon belül is többen játszanak top csapatokban. Tehát itt nem csak a hollandról van szó, hanem azért ott vannak olyan játékosok, akik topligák top csapataiban játszanak hétről hétre, vagy ha nem is top csapataiban, de topligákban, és nagyon-nagyon jó futballisták alkotják ezt. Ott is az edző egyébként elég régóta, a szövetségi kapitány elég régóta ott van a posztján, tehát ő is egy ilyen szövetségi edzőnek számít már régóta a válogatott kispadján ül. Bemehettek volna a négy közé, mert sajnáltam őket Anglia ellen, hogy végül ez nem sikerült. Biztos, hogy hallunk még róluk, vagy hogy még mit tudom én, következő EB-n, VB-n tudni, hogy messzire fognak jutni, mert ez egy nagyon jó csapat.
1: És akkor Európán túl, már csak te hoztad be itt a beszélgetés elején az európai kérdéskört, és ezzel mentem eddig, de zöldfoki köztársaságot szeretnének még kérdezni. Szóba hoztad már, de azért mégiscsak egy kérdés elég beszéljünk róluk. Ugye csapatok belül kiemelve Vozinja kapust is, aki egy külön történetet futott be a csapat mellett a 40 évével és a védéseivel. Szóval őket hogy ítéled meg? Hogy lehet, hogy egy ilyen pici ország el tud jutni a VB? Szerinted, és ott ráadásul hely tud állni. Hát így utólag nézem, micsoda eredmény, hogy a VB győztes spanyolokkal döntetlen tudtak játszani a csoportkörben például.
2: Igen. Hát egy kicsit olyan, amikor egy kis csapatnak kijön a lépés, tudod, mint amikor a nem tudom, mi játszottunk egy-egyet a franciákkal az előző Európa-bajnokságon. Tehát amikor úgy minden a kezedre játszik, a kapus nagyon jó, nem lehet gólt rúgni, a spanyoloknak még az első meccsük volt, még akkor ők is nyilván egy első meccsen, ugye az argentinok 4 éve egy Szaúd-Arábia elleni verességgel kezdtek, tehát hogy minden a kezükre játszott, meg azért ezek jó futballisták, itt is azért van jó néhány olyan játékos, aki nem odahaza született, vagy nem játszott soha odahaza, tehát ugye Európában nevelődtek, de azért messze nem az a minőség, mint mondjuk Marokkó. Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás most meccsük lepett meg. Tehát én ott nem gondoltam volna, hogy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiék 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
1: Ha már legemlékezetesebb pillanatok, neked mi a VB-ről a legemlékezetesebb pillanat, amit viszel magaddal?
2: Az ivószünet, ugye az nem volt eddig ilyen mennyiségben, vagy ilyen kötelező jelleggel, és hogy majd, hogy nem négy negyedre osztotta fel a mérkőzéseket, tehát engem nagyon idegesített. Engem nagyon-nagyon idegesített, valószínű, hogy ez a jobb csapatoknak kedvezett inkább, akik ott bele tudtak nyúlni jobban a játékukba, vagy az edző bele tudott jobban nyúlni a játékukba. Egy ilyen 21-23 perc után, még azt meg kéne nézni statisztikailag, hogy hogyan változott az eredmény, bár hát ez nehéz, mert egy jobb csapat egyébként is nagyobb eséllyel szerez nyilván gólt egy gyöngébb ellen, de ez teljesen a foci szellemisége ellen ment. Tehát ezt úgy találták ki ezt a játékot, hogy két fél időből áll, és az teljesen normális, hogyha 40 fok van, akkor legyen ivószünet. De ez a foszi szellemisége ellen ment, viszont az a jó hír, hogy valószínű, hogy ennek folytatása nem lesz legfeljebb a következő világbajnokságon, mert ugye az UEFA bejelentette, hogy ők ezt nem támogatják, ezt a fajta rendszert.
1: Úgy emlékszem, hogy olyan is volt, hogy vagy szemerkélő eső volt, vagy egyáltalán nem volt meleg, és még akkor is volt ez a hidratációs szünet, tehát nyilvánvaló
2: persze,
1: volt.
2: Ez kötelező jelleggel. Igen, tehát ez volt szakadó eső, volt olyan meccs, ahol szakadt az eső, és ott is volt hidratációs szünet, tehát ez kötelező jelleggel vezették be, és mondom, nagyon rossz volt így nézni a meccseket, éppen lendültél volna bele egy mondjuk a második félidőben egy mérkőzésbe, és akkor hopp, hidratációs szünet, és volt, hogy teljesen új mérkőzés kezdődött utána, és ez nem jó. Tehát a focit úgy találták ki, hogy két fél időből áll. Szerencsére ez elég konzervatív sportág, és olyan őrült sok szabálymódosítás azért nem volt a 100-valahány év alatt, és hát ne is legyen, legalábbis ez az jó szünete semmiképpen ne legyen.
1: És ha már szabálymódosítás, ez az eltakart száj és piros lap történet, ami most debütált, és volt is több kiállítás, ehhez mit szólsz?
2: Szerintem működött. Tehát ez egy eléggé rendesen megvan mondva, hogy mikor nem szabad eltakarni a szájat, hogyha a másikat verbálisan inzultálod, akkor nem szabad. Tehát minden játékos úgy ment ki a pályára, hogy ezzel tisztában van. Egyébként szerintem meglepően kevés volt a vitatható ítélet. Most így Isten őriz, hogy belemenjünk ilyenekbe, hogy melyik meccsen esetleg melyik meccsen volt bele úgy a bíró, hogy nem kellett volna, de szerintem sokkal kevesebb volt, mint más VB-ken. Megtanulták használni a technológiát, nekem az volt az érzésem. Nem voltak ezek a borzasztó hosszú játékleállások varozás miatt, minden nagyon gyorsan és flottul ment, szóval nekem ez viszont egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy sokkal kevesebb bírói hiba volt. Ugye hát azért emlékezz vissza, hogy minden VB-n, EB-n van olyan, hogy nem tudom, napokig egy bírói hibáról folyik a szó. Most azért nem nagyon volt ilyen. Volt ott, hogy a Messi most piros lapot érően lépett rá a lábára, vagy nem, de hogy ilyen minimális dolgok voltak, és ez mondjuk jó, hogy nem erre került a figyelem, hogy már megint a bíró mit csinált. És bocsánat, és nagyon tetszett a játékvezetőknek, hát olyan határozottak voltak. Tehát valahogy most nem volt, biztos volt egy-kettő hülye bíró, de hogy nem az volt, hogy olyan nagy számban tudod, jöttek így fogalmatlan játékvezetők, hanem ilyen jó stílusban határozottan vezették a meccseket. Tehát szerintem a játékvezetőknek is ugye van edzőtábor bírbajnokságok előtt, szerintem ez nagyon jól sikerült, és jó volt őket most nézni.
1: Még egy más jellegű kérdés, szóba hoztad már Messit többször, Ronaldóról még nem beszéltünk, mennyire volt ez ilyen foci történelem, hogy kettőket még láttuk VB-n, vagy jönnek majd hozzájuk hasonló nagy nevek, akikről 10-20 év múlva ugyanígy lehet föltenni kérdést, hogy látjuk-e még őket, meg jó volt-e még, hogy láttuk őket, mit gondolsz az ő szerepükről, jelenlétük?
2: Nyilván jó, gondolom, hogy a portugál, nem tudjuk, mi lett volna a portugál válogatottal, hogyha nem a C. Ronaldóval kezdenek, hanem mással, és mondjuk a Ronaldót az utolsó 20 percre rakják be, mint annak idején az MTK-ban Illés Bélát, és akkor ő eldöntötte a meccseket, az öreg Illés Béla. Nincs ellenpróba. Én azt értem, én azt el is tudom hinni, hogy a portugáloknak lelkileg fontos, hogy ott volt velük a Ronaldo, akár kezdőként is, mert valahogy nekem úgy tűnt így nézve a képsorokat, hogy tényleg szeretik őt. Tehát, hogy valahogy az egy olyan őszintének tűnt az egész, hogy tényleg fontos nekik. Hát a fene tudja, hogy szakmailag egyébként meg ott kellett volna elenni a kezdőcsapatban neki, vagy nem. Nyilván hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem, ellenpróba nincsen mind a mellett. Hát nyilván egy fantasztikus egyéniség. Ugye ő azért az annyiban más, mint a Messi, hogy a Messi valahogy ez az ösztönös zseni, a Ronaldónak viszont rengeteget kellett melózni az élete folyamán, hogy ilyen statisztikákat tudjon produkálni, hát egészen a mai napig, de biztos, hogy sokkal többet kell beletennie fizikálisan, mint mondjuk a Messinek, abban, hogy ő még egy válogatott játékos legyen. És hát igen, jó volt látni őket világbajnokságon valószínű utoljára. Hát a Messi ő egy külön, hát ő is zseni tényleg, tehát ahogy eldöntötte a meccseket, meg ahogy azt hiszem 5 meccsen lett a legjobb, a mezőny legjobbja, teljesen megérdemelten, de erre tényleg nincsenek szavak. De hát majd jönnek, ugye a Mbappé, hát ő is futballtörténelmet fog írni, az biztos, ugye már most látszik, hogy ha még lesz neki 2-3 VB-je, már pedig életkor alapján belefér, akkor egy 50 VB gól se kizárt tőle, tehát ami megint csak egy fölfoghatatlan mennyiség.
1: Oké, két kérdésem van még. Az egyik kérdés, ráadásul nem az enyém, hanem a lassan újságíróvá váló 6 éves kisfiam, aki közben ide jött mellém, és ő az első hallgatója a beszélgetésünknek. Ő azt kérdezi tőled, részben már beszéltünk erről, de a kedvéért fölteszem a kérdést, hogy a spanyolok szerinted megérdemelték-e a győzelmüket mindezek alapján, amiről beszélgettünk?
2: maximálisan szerintem csak a spanyolok érdemelték meg, hogyha most végignézel, nyilván, hogyha az argentinok nyernek a döntőben, akkor azt mondjuk, hogy igen, az argentinok megérdemelték a győzelmet, de annyira egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat. Remélem, hogy a kisfiad is spanyol, vagy a kisfiad Spanyolországnak szurkolt, és örül a válasznak.
1: Igen, és igen. A válasz.
2: Szuper, jó, oké.
1: És akkor az utolsó kérdésem pedig, hogy vajon mit kellene tenni azért, vagy elérhető-e az szerinted, hogy 2030-ban viszont a gyermekeink és mi ne egy másik szimpatikus országnak szurkoljon, hanem a sajátjának. Szóval ez egy nyilván nagyon nehéz kérdés, de mit tippelsz? 2030-ban ott lesz Magyarország a következő világbajnokságon?
2: Nézd, az jó, hogy ott van a Rossi, van egy út, ami megy, van sok újonc a válogatottban, akik van, aki beválik, van, aki nem. Most úgy néz ki az NB1 is, hogy kevesebb a külföldi, több a magyar fiatal, olyan játékosok voltak itt az első fordulóban, az NB1 első fordulójában fókuszban, akikről szinte nem is nagyon hallott az ember korábban. Szalai Pakson két gólt szerzett a Ferencváros ellen, a Németh András végre két gólt rúgott, ugye ő a magyar labdarúgásnak egy régi nagy ígérete, mind a ketten csatárok, tehát az pont egy olyan poszt, ahol ugye a Varga Barnabás mögött nem nagyon lát senkit most meg, mint hogyha derengene valami. Tehát én optimista vagyok, hogy ezekből a változásokból, hogy kevesebb a pénz és több magyar kell játszatni, ezekből profitálhat a válogatott. Tippelni azért nem merek, mert én hosszú szoktam tippelni általában. De nagyon remélem, hogy kijut a magyar válogatott. Hát ha véletlenül tényleg 64 csapatos lesz, akkor egy fokkal könnyebb lesz, de hát az se olyan, hogy na jó, akkor már hátra is dőlhetünk, mert akkor is rohadt nehéz kijutni. Ahogy látjuk, hogy az EB-n is hiába van 24 csapat az EB mezőnyében, ami már majdnem az UEFA tagállamok fele. Azért még így is van, hogy vértizadunk, meg ilyen furmányos nemzetek ligájás helyezés, pótselejtező révén jutunk ki, meg hát van, amikor simán, oké? Szóval nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a foci VB-ről.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Véleményüket várjuk a véleménykukac.europaradio.hu címre. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon. Ajánlom figyelmükbe, hogy van egy mobil applikációnk is, így akkor is hallgathatják műsorainkat, interjúinkat, olvashatják híreinket, amikor megszokott készüléküktől távol vannak, például utaznak. De ha nincs okos telefonjuk és ezek az applikációk nem érdeklik önöket, semmi baj. Lényeg, hogy hallgatnak bennünket úgy, ahogy most teszik. Még egyszer köszönöm figyelmüket, holnap újra találkozunk. Legyen szép napjuk, vigyázzanak egymásra. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. A viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Lezárta a Krebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Krebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Krebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés három különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolatlan központi engedélyezési kötelezettségek lassították. Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a központosítás nem eredményezett hatékonyabb működést, a tankerületek gazdálkodása nem lett átláthatóbb, miközben a működési kiadások folyamatosan emelkedtek, az intézmények felújításai és karbantartásai elmaradtak. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kénkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A minisztérium különösen aggályosnak tartja, hogy hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Lászlót idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről kormányzati döntés születik. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak. Azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés és egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki Magyar Péter.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: Bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényében.

0: Mikszát Kálmán, két választás Magyarországon. A második választás története. A körtvéesi csíny. 1897. Első fejezet. Katángi megbukott. Szerző megösmerkedik egy gólyával. Kitalálja el, mi a legnagyobb élvezete a képviselőnek újbóli megválasztása után. A mandátum átvétele. Dehogy. A mandátum átvétele inkább kellemetlen, mert beszédet kell tartani. Akkor tehát az első óra az átvétel után. Dehogy. Az első órában jönnek a számlák, és jönnek számos után a következő órákon át. Már látom, magamnak kell elmondanom, mi a legnagyobb élvezet. Az, amikor felülsz a vasútra hazamenet, és a kezedbe akad valamelyik állomáson az első újság, amely a többi pajtársaidról ad hírt, ki lett meg, ki bukott el. Mohón rohansz végig a táviratokon. Bizonytalan formákban és eredményekkel hömpölyögnek benned az érzések, melyeket a benyomások keltettek. Egy jól eső tudat bizsereg egész valódban, és mitigálja a sötét színeket. Kellemetlenül érint, hogy X megbukott, de nem búslakodol sokáig, mert te meglettél. Esetleg még jobban bosszant, hogy Y nem bukott meg, de elmét folyton visszaszögdel arra, hogy üsse a kő, hisz te is megvagy. Nem fájhat semmi, hogy legott be ne gyógyítsa, ha megtapogatod a zsebedet, ahol a mandátum ropog, ha pedig a bőrönben van, sokszor és szeretettel pillantasz a bőröndre, viszont semminek se örülhetsz még ma önállóan, hogy ne a saját mandátumod után akasztanád újabban keletkezett örömödet, ahogy a csónakot szokás a hajó után kötni. Amint olvasod a táviratokat, melyekben összes barátaid és ellenfeleid ott kavarognak, úgy tűnik föl, mintha a csatatéren volnál a halottakat agnoszkálni, vagy pedig, hogy a Jozafát völgyében lesed, már persze a Gábriel trombitálása után, hogy kik támadtak föl. Nagy élvezet az, sokszor próbáltam, s még ezután sokszor szeretném megpróbálni. Hazafelé a legutóbb is folyton molesztáltam a kalauzt. Hol lehet kapni lapokat? Talán Kolozsvárot. Mikor érünk oda? Éjfél felé. Az későn van. Előbb nem lehet például Segesvárot? Esetleg Tövisen. Legyen gondja rá, kalauz, jó borravalót adok, ha egy mai lapot tud keríteni. A kalauz és a borravaló ikertestvérek együtt a kettő csodákra képes. Külön ellenben kivált a kalauz, semmire se képes. Hol vette, hol nem vette, egyszer csak betoppant egy pesti írlappal. Amint átfutom, mindjárt az elején szemembe ötlik egy sürgőny borontóról. Föladatot 10 óra 25 perckor. Itt ma Kapucán Gergely szabad elvű párt egyhangulag megválasztatott. Összerezzentem. Borontó? Hiszen az a Katángi menyhért volt kerülete. Remélem, önök is ismerik Katángit, a Naplóbíráló Bizottság híres tagját. Ejjjjjj, mit történhetett Borontóval, vagyis mit történhetett Katángival? Majdnem hihetetlen, hogy a derék hazafi kibukott volna. Mit szól ehhez Klárika? És mit szólnak a miniszterek? És mi lesz ezentúl a ház naplójával? Hát már ebben az országban semmi se szent. És ki legyen vajon az a Kapucán Gergely, az új borontói képviselő. Olyan hangosan gondolkoztam, hogy az érkező kocsiban, melynek egy kis asztalkájánál iszogattam az erdélyi leánykát, megszólalt a vizavim, egy erősen barna, himlőhelyes emberke.
1: Csodálatos időnk van, ha,
0: mondta izzadt vörös nyakát törölgetve egy keszkenővel. Igazi nyár, feleltem szórakozottan.
1: Azt mondják az asztronómusok, hogy a földünket valami csillagzat odább taszította, hogy azért van ez a furcsa idő. De én azt mondtam, mikor azok a nagy hidegek voltak júniusban, hogy nem kell busulni, se a tellet, se a nyarat nem eszi meg a kutya. Kigyön az?
0: Rám pislogott a fél szemével, hogy hajlandó vagyok-e valami beszélgetésbe ereszkedni. De én álhatatosan olvastam a lapot, s meglehetősen közömbösek voltak rám az ő meteorológiai megfigyelései.
1: Úgy veszem észre,
0: folytatta, kitűzött célját nem hagyva el, hogy uraságodat a választások érdeklik.
1: Hát, mi is főküldtük most ezt a kapucánt.
0: A kapucánt? Ön talán borontói?
1: Éppeg.
0: Most vettem észre csak némi örmény akcentust a beszédjén. Úgy. És miféle ez a kapucán?
1: Hát, ezzel instálom a féle örmény.
0: Kit is mondjak? Tessék például engem megnézni. Tényleg figyelmesebben néztem meg. A kicsi nyúr lehetett vagy 35 éves, élénk, eszes szemei voltak. Öltözékén a vidéki gavallér feltűnési vágya domborodott ki. Mindene új volt és túlságosan szép. A fehér atlasz nyakkendőben egy gyémánttal kirakott patkó szórt a fényét. És mi volt azelőtt, kérdém?
1: Azelőtt is örmény volt, instálom.
0: Nem azt kérdeztem, hanem hogy miféle ügyvéd, orvos vagy kereskedő.
1: Igen, becsületes, rendkívül becsületes úriember,
0: mondta az utas szinte meghatottsággal.
1: Ügyvéd és okos ember, nagyon okos ember.
0: És a szemölgyei fölszaladtak egész az üstökéig. Azt hallottam, hogy az örménynek, akármennyire viszi is, mindig kilátszik a sing a zsebéből. Nevetett jóízűen erre a megjegyzésemre. Meg lehet,
1: az ördögbe meg lehet. Nem rossz becsületemre, mondom, nem rossz. De a kapucán, derékember és előre láthatólag szép karriert fog csinálni.
0: És hogy bukott meg a katángi? Élénken emelte fel a fejét.
1: Jaj, fura egy história, mondá vigyorogva. Baland, de nagyon baland.
0: Elbeszélte, hogy vagy 3 héttel a választás előtt Katánginé állított be Barántaóra, mert nagyon sok A betűt tartanak raktáron az örmények,
1: a férje nélkül.
0: De milyen kedves fehér cseléd instálom, itt aztán sorba látogatta a befolyásos családokat, és rimánkodott nekik, hogy
1: ne válasszák még a férjét.
0: És persze megtették neki.
1: Ingyen, szívességből,
0: kiáltotta a himlőhelyes emberket dicsekedő hangon. Valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy borontó még nem korrumpált kerület. Megfoghatatlan. Nem értem, mi volt a Klára asszony lélektani indoka. A különös utas elbeszélte, hogy a szálláskeresés komédiája keserítette el Klárikát. Elpanaszolta a borontói asszonyoknak, hogy a képviselői élet lumpá tette a férjét, elfordította a családjától, s hazudozó leveleivel országszerte nevetségessé tette nejét. Adják vissza, mondá, férjemet és gyermekeimnek atyát. Az asszonyok a pártjára álltak Katánginénak, mert a tyúk a tyúkkal tart, és amit a tyúkok akarnak, azt a kakasok kikaparják. Mikor egy hét múlva bejött Katángi a zászlókkal, már akkor vége volt. Kereken megmondták neki, hogy itt nincsen több kerestivalója. Szegény menyus, sóhajtottam föl, kár érte. Talán rokona vagy barátja volt ennek? Kérdi az idegen figyelmesen. Egyszerűen képviselőtársam volt, feleltem kitérőleg.
1: Ho-ho-ho-ho!
0: Ugrott fel az én himlőhelyes emberkém, fölvillanyozva, és a kis csontos tenyerét vígan odacsapta az enyémhez.
1: Ha miért nem szólsz, barátja az erénynek? Hú-hú, a kutyamája miért nem szólasz? Az ember már alig várja, hogy egy magához hasonló lény találjon. Seholni, itt van egy törvényhozó, és föl nem ismeri a másik törvényhozót. Különösek a sorsútjai, barátom. Hogy hívnak, édes színbarácskám?
0: Mondhatom, meg voltam lepetve ettől a különös örömtől, de végre is az új képviselők, a gólyák, miért ne éreznék magukat a mézes órákban, míg a rideg való le nem töri a szarvukat ilyen boldogoknak? Miért ne legyenek az örömei kitörők, hiszen elég jól megfizették? Megmondtam neki a nevemet.
1: Kutyamája!
0: Rikkantott föl. Igen, igen, olvastam már felőled valamit, de hogy mit, ha agyon ütnének, se tudom. Hát te ki vagy? Kérdém csöndesen mosolyogva. Egy perce megütődött, mintha restelne valamit, aztán egyszerre borzasztó hahotára fakadt.
1: Hát, a kapucán, igen, a kapucán, nem találtad ki a diskurzusomból, kapitális tréfa volt, ugye?
0: Ezzel megnyomta a csengettyűt, mire berohant egy dohányszín libériás rabszolga.
1: Pesgőd, te mamlasz! Hát ez egy isteni egy találkozás. Meg lehetne örökíteni egy képen. A múltkor láttam egy ilyen találkozást lefestve valahol, mi is volt csak. Igen, franciát, amice.
0: Egész Kolozsvárig új képviselőtársammal beszélgettünk, sehogy se akart elbocsátani, hogy lefekhessem, könyörgött, fenyegetőzött, hogy ne menjek, s eközben agyon nyomorított mindam a zöld észrevételekkel és kérdésekkel, amelyekkel a gólyák, a mostani gólyák terhesek. Hogy melyik diéten klasszisba tartozik a képviselő? Fordulj meg a sírodban, öreg deák!
1: Hogy szeretne mindjárt az idén belemenni a delegációba, mivel hogy erre van a legtöbb hivatottsága? Tudom, szokták mondani többnyire szerény hangon, hogy itt tudnék valamit csinálni, mert érzem, hogy mozog bennem valami.
0: Úgy tapasztaltam, hogy egy-egy giliszta szokott ilyenkor az én tisztelt képviselőtársaimban mozogni, de a legtöbben giliszta sincs. Kapucán kérdezte, hogy tényleg pertú lehet-e szólítani a minisztereket.
1: Igen. Azt gondoltam, mondja Kapucán, hogy csak akkor, ha más nem hallja.
0: Gergely, ha senki se hallja, akkor a miniszternéket is pertú szólíthatod, nem csak a minisztereket.
1: Ha, szép ez azzal, kocmány,
0: lelkendezett Kapucán, csillogó szemekkel fölhajtva egy pohár habzó pesgőt. A kíváncsiság és az életvágy csak úgy csepeg ki belőle a száján, a könyökén, a fülein. Csodálatos varázsa van ennek a bolondos képviselőségnek. Az annálék föntartják emlékezetül Bodulát, aki nem aludt a múlt országgyűlés végén, hogy tovább lehessen képviselő, hogy éjjel is érezze még a képviselőség fényét, melegét. Kapucán szintén nem mert lefeküdni, mert az ébrenléthez fogható értékű álom nincs a Morpheus raktárában. Mit adhat neki az alvás? Pihenést. De Kapucánnak nem pihenés kell, előbb a mandátumával akar betelni. Minden apróság érdekli, mindent tudni akar, hol szoktatok ti képviselők vacsorálni, és mit szoktatok ti képviselők esténként csinálni, és hánykor szoktatok ti képviselők lefeküdni. Ugye a konferenciákon csak képviselő lehet jelen, a trónbeszédkor bemutatják a képviselőket is a királynak, minden este fönn vannak a miniszterek a klubban, és mit csinálnak, mikor szoktak lenni az udvari ebédek? Persze, betűrendben hívják a képviselőket, a konferenciákon szabad-e mindenkinek felszólalni?
1: Szabadna, de nem illik.
0: De hát az odiózus ügyeknél lehet-e frontot csinálni a kormánynak? Illenék, de nem szabad.
1: És ugyan, mondd meg már, édes barátom, kinek kell szólani, hogy az ember melyik szakmához ért, nehogy valami ostoba ötödrendű bizottságba tegyék. Hát, ezekkel a kormánybiztosságokkal hogy vagytok? Ki és miképpen kapja azokat?
0: Attól függ, van-e Borontón valami rakoncátlan folyó.
1: Ó, Istenem, erre nem is gondoltam, fájdalom nincs. De van egy vulkanikus hírben álló hegy. Mit gondolsz, nem lehetne ebből valamit csinálni?
0: Talán, idővel, ha jobban kifejlődik.
1: Mi? A láva?
0: Nem, a kormánybiztosi intézmény. Ennyi és íjféle mamlasz kérdéseket zúdított az én új barátom a nyakamba, végre is kényelmesebbnek találtam, ha én kérdezősködöm. Hát te most hova utazol? Budapestre? Felelte Kapucán Gergely. Talán szállást fogadni, hogy úgy ne járj, mint elődöd? Nős vagy?
1: Sajnos.
0: Miért sajnálod?
1: Nem, most már jobban megnősülhették, mint képviselő a mandátum égisze alatt.
0: Gergely, a sín kilátszik a zsebedből, hát szállást fogadsz.
1: Azt is, de leginkább azért megyek föl, hogy jó helyet foglaljak magamnak.
0: Miféle helyet?
1: Hát, ülő helyet a házban. A mai világban csak az élelmes ember boldogul. Tidd meg az, barátocskám, valami nagyon-nagyon jó helyet szeretnék, s félek, hogy megelőznek. Te hol ülsz a házban, ha szabad kérdeznem?
0: Az enyém mindjárt az első hely, az első számú.
1: Az első számú? Dadogta, és a szemkarikái nagyra nyíltak.
0: Éreztem, hogy bizonyos pietással vegyült megdöbbenéssel néz rám. Bizalmasan hajolt hozzám, mint aki a lelkét készül egy baráti szívbe kijönteni.
1: Tudod, valami olyat szeretnék, hogy egy excellenciás úr mellett volna, ha lehet, kettő mellett, a két oldalról.
0: Elnevettem magam befelé.
1: És egy miniszter elől nem, de hogy hallja a lojális dohogásaidat.
0: Gergely, te stréber vagy! Kedélyesen a kezemre csapott.
1: Eredj, kérlek! Utálom a strébereket. De ami okosság, az okosság. Ha jó társaságban van az ember, sok jót elsajátít. Azért szeretném a jóra való szomszédokat. Ne nevessin, stállak, igazán rám fér. Mert én szerény vagyok, beösmerem, hogy van egy kis tapintatom, de világom még nincs. Bárányka vagyok. Becsületemre bárányka vagyok.
0: Fölhajtotta a pezsgő maradékot egy húzamra.
1: Így dagadjak meg, ha nem vagyok bárányka.
0: Második fejezet. A homály. A fizető pincér jött a könyvecskéjével. Kolozsvár, uraim! Hála Istennek! Kolozsvárot elkapcsolják az étkezőkocsit, és ott hagyják. Csak is ez az egy mód volt a menekülésre a csacska Kapucán Gergely karmaiból, hogy a fundus vétetik ki a lábunk alól. Ez ellen már ő se tudott argumentumot fölhozni. El kellett válnunk kiki a maga kupéjába, a Málhájhoz. Ott aztán ledőltem egy kicsit, de a szelíd álom sokáig került. Ki nem ment az eszemből ez a Kapucán? Jézus Mária! Ez lesz ám még csak a stréber. Elfogott a filozofálás léhamestersége, hogy mennek az emberek lejjebb-lejjebb. Valaha taszigálni kellett őket, hogy előre álljanak, ha akadt is hízelgő, kapaszkodó, az annyira raritás volt, hogy az ember szerette, megbecsülte, mutogatta, mint a furcsán nőtt fát, vagy mint az okos balaszot, aki apportírozni tud. A nagyurak úgy szólván izolálva voltak a házban. A gentry fölfelé is rátartó volt. Egyetlen eset történt, hogy középosztályú képviselő átment a konzervatív árnyalathoz, ahol az oligarchák vonták meg magukat, és ezt is azzal indokolta. Csak azért mentem át, hogy azt a gőgös sennyeit lefegezhessem. Hanem ezek a kapucánék. Micsoda liliputi faj ez, és mennyire szaporodik. Mennyivel különb menyus. Ugyan volt kivel elcserélni, s milyen tragikum. A saját felesége buktatja meg, kilátott már valaha ilyet? Más asszony bomlik, hogy az ura mandátumhoz jusson, de alkalmasint a budai Terka néni paprikásta föl valamely leleplezésekkel. Ó, csak vénasszony ne volna a világon. Így gondolatok közt aludtam el egy végső sóhajjal derék menyusunkért, mely sóhaj azonban fölvillanó örömbé változott, mert nagyon gyarló az emberi állat, mint én a fővárosba érve reggel benyitottam a szerkesztőségbe. Hurrá! Kiáltám a naptár szerkesztőjét megpillantva sok kézirat közt. Most jut eszembe, hogy a katángi másodszori megválasztásának történetét ígértem meg az idei naptárba. Milyen jó, hogy most már nem kell megírni. Hogy? Kérdi a szerkesztő megijedve. Nem kell megírni. Ígéret köti a pesti hírlapot, be kell váltani. Hogy is ne? Vágtam közbe mohón. Én a megválasztását ígértem, de ha nem választották meg, kit? Katángit? Teringette. Hogy ne választották volna meg? Hát ön még nem tudja, mit? Hogy megbukott borontón. Kacagott föl a kis szerkesztő, ördögies villogású pápa szemét föltolva a homlokára. Hát ön még nem tudja, hogy megválasztották körtvélyesen. Körtvélyesen? Kit? Ej, Istenem, hát a katángit. Lehetetlen, nem hiszem. Szó nélkül elém betolta a tegnap előtti lapokat. Hát csak ugyan ott állott a megválasztott képviselők lajstromában. Katángi Menyhért szabad elvű párt. Körtvélyes. Tehát egy nappal még előbb lett meg, mint kapucán. A csodálkozás szinte megdermesztett. Ez mégis megfoghatatlan. Körtvélyes borontó túl 100 mérföldre esik az ország ellenkező részében. Hogy jut oda katánki? És ilyen hamar. Más ember, ha a kerülete megromlik, lepottyan, mint a letört gaja fáról. Még csak a zörgése se hallik, de ennek a menyusnak ördöge van. Azon a turpisságon kaptam rajta magamat, hogy a sajnálkozásom az éjjel a vasúton színlelt volt a bukásán. Az igazi érzésem a bosszankodása megválasztása fölött. Bevallom, hogy elégedettebb volnék, ha sajnálkoznom kellene a malőrjén, mint most, hogy csodálkoznom kell a szerencséjén. És hogyan lett meg a kis öreg? Kérdém, még mindig bámész tekinteteket meresztve a munkatársakra. A naptár szerkesztője vállat vont. Ez az ön dolga megtudni? Természetesen. Tudom, lesz erről már elég anyag és história a klubban, mert tűzbe merném tenni a kezemet, hogy nem ment természetes úton. Azonban csalódtam. A klubban senki se beszélt a katángi megválasztásáról, pedig csak választási élményeket beszéltek. A szép nagy terem pezsgett az elevenségtől. A gólyák közül is sokan voltak már fönn, szépen öltözve és fésülködve nézelődtek kíváncsian. A szobrok, a képek érdekelték, ez mind a miénk. Végig sétálták a termeket, és fölségesnek találták a levegőt, mintha rezeda illattal volna telítve. Azon felül minden nyájas volt és csinos. A nagy villanygolyó óriási pompával lövelte ki vakító fényét. Úgy látszott nekik, hogy ez az igazi napfény. Az odakün való az csak műnap. A rozsdavörös szőnyek kéjesen csiklandozta a talpaikat, mert nevettek, mind nevettek a boldogságtól. Minden jelezte a nagy szaporodást, nem csak, hogy annyian vannak fönn, de a miniszterek megkisebbedett érdeklődése is a szürke urak iránt. Hát még a főispánok kevés magatartása, akik reményen felül hozták be a termést a nagy granáriumba, a két kállai, ruganyos, recsegő léptekkel jár föls alá karomfogva egy-egy ismeretlen úriemberrel. Azelőtt egy képviselőjük se volt a klubban, s ha valaki kérdezte tőlük, hány szabad elvű képviselőtök van, nagy szerényen felelték. A harmadik kállainak, a szegedinek van egy. Most mindedik behozott egyet, talán kettőt is, azokkal járnak karonfogva, afféle rátartisággal, mint akinek először van életében arany óralánca. Kémlelik az arcokon a hatást, s ha valamelyik a karonfogott urakból eltávozik egy percre, nagy sebbellobbal keresik legott a sokaságban, kérdezősködve fűtölfáktól. Nem láttad, kérlek, merre ment? Kit? A nácit, a Kálmán. Miféle nácit? A mamelukomat. Az ő mamelukját. Csodálatos édesség van ebben a szóban, ha egy ellenzéki megye főispánja mondhatja, hogy kong, hogy zúg az, mint egy harang, a mamelukomat. Nini, Kapucán Gerge is itt van. De milyen otthonos már itt. Nézze meg az ember az egynapos gólyát. Izeg, mozog, mint az eleven ezüst. Hol ideugrik, hol odaugrik, hol ennek súg, hol annak súg valamit. Szeme folyton kémlel a láthatáron, a keze kalimpál. Úgy látszik, ezer tenni és mondani valója van, s milyen fesztelen, mintha itt növekedett volna szopós gyerek kora óta, s a bölcsője is itt rengett volna a Deák Ferenc képe alatt. Most észrevett, és felém tart.
1: Szervusz, Cimbora! Kialudtad magad?
0: És te?
1: Én még egy kicsit olvastam a kupéban.
0: Igen, mondám szórakozottan.
1: Egy kis kóta tanulmányokat teszek. Egy pár szakmunkát mindig hordok magammal a bőrömdömben.
0: Most egy minisztert pillantott meg, a Borszem Jankóból megismerte a képét, szögdelve, mint a zerger, rohan magát bemutatni. Ki volt ez? Kérdik az öreg képviselők, kik összeverődnek egy csoportba, mint a benszülött részbőrű indiánok az invázióval szemben. Ez Kapucán. Tegnap a vasúton ismerkedtem meg vele. Vigyázzátok meg, ez lesz a legnagyobb stréber. 10 ellenvetést szabadítok föl egyszerre.
1: Dehogy, a legnagyobb strébert én ösmerem, azt a szőkét ott, aki az Andrási szobra mellett áll. Ördögöt! Mond egy másik. A Stréberissimus, az én unokaöcsém, az a nyurga fiú, a pulpitushoz támaszkodó, ösztönszerűleg rájött, hogy az elnöki pulpitus előtti tér az akarnokok kedvenc ácsorgási helye.
0: Mindenki bizonykodik, hogy ő ismeri a legnagyobb Strébert. Nagy bőség jele ez. De végre is, mit érdekel most engem a távoli jövő? Hisz én voltaképpen azért jöttem a klubba, hogy a katángi választását és részleteit megtudjam. Elkezdtem tehát kérdezősködni, de a legnagyobb homály nehezedett a körtvéesi választásra. Senki sem tudott semmit. Gondoltam, talán a miniszterektől vehettek ki valamit, megszólítottam az egyiket. Nem tudod, kérlek, hogy lett meg katángi képviselő? Ő excellenciája vállat vont. Bizonyosan meg volt a többsége, azért lett meg. Aztán jó ízű humorra hozzátette, mert azért is meg szoktak lenni néha képviselők ki az emberek.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg, a következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A gogyós gyümölcskertész. Szentpéteresen.
6: Főrelézze.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: És a gyerek.
6: A
5: gólyakalifa.
6: Foszti fiú esetek.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: lépést óva tesz. 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Számos képzési és szolgálatvállalási lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik a következő felsőoktatási felvételi eljárásba szeretnének pluszpontokat szerezni, és azoknak is, akik egyelőre nem tervezik a továbbtanulást, írja a honvédelem.hu. A portál szerint azoknak, akiknek idén nem sikerült a felvételi, ajánlják az acélkocka altiszt képzést, erre július 31-ig lehet jelentkezni. A tartalékos szolgálatot azoknak ajánlják, akik továbbra is szeretnének továbbtanulni. A tartalékos szolgálat vállalásával már az alapkiképzés elvégzésével 16 pluszpont szerezhető a következő felsőoktatási felvételi eljárásra. Az alapkiképzés teljesíthető egyszerre vagy akár hétvégenként, így aki most jelentkezik és teljesíti az alapkiképzést, akár a jövő évi keresztféléves eljárásra megszerezheti a 16 pluszpontot. Ha valaki 32 pontot szeretne szerezni, annak a 6 hónapos szolgálatot javasolják, amelyből a havonta induló 10 hetes alapkiképzést kell először befejezni, majd a hátralévő időben valamely katonai szervezetnél a választott szakkiképzésen megszerezhető ismereteket elsajátítani. Aki pedig további 6 hónap szakkiképzést teljesít, akár 64 pluszpontot szerezhet. Tartós megoldást kérnek a lakosok a városba bejáró medvék ellen a székelyföldi Sepsi-Szentgyörgyön. Többen beadványban fordultak Kovászna megye prefektusi hivatalához, a Sepsi aréna környékén rendszeresen felbukkanó nagyvadak miatt, írta az egyik román napilap. Az aláírók sírelmezik, hogy bár a medvéket többször elriasztották, áttelepítették, továbbra is visszatérnek. A lakosok azt szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően járna el, és tartósan rendezné a helyzetet. A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él a Kárpát-kanyarban található Kovászna megyében, a hivatalos becslés szerint 2200, miközben az ideális egyetszám 600 lenne. Egyre több olasz városban léptetik életbe a vörös riasztást az idei nyár negyedik hőhulláma megérkeztével, amely ismét 40 Celsius fokra emeli a hőmérsékletet a Pó Alföldön is, adott ki figyelmeztetést a Római Egészségügyi Minisztérium. Csütörtökön 3 közép-olaszországi városban rendelték már el a legmagasabb fokozatú hőriasztást. A vörös kút pénteken már 11 városra lesz érvényes. A 40 fokos hőség az előrejelzések szerint augusztus 2. hetéig tart. Az Olasz Meteorológiai Intézet közlése szerint a Róma közeli egyik tengerparton napközben 37 Celsius fokot mutatnak a hőmérők a levegő 70%-os páratartalmával, ami 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik? Hogy napjainkban minden negyedik, ötödik gyerek rosszul lát? Hogy minek köszönhető mindez, arról dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinika adjunktusa mesél majd.
2: Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemed, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is, europaradio.hu.

0: Cve együtt én meg te.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Lezárult a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós szemüvegek beszerzését támogató újabb pályázata. A program két részletben valósult meg, 2025 elején 541, míg 2025 végén 2026 elején 460 nehéz körülmények között élő gyermek juthatott hozzá a számára szükséges okulláréhoz. Olyan családok pályázhattak, akiknek ez komoly anyagi terhet jelent. Fejenként maximum 80 ezer forintot lehetett igényelni, amelyet egy család több gyermeke részére is kérhetett. A pályázatban a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség is részt vett, így az utalványt országszerte 300 optikában válthatták be az érintettek. Dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvos, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusának elmondása szerint a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. 2000-ben Közép-Európában a népesség 20,5%-a rendelkezett miópia fénytörési hibával. Ez az arány 2020-ra 34,6%-ra növekedett, 2050-re pedig előre láthatólag elérjük az 54,1%-ot. És a probléma egyre több gyermeket érint.
3: Igen, ez valóban így van. Van egy 2025-ben megjelent nagy átfogó tanulmány, ami kifejezetten európai gyermekeket vizsgált, és ott orvosi lelet alapján bizonyítható volt, hogy a gyermekeknek a 18%-a gyakorlatilag valamilyen fénytörési hibával rendelkezik, tehát magyarán szemüveges korrekciót igényel. 24 év adatait nézték át, és ez azt jelenti, hogy igen, körülbelül minden ötödik gyermek. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy most már nem teljesen úgy oszlik meg ez a százalékos arány, mint mondjuk 30-50 évvel ezelőtt, hanem abszolút túlsúlyba került a rövidlátóság, tehát a mínuszos szemüveget igénylő gyerekek köre, és a maradékon osztozik a távollátók, tehát a pluszos szemüveget igénylő gyerekek, és akiknek cilinderes korrekció astigmatizmusa van.
2: Ez minek köszönhető egyébként?
3: Hát ez mindenképpen egyrészt az életmódunknak köszönhető, hiszen az elmúlt 20-30 évben a mindennapi életritmusunk nagyon megváltozott, sokkal inkább beszorultunk a zárt belső terekbe, sokkal inkább nem természetes fényben vagyunk, kevesebbet mozgunk, ez minden korosztályra igaz, és a műszaki cikkek használata messze nem hasonlít a 30 évvel ezelőtti állapothoz, tehát a okos készülékek, a mindennapi munka során igényelt technikai háttér, az mind arra kényszeríti a szemet, hogy ne a jól megszokott távoli adaptációba legyen, hanem a közelibe. Tehát ezt a 30-40 centiméteres munkatávolságot gyakorlatilag a napunk nagy részében tartjuk. És ezzel sajnos így van egy óvodás, egy általános iskolás és egy nagy kamasz egyértelműen. Nyilván vannak genetikai vonatkozásai is annak, hogy valaki rövidlátó lesz, de ez a töredéke.
2: Egyébként, hogyha a családban többen vannak, akik szemüveget viselnek, és van köztük rövidlátó vagy távollátó, akkor nagy eséllyel ez generációkon át öröklődik?
3: Abszolút, pontosan megvan ennek a háttere, de az nem valós, hogy azonosítottak egy gént, és annak az öröklődése nekünk leírja, hogy milyen arányban lesz a gyermek rövidlátó, és milyen mértékben lesz rövidlátó, hanem ez biztosan egy sok génes és környezeti tényezőktől is jelentősen befolyásolt állapot. Hajlamosító tényezőként ismert a családban előforduló rövidlátóság, de olyan is van természetesen, hogy a életmód felülírja ezeket, és mégsem lesz rövidlátó egy gyermek. Egyébként a raszbeli hovatartozás is hajlamosíthat rövidlátóság kialakulására, hogy az ázsiai népességben, akár Észak, akár Dél-Ázsia, Kína, Japán sokkal magasabb a rövidlátóság előfordulása. Egyébként, ha az egész bolygót nézzük, a akkor ugye van ez a jóslat, hogy 2050-re a világ 30%-a rövidlátó lesz átlagosan, vagy inkább közelít az 50%-hoz, ha 5 milliárd emberrel számolhatunk, aki rövidlátó lesz. És földrajzilag ezeknek a gócpontja az Ázsia lesz, ahol egyébként 80-90%-os is lehet a rövidlátóság előfordulása. Egyébként az USA-ban is minden évtizeddel emelkedik a prevalenciája rövidlátóságnak.
2: Olyan érdekes, amit mond, ugye az okos eszközök szóba jöttek, hogy kiskortól kezdve sokszor már a bölcsödésnek a kezében ott látjuk, a babakocsiban ülő gyereknek ott látjuk a kezében az okos eszközt, de eszembe jutott az iskola. Ugye a digitális oktatásnak a része a digitális tábla, és hogy nagyon sok iskolában már visszaszorult a sima hagyományos táblának a használata, mi még krétával írtunk. Tehát magyarán az iskola is ráerősít erre valahol, nem?
3: Egészen biztosan, de most remélhetőleg inkább ellenkező irányú változások lesznek. Én úgy tudom, hogy Skandináviában már ez rég elkezdődött. Ugye ott volt a leginkább zászlóként mutogatták, hogy nekik nincs is valós tankönyvük, csak okos tábla van, mert védjük a környezetet, nem kell cipelni a gyerekeknek a nehéz tankönyveket. Viszont ott egészen komoly arányban nőttek a problémák, és ez sajnos nem csak természeti probléma, az okos eszközök, viselkedés, magatartás problémákat is okoztak, és ott egy ellenkező irányú folyamat van, tehát újra visszatérnek a valós papíralapú könyvekhez, a klasszikus krétával írt táblához, és egyre inkább hangsúly van azon, hogy az iskolai környezetben minél nagyobb felületen legyen természetes fény. Ugye Ázsiában, ahol említettem, hogy kimagasló a rövidlátók aránya, ott például a tantermeket már úgy tervezik, hogy a tető az egy ablak gyakorlatilag. Az előadók sokkal több természetes fényt használnak. Be van iktatva az, hogy legyen szünet abban, hogy közelre fókuszálnak. Több mozgás, több szabadtéri játék. Tehát igazából ez jelenteni a fejlődés, nem az, hogy minél digitalizáltabb legyen az oktatás.
2: Igen, az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha idézőjelbe attól romlana az emberek szeme, hogy nagyon sokat olvasnak, tehát regényeket, verseket,
3: igen,
2: novellákat.
3: És a romlás itt nem pusztán egy dioptria igényt jelent, tehát ezt nagyon kell hangsúlyozni. Van a Nemzetközi Miópia Intézet, amely tényleg az egész föld bolygón az összes ország tagja, és gyűjtik az információkat, hogy közös stratégiákat dolgozzanak ki, mert ki is mondják, hogy a rövidlátóság az nem egy fénytörési hiba, az egy betegség. Méghozzá azért, mert aki rövidlátó, attól függően természetesen, hogy milyen fokban rövidlátó, tehát mekkora dioptriát igényel az éleslátás létrejöttéhez, kísérő betegségekkel bőven rendelkezik, a zöld hályok, a szürke hályok, a látóhártya, retina betegségei, szakadásai, vérzései, azok mind-mind borzasztó nagy arányban fordulnak elő a rövidlátók körében. Minél nagyobb a dioptria, annál inkább nő ezeknek a kísérő betegségeknek a kockázata. És ez már nem egy szimpla szemüveg, ez már egy társadalmi teher.
2: Mit tudunk ellene tenni? Tehát hogyan előzhetjük meg, hogyha valakinál ez nem genetikai alapú?
3: Nyilván mindig is, ahogy említettem, az életmóddal borzasztóan befolyásoljuk a saját életkilátásainkat. Egyelőre a beazonosított rizikófaktor az a zárt térben töltött sok idő és a közeli munkával töltött sok idő. Tehát be kell iktatni a javaslat alapján óránként legalább egy 10 perc, negyed órás szünetet, amikor távol néz. Nyilván nem muszáj ezt egy tömbben, 10 percet, negyed órát, de hogy trenírozni magunkat is arra, hogy a monitoros munka közben nézzünk távolra, minél inkább természetes fénynél, vagy hát ha tél van, sötét van, akkor jó erős fénynél dolgozzunk. Kimutatott, hogy minél több időt tölt egy gyermek a szabadban, egyébként érdekes, hogy akár mozgással, akár mozgás nélkül, annál inkább csökken a kockázat annak, hogy ő rövidlátó legyen. Ha már valaki rövidlátó, akkor is borzasztó fontos, hogy tud tenni azért, hogy maga a progresszió hogyan lassuljon. Több típusa van a rövidlátóságnak, de egy típus az a tengelymiópia, amely együtt jár azzal, hogy a szemgolyó hossza nyúlik. Ez egy kompenzációs, teljesen fals mechanizmus. Minél inkább rövidlátó egy gyermek, annál inkább igyekszik az éleslátást úgy létrehozni, hogy megnyúlik a szemgolyó. Nem akarok az élettanába belemenni, de ezt a szemtengely megnyúlást tudjuk lassítani különböző eszközökkel. Tehát például, ha valaki ahhoz, hogy élesen lásson, rövidlátóként szemüveget visel, az egy egyfókuszú szemüveg, be van állítva egy távolra, élesen lát a szóró lencséjével. De ha olvas, akkor optikai eszközzel, speciális progressziógátló szemüveggel ezt egy kicsit be lehet csapni. Ezek úgynevezett defókusz lencsék. Itt a kialakításban nagyon sok különbség lehet, hogy kis lencse szigetekkel dolgoznak, gyűrű alakban elszórtan, ez már inkább részletkérdés, de egy sima, úgymond progressziógátló szemüveggel is tehet valaki azért, hogy ne romoljon a rövid látósága olyan ütemben, mint ahogy egy egyfókuszú szemüveg mellett. Vannak éjszakai kontaktlencsék, amik hasonló elven tudják lassítani a rövidlátás romlását. És hát van farmakológiai útja is, amikor bizonyos szemcseppek adása az alkalmazkodási görcsöt oldja, tehát amikor úgymond rááll a szem belső izma, hogy a lencsét úgy állítja be, hogy közelre legyen éles a kép a retinán, annak a blokkolásával is lehet egy kicsit lassítani, vagy ezek kombinációjával. Ez az életmódon túl egy optikai és farmakológiai prevenció.
2: Most az a kisgyerek, aki mondjuk rövidlátó, akkor annak nagyon nem tesz jót a telefonozás például, vagy az, hogy monitor előtt ül.
3: Biztos, hogy nem. Csupán, pusztán a rövidlátóságról beszélünk és a szeme egészségéről, akkor biztos, hogy nem. Tehát ez a folyamatos közelre alkalmazkodás, hiszen csak úgy látja élesen azt a tablet vagy telefonmonitort, ha közelre alkalmazkodik, az viszi, hajtja előre egy önrontó körként a rövidlátóság kialakulását. Emellett meg kell említsem, hogy borzasztóan lecsökken a pislogás számunk percenként, hogyha egy kis közeli monitort nézünk. Még egyébként akkor is lecsökken a pislogás szám, hogyha egy filmet nézünk a moziban, akkor is a figyelem miatt ritkábban pislogunk. Érdekes módon a videójátékoknál, vagy egy kis TikTok videónál még inkább, akár percenként 1-2-re leeshet az amúgy percenként 14-16-os pislogás szám. Ez nagyon kiszárítja a szemfelszín, magával hozva az összes száraz szem tünetet és jelet. Tehát gyakorlatilag a szemfelszín korai öregedésén túl mindenféle szubjektív panasz társulhat, egy egészen kis opisnál is.
2: És akkor az azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk óvodáskorban már szemüveget kap rövidlátás miatt, akkor lehet, hogyha mondjuk sokat telefonozik például, és ez általános iskolás gyerekekre is mondom, akkor lehet, hogy például egy éven belül sokkal többet romlik a szeme, mint egyébként régen mondjuk egy ugyanilyen rövidlátó gyereknek romlott?
3: Hogyne. Amúgy a 6 éves kor előtt kialakuló rövidlátóság az inkább patológiásnak mondható, tehát ha az óvodás korosztályt nézzük, mert jelenleg általában 5-6 éves korban kezdődik, ha nincsen valamilyen családi hajlamosító tényező, vagy egyéb hajlamosító tényező. Ilyen például a koraszülöttség, kötőszöveti betegségek, tehát lehetnek olyan helyzetek, amik időben előre hozzák a rövidlátóság megjelenését, de egyébként ez a 5-6 éves kor az, ami a normál rövidlátóság megjelenésének az időszaka. De földrajzilag is borzasztóan függ attól, hogy ki hol él. Például Kínában, ahol 47-50% a rövidlátóság aránya, ott már időben előbb megjelenik. Iránban például 8%. Ez egy 2010-es adat, lehet, hogy most 16 évvel később már nyilván több, de itt ezzel akartam érzékeltetni a különbséget.
2: Tehát leginkább akkor, amikor elkezdik az iskolát, akkor lesz szükség sok kisgyereknél szemüvegre?
3: Igen, igazán a rövidlátóság az összefügg ezzel az életkorral, abszolút. És egyébként ugye, ha belegondolunk, akkor kerülnek inkább be egy zárt térbe, órákon vesznek részt, kevesebbet vannak a szabadban, kevesebbet mozognak. Nagyon jó lenne, ha ez is egy szempont lenne a gyerekek oktatásánál, hogy mozogjanak sokat, menjenek a szabadba. Nem baj, ha hideg van, lehet öltözni, ez nem csak a szemük egészségét szolgálná, nyilván technikailag sokszor nehéz megoldani, de pont ebben a 27 európai ország által jegyzett tanulmányban is ez volt, hogy nagyok a földrajzi különbségek, de mindenképpen ez egy közös védőfaktor.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvossal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napirendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Lezárta a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés három különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolatlan központi engedélyezési kötelezettségek lassították. Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a központosítás nem eredményezett hatékonyabb működést, a tankerületek gazdálkodása nem lett átláthatóbb, miközben a működési kiadások folyamatosan emelkedtek, az intézmények felújításai és karbantartásai elmaradtak. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kénkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A minisztérium különösen aggályosnak tartja, hogy hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Lászlót idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről kormányzati döntés születik. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak. Azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a Bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajor ország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés és egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki Magyar Péter.
1: Az időjárásról.
4: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Barcsai Veres Amarilla szemész, gyermekszemész szakorvossal arról, hogy a rövidlátás előfordulása a világ társadalmaiban évről évre rohamosan növekszik. Napjainkban minden negyedik, ötödik gyermek rosszul lát. Hogyan lehet észrevenni azt, hogy a gyerekem rosszul lát?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye úgy van, hogy az iskoláig évente látásszűrést végeznek a védőnök, és utána két évente, páros években nézik a távol-közeli látóélességet, szerencsés esetben a sztereolátást, és hatodik évfolyamon pedig a színlátást. Na most, ha ezeken nem derül ki semmi, de a szülőnek gyanúja van arra, hogy a gyermek esetleg nem lát jól, akkor kell ettől függetlenül elvinni szemész szakorvosi vizsgálatra. Mik lehetnek ezek a gyanújelek? Például hunyorog a gyerek, kancsalít, feje fáj, dörzsöli a szemét, ferde lesz a fejtartása, az is lehet egyébként látás problémára utaló jel. Ezekre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy adott életkorban nem pusztán fénytörési hiba az oka ezeknek a tüneteknek. Tehát lehetnek olyan általános betegségek, akár súlyos daganatos betegségek is, amik mondjuk kancsalságban nyilvánulnak meg, és borzasztó fontos, hogy szakorvosi vizsgálattal eldőjön, hogy itt tulajdonképpen mi a helyzet, mi van a háttérben.
1: De egyébként a szülők csak akkor kezdenek el gyanakodni, amikor mondjuk erősen panaszkodik egy gyerek, mondjuk fejfájásra, vagy nagyon közelről nézi mondjuk a tévét, vagy a mesekönyvet.
2: Én mindig látok különbséget olyan szülők között, akik maguk is szemüvegesek, ők valahogy rutinosabbak ebben, hogy felismerjék, hogy a gyermek nem lát jól, és látok olyat, akik mondjuk nem egy szemüveges család, nem is gondolnak rá, nem is tulajdonítanak jelentőséget annak, hogy hát fáj a feje, lehet rossz napja volt, tehát valahol itt is az arany középút számít. Azok a családok, akiknél már előfordult kancsalság, vagy a szülők gyerekkorban szemüveget viseltek, vagy maga a gyermek koraszülött volt, ott mindenképpen kell szemészeti vizsgálatot végezni, tünetek nélkül is. Mert a gyermek nagyon sokáig kompenzál. Teljesíteni akar, meg akar felelni, és egyébként egy bizonyos sávon belül ő tud is alkalmazkodni, hiszen az anatómia a gyermekeknél úgy működik, hogy akár 8-10 dioptriát is tudnak alkalmazkodni, anélkül, hogy ők ténylegesen homályosan látnának. De nem ez a cél. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valaki pluszos szemüveget igényelne, de nem tűnik fel senkinek, hiszen ő jól lát, jól teljesít, jól mozog, nem hunyorog, de egyszer csak egy lázas betegségben megjelenik a kancsalság, és kiderül, hogy ő évek óta tulajdonképpen egy plusz 4-es szemüveget igényelt volna, csak a kis belső izmaival ezt úgymond ledolgozta, alkalmazkodta és élesen látott. De kiderült, hogy esetleg mind a két szülő már gyerekkorban pluszos szemüveget viselt, és az ilyen családokban jó lett volna, ha előbb kiderült. Tehát mindenképp azt kell hangsúlyozni, hogy azok a családok, ahol egyik vagy mindkét szülő gyerekkorban szemüveges volt, ők vigyék szemészeti vizsgálatra a gyermeket. Tudjuk, hogy túlterhelt a rendszer, tudjuk, hogy nehéz időpontokat kapni, de náluk mondjuk indokolt. De minden gyerek nem tud gyerekszemészeti rendelésre eljutni, mert egyszerűen nincs annyi gyerekszemész, hogy minden egyes gyermeket szemészszakorvos vizsgáljon.
1: Hát meg gondolom, nem is mindenki viszi el a gyerekét, tehát én nekem mindig a szűrővizsgálatok nem jutnak eszembe, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel az még Magyarországon nem általános, tehát hogy sokan nem veszik igénybe, pedig életet menthet.
2: Igen, igen, például a mammográfia, az emlőszűrésnek a részvételi aránya úgy tudom 60% körül van sajnos, tehát ez nagyon szomorú, de mondjuk a gyerekeknél a védőnői szűrővizsgálat a látás tekintetében is abszolút kötelező, tehát azon részt kell venni, a területi védőnők ezt szépen végzik, de én inkább itt azt hangsúlyoznám, hogy aki koraszülött volt, akinek kancsalság volt a családban, akinek a gyerekkorban a szülők viseltek szemüveget, ott érdemes szűrővizsgálattól függetlenül is elvinni, hiszen a szűrővizsgálat, ott nem történik pupillatágítás, a gyermekeknek igazi dioptria meghatározása mindenképpen tág pupillánál, alkalmazkodásgátlásban a megbízható, erre egy szűrővizsgálat nem alkalmas. de mindenki sem juthat el gyerekszemészeti vizsgálatra.
1: Ha valaki szemüveges lesz, az visszafordítható? Tehát van olyan, hogy megjavul a szeme és nem kell többé szemüveg, vagy ez visszafordíthatatlan folyamat, maximum csak lassítani lehet a romlást?
2: Külön kell választani, milyen a fénytörési hibája. A rövidlátóság az soha nem fog eltűnni. Nyilván lézeres látásjavító műtéttel majd felnőtt korában eltűnhet, de például, ha valaki távollátó vagy hipermetróp, ott a szem mérete az aktuálishoz képest változhat, nőhet úgy, hogy egy idő után már nincs dioptriagénye annak az anatómiájú szemnek. De például egy astigmatizmus sem igazán kinőhető, ezt szülők szokták használni ezt a szót. Tehát nem minden szemüveg nőhető ki, nagy részük nem nőhető ki.
1: Mi van azokkal a szemüvegekkel, amelyeket különböző áruházakban, drogériákban lehet kapni? Tehát lehet, hogy a szülő megkapja a diagnózist, a gyerekének szemüvegre van szüksége, bemegy egy szemüvegüzletbe, a rendes szemüvegüzletbe, és hát látja az árakat. Nem kevésbe kerül ma egy szemüveg. Ha nem váltja ki azt a szemüveget, amit a szemorvos fölírt, hanem inkább elmegy és vesz egy szemüveget a drogériába, az a gondolom többet ront. És többet áll.
2: Hát ott több gond van. Ugye a drogériás szemüvegeket arra találták ki, hogyha az öregszeműség vagy presbiópia miatt 40-50 pluszosan kell olvasó szemüveg, akkor azt valaki otthon felejti, és akkor vesznek egy +2, +2-t. Nem arra találták ki, hogy gyerekkori fénytörési hibákat javítsanak vele. A gyerekek nagy részénél a jobb és a bal szem eltérő fénytöréssel rendelkezik. Persze lehet teljesen szimmetrikus is, de azért pont ugyanannyi mind a két oldalra az ritka, hogy egyrészt ezek a drogériás szemüvegek jobb és balszem azonos dioptriájúak. A másik nagy probléma velük, hogy a keret sem olyan, mint a gyerek fejre való. Tehát a centruma, az optikai centruma ezeknek a lencséknek nem oda fog esni, ahova kell, hiszen a felnőtt fejméret az nem az, az orrán se fog jól állni, nem úgy illeszkedik, nem beszélve a pupilla távolságról, tehát mondjuk lehet, hogy egy óvodásnak van egy 45 milliméteres pupilla távolsága, míg a felnőttnek egy 58 milliméteres, most ez alsó hangon is több mint egy centi különbség, ez óriási problémákat tud okozni. Lehet, hogy a gyerek pont azért nem fogja hordani ezt a polcról emelt szemüveget, mert szédül benne, mert nem is oda esik az a dioptria, és nem is arra a dioptriára van szüksége, úgyhogy ezeket nem erre a helyzetre találták ki.
1: Könnyen meg tudják szokni a gyerekek a szemüveget? Vagy ez is változó? Valaki elviseli, nincs vele gond, valaki pedig minden áron szabadulni akar tőle.
2: Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ha a gyermek eljön szemészeti vizsgálatra, meghatározzuk a pontos dioptriáját, és gyakorlatilag dioptria mérettől független, tehát akár egy +1, akár egy +6-os, ha a gyermek ráérez, hogy ebben jól látok, kinyílik a világ, akkor imádják. Tehát nekem számtalanszor beszámolnak a szülők arról, hogy még fürdésnél is alig tudják leszedni róluk a szemüveget.
1: És szerencse, hogy ma már nem hívósági kérdés a szemüveg, tehát magyarán már, szemüveges, azt nem csúfolják.
2: Ami szerintem klassz, hogy a keretválaszték nagyon megnőtt, tehát mind anyagában, mind formájában, színvilágában szerintem tényleg minden korosztály talál tetszetőset. Hajlékonyak, könnyűek, szilikon alapanyagúak, maguk az üvegek is, hát nem üveg, hanem műanyagok, kevésbé karcolódnak, persze még lehet kérni ilyen karcmentesítő rétegeket, de én azt gondolom, hogy találnak. Talán amit nehéz megszokni a gyerekeknek, az a nagyobb kamasz időszak, amikor kiderül, hogy mégiscsak kellene egy kis pluszos szemüveg, és akkor az ciki, tehát ez az időszak, amikor ugyan beismeri, hogy fáj a feje, hogyha nem hordja a szemüveget, de hát eddig is megvolt nélküle, miért hordaná most, és különben is a haját zavarja. Tehát azért vannak korosztályonként speciális kihívások, de azt gondolom, hogy a gyerekek nagy része abban a pillanatban megérzi, hogy ez neki jó, segít, úgyhogy szeretik. Meg aztán vannak külön a sportszemüvegek, tehát a sportolás közben sem kell lemondani az éles látásról. Meg más optikai eszközök is vannak, tehát most már egy kicsit bátrabban merünk fiatalabbnak is kontaktlencséket adni a napi eldobható lencsékkel, de ott mindig a személyi higiénét kell valahogy letapogatni a családnál, hogy ott mennyire fognak odafigyelni, hogy hogyan gondozzák a szemüket meg a lencsét.
1: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálatnak köszönhetően 1001 rászoruló gyermek kapott szemüveget, és azért döbbenetes az adat, hogy az ország minden tájáról 223 településről kaptak pályázatokat. A két legfiatalabb pályázó 2 éves volt. A támogatottak között 95 óvodáskorú gyerek és 904 általános iskolás szerepel. Tehát amit ön is mondott, hogy általános iskolába jön ez ki leginkább, hogy szemüvegre van szüksége a gyermeknek.
2: Igen, tényleg szomorú, mert azt gondolom, hogy a jó látáshoz mindenkinek joga van, és a gyerekkornak még van egy külön specialitása, hogy itt még bőven zajlik a látás fejlődés. Tehát nem úgy történik az éles látás, hogy megszületünk és rögtön kiválóan látunk. Az első pár évnek kitüntetett szerepe van. Először csak nagyon közelre, 20-30 cm-re látunk, és így bővül-bővül a látás modalitás, akár a kontrasztérzékenység, a színlátás, tehát ezek mind-mind egy fejlődés eredménye, hogy a korai ifjúkorra a legjobb a látásunk. De most, ha ez az ív bárhol is megtörik, bármilyen életkorban nem kapja meg a megfelelő szemüveget, rossz szemüveget kap, rosszul illesztett lencséket, akkor visszafordíthatatlan lesz az az állapot, hogy nem alakul ki a jó látás. Ezt hívjuk tompalátóságnak vagy ambliópiának. Ez felnőtt korban sem gyógyítható. Nem alakulnak ki azok az agyi területek sem, amik a jó látásért felelősek. Még egy teljesen épp szemnél is. És ez tényleg szomorú, hogyha valaki a gyerekkorban pusztán egy beszerzési probléma miatt nem kapta meg a jó látás esélyét.
1: Tehát magyarán lehet, hogy ezt államilag kellene szabályozni, hogy mondjuk az első szemüveg vásárlását mondjuk támogatná az állam. Mert hogy tényleg nagyon sok olyan szülő van, aki nem tudja kifizetni annak a szemüvegnek az árát. Én csak a kislányomat tudom hozni, ő 6 évesen most ment iskolába. 32 000 forintot fizettem a szemüvegére, úgyhogy kedvezményt kaptam rá. Tehát így fizettem 32 000 forintot. És nem vettünk csillivilli szemüveget, megnéztük, hogy körülbelül mi áll jó az arcához, ő azért választott, és ezt nagyon sok szülő nem tudja kifizetni, főleg ahol mondjuk 2 gyereknek lenne szükség szemüvegre.
2: Igen, abszolút. Adott dioptria tartomány fölött egyébként lehet támogatást kérni, tehát ez dioptria tartománytól függ, nyilván a nagy dioptriák esetében, de azt kell tudni, hogy itt a NEAC-kal szerződött optikákon keresztül lehet beszerezni ezt a szemüveget, és ez az egyedi igénylési folyamat szakorvoson keresztül zajlik. De ez inkább a jéghegy csúcsa, tehát általában a gyerekek nagy részének nem ez a dioptria tartomány a igénye, de ezt mindig biztosan mondja a kezelő orvos is. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy a tompalátóságnak a megelőzése az nagyon kiemelt stratégia kell, hogy legyen minden ország egészségügyi programjában. Itt a környező országokban is gyakorlatilag a látás szűrés fokmérője is legtöbbször az, hogy hány százalékban van az országban tompalátóság. A tompalátóságnak egyébként sok oka lehet, nem pusztán csak a szemüvegesség, de ez a leggyakoribb oka.
1: Akkor változni kell ezen a téren is, és az iskolában
2: is. Mindenképpen legalább egy pályázati, vagy egy alapítványi rendszert is érdemes lenne. Tehát mindenképpen támogatandó, mert ez egy hosszú távon megtérülő befektetés lenne.
1: Ön egyébként mit tapasztal, sok gyerek fordul meg önöknél?
2: Sok gyerek? Rengeteg. Itt a szemészeti klinikán mi terciér ellátóközpont vagyunk, de van saját területi kötelezettségünk is. Mi az egész országból látunk el gyerekeket, Kecskeméttől Kalocsáig, bárhonnan. Vannak bizonyos műtéttípusok, amiket csak itt végzünk az országban, bizonyos ritka betegségek, amelyeknek a kezelését abszolút centrumban kell végezni. Tehát nálunk nagyon nagy forgalmú mind az ambulancia, mind a bentfekvő részleg.
1: Hát ez jó lenne, hogyha akkor csökkenne, és ebben mi szülők is tudunk felelősséget vállalni azáltal, hogy a gyereknek nem adunk digitális eszközt a kezébe bizonyos kor alatt. Mert hogy ez fontos lenne tényleg, hogy egy első, második, harmadik osztályos gyereknél azért ezt inkább megelőzzük, vagy lassítsuk, és sajnos az okos eszközök ezt erősítik, tehát nagyon sok gyerek telefonozik, nem hétvégén, hanem hétközben, és sokszor este 10-11-12 óráig nyomják a játékot, meg nézik a YouTube-ot.
2: Erről tényleg regényeket lehetne írni, tehát itt csak a jéghegy csúcsa, hogy rövid látó lesz. Az, hogy felborul a alvás ébrenlét ritmus, hogy száraz lesz a szeme, hogy pszichésen instabil lesz, hogy gyakorlatilag függő lesz. Én elég sok programról tudok, akik próbálnak információt átadni szülőknek, mert azt hiszem nem az a lényeg, hogy megértsük, hogy most elveszünk valamit a gyerektől, tehát azt a mobiltelefont elvesztük tőle. Nem, pont fordítva, nem vesszük el tőle a gyerekkorát. Tehát az, hogy elvesszük annak a lehetőségét, hogy ő sárban, dagonyázva, a szabadban, szélben, hóban, kín van, és mindene is fejlődik. Azt elveszi az, hogy ő ráfüggött egy bármire is. Akár ráfüggött a kis cuki állatos mini videók nézésére, ez nem kell feltétlenül egy agresszív, egyszereplős, lövöldözős játék legyen. Egyáltalán nem kell. Ezek ilyen kis alattomosan történnek. Nagyon szereti megnézni a cicás videókat, de aranyos, nevetgél rajta, jól van. De nem, kikapcsol a való világból. Görnyed, a nyaka fáj, nem pislog, rövidlátó lesz, már éjszaka se alszik, mert azt nézi. Tehát ez a függőségi viszony, ami a legfőbb problémát okozza. Tényleg, én mindig mondom a szülőknek, hogy bátorság, vállalja föl, hogy ön lesz a rossz szülő, mert elvetted, mert a többi csinálja, de 10-15 év múlva oda fog állni az a gyerek, és azt fogja mondani, hogy anya miattad van, mert te adtad a kezembe a telefon, mert te nem szóltál. Tehát ők nem tudják, ők nagyon okos gyerekek, de az életkorukhoz mérten ők nem látnak ki a dobozból, ők nem látják, hogy kimaradnak egy csomó olyan fejlődési lépésből, ami később borzasztóan bepótolhatatlan.
1: Hát igen, bennünket úgy kellett az utcáról behajtani annó, annak idején.
2: De egyébként most is vannak ilyen gyerekek. Én mindig azt szoktam mondani, fogjanak össze páran szülők, mert egymaga nem fog kinfocizni. Így ha van. Két-három gyereket már levesznek a telefonról, azok előbb-utóbb egymással focizni fognak. Én szoktam így lázítani a szülőket, hogy bátran, gyerünk, rengeteg múlik a szülőkön, és a tájékoztatás, hogy ne azt lássák, hogy ők a rossz szülők, ők, akik elvesznek a gyerektől valamit, ők, akik nem adják meg a lehetőséget, mert ő nekik nem adatott meg, pont, hogy az ellenkezője. És nagyon várom azt a 10 év múlvai pillanatot, amikor ez teljesen nyilvánvaló lesz, és mindenki úgy fog visszanézni, mint egy 60-as évekbeli dohány reklámra, amikor még a gyerekeknek is mondták, hogy a fáj a fejük, akkor dohányfüst. Tehát, hogy azért volt már néhány párfordulás az elmúlt évtizedekben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában arról hallhattak, hogy 1001 magyarországi hátrányos helyzetű gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, kollégáim hamarosan jönnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter kifejtette, hogy a szervezet a jövőben kutatófejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Hangsúlyozta, hogy ezzel a döntéssel elindítják az oktatás teljes megújítását, és olyan rendszert építenek, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, míg a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a hivatást választották, a gyermekek tanítására, támogatására és a tehetségük kibontakoztatására. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosság-lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téli hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson, délelőtt 10 és délután 5 óra között, a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a közlekedési és beruházási minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Ezen a nyáron is gyűjti a rászoruló diákoknak szánt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket akcióban a tárgyadományokat augusztus 10-ig fogadják a szervezet irodáiban, központjaiban. Augusztusban áruházakba is kitelepülnek. Pénzzel is hozzá lehet járulni a kampányhoz a 1358-as telefonos adományvonalon vagy bankszámlaszámon keresztül. A korábbi években mindig kitűzött egy célszámot az MRS, most viszont a beérkezett felajánlásokat úgy osztják szét, hogy egy-egy csomag teljes értékű segítséget nyújtson. Reményeik szerint azért legalább 1000 gyereket tudnak majd támogatni az iskolakezdésben itthon és a határokon túl, mondta rádiónknak Dobis Lucski Zsófia, a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
3: Nehéz megbecsülni, hogy hány diáknak szeretnénk segíteni Kárpát-medence szerte. Korábbi években mindig az volt a bevett szokás, hogy előre meghatároztuk a számot, és ez a célszám lebegett mindig a szeretetszolgálat szeme előtt, és az adományok, mikor beérkeztek, azt osztottuk, viszont ez nem feltétlenül a jó megoldás, mert így előfordulhatott, hogy nem tudtunk egy teljes értékű tanszercsomagot biztosítani egy-egy családnak, csak kisebb eszközöket. Itt még több ezer forintot rá kell fordítani a családnak is a tanévkezdéshez. Ezért idén elhatároztuk, hogy most tényleg úgy állunk hozzá, hogy amit sikerül gyűjteni, mint tárgyi felajánlást, mint pénzügyi felajánlást, abból szeretnénk minél jobban segíteni. És hogyha 1000 gyereknek sikerül, akkor 1000-nek, ha 1200-nak, akkor 1200-nak. Azért az ezres nagyságrend az várható, és ugye az is fontos, hogy itt beszélünk hazai és határon túli támogatott gyerekekről, olyan fiatalokról, akik a felzárkózó településeken élnek, vagy éppen menekül ültként hazánkban kezdik meg a tanulmányaikat. Tehát több csoportból tevődnek össze támogatottak. Itt Debrecenben nagy munka áll előttünk, hiszen két nagyobb adományosztás is vár ránk. Egyrészt augusztus 25-ére szervezzük a Leány utcán azoknak a családoknak a támogatását, akik évközben adománykérelemmel fordultak hozzánk, valamint idén Debrecenben rendezik az országos református tanévnyitót, ahol szintén jelen lesz adományaival a Református Szeretetszolgálat.
2: Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első szakaszában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak. Ezek közül 15 vendéglátóegység működés kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az egységek 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-nál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újra melegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak, több vendéglátóhelyen hiányzott az allergén jelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése, a szabadtéri rendezvényeken pedig a hulladékkezelés is problémát okozott. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak,

0: enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Lászlót idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről a kormányzati döntés születik.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 31-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat az Oszkárok és az Ignácok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Sós Zsolt kárpátaljai lelkésszel beszélgetünk, akinek pár héttel ezelőtt meg kellett állnia egy kárpátaljai magyar katona sírja mellett, aki az ukrán-orosz háborúban hunyt el. Milyen érzés lelkészként egy ilyen temetési szolgálat? Mai műsorunkban erre keressük a választ.
2: Nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta

0: egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
2: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagyhalász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a kijelölt napi újszövetségi ige alapján, Pál apostol Tituszhoz írt levele 3. részének 4-től 7-ig terjedő verseiből. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Van egy érdekes jelenség az életünkben, ha valami elromlik, ösztönösen meg akarjuk javítani. Ha elromlik egy autó, szerelőhöz visszük. Ha elszakad egy ruha, megvarjuk. Ha beázik a tető, kijavítjuk. Az ember önmagával kapcsolatban is így gondolkodik. Azt hisszük, ha egy kicsit jobbak leszünk, ha több jót teszünk, ha többet imádkozunk, ha vallásosabbak leszünk, akkor azzal úgymond megjavítjuk az életünket. Sokan úgy képzelik el a kereszténységet, mint egy önfejlesztő programot. Dolgozz magadon, légy jobb ember, igyekezz többet tenni. Csak hogy az evangélium egészen mást mond. A Biblia szerint Isten nem javítgatni akarja a mi életünket, hanem újat akar adni. Ez a rövid szakasz talán az egyik legszebb összefoglalása annak, mit jelent a megváltás. Ebben a néhány versben ott van Isten szeretete, Krisztus megváltó munkája, a Szentlélek újjáteremtő ereje és az örök élet reménysége. 3 egyszerű kérdés mentén szeretném ma végig gondolni a felolvasott ígét. Az első kérdés, mi indította Istent arra, hogy megmentsen bennünket? Pál így kezdi. De amikor megjelent, üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Micsoda gyönyörű kifejezés ez. Nem azt mondja, hogy megjelent az Isten haragja, nem azt mondja, hogy megjelent az Isten ítélete, hanem azt, megjelent az Isten jósága, mert Isten szereti az embert, még a bűnöst is, még azt is, aki elfordult tőle, még azt is, aki újra és újra elbukik. Ez nem azt jelenti, hogy Isten szereti a bűnt, hanem azt, hogy szereti a bűnöst. A Golgota ennek a legnagyobb bizonyítéka. Jézus nem azért halt meg, mert mi szerethetőek voltunk, hanem azért, mert Isten maga a szeretet. Ez az evangélium kiinduló pontja. Nem a mi szeretetünk, hanem az Isten szeretete. A második kérdésünk, hogyan mentett meg bennünket? Pál szinte félbeszakítja önmagát, hogy egy dolgot nagyon világossá tegyen. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért. Ez minden emberi büszkeséget összetör. Nem azért üdvözülünk, mert templomba járunk. Nem azért, mert adakozunk. Nem azért, mert vallásos családban nőttünk fel. Nem azért, mert erkölcsösebbek vagyunk másoknál. Hanem egyetlen okból. Az ő irgalmából. Az irgalom azt jelenti, hogy Isten nem azt adja, amit megérdemelnénk, hanem sokkal többet. Egy ember egyszer ezt mondta, én remélem, hogy Isten igazságos lesz velem. Pedig ha Isten igazságos lenne, egyikünknek sem lenne reménysége. Nekünk nem csupán igazságra van szükségünk, hanem irgalomra. És Isten ezt adta Krisztusban. Az újjászületés és megújítás fürdője által mondja Pál. Ez nem egyszerű külső változás. Ez nem viselkedési tréning, nem új szokások kialakítása, hanem új szív, új ember, új élet. A Szentlélek belülről kezdi el ezt a munkát, amit mi kívülről soha nem tudnánk elérni. Lehet valaki kívülről rendezett, miközben belül tele van haraggal. Lehet mosolyogni, miközben a szív tele van keserűséggel. De amikor Isten lelke munkálkodik, belülről változik meg az ember. Ezért a kereszténység nem szabályok gyűjteménye, hanem új élet Krisztusban. Mi lett ennek az eredménye? Ez a harmadik kérésünk. Pál három csodálatos ajándékot sorol fel. Megigazultunk. Ez azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánít bennünket Krisztusért. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem mert Jézus tökéletes volt helyettünk. Ez olyan, mintha egy adóságot valaki teljes egészében kifizetne helyettünk. A tartozás megszűnt. Szabadok vagyunk. Örökösökké lettünk. Isten gyermekei. Milyen nagy különbség van a között, hogy valaki vendég egy házban, vagy gyermek a családban. A gyermeknek otthona van, öröksége van, atya van. Mi ilyen kapcsolatba kerültünk Istennel. Van reménységünk. A világ sok reménysége bizonytalan. Reméljük, hogy sikerül, reméljük, hogy meggyógyulunk, reméljük, hogy jobb lesz. A Biblia reménysége azonban bizonyosság. Mert nem emberi ígéreten alapul, hanem Isten hűségén. Ezért a keresztény ember a legnehezebb napokon sem reménytelen. Lehetnek könnyei, lehetnek fájdalmai, de nincs reménytelensége, mert Krisztus él, és aki benne hisz, annak jövője van. Mit zárjunk a szívünkbe ebből a felolvasott ígéből? Először is hagyjuk abba azt a gondolkodást, hogy ki kell érdemelnünk az Isten szeretetét. Ő már előbb szeretett bennünket, mint hogy bármit tehettünk volna érte. Másodszor engedjük, hogy a Szentlélek naponta megújítson bennünket. Nem elég egyszer megtérni. Szükségünk van arra, hogy Isten minden nap formálja gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket. Harmadszor, éljünk reménységgel. Olyan világban élünk, ahol sokan félnek a jövőtől. A hívő ember azonban nem azért derűs, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus kezében van az élete. Ebben a négy versben ott van az egész evangélium. Az Isten szeretet, Krisztus megváltott, a Szentlélek újjászül, a kegyelem megigazít, és az örök élet reménysége áll előttünk. Ezért ne azt jegyezzük meg a mai igéből, hogy jobban kell igyekeznem, hanem ezt, Isten már megtette azt, amit én soha nem tudtam volna megtenni. Ezért hálából szeretnék neki élni. Ez az evangélium, ez a mi reménységünk, ez a mi örömünk. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a te végtelen jóságodért és ember szeretetedért. Köszönjük, hogy nem fordultál el tőlünk, amikor bűneink miatt messzire kerültünk tőled, hanem elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy megkeressen és megmentsen bennünket. Köszönjük, hogy nem a mi jó cselekedeteink alapján fogadsz el, hanem a te irgalmadból. Töredelmesen valljuk meg, hogy sokszor még ma is úgy akarunk élni, mintha ki kellene érdemelnünk a te szeretetedet. Bocsásd meg ezt a tévedésünket, és taníts bennünket naponta a kegyelemben bízni. Köszönjük a Szent Lelket, aki újjászül és megújít bennünket. Kérünk, munkálkodj tovább az életünkben. Tisztítsd meg gondolatainkat, formáld a szívünket, szelídítsd meg indulatainkat, és segíts, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál, örököseiddé tettél, és biztos reménységet adtál nekünk. Amikor bizonytalanság vesz körül bennünket, emlékeztess arra, hogy a mi életünk a te kezedben van, és Krisztusban biztos jövőnk van. Kérünk, erősítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és vezess bennünket úgy, életünkkel téged dicsőítsünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nem a mi érdemeinkért, hanem Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Az ő drága nevében kérünk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosság-lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hívállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson délelőtt 10 és délután 5 óra között a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában, Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelki pásztor? Hogyan és miről prédikált? Miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész, ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
3: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
2: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
3: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amíg távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. és ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a híréről, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot.
2: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
3: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés vagy feltétel szabva, hogy kétnyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészített szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
2: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
3: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül. És ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
2: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra. Tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
3: János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a harmadik rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre, Aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt meg értünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Vagy hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
2: Engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
3: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határain kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a négy évben sokszor úgy elsiklotta az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás, most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, akik a fronton állnak helyt, az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberi életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körbevesz bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó, az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez, ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
2: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
3: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor a válasz, hogy nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhúzni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei, a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szólt vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni.
1: Kedves hallgatóink, Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották az elmúlt percekben, a riporter Hegedűs Márk volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napirendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Lezárta a Klebelsberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult, közölte a tárca. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebelsberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebelsberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A minisztériumi jelentés három különböző területen, pénzügyi, informatikai és adományozási ügyekben is igazolta, hogy a tankerületek döntéseit indokolatlan központi engedélyezési kötelezettségek lassították. Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a központosítás nem eredményezett hatékonyabb működést, a tankerületek gazdálkodása nem lett átláthatóbb, miközben a működési kiadások folyamatosan emelkedtek, az intézmények felújításai és karbantartásai elmaradtak. A természetvédelmi civil szervezetek üdvözölték Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter állásfoglalását az új kínkezelési technikákkal előállított növények uniós szabályozásáról, közölte az MTI-vel a Magyar Természetvédők Szövetsége. A három civil szervezetnek, a Greenpeace Magyarországnak, a Magyar Biokultúra Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének címzett válaszlevelében Gajdos László megerősítette, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság védelme pártpolitikától függetlenül kiemelten fontos Magyarország számára. A miniszter arról tájékoztatta a civil szervezeteket, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unió által elfogadott új szabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az emberek, a környezet és a mezőgazdasági termelők számára. A minisztérium különösen aggályosnak tartja, hogy hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények esetében nem lenne kötelező a hagyományos GMO-kra előírt előzetes kockázatértékelés és fogyasztói jelölés, áll a közleményben. Gajdos Lászlót idézve közölték azt is, hogy a tárca szakmailag készen áll a jogi fellépésre, a szükséges peranyag előkészítésére, amennyiben erről a kormányzati döntés születik. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak. Azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra, Bajor országból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a Bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte, Bajor ország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra építhetnek, a kapcsolatépítés és egyetértésben a közös célok egyértelmű kijelölésével zajlik, jelentette ki Magyar Péter.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másút mérsékelt marad a légmozgás. Fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 39 fok között alakul. Erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, délelőtt 10 és délután 4 óra között.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 31-e péntek van, az Oscarok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar táplálkozástudományi intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. Ma az Oscarok és az Ilonák ünneplik névnapjukat. Az Oscar a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség, dárda, északi germán eredetű jelentése jó dárda. Az Ilona a Helena régi magyarosodott alakváltozata, Magyarországon a középkor óta gyakori. A magyar névforma használatos a német, szlovák, cseh, finn névadásban is. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1886-ban július 31-én halt meg Liszt Ferenc. Osztrák anya és magyar apa gyermekeként a határ közeli Doborjánon született. Először apjától tanult zongorázni, első nyilvános koncertjeit 9 éves korában adta Pozsonyban és Sopronban. Tehetsége elismeréseként 4 magyar főúr 6 évig ösztöndíjat biztosított zenetanulásához. Bécsben is tanult, majd Párizsban. Csoda gyerekként, majd virtuóz felnőttként és végig koncertezte fél Európát. Végül Svájcban telepedett le élettársa.

0: Ával három gyermekük született. Zeneszerzőként az 1850-es években kezdett elismerté válni. 1856-ban az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat. A 60-as évektől kezdve zeneszerzőként főleg egyházi zenékkel foglalkozott. 1875-ben saját lakásán alapította meg a Zeneakadémiát, melynek elnöke és oktatója lett. 1935-ben ezen a napon született Antal Imre, Hódmezővásárhely szülötte. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia ösztöndíjasa lett, és szólistájaként 6 nemzetközi díjat nyert. Betegsége miatt pályát kellett módosítania. 1972-től az MTV főmunkatársaként dolgozott, riporter, műsorvezető, konferenszié és jellemszínész volt, érdemes művész, Szott, Erkel Ferenc és Opusz díjat kapott. 2008-ban hunyt el. 1948-ban július 31-én nyílt meg az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el. A keskeny nyomtávú kisvasút költségtakarékosság céljából 3 részletben készült el. Építését 1948 áprilisában kezdték a Széchenyi hegyen, és a rohammunkában elkészült első 3 kilométeres szakaszt július 31-én már meg is nyitották. Egy év múlva fejeződött be a második szakasz építése a Sárvári liget állomásig. Ezt 1949. júniusában adták át. 1950. augusztusában elkészült a Széchenyi hegy és Hűvösvölgy közötti teljes 11,2 kilométeres pálya, melyet 1950. augusztus 19-én avattak fel, és másnap megindult rajta a forgalom. A kisvasút 1990 óta gyermekvasút néven működik.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Elérhetetlen vágy az emberé. Szabad tekintet, szabad szív, szabad szó, kézben kéz, szemben szem. Mi nálunk így szokta a szerelmes, akit letérdel, az imádkozik vagy ámít. Melinda szavai ezek Katona József Bánkbán című drámájából, Merániai Ottóhoz szólt így, amikor az megpróbálta elcsábítani. Megszokott, egyszerű szavak ezek, ám de őszinték és igazak. Ma is a filmekben és az irodalmi művekben a legnépszerűbb téma a szerelem. A szappanoperák tele vannak halálos szerelmekkel. A legnépszerűbb dalok is azzal bombázzák a hallgatókat, hogy csak a szerelem számít. Minden évben álmodozó párok milliói fogadnak egymásnak ünnepélyesen örök szerelmet és hűséget. Néhányuk számára a házasság gyönyörű élmény, másoknak elviselhető, de a fele számára katasztrófa. Pár rövid év alatt rájönnek, hogy nem bírnak egymás mellett élni. Mi a különbség a házasságok között? Az, hogy néhány pár valóban igazi szerelemre alapozza a házasságát, még mások csupán föllángolásra. Minden ember vágyakozik rá, hogy átélje és megtapasztalja a szerelmet. Sokan, akik már átélték egyszer, újra és újra meg akarják tapasztalni annak örömeit. De nem csak sóvárgói vannak. Sokan keserű emlékeik miatt csalódottan fordulnak el a szerelemtől. Pedig a szerelem célja a beteljesülés, és amennyiben beteljesül, úgy két embert elválaszthatatlanul össze is köt. Az életben minden ember akkor áll legközelebb önnön magához, amikor szerelmes, mert az élet értelmét a szeretet adja meg. Minden ember vágya, hogy szeressen és hogy szeressék. Az, amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma a földtől az égig. Ez a szerelem szabadságon alapul, nem pedig szükségen és elvárásokon. A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása pedig az együttérzés. Nagyon kevés ember tudja, hogy mi a szerelem, de minden ember érzi annak a hiányát. Ezen gondolatok tudatában próbáljunk meg elgondolkozni azon, hogy ma, amikor látszólag minden a szerelemről szól, mennyi abból a valóság, mennyi a formalitás és mennyi a szerelem utáni vágy. Sokan dúdolják, szerelmesek és szerelemre vágyók Zorán dalát, a szerelemnek múlnia kell. A szerelem nem múlik el. Esetleg végtelen álommá alakul át. A jelenlegi, számtalan jelzővel illethető társadalomban érdemes odafigyelni Vörös Marti szavaira, aki a Csongor és Tündében miután azt mondta, hogy elérhetetlen vágy az emberé, később azért így biztat, koldus a gazdagság, a hatalom, leszállt fokáról hamvadott üszök a tudománynak napszövét neke, s közöttök a nem boldog szerelem, mint a magányos gerle, nyögve jár.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lakosságvédelem menüpont alatt található felsorolás 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKFA honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. A MÁV csoport vízosztása a párakapukkal enyhíti a hőséget a harmadfokú hőségriasztás idején. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hévállomáson. Vidéken többek között Debrecenben, Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet több nagy forgalmat lebonyolító autóbusz állomáson délelőtt 10 és délután 5 óra között a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Az extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Elmondta, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A fűszernövények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Táplálkozástudományi Intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.
2: Milyen szerepet játszanak a fűszerek a táplálkozásunkban?
3: Az emberiség története során egyre jelentősebb szerepet játszanak a fűszerek. Kezdetben nyilván az íz és az ételek ízesítései miatt használták. Későbbiek során aztán sikerült a fűszereknek bizonyos élettani hatásokat is tulajdonítani. Ma viszont köszönhetően az élettudományokban lejátszódott molekuláris forradalomnak sok fűszerben sikerült azonosítani bioaktív hatásokat, és ezeknek a bioaktív hatóanyagoknak sikerült a hatásmechanizmusát is föltárni, pontosabban, hogy az egyes fűszerekben található bioaktív hatóanyagok milyen élettani hatást gyakorolnak az ember által az emberi sejtekre vonatkozóan.
2: Hogyan tudják megszámogatni szervezetünket az egyes fűszerek?
3: Talán, hogyha konkrét példákat említünk, akkor az még inkább nyilvánvaló lesz. Az egyik ilyen általam nagyon kedvelt fűszer, de nyilván a világszerte nagyon sokan használják, ez a kurkuma lenne. A kurkumáról a Távol-Keleten, ugye ez egy annyira használt fűszer, mint a magyar konyhában a piros fűszerpaprika. Ezt egy növényből állítják elő, annak is a gyöktörzséből, és a benne levő hatóanyagokról sikerült bebizonyítani, hogy csökkentik a gyulladásos folyamatokat az emberi szervezetben. Most már egészen olyan szinten is sikerült ezt igazolni, hogy a teljes genomban, az emberi genomban lévő gének működését konkrétan milyen hatással van a kurkumában található kurkumin. Egy biztos, hogy az indiaiak, ahol ugye ezt a növényt az indiai konyhában, illetve a kínai konyhában, vagy maláj konyhában is igencsak használják, de az indiaiak azt tartják, hogy az Indiában a lakosság méretéhez viszonyítva alacsony neurodegeneratív betegség előfordulását azt ennek a fűszernek tulajdonítják, ami egy rendkívül érdekes megfigyelés, és lévén sikerült igazolni a gyulladás csökkentő hatását, elképzelhető, hogy összefüggésbe lehet hozni a neurodegeneratív betegségekkel szembeni prevencióval.
2: Miért fontos probléma egyébként ez a gyulladás, tehát erre miért lenne nagyon-nagyon fontos többféle gyógyírt is találni?
3: A gyulladásos folyamatok akár akut vagy krónikus formában olyan belső elváltozásokat károsítják, mondjuk azt a szerveket fölépítő szöveteknek a szerkezetét, ami végül is kihatással lesz a szervrendszer egészének a működésére, ez pedig életminőségbeli romlást okoz. Van is egy elmélet az öregedés kapcsán, az úgynevezett gyulladásokra alapozott öregedés elmélet, amely azt állítja, hogy életünk során ezek a gyulladások olyan visszafordíthatatlan változásokat idéznek elő a szerveink szintjén, hogy ezek végül is életminőségbeli hanyatlást idéznek elő, és ilyen értelemben fontos mértékben hozzájárulnak az öregedéshez. Úgyhogy ezt gyulladásokkal szembeni küzdelem egyik hatékony eszköze lehet annak, hogy egészségesen öregedjünk meg.
2: És ezt az előbb emlegetett kurkuma nevű fűszer, tehát a kurkumát kutatják és itt vizsgálják a Debreceni Egyetemen.
3: Igen, mi olyan fűszereket keresünk, amelyek amúgy a gyulladásos folyamatokat csökkentik, vagy a gyulladásos folyamatokat megszüntetik, visszafordítják. A kurkuma az egyik ilyen fűszer, de mint említettem, már sok mindent tudnak erről. Mi bennünket leginkább az érdekel, hogy a gének működését milyen formában befolyásolják, hiszen a szervezetben, mondjuk ezt a sejtekben lejátszódó összes folyamat az génműködés szintjén kontrollált. Tehát ha sikerül megérteni, hogy egy fűszerben lévő bioaktív hatóanyagok milyen hatással vannak a gének működésére, akkor kvázi úgymond előre lehet vetíteni, hogy mi azokat az élettani jelenségeket, amelyek a sejtekben lejátszódnak, és ilyen értelemben, ha már ismerjük a jelenséget, jelenséget, akkor, és az adott jelenség mondjuk bizonyos betegségnek a velejárója, akkor próbálhatunk megfelelő megoldásokat keresni az adott betegség kezelésére molekuláris szinten. De vannak más fűszerek is, tehát nem csak a kurkuma, itt van például egy másik érdekes fűszer, a görög szénafű, ezt is viszonylag jól ismerjük, megint csak a távol-keleti konyhában használják, de már az ókorban is ismert volt, Európában is, tehát már a neve is jelzi, hogy görög szénafű. Az ókori Görögország egyik kedvelt fűszere volt, amelyet aztán majd a rómaiak vittek Rómába, és érdekes élettani hatásokat sikerült megfigyelni a görög szénafű kapcsán. Például azt vették észre, hogy a vércukor szint csökkentésében játszik szerepet. Mi is kutatjuk, mi keressük azokat a hatóanyagokat, amelyek úgymond ezt a vércukor csökkentő hatást idézi elő, de vannak olyan megfigyeléseink is, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy ez egy igencsak potens gyulladás csökkentő is. Most a görög szénafűnek a gyulladás csökkentő hatását szeretnénk megérteni, és azt kutatjuk, hogy milyen géneket indukálva, vagy éppen gátolva fejti ki ezt a gyulladás csökkentő hatását.
2: Éppen ez most teljesen laikusként, érdeklődőként kérdezem, amikor belefognak egy ilyen vizsgálatba, kísérletek sora zajlik le, mondjuk mennyi idő, amíg már meg tudnak állapítani ilyen tényeket, amiket most is mondott?
3: Ez egy jó kérdés, azt szoktuk mondani, hogy versenyt futunk az idővel, de valójában véve nem is az eltöltött idő a lényeges, hanem sokkal inkább az, hogy bármekkora erőfeszítés által megértsük a jelenséget, tehát magyarázatot tudjunk találni az adott fűszer hatásmechanizmusára. Ez általában több év szokott lenni, és több embernek a munkája. Azért kiváló ilyen szempontból a Debreceni Egyetem, mert hogy itt különféle karok és kutatócsoportok léteznek, és hogyha elkezdünk egy jelenséggel foglalkozni, akkor mindjárt szükség van multidisziplináris, interdisziplináris összefogásra, és akkor a különböző karokon lévő kutatócsoportok összefogása révén tudunk előre haladni. Úgyhogy mi is a munkánk során, mi is egy csapatot képviselünk, akik konkrétan azt nézzük, hogy a gének működését hogyan befolyásolják ezek a hatóanyagok, viszont vannak vegyészek, vannak gyógyszerészek, és vannak orvosok is, akikkel együtt gondolkodva tervezzük a kísérleteket, együtt értékeljük, és vizsgálatainkat különböző szintekre emeljük. Tehát ez az összintézményi összefogás adja igazándiból a mi erőnköt, és a mi eredményességünknek éppen ez a titka vagy a kulcsa.
2: Tehát még bizonyos keleti tudományok a fűszereket bizonyos táplálékok, élelmiszerek mellé párosítják, önök megpróbálják bizonyos egészségügyi problémákhoz társítani ezeket a fűszereket, és ezeknek a szervezetre gyakorolt jótékony hatását.
3: Igen, ez így igaz, de az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy a keleti tradicionális medicinák, maradjunk most például itt az ajurvédánál, eleve amikor egy kórképet fölállít, akkor már is bizonyos kategóriákba sorolja be az egyes kórképek alapján az embertársainkat, és ennek megfelelően állapítja meg azt is, hogy a táplálkozásukban milyen fűszereknek kell szerepelni. Ezek nyilván empirikus megfigyelésekre épülő sok-sok évszázados tapasztalati tudás. Mi azt keressük, hogy ennek tapasztalati tudás mögött igazándiból milyen molekuláris vagy éppen élettudományi magyarázata van az adott jelenségnek.
2: El lehet árulni esetleg ilyen kulissza titkokat itt az Élelmiszer Technológiai Intézet berkeiből, hogy most éppen milyen növényt vizsgálnak, milyen fűszernövényt kutatnak éppen.
3: Nagyon sok fűszernövénnyel foglalkozunk. Azt mondanám, hogy igazándiból azok érdekelnek, amelyekről valamilyen szinten már belátták, vagy úgy gondolják, vagy azt hiszik, hogy gyulladás csökkentő hatású, mert hogy ezekre alapozva tervezünk új termékeknek kifejlesztését, többek közt pékáru típusú termékek, illetve száraz tészta típusú termékeket fejlesztünk ezekre alapozva, pontosan azért, hogy a metabolikus szindróma kialakulását le tudjuk küzdeni.
2: Ez nagyon érdekes, amit mondott, hogy gyakorlatilag élelmiszerekbe dolgozzák bele ezeket a rendkívül hasznos hatóanyagokat. Én azt hittem, hogy esetleg tabletta, vagy valamilyen por, vagy valamilyen étrend kiegészítő készül ezekből, de akkor inkább így kell elképzelni, hogy élelmiszerek élelmiszerben kapjuk ezt meg.
3: Igen, a világpiacon ezekre a fűszerekre alapozva nagyon sok nutraceutikum táplálék kiegészítő található, mi azt gondoltuk, hogy igazándiból olyan élelmiszereket kellene kifejleszteni, amelyeknek a segítségével ezeket be tudjuk vinni a szervezetbe, és őt alkalom adtán az élelmiszer maga egy olyan közeget jelentsen, amely támogatja az adott fűszerben előforduló hatóanyagoknak a jobb érvényesülését. És egyszerre természetesen több célt is szeretnénk elérni ezekkel a hatóanyagokkal, pontosabban ezekkel az élelmiszerekkel, hiszen nem csak arra figyelünk, hogy ugye amíg a táplálék kiegészítők arra koncentrálnak, hogy az adott hatóanyagot bevigyük a szervezetbe, mi ezt meghaladva arra koncentrálunk, hogy ne csak bevigyük a hatóanyagot, hanem ennek a hatóanyagnak az érvényesülését a szervezeten belül jobban megkönnyítsük, jobban elősegítsük, és lehetőleg az a környezet, az a táplálék környezet, amellyel bevisszük, azzal ne csak egy hatást érjünk el, hanem éppen több hatást is. Például a mi termékeink esetében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyulladás csökkent hatóanyagok mellett bevigyünk megfelelő mennyiségű fehérjét is a szervezetbe, meg ásványi anyagot is, nem is beszélve mondjuk más, például vitaminokról, mint olyan.
1: A fűszer növények fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban, az ételek ízesítése mellett a szervezet működésére is jótékony hatással vannak. Mindezt kutatják a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Táplálkozástudományi Intézetének munkatársai. Máté Endre igazgatót Tóth Emese kérdezte.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint pénteken fokozódik a hőség, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskunvár megyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy a vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és személyi feltételek adottak. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentrálták, találtak 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Óvakodj a sóvárgástól. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Zsoltárok könyve 84. fejezet 12. vers. A sóvárgás megrabol a megelégedettségtől. Így működik, átlapozol egy lakberendezési magazint, és kész romhalmaznak látod az otthonod, amelyért korábban még hálás voltál. Vagy meglátsz egy autóreklámot a tévében, és hirtelen ócska csotrogánynak tűnik az udvaron parkoló autód. Isten szeretné, hogy legyenek céljaid az életben, és hogy gondoskodj a családodról, de vigyázz, ne sóvárok semmi után annyira, hogy mindenáron meg akart szerezni. Amikor Izrael háborúba indult Jerikó ellen, Isten azt mondta nekik, hogy mindent romboljanak le a városban. Így aztán, amikor Izrael megrohamozta Aj városát, és ott megalázó vereséget szenvedtek, Józsué teljesen maga alá került. Megkérdezte Istentől, hogy miért veszítették el a csatát, és ezt a választ kapta. Mert bűn ütötte fel a fejét az izraelita táborban. Amikor Józsué utána járt a dolognak, az egyik katonája Ákán bevallotta, mit tett. Megláttam a zsákmány között dolgokat, megkívántam és elvettem őket. Józsué könyve 7. fejezet 21-es vers. Ákán megpróbálta eltitkolni a bűnét és elrejtette a lopott zsákmányt, de az életével kellett fizetnie érte, neki és a családjának is. Amikor sóvárogni kezdesz dolgok után, akkor megkérdőjelezed Isten bölcsességét, jó szándékát és gondviselését. Ne tedd! Ha úgy látod, hogy hiány szenvedsz valamiben, imádkozz, és bízz benne, hogy Isten megadja neked, amire vágysz, feltéve, hogy ez az akarata. Igéjében a következőkről biztosít minket. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Isten tudja, mi válik javadra, és mi nem, és hiába minden könyörgésed, nem fogja meggondolni magát. Ám ha az a vágyad, hogy az ő akaratát kövesd, megígérte, hogy minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok. 2. Korintusi levél 9. fejezet 8-as vers.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinműsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen magazinműsorunk második órájának kínálata 9 óráig röviden. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai, matematikai képzéseket. Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatika Intézet mesteroktatójával beszélgetünk hamarosan.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keret kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
0: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több érintést kapjanak a gyerekek. Sárvári Andrea pszichológust kérdezzük a témában.
2: Van, aki szeret, és van, aki kevésbé szeret, és az egyik jellegzetes különbség, amit akár az utcán is láthatunk, az a korosztályok közötti különbség. A fiatalok sokkal ölelősebbek, főleg ugye a lányok, ez is egy különbség, hogy a nők között ez gyakoribb, meg a fiatal lányok. Még az idősek között ez kevésbé, és akár furcsa is, és érthetetlen, és én azt gondolom, hogy azért, mert ők egy teljesen más világban szocializálódtak. Tehát a mi világunk, a mai kor, és azt gondolom, ebben jelentősége van, vagy szerepe van a pszichológiának is, sokkal megengedettebb az érintéssel kapcsolatosan.
0: A mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. Vég József funkcionális tréner ad mai magazin műsorunkban hasznos tanácsokat.
3: Nekem napi rendszeressége már gyerekkorom óta életem része a testmozgás, úgyhogy muszáj karbantartani magam, 49 évesen, meg főleg muszáj karbantartani magam. Sok ember rájött arra, hogy muszáj mozognia orvosi javaslatra, vagy csak úgy, mert hogy ráérzett, mert azért a magyar társadalom eléggé el van hanyagolva mozgás ügyileg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy saját maguktól veszik rá magukat, vagy valami egészségügyi probléma okból kifolyólag.
0: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keretében kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
3: Ez most indult, milyenek az első visszajelzések?
2: Most indítottuk a programot magával a szakmai gyakorlattal együtt. Nagyon jók a visszajelzések, igények vannak, tehát már vannak iskolák, ahol voltunk bemutatót tartani, valamint már jelezték kisebb csapatok azt, hogy igénybe vennék a hallgatói mentor támogatást.
3: Mit tudnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói segíteni, milyen mélységi tudást tudnak átadni?
2: Ugye elsősorban programozásról beszélünk és robotikáról. Nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működnie, egy adott feladatot hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket.
3: Miért tartja fontosnak az egyetem ezt a fajta képzést és lehetőséget?
2: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
3: Milyen tudást szereztek itt, és szereznek itt a hallgatók a robotika terén?
2: A hallgatók, ugye mivel több csoportot érintünk, tehát az informatika tanártól teljesen a mérnök informatikusig, programtervezőn keresztül rengeteg hallgatót elérünk. Az informatika tanároknál ugye egyértelműen, ami az ő tudásterületükbe illeszkedik be, tehát az alapvető általános iskolai Lego robotoktól teljesen eljutunk utána a mérnökök által és programtervezők által használt NAO robotokig, vagy MakeBlock robotokig, Arduino robotokig, de nem csak ezek a csoportok, tehát már mint maga a mentor csoport szakmai gyakorlaton nem csak ezzel foglalkozik kizárólag, hanem projekt szinten különböző kutatásokban is részt vesznek. Most is van egy már félkész pilot projektünk.
3: A diákok és a szülők mennyire ismerték fel azt a lehetőséget, hogy egyre nagyobb teret kap a robotika, az informatika és a programozás az életben?
2: Egyre több szülőnél látszik az, hogy már otthonra is vesznek robotot. Nagyon sokan keresnek meg személyesen, hogy milyen otthoni robotot vegyenek, milyen olyan eszközt vegyenek, amivel otthon a gyerek nem csak játszani tud, hanem fejleszteni is tud, akár programozni is. És nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok családban már ott van az okos otthon, és ott van a programozás lehetősége, és a gyerekek nagyon könnyedén illeszkednek be ezekbe a területekbe, és nagyon könnyedén használják ezeket a területeket is formálják.
3: Hogy látja ön személy szerint a következő 5-10 évben hová fog fejlődni ez a terület?
2: Hát az elmúlt 5 év is nagyon eredményes volt, és nagyon nagy mértékben változott. Az elkövetkezendő 5 év annyiban változni fog, ugye, hogy program írás területén a szakemberek változni fognak. Nem programíróra lesz szükségünk, hanem programvalidálóra, ugyanis a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt megírja ezeket a programokat, és elég nagy pontossággal végzi ezeket. Viszont ezeket ellenőrizni kell, olyan szakemberekre lesz szükség, a robotikában és a programozás területén, amelyek ezeket ellenőrzik és engedélyeztetik majd.
3: Az önök munkáját mennyire segít és mennyire gyorsítja meg a robotika, illetve a mesterséges intelligencia jelenléte?
2: A mesterséges intelligencia nagyon nagy segítség. Ötletelünk, tanulótársként használjuk, építőtársként használjuk. A jelenlegi projektünkben is volt olyan pont, amit már 5-6-an néztünk, és nem tudtuk megoldani több napi próbálkozásra sem, majd megkérdeztük a tanulótársunkat, és 2 másodperc alatt kidobta azt, amire mindenki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy úristen, tényleg így kellett volna. Tehát nagyon nagy segítség, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kreativitás és a probléma megoldó képesség az a sajátunk, és nem másolja meg helyettünk ezeket a feladatokat.
3: A diákok hogyan tudják megtartani a saját kreativitásukat, a saját tudásukat úgy, hogy a mesterséges intelligencia, mondhatjuk, hogy sokszor kiváltja, hogy ne kelljen gondolkoznia egy-egy hallgatónak, egy-egy diáknak.
2: Nagyon jó a felvetés, ugyanis nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hirtelen gyors megoldásként használják a mesterséges intelligenciát, nem figyelve a hallucinációra, nem figyelve arra, hogy pontos-e az a program, vagy pontos-e az a szövegrész, amit ő visszaad. Viszont miután foglalkozunk a hallgatókkal is, és próbáljuk jó irányba terelni őket, így az okos felhasználásra, az értelemszerű felhasználásra hívjuk fel a figyelmet, megpróbáljuk megtanítani őket arra, hogy hogyan promptoljanak, mikor kérdezzenek, mikor ne kérdezzenek, és hogy milyen irányba kezdjék el használni inkább a mesterséges intelligenciát, tehát nem a megúszásra, hanem a tudásfejlesztésre.
3: A robotikára térjünk vissza, mondta, hogy sok szülő megkérdezi önt, hogy milyen robotot alkalmazzon az otthonában, milyeneket szokott javasolni?
2: Mivel elsődleges, ugye a Nyíregyházi Egyetemnek társ szervezete a LEGO, így általában a LEGO-nak a saját készleteit szoktuk ajánlani, viszont attól függően, hogy milyen szinten van már a gyermek a robotikával és a programozással, ugye egyre magasabb szintű Arduino alapú eszközöket, vagy már magasabb Python programozási szintű eszközöket szoktunk ajánlani.
3: A diákok mely területet szeretik a legjobban, milyen robotikai gyakorlatokat szeretnek végezni, és milyen új projekteket próbálnak maguktól, vagy a tanárok segítségével mentorálni?
2: A legkisebbek ők egyértelműen a játékos színes irányokba mennek el. Ugye most 2 fő irányzatunk van, a First Lego League, valamint a World Robot Olympiád. Mind a kettőben a kicsiket céloztuk meg elsőnek, de már ugye eljutottunk oda, hogy gimnáziumi szinten is alkalmazunk, tehát középiskolai szinten is mennek. Ott már azért a komolyabb programozás van, sőt a hallgatók többsége és a tanulók többsége már olyan robotokat próbál készíteni, amihez saját maguk nyomtatják, akár az alaplapokat, akár az eszközöket, vagy kiegészítőket.
3: A mentor programmal indultunk, és ezzel is szeretnénk befejezni a beszélgetést. Hogy látja, a mentor program hová juthat el, mire van predesztinálva?
2: Nagyon pozitív megerősítést kaptunk az iskoláktól is, a gyerekektől is, valamint a kollégáktól is. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a hallgatók, akik ebben a mentorprogramban részt vesznek, ők is egy magasabb szinten tudják űzni magát a szakmát, valamint későbbiekben munkahelyi beilleszkedésnél azért ez a csapatmunka, ez a segítőkészség, ez nagyon-nagyon nagy előnyt jelent majd nekik.
3: Hogy látja, ez a mentorprogram mennyire segítheti az itt tanulókat a továbbfejlődésben?
2: A hallgatók többsége, ugye szoktuk mondani, hogy Covid generáció elég zárkózott. Az, hogy egy csapatot alkotunk és csapatként dolgozunk, nagyon segíti őket, nem csak oktatási szinten, hanem lelki szinten is. Sokat beszélgetnek, sokat járnak együtt, és tényleg közös csapatot alkotnak, valamint miután külső intézményekkel is felveszik a kapcsolatot, és kifejezetten ők foglalkoznak velük, így egyre jobban nyitnak a világ felé, tehát nagyon jó irányba haladunk most.
3: Ön szerint mi az a projekt, amit közeljövőben az egyetem hallgatói meg tudnak majd a középiskolásokkal valósítani, és a általános iskolásokkal.
2: Az elsődleges célunk az, mint mondtam, a First Legulig és a VRO, World Robot Olympiad. Itt szeretnénk elérni azt, hogy saját csapatot indítsunk. Ez lehet akár a gyakorlóiskolánkból, valamint lehet az is, hogy kiemelünk majd egy-két olyan erősebb diákot, akik tényleg az egyetem csapata és égisze alatt tud majd tovább versenyezni. És mivel a World Robot Olympiad, ha jól emlékszem, 22 éves korig megy, így miután egyetemre eljönnek, és természetesen hozzánk jönnek, így innentől kezdve még folytathatják tovább is majd ezt a versenysorozatot.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre. Dr. Sárvári Andrea pszichológussal Pokrovenszky Gergely beszélgetett az ölelés fontosságáról.
2: Ölelnek még az emberek?
3: Hát én azt gondolom, hogy van, aki szeret, és van, aki kevésbé szeret, és az egyik jellegzetes különbség, amit akár az utcán is láthatunk, az a korosztályok közötti különbség. A fiatalok sokkal ölelősebbek, főleg ugye a lányok, ez is egy különbség, hogy a nők között ez gyakoribb, meg a fiatal lányok. Még az idősek között ez kevésbé, és akár furcsa is, és érthetetlen, és én azt gondolom, hogy azért, mert ők egy teljesen más világban szocializálódtak. Tehát a mi világunk, a mai kor, és azt gondolom, ebben jelentősége van, vagy szerepe van a pszichológiának is, sokkal megengedettebb az érintéssel kapcsolatosan, hiszen a pszichológia tudománya most már tényleg tudományos alapokon tudja azt megmagyarázni, hogy miért jó az, hogyha megölelünk valakit, vagy miért jó az, ha megérintünk valakit. De hát ezek az utóbbi kb. 20 évnek az eredményei, amik az idősek számára nagyon, nagyon furcsák, akár hihetetlenek is.
2: A gyerekek testi-lelki fejlődéséhez elengedhetetlen az ölelés, de később hogyan hat rájuk?
3: Én nem csak az ölelésről beszélnék egy pillanatra, hanem magáról a testi kontaktusról is, ami valóban, ahogy mondja, befolyásolja az érést. A csecsemők és a kisgyerekeknél ez egyértelműen most már kimutatták, hogy azok a gyerekek egyszer lassabban fejlődnek, akiket kevesebbet érintenek, kevesebbszer simogatnak. Ennek az oka pedig az, hogy van egy úgynevezett oxitocin nevű hormon, aminek a növekedése az együtt jár az endorfin, a boldogság hormonoknak a növekedésével, és ennek így együtt van egy fájdalom és szorongás csillapító hatása. A másik, amit erről az oxitocin hormonról tudni kell, hogy ez a szülés és a szoptatásnak a hormonja akkor indul be nagyon erősen a nőknél, és ami nagyon érdekes és nem olyan köztudott, ez a hormon, ez az oxitocin, ez befolyásolja az idegrendszer működését. Mert hogy a hormon arra késztet, hogy én a társas kapcsolatokat keressem, és az antiszociális viselkedést pedig csökkenti. Tehát innentől kezdve ez nagyon erősen befolyásolja, hogy egy gyerek, akit simogatnak, megérintenek, később a társas kapcsolataiban ő hogy tud működni. Azok a babák, akiket érintenek, ők ugye ezt tanulják meg, és nagyon szerencsés babák, mert hogy önmagában ugye az érintés és a simogatás, az egy nagyon kellemes érzéssel jár, és számukra ez lesz a természetes. És ők azok, akik felnőttként valószínű jobban is tudnak adni ilyen érintést és ilyen nonverbális eszközt. Még azok, akik nem tanulják meg ennek a jótékony hatását és a kellemes érzését, ők inkább kerülni fogják. Lehet, hogy akár valaki számára fenyegető is lehet, inkább azok a később felnőttek, de gyerekként, akik két dolgot tanulhatnak meg egy felemelt kézről. A felemelt kéz az indíthatja a simogatást és az ölelést is, ugyanakkor indíthatja a megütést, a pofont, a bántalmazást is. És ezek a gyerekek akár teljesen ilyen összezavarodott viselkedést is mutathatnak, mert hogy nem tudják, hogy melyik jön. Úgyhogy a gyerekek, akik különböző élményt kapnak egészen kicsi korukban, az azért el tudja őket kísérni felnőttként. Tehát, hogy akik felnőttként ilyen nagyon tartózkodóak, akárcsak, ha onnan megfigyeljük, hogy megöleli őket valaki, de a karjuk mereven maguk mellett marad, igen, nem tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor a jó hír számukra az, hogy megtanítani szerintem az egyik legkönnyebb dolog az, hogy ezt elfogadják, hiszen ez ez önmagában jó. Az ölelés az egy pozitív, serkentő hangulatot facilitál, gerjezd, mert hogy ilyen együtt jár, ahogy mondtam, ezekkel az endorfin hormonokkal, úgyhogy ezzel lehet élni. Tehát akár tudatosan is lehet élni azzal, hogy megölelek, hagyom, hogy megöleljenek, illetve az ölelésnek lehet egy harmadik fajtája, hogyha nincs, aki megöleljen, akkor saját magamat. Tehát, hogy lehet ezt akár így tudatosan is magamnak megadni ezt az ölelést, és csak zárójelben egy pillanatra megjegyzem, hogy amikor nagyon fáj nekünk valami, nagyon, nagyon kétségbe esettek vagyunk, akkor is jellemző ez a megölelés, amikor szinte így magunkba kapaszkodunk, de hogy önkéntelenül hozzuk ezt a testtartást, és hogyha ezt adott esetben tudatosan használjuk, hogy megérintjük a két felkarunkat, az ellentétes karunkkal, kicsit megsimítjuk önmagunknak a karunkat, lehunjuk a szemünket, és próbáljuk ezt megélni. Akár elképzelhetjük azt is, hogy valaki adja nekünk, főleg, hogyha nincs mellettünk az a szerettünk. Az nagyon jótékony hatással tud ránk lenni, és élhetünk ezzel az eszközzel, és éljünk is.
2: Nagyon sokan nem tudják kimutatni a szeretetüket, de lehet, hogy másnak más a szeretet nyelve.
3: Biztos. A szeretet nyelv az azt gondolom egy nagyon jó modell ebbe gondolkozni, hogy sokféleképpen fejezhetjük ki a szeretetünket, és valóban ebből az egyik ez a fizikai kontaktus, de hát lehet máshogy is, ugye, hogy a időt szánok a másikra, hogy megcsinálok neki valamit, és ez főleg... Most ha szakemberként válaszolok erre a kérdésre, akkor a pároknál nagyon fontos, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy pár két tagjának ugyanaz a szeretet nyelve. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem szeretik egymást. És amikor ők ezt elkezdik megérteni, hogy a másik hogy tudja kimutatni az érzését, és hogy az szeretet, csak a kimutatása más, ez egy fontos felismerés lehet. Az, hogy ez elége adott esetben, az nem biztos, hiszen az ölelésnél maradva egy pillanatra, az ölelés az nagyon fontos a párkapcsolatokban. Virginia Satir, egy híres családterapeuta mondta, hogy a 4 ölelés naponta az, ami a túléléshez kell, a 8, ami a szinten tartáshoz, és a 12 az, ami ugye előrébb viszi a fejlődésünket és a kárkapcsolatot is. Nem gondolom, hogy biztos, hogy ezek a számok így vannak, de hogy a pároknak az ölelése, akár egymás ölelése, és a gyerek előtt egy pillanatra visszakapcsolódva a gyerekhez. Tehát, hogyha a gyerek azt látja, hogy apa anya megöleli, megsimogatja egymást, akkor ez is beépül. Tehát akkor az ő kis fejében a párkapcsolathoz ez a minta is társul, mert hogy az is lehet, hogy a párkapcsolatban ez kevésbé működik, viszont az anyukák a gyerekükkel ezt nagyon tudják működtetni.
1: A szakemberek szerint is fontos az érintés, az ölelés, és nagyon fontos az is, hogy már csecsemőkortól minél több pozitív érintést kapjanak a kisgyermekek, hiszen ez kihat testi-lelki fejlődésükre. Dr. Sárvári Andrea pszichológussal Pokrovenszky Gergely beszélgetett az ölelés fontosságáról.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. A nyíregyházi erdei tornapályán Pokrovenszky Gergely Vég József funkcionális trénerrel találkozott, aki nem csak az edzések fontosságát hangsúlyozta, hanem a megfelelő táplálkozás szerepét is kiemelte.
2: Miért tartod fontosnak azt, hogy itt hétköznap kigyere délben és kicsit mozogjál?
3: Nekem napi rendszeressége már gyerekkorom óta életem része a testmozgás, úgyhogy muszáj karban tartani magam 49 évesen, meg főleg muszáj karban tartani magam. És azért jövök délben, mert ilyenkor van időm, mert edzőként dolgozok, nekem a reggeli meg a délutáni időszak, ami zsúfolt, akkor tudok dolgozni.
2: Hogy látod, sokan járnak hozzád, mit tartanak fontosnak az emberek, és miben tudsz nekik te segíteni?
3: Hozzám általában nagyjából az én korcsoportom jár. Funkcionális edzés tart. Sok ember rájött arra, hogy muszáj mozognia orvosi javaslatra, vagy csak úgy, mert hogy ráérzett, mert azért a magyar társadalom eléggé el van hanyagolva mozgás ügyileg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy saját maguktól veszik rá magukat, vagy valami egészségügyi probléma okból kifolyólag. Igen, saját testsúlyos edzés, illetve ilyen kisebb eszközök, gumiszallagok, kettlebell, TRX ilyenek. Nagyjából fedi a nevét az edzésforma, mert nagyjából olyan gyakorlatokat csinálsz, amivel a napi mozgásodat tudod sérülékenyebbé tenni, könnyebbé tenni.
2: Kedves rádióhallgatók, nem látják, de nagyon fit vagy, és karban tartod magad, látszik, és egy nagyon hiteles vagy. Hogy lehet ilyen jól az embernek 50 környékén jól tartani a testsúlyát és a kondícióját?
3: Hát nekem ebben olyan nagy csoda nincs, én 3 éves korom óta sportolok, szóval nekem mindig is része volt az életemnek a sport, az úszás, de minden, nem is kezdem el sorolhatni, rengetegféle sportot űzök. Meg hát nagyjából azért figyelek a kajára, nem azt mondom, hogy annyira ki van feszítve, hogy ki mért kalóriákkal számolok, de azért figyelek arra, hogy jó minőségű, meg olyan rostokat, fehérjéket, szénhidrátokat vigyek be a szervezetem, aminek szükségem van rá.
2: Ez sok embert érdekel, én arra kérem, hogy erről kicsit beszéljünk, hogy hogyan lehet egészségesen, tudatosan és rostosan étkezni.
3: Nem vagyok táplálkozási tanácsadó, úgy nagyjából az én élettapasztalataimat tudom megmondani, hogy nagyjából nekem megvan az, hogy ahogy igényel a szervezetem, napi 4 étkezés megvan adva, hogy nagyjából így ilyen plusz-minusz 1 órával nagyjából mindig ugyanabban az időpontban étkezem. Beosztom azt, hogy lassú felszívódású, jó minőségű szénhidrátot fogyasszak, nem azt a gyors cukorszintet megemelő szénhidrátot, rostokban gazdag legyen az étel, legyenek benne magvak, gyümölcsök, zöldség, minden, illetve a fehérje forrása, ami kell az izomépítéshez. És nagyjából ezt így, van ez az ökölszabály, amikor fölpakolod a tányérra, hogy öklömnyi fehérje, öklömnyi szénhidrát, öklömnyi rost.
2: Sokan azt mondják, hogy nagyon fontos az esti étkezés, hogy mikor eszünk és hogy mit étkezünk. Igen.
3: Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az esti étkezés. Nyilván én a lassú szénhidrátokat, vagy a gyors felszívódású szénhidrátokat teljesen kizártam az életemből, azt mindenféleképp hanyagolnám, főleg az esti órákba, de igazából ez nincs így meghatározva, hogy 6 után senki nem ehet. Nagyjából az a tendencia, meg én is magamon is azt látom, lefekvés előtt 2-3 órával már nem eszek. Ha 10 órakor fekszem le, akkor mit tudom én, 7-8 óra között még nyugodtan tudok enni.
2: Mit szoktál este fogyasztani?
3: Nagyjából ugyanazokat, amiket délbe, ebédre, ugye ahogy az előbb is elmondtam, rostok, fehérje, szénhidrát, lassú felszívódási szénhidrát, és akkor ebből összerakva az ételek. Konkrét étel például, mi saját magunknak sütjük a kenyeret, zsömlét, ilyeneket, és akkor abba megsütünk mondjuk egy kenyeret, egy nagyon jó minőségű durumlisztes kenyeret például, ahhoz csinálok a párom tojáskrémet, megeszek hozzá zöldséget például.
2: És nem terhel meg?
3: Abszolút nem. Jól alszok tőle, abszolút nem. Én nem is, soha életemben nem is ettem ilyen nagyon zsíros kajákat, nem is kívántam soha életemben ezért nagyon zsíros ételeket.
2: Hogy látod, mennyi idő alatt lehet elérni már egy minimális változást az embernek, hogyha odafigyel ezekre és betartja ezeket az étkezési szabályokat, illetve mellette ugye sportol?
3: Nagyon fontos, hogy mi a célja. Ha fogyni akar, akkor neki nagyon azért ki kell számolni, meg ki kell feszíteni ezt az étrendet. Neki az eredményének a 70%-a kaján múlik. Amellett el kell sportolni, nyilván, ha túlsúlyos, soha életemben nem sportolt, akkor egy laza sétával, biciklizéssel, pici kis funkcionális edzéssel. Az első időszakban, az első egy-két hónap az nagyon látványos tud lenni az emberek fejlődésében, utána kezd egy kicsit lelassulni, de akkor már jönnek azok a progressziók, amivel nehezítjük az edzését, a kajáján is lehet még azért változtatni, úgyhogy nagyjából szerintem egy-két hónap kitartó heti két-három alkalom mozgással már azért rendben lehet tartani magát.
2: A te életviteled és életstílusod, hogy látod, mennyi embernek adott erőt és új kihívásokat, új célokat?
3: Én úgy gondolom, hogy akik hozzám járnak, nagyjából úgy a vendégeim 70-80%-a marad nálam, két-három éve folyamatosan járnak hozzám, szóval úgy gondolom, hogy és szeretik is, ez így a visszajelzések alapján is, úgy gondolom, hogy sikerül nekik segíteni, megszeretetni a mozgást.
2: Azon kívül, hogy az testükön látszik az edzés és a folyamatos sportolás, miben segít még nekik, akik hozzád járnak, és hogyan tudnak ebből erőt meríteni a mindennapokban?
3: Hát én gondolom, hogy a mozgás az mindenféleképp a mentális egészségedet is fejleszti. Én nagyon sok edzést tartok kint itt a szabadba. Eleve már, ha ide kijössz ebbe a szabadba, már akkor mentálisan már jobban vagy. Ha még mozogsz is, akkor én úgy gondolom, hogy maximálisan lehet javítani a mentális állapotod, egészségi állapotod, ízületi állapotokat, izomzatot, mindent lehet szépen fejleszteni.
2: Nagyon sokan erre azt mondják, hogy nincs idejük a rohanó hétköznapokban, nem találnak időt magukra, a sportolásra. Hogyan vélekedsz te erről?
3: És sok emberre mondtam már, én úgy gondolom, hogy akinek nincs ideje, azt mondja, hogy nincs ideje, az ez egy kifogás, mert én megértem, hogy zsúfolt rohanó életünk van, de azért magunkra rá lehet szánni ezt a fél óra, egy órát, és aki akar magára időt szánni, az tud magára időt szánni.
2: Ilyenkor délben, hogy látod, mennyien szoktak kijönni, mert ugye nem jellemző az, hogy pont ebédidőben vannak itt az erdei tornapályán.
3: Hát nem jellemző, kevesen, nagyon kevesen. Itt is inkább a reggeli délelőtti órák, illetve a munkaidő utáni a 4-5-6 óra, ami már inkább mozgalmasabb.
2: Nézzük most, mi vár rád, mit fogsz ma teljesíteni, és általában milyen edzéseket szoktál itt futásokat végrehajtani?
3: Sokféle edzést hajtok végre, ahogy mondtad, futni szoktam, dombokat, saját súlyos edzéseket is, ma is például azt fogom csinálni, ilyen szuperszetben, ami azt jelenti, hogy csinálok egy lábedzést, meg ahhoz egy felsőtest, egy melledzést, és akkor ebből egy-másfél órán keresztül csinálom különböző gyakorlatokkal. De leginkább saját súly, kis eszközök.
2: Hogyha most ide jönne hozzá egy 40-50 éves férfi, és azt mondja, hogy a hasából szeretne fogyni, akkor te mit ajánlanál itt az erdélyi tornapályán, hogyan kezdje, és hogyan lehet a pocakból jól és hatékonyan, gyorsan lefogyni?
3: Hát mindenféleképp először felmérném, hogy még a képességei tud egyáltalán legugolni, felbírja emelni a karját a füle mellé például. Ezekkel a teszteken, ha túl vagyunk és alkalmas az edzésre, akkor itt mindenféleképp a kajára nagyon kell odafigyelni, és először egy ilyen laza mozgató alapgyakorlatok, nagy izomcsoportot megmozgatjuk kicsi sétával, kicsi dombsétával, ha bírja, úgyhogy így szépen felépítve fokozatosan a terhelését.
2: Hogy látod, a fiataloknál mennyire tudatos ez a sportolás, ez az életvitel, amiről te most az előző percekben beszéltél?
3: Nyilván vannak a fiatalok között is lelkes, amatőrök, profik, de én úgy látom, hogy azért egyre kevesebben. Hát néha szoktam gyerekeknek ilyen tábor tartani nyáron egy pár hét, és találkozok ilyen 12-16 év közötti gyerekekkel, hát a nagy része például nem is tud legugolni. És nem értettem ezt se, hogy most nem volt eddig testnevelés óra, a testnevelés órán például miért nem tanítják meg a gyerekeket gugolni, meg bármilyen alapmozdulatokra. Úgyhogy gondolom, hogy van hova fejlődniük bőven.
2: Elmúlt hétvégén rendezték meg az Ultra Balatont, ez egy nagyon népszerű futóverseny, egy házáról is többen teljesítették mind egyénében, mind csapatban. Neked erről mi a véleményed, aki ilyen ultra távokat vagy hosszú távokat próbál teljesíteni?
3: Ja, minden elismerésem azoknak, akik ott voltak, részt vettek. Én már évek óta nem indulok ilyen versenyeken, de gratulálok mindenkinek, aki teljesítette a távot.
2: Te esetleg mondtad, hogy nem szoktál indulni ilyen versenyeken, de egy-egy futóverseny vagy egy-egy olyan esemény szokott-e dopingolni, vagy rá tudnak-e téged a futók venni, a futótársaid venni arra, hogy elinduljál?
3: 2022-ben indultam utoljára, azelőtt 6 éven keresztül rendszeresen jártam ilyen OCR versenyekre helyben, országon belül. Most tavaly rávettek amúgy, pont a Tokaj Night Run-on indultunk az egyik barátom egy ilyen támogatót, és ő kért meg. Rá tudnak venni nyilván, mert most én nem vagyok a mozgás ellen. Már most azért annyira nem vágyom rá, de meg lehet győzni, hogy induljak ilyen versenyeken.
2: Hogy látod, hogy még mit lehet tenni az egészségünkért azon kívül, hogy hetente 2-3 alkalommal legalább sportolunk?
3: mozogunk el, sok folyadékot inni, nagyjából ennyi a nagy receptje az egészséges életmódnak, hogy figyelsz a folyadékbevitelre, az étkezésre, meg mozogjál eleget.
2: Neked most itt milyen italod van?
3: Ja, ez egy ilyen BCA nevezetű ital, ami edzés közben szoktam inni. Hát egy picit elősegíti, a kis hajszálereket kitágítja, az izomnövekedésbe, regenerációba segít.
2: Még árul a kedves rádió hallgatóknak, hogy hogy néz ki a te heted, mondjuk ez a hét, amely még most következik.
3: Általában a reggeli órákba kezdem az edzéseket, 7 óra, 8 óra, 10 óra, nagyjából olyan 2-3 edzés van reggel, utána van egy elég hosszas, mondjuk olyan 11 és 2-3 óráig is szabadidőm, ott kajálok, megcsinálom a saját edzésemet, megírom az edzésterveket a következő edzésekre, és akkor délután meg folytatódik megint tovább ez, megkezdve 3 óra, akkor 4 óra, akkor 5-6 óra, akkor mikor, hogy mikor, mennyi edzésünk van, és ez van hétfőtől péntekig, a hétvégén a szagad, hétvégén nem dolgozik az a családé.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan látod, mennyire fontos a regeneráció arra, és hogy odafigyeljenek az emberek, hogy ne csak terheljék a szervezetüket, hanem kicsit relaxáljanak is.
3: Nagyon fontos, én nagyon fontosnak tartom a pihenőidőt edzések közben is, illetve az edzés napok közben mindenféleképp nem javaslom, főleg aki most kezdik el, hogy neki szaladjanak, hogy heti 5 edzéssel, hanem egy-két edzés után egy nap pihenő, nem ugyanazokat az izomcsoportokat terheljük minden nap, úgyhogy mindenféleképp nagyon fontos a pihenőidő az edzések között, eleve a regenerálódásba, az izomzatba, mert utána visszájára tud elfordulni, ha nagyon megterheljük az izomzatot, ott már azért sérülés veszélyes, ízületi problémák jöhetnek közbe, úgyhogy.
2: Aki esetleg szeretne tőle tanácsot kérni, annak elmondhatjuk, hogy itt hétköznaponként találkozhatnak veled az erdei tornapályán dél környéken.
3: Nagyjából igen, dél környéken az erdei tornapályán.
2: Köszönjük szépen az interjút.
3: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóink, Vég József funkcionális tréner szerint a testmozgás kapcsán a fokozatosság, a kitartás és a megfelelő technika mind hozzájárulnak a sikerhez és az egészség megőrzéséhez. Pokrovenszky Gergely riportját hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 26. fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ügyeljünk arra, hogy soha ne vegyék tolakodásnak bizonyságtételi szándékunkat. Nincs jobb annál, mint amikor felkeltettük mások érdeklődését krisztusi életvitelünkkel. Éljünk úgy, hogy legyen meggyőző és vonzó mások számára az Úrra mutató hitéletünk. Bizonyságtételünk kivétel nélkül mindig bibliai igéhez kapcsolódjék, de lehetőleg ne sok idézetet használjunk. Ne dicsekedjünk régi életünk bűneivel. A bizonyságtételek gyakori hibája, hogy hosszan és alapos részletességgel taglalják, hogy milyen volt a régi életük. Ne dicsekedjünk az új életünk eredményeivel, mivel nem magunkra kell a figyelmet irányítanunk, hanem Krisztusra. Bizonyságtételünk legyen mindig tömör. A részletekre úgyse fognak emlékezni, csak elterelnék a figyelmet a lényegről. Fontos, hogy a terjedelem ne legyen hosszabb 8-10 percnél. Ne beszéljünk túlságosan kritikusan sem magunkról, sem másokról. Ne használjunk kánaáni nyelvet. Vannak olyan kifejezések, amiket csak az egyházi emberek értenek, igyekezzünk inkább a közérthetőségre. Tudjuk, hogy aki Krisztusban van, az új életet nyert, az új teremtés. Arról kell tehát szólnunk, mit tett velünk, ami áldott megváltunk, az Úr Jézus Krisztus. A bizonyságtételben konkrétan és határozottan föl kell ragyogtatni az egyetlen megoldást. Mondjuk meg mindig becsületesen az igazat, hogy rajtunk bűnösökön csak Jézus Krisztus segíthet. Soha ne feledjük el, hogy az embereknek nem ránk van szükségük, hanem Jézus Krisztusra. Bizonyságtételünk akkor lesz Isten előtt kedves, ha imádságos szívvel mindenben a Szentlélek jelen való erejére támaszkodunk, és az Úr Jézus Krisztus szabadító kegyelmét állítjuk a középpontba. Őt dicsérjük és magasztaljuk, az eredményességét pedig teljes mértékben Urunkra bízzuk. A mai égemagyarázat a Budapest-Pestújhelyen szolgáló Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinens

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, ezt mondta Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Hallerné Nagy Anikó ismertette, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, a tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég, 4 millió 300 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent. csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, 2 200 000 vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1 500 000 vendég éjszakát regisztráltak. A jelentés szerint 30 215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2 880 kereskedelmi, illetve 27 335 magán és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével beszélgetünk. Szó lesz a nehézségekről.
2: Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami szolgáltatók.
1: És arról is beszélgetünk majd, hogy mitől más, mitől több egy egyházi kórház egy állami intézménynél.
2: A betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk.
1: Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyébként a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az egyházi kórházak nem voltak privilegizált helyzetben, sőt az államiakhoz képest az egyháziak hátrányosabb helyzetben voltak az elmúlt időszakban, mondja Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyben a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Hogy miért látja mindezt így, azt hamarosan megtudhatják a következő interjúból. Szó lesz majd arról is, hogy az új egészségügyi minisztériummal túl vannak az első tárgyalásokon,

0: hogy valóban ebben a kérdésben nagyon motivált vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházi kórházak ügyét és képviseletét. Ennél kicsit jobban kibontva, az egyházi kórházak a rendszerváltás után indultak útjukra, addig egy kórház volt, egy kis kórház a holokauszt túlélőkre, a Mazsihi Szeretet Kórháza volt tulajdonképpen fenntartva, és ők egy szép munkát végeztek a háborútól egy nagyon limitált ágyszámmal és keretrendszerben végig a rendszerváltásig, és utána a Betesda, majd az Irgalmas Kórház, a Szent Ferenc Kórház, ezek katolikus szerzetesrendi kórházak csatlakozott ehhez a keretrendszerhez, és az elmúlt években még a Kisvárdai Kórház vált görög katolikus kórházzá, illetve most már két éve a Török Bálinti Kórházat vette át a Református Egyház Református Pulmonológiai Centrum néven, és hetedik kórházként a Máltai Szeretetszolgálatnak a pomázi elsősorban addiktológiai és pszichiátriai kérdésekkel foglalkozó szakkórháza került ebbe a rendszerbe. Ezek a kórházak nagyon szép munkát végeznek, nagyon elkötelezetten, nyilván nagyon sokrétű profi rendszerben, de a helyük a magyar egészségügyben nagyon sokszor bizonytalan és nagyon sokszor nem pontosan és jól meghatározott. Igyekszünk egy holisztikus szemléletű és közben nagyon modern és a technológiát, innovációkat felhasználó, kicsit úgy mondanám alternatív kórházrendszert felépíteni, aminek az egyik vezérhajója a Betesda, mindenképpen ezt látni kell a legsokrétűbb kapacitások egyikével, mi rendelkezünk, a gyerekellátás csak nem egészét lefedjük, de a többi kórház is nagyon speciális profi rendszerekkel bír, és majdnem mindent el tud végezni együtt ez a kórházrendszer, és az állami nagy kórházi tömb kialakulása mellett nagyon sokszor észleljük, hogy háttérbe vagy figyelmet, nem elég figyelmet kapva működünk. Tulajdonképpen most az országban három kórházrendszer működik, az állami kórházrendszer, ez a kis egyházi kórházrendszer, és az egyetemi centrumok, klinikai központoknak a nagy volumenű, de összességében négy intézmény magába foglaló kórházrendszere, és ezek közötti harmónia, miközben mindenki közellátást végez biztosítási alapon, az nagyon sokszor megakadozik. És tulajdonképpen én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az egészségügyi szervezésbe, az országos struktúrákba, minisztériumba, országos kórházi főigazgatóságban, a tiszti főorvosi rendszerbe, illetve a finanszírozónál, a biztosítónál, a NEAC-nál, ami most már lassan OFP válik újra, tudjam jól képviselni ezeket a szervezeteket, ezeket a kórházakat, hogy megfelelő pozíciót, megfelelő figyelmet kapjunk, és megfelelő támogatásokhoz jussunk. Mind a mellett persze ennek a kórházrendszernek a társadalmi megjelenítése és az egésznek a belső harmóniájának a fokozása, együttműködéseknek a javítása is nagyon fontos feladat. Ez engem motivál, a Kórházszövetség elnöki tisztjeim után két ciklusban voltam elnök, most elnök helyettes vagyok, jól megismertem az egészségügyi igazgatást állami szinten, nyilván a személyes kapcsolatrendszereim is kialakultak, a szakmai társaságokban is sokszor voltam vezető, és a Betesda irányítása mellett, ahol nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól, úgy érzem, hogy ezt a közfeladatot, ezt a szervezési feladatot el kellett vállalnom. Hát körülbelül így tudom összefoglalni a motivációt és a helyzetet.
1: Oké, ez egyben szerintem ki is jelöli a következő percek témáit, ezeket fogjuk még egy kicsit kibontani. Említettem most itt az állammal és a különböző állami egészségügyi szereplőkkel való kapcsolattartást. Mi változott az elmúlt hónapokban, mióta egyrészt van egészségügyi minisztérium a Magyarországnak, tárgyalt-e már az új egészségügyi miniszterrel, és hogy látja, hogy hogyan sikerül majd képviselni ebben az új struktúrában az egyházi kórházak ügyét, feladatát, lehetőségeit?
0: Néhány hónapja van új kormányunk, és egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy különösen az egészségügyben ez nagyon jelentős átszervezést igényel, hiszen az egészségügy a belügyminisztérium áll.

0: államtitkárságaként működött az elmúlt években, és most egy önálló minisztériumi struktúrát és ehhez apparátust és új módszertanokat kell kidolgoznia az egészségügyi minisztériumnak, rengeteg szakértőre van ehhez szükségük, csapatépítés is folyik, tehát jelen pillanatban talán a legfontosabb feladatuk, ami le is foglalja a vezetőknek a legtöbb energiáját, ennek a minisztériumi struktúrának és a működésnek az összerakása. Mellette az országos kórházi főigazgatóságban és most már mondhatom a nevet, de még nem így hívják, OEB-ben, a biztosítóban is, és a tisztifőorvosi hivatalban is új vezetők, újfajta gondolkodás és struktúra és működés kialakítás van, tehát ennek az idejét éljük. Én minden bajsúlyos vezetővel, miniszter úrral, államtitkár úrral, aki a kórházakért is felelős, illetve a kórházi főigazgatóval, illetve az OEP nem legfelsőbb, de közvetlen utána levő vezetőjével is már egyeztettem, van akivel többször is, vagy folyamatosan, és a Betesda ügyét is, és az egyházi kórházak ügyét is, de a gyerekellátás és a magyar kórházrendszer ügyét is minduntalan szóba hozom, tehát a kapcsolatok kialakultak. Azt látom, hogy a szakmai finom munka, a valódi kérdésekre való válaszadások, stratégiaalkotás ideje várhatóan ősszel jön el, de a kontaktok megvannak, és a problémákat már minden fontosabb szereplő felé tudtam jelezni, és a elképzeléseink is ilyen értelemben már bizonyos szintekig, illetve hát magas szintig, de bizonyos mélységekig megfogalmazhatóvá váltak.
1: Érzem a diplomatikus válaszát, de azért ide még egy kérdést fölteszek, hogy a szándékot azt ki lehet-e olvasni ezekből az első beszélgetésekből, tehát hogy az egyházi kórházak helyzete az változik-e pozitív, negatív irányban, vagy csak a struktúra változik, vagy milyen reményei vannak, hogy bizonyos, például az, amit első problémaként azonosított a beszélgetés elején, hogy nem mindig sikerül jól kapcsolatban lenni az állami és az egyetemi kórházakkal, vagy bizonyos ügyek elakadnak, valahogy erre utalt, ezekben lehet-e változás most az első benyomásai alapján?
0: Azt tudom mondani, hogy nagyon jól esett az, hogy például az országos kórházi főigazgató úr Tóth Árpád, aki Norvégiából jött haza, éppen az elmúlt napokban tartott egy nagy főigazgatói értekezletet, ahova meghívott bennünket is. Az elmúlt években ilyen nem volt. Tehát az országos kórházi főigazgató csak az állami kórházak vezetőivel tárgyalt. Voltak korábban periódusok, amikor sikerült azt elérni, hogy egy képviselőnk jelen lehessen ezeken a kórházigazgatói megbeszélésen. Most mindannyian ott ülhettünk, és én ott hozzá is szóltam nyilván, és az egyházi kórházak ügyét szóba hoztam, és kértem a segítségüket, hogy itt folyamatos párbeszéd lehessen, és erre nagyon nyitottnak találtam őt is, és a helyettesét, Szondizitát is, akivel egyébként azt lehet mondani, hogy szinte hetente tudunk egyeztetni. Tehát ez a fajta nyitottság, ez egy nagyon fontos intézmény számunkra, mert az ellátás szervezés jelentős elemei a kórházi főigazgatóságnál vannak, megvannak. Miniszter úr is érdeklődő volt, illetve államtitkár úr is az ügyben. Az ő fókuszuk jelen pillanatban nem itt van, de miniszter úr nyilván a egész kultúrájából adódóan Hegedű Zsolt miniszter úr figyelemmel kíséri az egyházi szolgáltatókat, különösen a közel van a szíve, és ezt jelezte is nekem a református szolgáltatókhoz is. Tehát optimista vagyok ebből a szempontból, de nekünk nagyon fontos folyamatosan úgy tudnám mondani, hogy jelen lenni, mert olyan sok gond van az állami ellátókkal és az egész rendszerrel, hogy a figyelmet ez le tudja kötni, nekünk mindig meg kell jelennünk, és be kell mutatnunk a mi világunkat, mert különben ismerjük ezt a működésmódot, hogy úgy el tudunk felejtődni, hét kis relatíve a rendszerhez képest kisebb méretű kórháza, a 90 állami kor, majdnem 90 állami kórház mellett, meg a 4 nagy egyetemi klinika mellett mindenképpen a harmadik pozícióba kerül, és ez időnként jelent valóban egyfajta figyelemhiányt, ezt én igyekszem mindenképpen aktivitásommal és a kórházigazgató barátaim, társaim is a jelenlétükkel tulajdonképpen ellensúlyozni. Ezt tudom így indításként mondani, de van még egy nagyon fontos elem az, hogy olyan szélesebb kontextusba is érdemes látni ezt a kérdést, hogy az oktatásban, szociális ellátásban az egyházi jelenlét sokkal nagyobb arányú, mint az egészségügyben. Ezeken a területeken, az oktatási és szociális területen nagy százalékokban vannak egyházi intézmények, akiknek egy jól kialakult hivatali egyeztetési folyamatrendszere van. Az egészségügyben a sokkal kisebb százalékos arány mellett ez az egyeztetési rendszer, de mondhatom akár a finanszírozási elvek sem olyan egyértelműen letisztultak. Azt látom, hogy megint csak a figyelem ezért az egyházi jellegű politikai vezetésben, tehát a politikának az egyházügyekkel foglalkozó vezetésében is sokkal inkább az oktatásra és a szociális ellátásra fókuszál, ezért nekünk ott is fajsúlyosan jelen kell lennünk, hogy az egészségügy is megkapja a szükséges figyelmet. Úgyhogy mi így látjuk magunkat, hogy a legfontosabb, hogy a problémáink eljussanak a döntéshozókhoz, én ezen fogok dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, a nyitottságot látom.
1: Oké, akkor még a probléma térképről egy utolsó gondolatot. Itt a szereplők méretéről beszéltünk, meg a kommunikációról, de mik azok a néhány probléma még az egyházi kórházok szempontjából figyelve a hazai egészségügyet, amin jó lenne valamilyen módosítást, fejlesztést, szemléletváltást elérni, és ezen feltételezem, hogy próbál majd dolgozni a következő időszakban.
0: Igen, mondhatok ebben sokféle kérdést, így inkább csak leltárszerűen finanszírozási kérdések nagyon súlyosak, nagyon fontosak. Állami szolgáltatóknál az elmúlt években létrejött egy központi back office, egy központi olyan háttérintézmény, ami a szolgáltatásaiknak a jelentős részét menedzselte, itt a műszaktól kezdve az informatikán át, a takarításon keresztül a beszerzéseket egy központi ellátás végezte. Ebből az egyházi kórházak kimaradtak, ennek nagy előnye volt, mert szabadabban tudtunk működni, ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak így indirekt módon az állami kórházak, amit nálunk valamilyen szinten kompenzáltak, de messze nem az értékén. Tehát ebből adódóan a kórházaink finanszírozási helyzete bizonytalanná vált. Nagyon sok mindent az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint fenntartó az állami kórházaknak, ezen túl is adott Viszmájor keretektől elkezdve központi beruházásokat és támogatásokat, az egyházi fenntartók ezt nem tudják forrás hiányában biztosítani rendszerszerűen, tehát egy ilyen fenntartói finanszírozási keret is hiányzik a mi rendszerünkből, amire szintén kaptunk egy kompenzációt, ami már értékét vesztette az elmúlt évtizedben. Ez a kompenzáció a 2010-es évek elején még értékálló volt, mostanra kevés. Ez is azt jelenti, hogy az amortizációpótlásunk és műszerbeszerzésünk forrás hiányos. Nincsenek meg erre a garantált források. Következő nagy téma a betegutak kérdései. Mi is benne vagyunk a közellátási rendszerben, ugyanúgy a területekről nagyon sokféle beteget kapunk, és ezek a betegek első, úgy mondanám, hogy első szervezési elemként ezeknek a betegeknek az útjai az állami kórházakhoz kerülnek, a figyelem oda irányul a megbeszéléseken, ahogy mondtam, ők voltak jelen, és ez hátrányt jelent nekünk bizonyos betegek mozgásában, a területről érkező betegeknek az irányításában. Ezeket a kérdéseket is nagyon világosan napirendre kell vennünk. Még egy finanszírozási elem, hogy az állami kórházak egymás között a finanszírozási kereteiket át tudják csoportosítani, ezért nem esnek limitált helyzetűvé, hogyha nagyobb teljesítményt végeznek, az is finanszírozott marad. Nálunk mindenkinek külön, vagy egy-két kórháznak esetleg közös, de sokkal kisebb kórház számot bíró fenntartóink vannak, és ezért ilyen átcsoportos átcsítási lehetőségünk nincs, ami például a Bethesda esetében is azt jelenti, hogy az elvégzett munkánknak egy igen tetemes részét nem kapjuk meg az ezért járó finanszírozást, mert a volumen korlátjainkon, a teljesítmény limiteinken felül vannak, nagyon keresett a kórházunk. Ilyen problémával nem küzdenek az állami kórházak. Ez is egy nagyon súlyos helyzet, amit meg kell érteni a döntéshozóknak. Vannak olyan szabályzók, amik pillanatnyilag adminisztratív szabályzók, amik miatt ebben nem tudtunk előrelépni. Szóval van probléma jócskán, nem beszélve arról, hogy a különböző személyi kérdésekben is más elbírálás alá esünk, ezekben vannak megint pozitív és negatív elemek, bizonyos értelemben szabadabb jogkörei vannak az igazgatóinknak ebben a rendszerben, mint az állami rendszerben, de ott garantáltabb személyi biztonságot tudnak, most itt a munkáltatói kérdésekről beszélek, a munkatársaknak adni. Úgyhogy hát ilyen kérdések sokasága vetődik fel, amit képviselnünk kell.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Bethesda Gyermekkórház főigazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint pénteken fokozódik a hőség, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy a vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és személyi feltételek adottak. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiség és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Műsorunk második felében most leginkább arról beszélgetünk vele, hogy az egyházi kórházak mitől mások, mitől többek, mint az állami kórházak, milyen szemlélettel fordulnak az ott dolgozók a náluk gyógyulókhoz. Vendégünk tehát Velkei György.
2: Most bennem az merül fel ezek után, hogy az elmúlt években egyébként hogyan tudták működtetni akkor akár anyagi értelemben az egyházi kórházakat, mennyire volt ez nagy kihívás?
3: Rengeteg küzdelemmel, és akkor is kerestük állandóan a kontaktokat. Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon sokszor a túlélésért küzdöttünk. Most is ebben a helyzetben vagyunk, de szeretnénk ebben a rendszerelvűséget fokozni, hogy a rendszerben valóban egyenrangú félként legyünk jelen minden tekintetben. Igen, szóval ez egy nem egyszerű dolog volt. Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát én nem ismerem az oktatásügy és a szociális ellátásnak a részleteit, de azt biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem az elmondott okokból hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami vagy az egyetemi szolgáltatók. Egyébként az egyetemekkel sok szempontból hasonló a problémánk, és nagyon sokszor közösen tudtunk ezekben a kérdésekben megjelenni és az érdekeinket képviselni, mert ők is a nagy állami rendszernek alapítványi fenntartású intézményekként egy kicsit a külső területén voltak.
2: És akkor a beszélgetés végére még a szemléletről szeretnék egy kicsit beszélni. Ez inkább lehet, hogy filozófikusabb jellegű, vagy elméletibb jellegű, de szeretném, ha ezt is kibontanánk. Erről is beszélt az első néhány percben, amiért volt fontos önnek, hogy elvállalja az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöki feladatait is, hogy utalt rá, hogy más szemlélettel vannak, holisztikus szemlélettel, és talán mondhatom így, hogy többlet szemlélettel vannak akár a betegek iránt, a gyógyítás iránt. Hogyan jelenik meg a hétköznapokban ez ön szerint az egyházi kórházakban?
3: Beszéltem 7 egyházi kórházról, valóban ennyien vagyunk, de még amikor erről beszélek, szeretném ehhez hozzátenni, hogy sok olyan egyházi egészségügyi szolgáltató van még az országban, nagyon sokféle felekezetnek a fenntartása alatt, akik nem kórházként, de egészségügyi szolgáltatóként működnek, mert ehhez a szemlélethez ők is nagyon jelentősen hozzájárulnak. Ezek sokszor pszichiátriai, addiktológiai betegekkel, de korai fejlesztéstől kezdve nagyon sok mindennel foglalkoznak, az evangélikus egyház, református egyház, katolikus egyház, a pünkösdi egyház és más egyházak, kisebb egészségügyi járóbeteg vagy krónikus fekvőbeteg szolgáltatói, ők is kapcsolódnak a mi szövetségünkbe, tehát az ő érdekeiket is képviseljük. Így együtt ez a komplex rendszer a 7 kórházzal és a sok-sok kis szolgáltatóval igyekszik a gyógyításnak bizonyos értelemben a klasszikus emberi és spirituális dimenzióit is tudatosan megjeleníteni. Lesz most ősszel egy közös nagy konferenciánk, amire szeretnénk nagyon sok mindenkit meghívni. Ez egyébként éppen a Református Zsinatnak a épületében lesz november elején, és szeretnénk megmutatni ezt az ellátórendszert a sajtónak, illetve a döntéshozóknak és a egyház tagjainak és az egész társadalomnak. Az ennek a konferenciának a jeligéje, hogy holisztikus gyógyítás innovatív szemlélettel. A holisztikus gyógyítás alatt azt értjük, hogy mi minden a betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk. Nyilvánvaló, hogy az életnek egy krízise a kórházi kezelés, különösen súlyosabb vagy krónikus esetben, és ilyenkor a létkérdés az mindenkiben előjön, a betegben és a családtagjaiban is. Olyan munkatársi közösségeket építünk fel, ahol nagy szerepe van ezeknek a társszakmáknak, a lelkészektől kezdve az oktatóknak, szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek, és nyilván az egésznek az alapját a professzionális egészségügyi munka, a kiváló orvosi munka és ápolói munka és felszereltség, és az innovatív szemlélet, az újravaló nyitottság, a modern terápiáknak az alkalmazása adja. Ezt a kettősséget szeretnénk bemutatni és megjeleníteni a világban. Nagyon nagy erre a fogékonyság, látjuk a Bethesda esetében is, de a többi kórháznál is, hogy az emberek felismerik ezt a szemléletet, és szívesen jönnek hozzánk, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. A kórházaink különböző ideje, vannak ilyen egyházi kötelékben, vannak új kórházak, ahol ez a fajta gondolkozás kialakulóban van, és vannak a most már több évtizede egyházi kórházként működő intézményeink, akik bizonyos értelemben mintaadóak tudnak lenni, de rengeteg fejlődésre szorulunk mi is. Mindennapos feladatunk és munkánk az, hogy ezt az egész emberre fókuszáló gyógyítást minél inkább valósággá tegyük, és mellette fejlődjünk új profilokkal, innovatívan, ne legyünk ilyen szempontból sem hátrányban, hanem az orvostudománynak az élmezőnyében haladjunk. Hát ez a mi ideánk, ezen dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy sok sikerünk van, sok pozitív visszajelzésünk, egy sok szempontból azért még különböző állapotú kórházrendszerben ezt a minőséget igyekszünk felépíteni.
2: És mennyire vannak ehhez a hét intézményben, meg a kisebbeknél, szolgáltatóknál munkatársak, akik ezt a szemléletet magukénak vallják, és hagy hozzak, ön is beszélt már itt párhuzamokról, mondjuk az oktatásból, hagy hozzak ide párhuzamot, azért nem akarok senkit megbántani, de bizonyára találkozhattunk olyan helyzetekkel, amikor mondjuk az egyház átvette egy iskolát, más fenntartótól maradtak a munkatársak, vagy egy részük, akiknek nem feltétlen volt fontos az a szemlélet, amivel az új intézmény indult. A kórházakban ez hogyan van? Aki ott dolgozik, annak az magáévá teszi ezt a szemléletet, amiről ön most beszél, találnak elég ilyen szemléletű munkatársak?
3: Nagyon különböző állapotban vagyunk, de alapvetően ez a cél mindenhol megfogalmazódik, és úton vagyunk ennek az ehhez vezető irányba. Azt tudom mondani, hogy ha a Bethesdára gondolok, akkor nekem nagyon-nagyon sok pozitív képen van a saját munkatársaimról. Mi 900 körüli munkatársal dolgozunk a Bethesdába, és ennek a legnagyobb része az nagyon tudatosan résztvevője, társa és elkötelezett munkatársa ennek a szemléletnek. Úgy mondanám, hogy a nagyobbik része, és nyilván vannak olyanok, akik szeretik ezt a közeget, de nem hitvalló keresztényként, vagy akár inkább csak munkahelyként gondolnak a Bethesdára, de nagyon átütőnek látom én a magunk kórházában ezt a szemléletet, és a többi kórházban is különböző helyzetben vagyunk, de a cél az mindenhol világos. Vannak még olyan kórházak, ahol nagyon-nagyon jó érzéssel látom azt, hogy ez a fajta akarás és az ezen az úton való haladás nagyon markáns. És vannak olyanok, akik néhány éve indultak, és inkább célként és egy-egy kisebb csoportnak a katalizáló hatásaként jelenik még meg ez a fajta gondolkodás, ami egyébként az állami rendszertől sem idegen, de ott nem erre fókuszálnak, ott inkább azt látom, hogy kisebb munkahelyi közösségekben, csoportokban, illetve leginkább egyénekben jelenik meg ez az igény erre a gyógyítási kultúrára.
2: És lehet, hogy gyakorló igazgatóként, meg vezetőként nehéz ezt a kérdést most megítélnie, de remélem nem így lesz. Ha a betegek szempontjából tekintünk rá az egyházi kórházakra, akkor ön szerint egy beteg, akit nem érdekel a finanszírozás a hétköznapokban, lehet, hogy elolvassa az újságba, ha szembe jön, de amúgy nem ezzel kell, nem ezzel fekszik, meg az intézményvezetés, meg és a többi, hanem az ő problémája, vagy a gyerekének a problémája van ott, hogy szeretné, hogy meggyógyuljon. Ő mit tapasztal mindebből a szemléletbeli különbségből ön szerint, ha belép egy kórházba, és valahogy úgy képzelem el ezt a kérdést, hogyha nem látná a feliratot, csak a vele való, meg a gyerekével való kapcsolatot, akkor kiderülne számára, hogy egy egyházi kórházban van ön szerint, hogy kiderül-e?
3: Igen, én azt hiszem, hogy ezt rendszerszerűen az emberek nem ismerik, ezért is tartjuk fontosnak, hogy megjelenjünk minél inkább, és ezt a őszi rendezvényünket is ilyen értelemben egy jelentős kommunikációs lépésnek tekintjük, hogy ez egy alternatív kórház rendszerként megjelenjen, tehát legyen erre, fordítódjon erre egy figyelem, hogy én választhatok nagyon sok betegségben egy házi intézményt is, ahol ez a szemlélet tudatosan megjelenik. Hogy jelen pillanatban ez mennyire átütő, mennyire tűnik fel a kérdés valakinek, hogy itt máshogy szóltak hozzám, más attitűdöket találtam. Erre nagyon nehéz választ adni, nincs ilyen kutatásunk, a Bethesdánál még jobban van, de az egész rendszerben egyenlőre nincsen, ami erre pontos választ adna. Én nagyon sok mindenkitől hallok pozitív visszajelzést a kórház rendszerünkről, akár a budai Szent Ferenc kórház, vagy a kisvárdai kórház vonatkozásában, vagy a mazsihi szeretett kórház vonatkozásában. Én magam is nagyon sok beteget irányítok, például ezekbe az intézményekbe, rokonságból, munkatársi körből, ismerősöktől, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok erről a szemléletről és a munkájukról, tehát én azt látom, hogy azért ez valóság, és megérinti a betegeket és hozzátartozókat az a szemlélet, ami ebben a rendszerben zajlik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Velkei Györgyöt, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökét, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatóját hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási-oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebelsberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomon követési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég, 4 millió 300 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, 2 millió 200 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1 millió 500 ezer vendég éjszakát regisztráltak. A jelentés szerint 30.215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2.880 kereskedelmi, illetve 27.335 magán és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1.033 szálloda és 1.112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Autószalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katárt hallják. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy vajon sikerül-e a nyári szünetben a gyerekeknek megtartani a digitális egyensúlyt. Számos tanulmány készült már a túlzott képernyőhasználat káros hatásairól. A képernyőhasználat azonban a vakáció során még jobban megemelkedhet, hogyha nem figyel a szülő. A legfontosabb az odafigyelés és a példamutatás, mondja Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológus. Vele beszélgetünk a mai Európa Szalonban.
2: Ha én a szülőként eltűntöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, többször beszélgettünk már itt az Európa Rádióban, többször szóba került a gyerekek, fiatalok túlzott képernyő használata, de a nyár kapcsán én azt gondolom, hogy erre újra ki kell térni, mert talán a nyár sajnos sok gyereknek még nagyobb teret ad arra, hogy több időt töltsön a képernyő előtt, a telefonja előtt, vagy akár a közösségi oldalak előtt. Erről beszélgetünk majd a mai vendégemmel, Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológussal. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Valóban így van, hogy a gyerekek, fiatalok nyáron többször nyúlnak a telefonjukhoz, többször mennek esetleg fel közösségi oldalakra, vagy különböző weboldalakra?
2: Azt gondolom, hogy nehéz erről így egyértelműen nyilatkozni, hiszen sajnos ma már ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy iskolaszünet van, vagy nincs iskolaszünet, a gyermekek nagyon sok időt töltenek internetes közegben. Talán a nyár annyival rosszabb, hogy nincs meg az a napi struktúra, hogy legalább iskolába kell menni, és legalább az iskolai időszak valamennyire kiesik ebből. Tehát feltételezzük, igen, hogy jóval több időt töltenek ezeken a hálózatokon, de talán ennek nem csak maguk a gyerekek az okai. Nyilván nem felmentve őket, de én mindig a szülők felelősségét hangsúlyozom. Tudom, hogy a szülőknek nyáron is dolgozni kell, kevés a szabadság, nem mindenkinek van nagyszülő, rokon, aki tud vigyázni a gyermekre, és ilyenkor óhatatlanul, kényszerűen jó lehetőségnek tűnik ugye az elektromos gyerekpásztor, tehát addig is legalább tudják, hogy otthon van a gyerek, úgymond fizikai biztonságban van, de sokszor nem gondolnak arra, hogy az online tér az nem mindig biztonságos.
1: Az online térben nyáron egyébként könnyelműbbek lehetnek a gyerekek? Elég sokszor halljuk ugye, hogy mondjuk meggondolatlan posztokat tesznek fel a közösségi oldalakra, vagy ugye elszaporodtak azok, hogy mémeket gyártanak a különböző osztálytársakból, ismerősekből, tehát hogy konkrétan itt az online zaklatás is megjelent egyre gyakrabban a gyerekeknél. Nyáron esetleg ezeknek is nőhet a száma?
2: Azt gondolom, hogy ez nem a nyárral függ össze. A kockázatos viselkedésnek a megjelenése az már 13-14 éves kortól kezd kicsúcsosodni. Sajnos ugye ez is egyre alacsonyabb életkorra tolódik, ahogy egyre korábban kapnak a gyermekek okostelefont, ahogyan akár a szülők sem veszik figyelembe, hogy korosztályi kötöttség van például ahhoz, hogy a Facebookon vagy a TikTokon hány éves kortól lehet megjelenni egy gyermeknek, és én

0: felnőttkori érettsége az leginkább a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére alakul ki teljes mértékben, akkor a stabilizálódik, tehát addig a kockázatkereső magatartás tulajdonképpen teljesen természetesnek számít, hiszen ezek a fiatalok nincsenek annak a képességnek a birtokában, hogy beláthassák, előre láthassák teljes mértékben a magatartásuk következményeit, nagyon nehéz a döntés teljes mértékben kontrollálni, szóval, hogy nincsenek ezeknek a képességeknek 100%-ban a birtokában, és ezért hajlamosabbak ugye elcsúszni ezek felé, a veszélyes magatartások felé.
1: Ez az életkor egyébként korábban is ilyen 20-as évek vége, 30-as évek elejéig tartott ez a szakasz, vagy ez is tolódik?
0: Igen, azt mondhatjuk, hogy ez is tolódik. Ha belegondolunk, hogy ugye Magyarországon 18 éves kor a jogi érettség, a felnőtté válásnak a határa, az Egyesült Államokban ez 21 éves kor, tehát ott mintha egy kicsit jobban közelítene a biológiai érettséghez ez a határ, de valóban, ahogyan változik az életünk, változnak a generációk, ugye erről is korábban sokat beszélgettünk már, hogy sokkal tovább maradnak bizonyos szempontból gyerekek az emberek, tehát kitolódik a felnőtti érés határa biológiai értelemben és főleg érzelmi és társadalmi értelemben, viszont a technika használata, illetve annak a fejlődése meg olyan mértékben gyorsul, hogy sajnos már a szülői korosztály sem nagyon tudja követni, és hogy ebből a kettőből adódik az, hogy érzelmileg sokkal éretlenebbek a mai fiatalok, és tolódik egyre inkább, ugye most már a 30-as évek elejét mondjuk, ennek a stabilizálódása. Tehát korábban, amíg nem volt ennyire technikai lehetőség, amíg az emberek kevesebb tudással rendelkeztek, inkább ugye a szabad kézi munka volt ugye a fő munkaerő, és korán kezdtek el dolgozni mondjuk a fiatalok, a gyerekek, akár a földeken, egészen másképp és gyorsabban kellett érzelmileg is megérniük, mint a mai fiataloknak, akiket ugye gyakran azt mondjuk, hogy mama hotelekben laknak.
1: Nyári szünetre különböző bakancslistákat, programtippeket készítenek elsősorban szülőknek, de van, hogy gyerekeknek is, hogy mi mindent csinál nyáron, pipált ki, és akkor sátrazás, csillaghullás nézés, stb. Arra gondolok ilyenkor, mikor ezeket olvasom, hogy mint a tálcán kínálnánk a gyerekeknek vagy a szülőknek, amivel a kreativitásukat szerintem akár csökkenthetjük is, hogy nem a gyerek maga találja ki, hogy ó, de jó lenne ezt vagy azt megcsinálni. Kevesebbet unatkoznak a mai gyerekek, mint régen?
0: Igen is, meg nem is. Abban az értelemben sokat unatkoznak, hogy már szemével, vagy nagyon kevés dologgal tudják magukat lekötni, ami részben egyébként valóban a szülők hibája. Másrészt viszont túlzottan el vannak foglalva, és ez egyfajta kiégéshez vezet, tehát hogy már kevésbé motiváltak, kevésbé érdeklődnek a dolgok iránt, mert annyi mindent kellene nap mint nap megjegyezniük, megcsinálniuk, átgondolniuk, borzasztóan leterheltek akár csak az iskola által, szóval ez a kettős hatás érvényesül. De valóban nagyon nagy a szülők felelőssége, ami már nem ott kezdődik, hogy mit csináljunk a gyerekkel iskola szünetbe, és szervezzük meg neki minden percét, hanem talán onnan kezdeném, amikor megszületik egy gyermek, a szülő hogyan fogadja, hogyan kezd el vele foglalkozni, gondoskodni róla, nevelni. Az első nagy problémák akkor jelennek meg, amikor már a gyermek elkezd magától önállóan mozogni, akár négy kézláb, akár már két lábon állva, és hogy nem maradott egy helyben, ahová a szülő lerakja, hogy akkor most egy kicsit ott játsszál a játékaiddal, addig én hadd főzzek, vagy bármi mást intézek el, és hogy nyilván a gyerek igényli a foglalkozást, szeretné, ha mindig ő lenne a középpontban, ezért ha mondjuk jelzéseket ad, sír

0: kezd, ha a szülő egy percre ott hagyja, akkor mit szoktak erre a szülők reagálni? Ugye többnyire az otthon lévő anyuka fogja a gyereket a karjába, és akkor úgy főz, úgy porszívózik, úgy csinál bármit, hogy a gyerek állandóan vele van, és nagyon sokszor tapasztalom ezeknél az anyukáknál, hogy bűntudatuk van, hogyha a gyereket egy picikét magára hagyják, nem egyedül hagyják, hanem csak mondjuk tényleg leteszik, hogy akkor most egy kicsit ő is magába ott próbáljon már foglalkozni, megismerni az őt körülvevő közvetlen világot. Szóval ekkor kezdenek el azon dolgozni, hogy ők mindent a gyerek elé tegyenek, a gyerek helyett tegyenek, megszervezzék az összes programját, nehogy egy picit is unatkoznia kelljen. Pedig az unatkozás egyébként egy nagyon jó dolog, már pedig azért jó, mert a gyerek motiváltá lesz abban, hogy foglalkoztassa saját magát. És elkezdi feltérképezni a környezetét, elkezd érdeklődni dolgok iránt, tehát nem készen kapja ezeket, hanem munkát fektet bele, és majd ugye mindennek van későbbi jövőbeli és társadalmi vonatkozása, tehát ezekből az érdeklődő, magukért tevő gyerekekből lesznek aztán azok a felnőttek, akik felnőttként is ezt teszik. És nem kell mindent a szájukba adni, nem kell megmondani, hogy egy papírt az irodába hogy kell odébb rakni, szóval, hogy önálló, hatékony munkaerővé és határozott önérdeket érvényesíteni és tudó felnőtté válhatnak.
1: Ez az unatkozás egyébként mindegyik életkorban ehhez vezethet? Ehhez a jó értelemben vett későbbi önállósághoz, kreativitáshoz? Vagy mondjuk, mert én úgy emlékszem, azt olvastam, hogy például a kamaszoknál az úgy félig meddig természetes, hogy úgy nem mindig tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor ugye ők a két életszakasz határán, ugye a gyerekkor és a felnőttévelés határán ott egyensúlyoznak, ismerkednek saját magukkal is, és hogy náluk azért természetes az, hogy azért ők úgy sokszor úgy felnőttekként úgy látjuk, hogy semmit se csinálnak.
0: Hát akkor visszautálnék egyrészt az előzőekre, tehát hogy milyen kamasz válik a gyermekünkből, az azért a szülőtől függ. Hogy hogyan hagyta őt fejlődni a kamaszkoráig, nem mellékesen, milyen kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban tudott vele maradni. Tehát, hogy hogyan unatkozik az a kamasz, az sem mindegy, de ez a szülő előző nevelésétől, és akár példamutatásától függött. Szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy a gyermeknek kicsikorában a Dante kötet esik a fejére, vagy a pálinkás üveg. Röviden. A másik, ugye a kamaszkor az egy nagyon összetett korszak, ekkor eszméletlen sok változás történik elsősorban a testében, aztán persze a lelkében is, ezzel párhuzamosan, tehát belül a kamasz nagyon el van foglalva, testileg, lelkileg egyaránt, és ez azt jelenti, hogy kevésbé akar a külső ingerekkel foglalkozni. Tehát nem véletlenül szoktak feketébe öltözni ebben az időszakban, mert még a vizuális ingereket is próbálják szűrni, hiszen annyi minden foglalkoztatja őket belülről, hogy a külső ingerek befogadása már túl sok lenne, nem biztos, hogy el tudnák viselni. És az, ami mondjuk egy külső szemlélő számára lustaságnak tűnik, az egyáltalán nem lustaság, hanem ez a fajta védekezés, hogy a külső ingereket kicsit zárjuk ki, hogy a belső dolgokat tudjuk rendezni. És hogy a kamasz unatkozása, meg az, hogy ő egyszerre sok mindent próbál csinálni, vagy éppen semmit, az ennek a dinamikája, hogy egyszerre sok ötlete van, sok mindent akar kipróbálni, mindenbe belekap, aztán ebbe kicsit elfárad, akkor jön ez, hogy akkor ő most csak nézi a plafont, és hagyja áramlani a dolgokat, és aztán ugye ez ismétlődik. Szóval nem mindig az zajlik egy kamaszban, amit mi látni vélünk.
1: akár kamaszokról, akár gyerekekről, vagy fiatal felnőttekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy itt a képernyő használatnál mindenképp szóba kell, hogy hozzuk az úgynevezett kihívásokat, a challenge-eket, amik én hát úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak az utóbbi időkben, és azért mondom, hogy felnőttekről is szól ez, mert hogy bizony sok-sok-sok ilyenben akár felnőttek is részt vesznek. Mik ezeknek a pszichológiája? Miért csatlakoznak ehhez fiatalok, gyerekek, felnőttek?
0: Hát először is különböztessük meg a kihívásoknak legalább két fajtáját. Szerintem vannak nagyon aranyos, pozitív kihívások is, amelyek akár motiváló erővel is bírhatnak pozitív értelemben bármilyen életkorú ember számára. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt, mikor először megjelentek ezek TikTokon, Facebookon, Instán, ki milyen platformon ugye van fent, akkor ilyen nagyon jópofa kihívások voltak, például egy slágerre táncolni, és akkor ugyanazt a táncot egy csomó helyen betanulták, előadták, és akkor ebben akár egy verseny is kialakulhatott, vagy hogy most aktuálisat említsek, ugye most volt vasárnap a foci VB döntő, és ugye a spanyolok nyertek, és akkor ezek után megjelentek azok a kihívásnak tekinthető kis videócskák, amiben a spanyol csapat neveiből álló slágerre ott utánozzák az egy-egy focistának a tipikus mozdulatait, és akkor ebből most egy ilyen nagy, én szerintem mondhatom, hogy országok közötti népszerű kis kihívás is lehet, hogy ki tudja ezt jobban megcsinálni. Szóval ezek ilyen jópofa dolgok, az ember örül neki, egy percre feltölti a akár, és aztán megy tovább ezzel a pozitív élménnyel. De aztán megjelentek a borzasztó veszélyes kihívások is, csak néhányat említve. Ugye volt olyan, amikor ilyen mindenféle kis ládákból, gyümölcsös ládákból ilyen ingatag építménytornyot kellett építeni, és hogy arra ki tud felmászni, és persze ebből nagyon sok csonttörés, mindenféle baleset adódott, erre már a baleseti sebészek is felhívták a figyelmet, hogy ez egy milyen veszélyes dolog, de talán Magyarországon is megjelent ez a szárazon kanálból fahéj evés, vagy volt olyan, ahol ilyen tüzes szimbólumokat kellett ilyen alkoholos dologgal felrajzolni a tükörre a fürdőszobában, azt meggyújtani, és akkor ugye, ha ez egy zárt terület, akkor gyönyörű égési sérüléseket lehetett szenvedni, vagy például voltak saját maga folytogatása, és hogy ezt töltse fel ugye a platformra, és akkor ebből ugye hatalmas nézettségeket lehetett elérni, mindenféle önbántalmazás, vagy másoknak
1: veszélyesebb,
0: a bántalmazás.
1: Veszélyesebb
0: így
1: dolgok.
0: Van. De én azért ide sorolnám azt is, hogy ugye nagy divat most egészségesen étkezni, és akkor ezekről is jelennek meg ilyen videók, hogy hogyan egyél egészségesen, hogy számold a kalóriát, mit tegyél, hogy lefogyjál egyebek, és hogy ezek is egyfajta rossz példát mutatnak, és egyre több ugye anorexiás vagy evészavaros gyerek jelenik meg a rendeléseken, mert hogy és ami az egyik nagy veszélye ezeknek az úgymond kihívásoknak is, hogy olyan következményekkel jár, amit nem vesznek elég komolyan.
1: Tehát ez mondjuk azért lehet, mert egy felnőtt ezt esetleg csak egy kihívásnak veszi, egy fiatal vagy egy gyerek pedig, hogy mondjam, nem tud elszakadni tőle?
0: A felnőtteknél is ugyanilyen veszélyes. És akkor elmondhatnám, hogy mi ez a pár tényező, ami miatt belevonódnak ebbe bármely életkorban, és hogy pont emiatt nagyon veszélyes. Ugye az egyik, most elsősorban azért a fiatalokra térnék ki, de a felnőttekre is érvényes ez azért, csak reméljük, ők egy kicsit már idegrendszerileg érettebbek. Tehát, hogy az első az a csoportnyomás hatása, ami pedig a valahová tartozás igényén alapul. Tehát, hogy általában identitás kereső fiatalokról van szó, akik keresik önmagukat, szeretnének valahová tartozni, valamilyen csoporthoz, vagy egy másik egyénhez, és ezért bármit képesek, szinte bármit képesek megtenni azért, hogy egy ilyen csoportba befogadják. És mivel sajnos a mai fiataloknál az online és az offline tér már nagy mértékben összemosódik, ugyanolyan fontosak az online kapcsolatok, mint az offline kapcsolatok, sőt gyakran nincs is a gyereknek vagy a fiatalnak személyes kapcsolata, személyes barátságai, ezért az online térbe próbálja ezt a közösséghez való tartozást megélni, és ugye egy online térben mindig kisebb a veszélyérzet, nagyobb a kockázatkereső magatartás, mert nem érzik a veszélyét, nem élik meg a következményeit, a másik részéről, tehát aki ilyen veszélyes kihívást ad, annak a részéről kevesebb az empátia, kevésbé élik meg még a fizikai fájdalmat is, ugyanúgy az érzelmit is, tehát hogy ezért beszippantja őket, hogy bármit megtennének azért, hogy oda tartozhassanak. A másik tényező az az azonnali jutalmazás érzése.
1: A lájkok?
0: A lájkok, a kommentek, hogy, és akkor ugye ebbe sokszor az osztálytársak vagy a barátok még versenyeznek is, hogy egy-egy ilyen feltöltött tartalommal ő ki mennyi lájkot ért el, vagy hányan szóltak hozzá, ráadásul ugye tudjuk, hogy bizonyos platformok még fizetnek is bizonyos elérések után, ez a média felelőssége, ha mondhatjuk, és hogy ennek tulajdonképpen az a háttere, hogy szeretnének sikerélményhez jutni, pozitív élményeket megélni, és egy-egy ilyen like átvette a korábbi offline életmódban megélt sikereknek a szerepét, ugye sokkal gyorsabb, sokkal kiugróbb lehet egy-egy pillanatban, és ez az agyban ugye a dopaminnak, a dopamin rendszerben nyúl bele tulajdonképpen, ugyanis a dopamin az, amikor megél egy ilyen helyzet, megnő a mennyisége, és okoz egy ilyen borzasztó jó élményt, és akkor állandóan ennek az élménykeresés nek az ördögi körébe akad bele a gyerek, és ugye minél jobban benne van ebben a körben, annál többször akarja ezt megélni, de ugye annál nagyobb és veszélyesebb dolgokat kell csinálni, tehát mindig tetézni kell a tétet ahhoz, hogy megélhesse ezt, tehát tulajdonképpen egy függőségről, egy biológiai, neurológiai függőségről is beszélhetünk, ami óhatatlanul kialakul. A harmadik tényező az az úgynevezett FOMO, ami magyarul a kimaradás élménye. Semmiből nem akar kimaradni, és úgy éli meg, hogyha ő nincs állandóan online, ha nem reagál állandóan, vagy ha nem tesz valamilyen tartalmat ki állandóan, akkor őt elfelejtik, kikerül a csapatból, magányos lesz, és ugye ezt nem, vagy ha nem tesz meg valamit, akkor kimarad ebből a közös élményből, és ezért igazából át se gondolják, hiszen ez idegrendszeri éretlenség miatt nem is képes annyira ez a fiatal át gondolni azt, hogy nem biztos, hogy ez jóra vezet. Aztán ugye leértékelődnek a következmények az online térben, tehát amit az előbb is mondtam, hogy sokkal kockázatosabb dolgokba belemennek, mert hát ez csak ott történik a képernyőn, miközben nagyon súlyos hatással lesz rá a nem online térben is. És ugye itt is az empátia, hogy a másikkal nem tudnak annyira empatizálni, nem élik át úgy a fájdalmát, nem tudják átérezni azt, hogy neki milyen rossz lehet, hogyha én, mit tudom én, kiközösítem, vagy kitiltom, vagy mondjuk álprofillal valami csúnyákat osztok meg a nevében, ami ugye rásül. Szóval ezeket így nem gondolják át, és nem élik át. Illetve azért megemlíteném a szülők felelősségét, nem utolsó sorban. Szóval, hogy nagyon sokszor nem tudják a szülők, hogy mit csinálnak a gyerekek, nem tudják, hogy mi történik velük az online térben. A gyerekek sokszor nem is szólnak róla, egyrészt mert szégyellik, még a szülő előtt is, És ugye ez már mutatja, hogy nincs is olyan kapcsolata a szülővel valószínűleg, amiben ezeket meg lehetne osztani, de másrészt ezzel szemben meg ott van az, hogyha szól a szülőnek, segítséget kér, akkor még durvább bántalmazásnak teheti ki magát, hiszen a bántalmazó közösség ezt megbosszulja. Tehát, hogy nincs védelem. Nem tud hová menekülni.
1: Mi a kiút egyébként egy-egy ilyen alkalommal? Mert azért én azt gondolom, hogy ha már ugye itt erre a vonalra is rátértünk, hogy az online bántalmazás, online zaklatás, ez azért a fiataloknak a későbbi életére is kihathat.
0: Így van, meg a társadalomra is. Mert hogy ezekből a bántalmazott fiatalokból is felnőttek lesznek, felnőtt társadalmat fognak építeni, és nekik is lesznek gyerekeik, szóval egy generációkon át van ennek hatása. Hát mit lehet tenni? Ugye mit szoktak ilyenkor a szülők elsősorban csinálni, hogyha tudomást szereznek róla? Mi az első reakció? Teljes eltiltás. Ugye? Tehát, hogy akkor elvesszük a telefont, kijelentkeztetjük, kitöröljük mindenhonnan, csak azt felejtik el, hogy az internet nem felejt. Illetve, hogy azért azt is megjegyezném itt nem csak zárójelben, hogy nagyon sokszor a szülők teszik ki ilyen bántalmazásnak a saját gyereküket, tehát nézzük meg, hogy hány szülő oszt meg, és milyen tartalmakat folyamatosan a saját gyerekükről. Az egyszerű szülők is, és akkor egészen a mindenféle celebek, mint példaképek megjelenésére, és a saját gyerekeikről való posztolásokra, amiben most nem menjünk bele, csak megemlítettem. Szóval, hogy az eltiltás az nem pálya, mivel egy kamasz gyereknél mit vált ki az, ha a szülő azt mondja, hogy már pedig nem? Természetesen dacot vált ki, és csak azért is meg fogja találni a módját annak, hogy ő azért ott lehessen, megcsinálhassa. A szülő nem tudja 100%-ban ugye kontrollálni a gyermeket. Iskolába, barát, osztálytárs telefonjáról, nem tudom én, szülőt átvágva, tehát meg fogja találni a módját annak, hogy ő ezt azért folytathassa. Illetve ami fontos, hogy ugye a gyerek ezt a fajta eltiltást kritikának éli meg, valamilyen módon az is persze, de ez az életkorú gyermek az idegrendszeri fejletlenségénél fogva még nem tudja elkülöníteni azt, hogy ez az eltiltás, ez a kritika az ő helytelen magatartásának szól, vagy az ő személyét utasítja el a szülő. Ez nagyon sokszor összekeveredik, vagy egyáltalán abszolút a személyének tulajdonítja, ez mihez vezet? Kapcsolat megromlása, bizalom hiánya, és akkor tolja bele a gyereket a még negatívabb történésekbe, és hát ez egy nagyon rossz életutat előlegezhet meg. Szóval nem ez a megoldás. Hát biztosan ciki manapság már ezt mondani, de fontos a szülő példamutatása. Tehát ha én a szülőként eltűltöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozza. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás. Aztán lehet megosztani a gyerekkel saját élményeket. Igaz, hogy nagyon sokat változott a világ, mióta ugye a szülő volt hasonló életkorú, de hát döntéseket abban az időben is kellett hozni, és hogy mesélhet a szülő arról, hogy mikor volt hasonló döntési helyzetben, tudott-e nemet mondani, hogyha nem tudott, akkor annak milyen következménye volt, megbánta-e, hogyan csinálná másképp most, illetve akár együtt is kereshetnek elméleti megoldásokat ezekre a helyzetekre, ami segíti ugye a feldolgozást, a megértést, és aztán lesz mintája arra, hogy legközelebb hogyan álljon ellen. Aztán lehet kitalálni, ha már ugye van alkalmunk, lehetőségünk és bizalmunk egymásra beszélgetni ilyen dolgokról, akkor találhatunk ki közösen olyan mondatokat, amik használhatók ilyen helyzetben. Most mondok pár példát, de hát nyilván ez mindig adott helyzetre, élethelyzetre, adott családra, adott kapcsolatra kell kitalálni. Tehát például lehet ilyeneket mondani példának, hogy mondj nyugodtan azt, hogy nekem ez nem jön be. Vagy egyszer mondhatom azt, hogy köszi, nem. Vagy egyszerűen csak odébb állok, letiltom, bezárom, nem kommunikálok vele. Vagy mondhatom azt, hogy én ebből szeretnék kimaradni. És akkor, ha már nagyon jó minden, és a gyerek is sok mindent megtanult, akkor azért arra is meg lehet tanítani, hogy hogyan tegyen ellene, és hogyan szálljon szembe akár a másik védelmében is egy ilyen helyzetben a nem megfelelő magatartással eljárókkal szemben. Fontos, hogy a szülő is megtanulja a gyerekét, és megtanítsa rá, hogy az internet nem felejt. Tehát se a szülő ne tegyen fel olyan tartalmakat, illetve a gyereket is mindig figyelmeztesse, hogy bármit tesz fel a netre, és legyen ez egy akár zárt, elvileg zárt messenger csoport is, onnan is bármikor kikerülhet bármi, és lehetnek nagyon negatív következményei. Szóval, hát ezek az általánosságok, amit kell tenni, de ennek ugye, ahogy mindig elmondom, mindig az az alapja, hogy a szülő legyen résen, legyen tudatában, és őrizze meg, és táplálja a gyermekével való bizalmi kapcsolatot, és kommunikáljon vele. Talán ezek a védőfaktorok, amik nagyon-nagyon fontosak. És persze mellé tehetném még ugyanúgy a környezet felelősségét, tehát a nevelési környezet, mint óvoda, iskola, munkahely, illetve a média.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal.
2: Észreveszi azt a szülő, hogyha a gyerekének problémája van az online térben? Nézzük ezt bármelyik oldalról, akár olyan oldalról, hogy őt bántalmazzák, akár olyan oldalról, hogy esetleg ő válik bántalmazóvá valamilyen formában. Van ennek bármilyen, hát nem azt mondom, hogy általános jele, mert ugye hát minden ember más, de azért amikor úgy már esetleg gyanakodni kell, vagy esetleg utána kell nézni valaminek.
3: Hát ismét onnan indulhatunk, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van a gyerekével, akkor viszonylag könnyebb észrevenni, ha baj van. Ez nem azt jelenti, hogy egészen biztosan észreveszi a szülő. Tehát, hogy sokszor találkozok olyan családokkal, ahol tényleg úgy általánosságban jól működnek, de a gyerek valamilyen módon mégis belekeveredik mondjuk egy iskolai bullyingba, és nem szól a szülőnek. De ahogy már korábban mondtam, azért nem csak a szülő-gyerek kapcsolata múlik, hanem azon is, hogy mondjuk megfenyegetik a többiek, és akkor nem akar, akár a szülő bántalmazásával is fenyegethetik. Tehát ilyennel is találkozom, és hogy a gyerek próbálná védeni mondjuk a szülőt, és ezért nem szól, és ezért inkább megtesz dolgokat. Szóval, hogy fontos a jó kapcsolat, de így is előfordulhat az, hogy nem feltétlenül szól a gyermek, de mindenképpen lehetnek árulkodó jelek azért, hogy aztán ez miről árulkodik ez a jelennek, nyilván utána kell menni, de minél jobb a kapcsolatom a gyerekemmel, ez annál hamarabb kiderülhet, mert hogy annál hamarabb felfigyelek arra, hogy itt változás történt. Mi az, amire figyelhetünk? Elsősorban, amikor a gyerek indokolatlanul, gyakran és indokolatlan minőségben mondjuk elvonul. Tudjuk, hogy a kamaszodó gyerekek meg a kamaszok szívesen vonulnak el a szobájukba, de azért nem mindegy, hogy ez állandóan történik, vagy azért néha kijön, érdeklődik, vagy ha én bemegyek, akkor nem azt látom, hogy ő hirtelen összerezzen, becsukja a laptopot, telefon, nem tudom, eldugja, és akkor egy ilyen zavart viselkedést tapasztalok. Ez biztos, hogy intőjel, hogy azért ott valamit beszélgetni kell, hogy mi történik. Aztán, hogyha nagyon zavarba jön és nagyon tiltakozik az ellen, hogy mondjuk az ő telefonjába bele lehessen nézni. Ez nem azt jelenti, hogy arra biztatom a szülőt, hogy titokban állandóan nézegesse a gyerek telefonját mondjuk, de hogy időnként, tehát hogy lehessen olyat csinálni, hogy mondjuk oda megyek a gyerek mellé, és akkor mit nézel éppen? És hogy a gyerek, hogyha ez nem egy ilyen veszélyes tartalom, mármint a kapcsolatra veszélyes tartalom, akkor szívesen megmutatja, hogy nézd, ezt a hülye TikTok videót nézem, és akkor hát olyan vicces, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg tudja mutatni időnként, tehát, hogy be lehet nézni abba, hogy ő mivel foglalkozik. Illetve, hogyha indokolatlan, kirobbanó dühöt tapasztalunk, tehát érthetetlen számunkra, hogy egy pici dologra is nagyon felcsattan, önsértő magatartás, illetve minden olyan szokatlan magatartás, ami ilyen hirtelen változást mutat, ami eddig nem volt jellemző. De tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy minden negatívnak tűnő változásra, hirtelen változásra valahogyan a szülőnek muszáj reagálnia. És lehet, hogy az fog kiderülni, hogy csak egy aktuális valamilyen probléma van, ez foglalkoztatja, nem tudom, rosszul sikerült a dolgozat, vagy ugye most aktualitás révén nem vették fel abba az iskolába, amiben szeretett volna menni, és ez válthat ki egy ilyen reakciót, de hogy mindig oda kell figyelni, és hogyha húzamosabb ideig tapasztalom ezeket a jeleket, ami nem éveket értek természetesen, illetve ha csak egy reakciót is látok, kezdjek már el beszélgetni a gyerekkel, kezdjek vele kapcsolatban maradni. Egyrészt azért, mert a gyerekem érdekel, szeretnék neki segíteni, támogatni abban, amiben szüksége van rá. Másrészt pedig, hogy tudjam, hogy mi történik vele, hogyha szükséges, akkor időben tudjak neki segíteni, időben be lehessen avatkozni.
2: Ez talán azért is fontos, nem? Mert hogy én azt látom, hogy folyamatosan jelennek meg újabbnál újabb, hát hogy mondjam, olyan értelemben kihívások, amire egy szülőnek is reagálnia kell az online térben.
3: Igen, tehát ahogy beszéltünk az elején is, hogy vannak nagyon veszélyes kihívások is, és sajnos valamiért mindig ezek terjednek gyorsabban. Nagyon sok olyan kihívás van, ami már egyfajta internetes ökoszisztémává kezd összeállni, és az egész világot behálózza, tehát valahonnan elindul, és aztán terjed országról országra, ami nagyon gyorsan történik, nagyon felkészületlenek, főleg a szülők, és hogy nagyon gyorsan be tudja a gyerekeket szippantani. Vannak tipikusan olyan hálózatok, mert ezt már csak hálózatnak tudom nevezni, amik azért nagyon veszélyesek, különösen veszélyesek a többihez képest is, mert olyan platformokon terjednek, amit a szülő teljesen veszélytelennek gondol. Tehát látszólag a gyerek csak játszik egy játékkal. Tehát vannak olyan játékok, vagy még játékgyűjteménynek is nevezném, tehát hogy egy név alatt sokféle játék fut, amiben a gyerek válogathat, és látszólag csak egy építőjáték, vagy csak egy nem tudom, stratégiai játék, aminél maga a játék egyáltalán nem veszélyes, tehát nincs olyan hatása, ha csak a játékidőt nem vesszük annak, tehát nincs olyan hatása, amit mondjuk a szülő veszélyesnek ítél a gyermekre. De a veszély az ott van, hogy ezeknél a játékoknál ugye abszolút lehetőség van arra, hogy a játékosok beszélgessenek egymással, csapatba álljanak össze, és hogy ezek az internetes ragadozók ezt használják fel arra, hogy először bizalmas kapcsolatba kerüljenek gyerekekkel, tehát jópofán, megértően, haverkodva, és amikor már megvan ez a kapcsolat, akkor ugye elkezdenek kényesebb témák felé sodródni, vagy hát inkább irányítják ezt a folyamatot, és hogy olyan információkat kérnek a gyermektől, amit aztán fel tudnak használni. Ez lehet egyszerűen csak onnantól kezdve, hogy mondjuk hol lakik, milyen körülmények között él, mikor tartózkodnak otthon, stb. Egészen innentől kezdve, tehát magyarul mikor lehet kirabolni a lakást, egészen a másik végletig, hogy mondjuk intim fotókat kérnek tőle, videófelvételeket, mert hogy elhitetik vele, hogy itt egy szerelmi kapcsolat jön létre online, és hogy az óvatlan gyerek, ha ezeket megteszi, ezzel visszaélve akár pénzben zsarolják, akár azzal zsarolják, hogy megtegyen különböző dolgokat, és akkor itt ugyan név nélkül, de megemlítenék egy ilyen hálózatot, amely kifejezetten a kiszolgáltatott, sebezhető fiatalokra céloz. Értem itt ez alatt az elhanyagolt gyermekeket, az etnikai, szexuális kisebbségeket, akár vallási kisebbségeket, de mindenképpen sebezhető, traumatizált gyermekeket, és hogy ennek a hálózatnak a kifejezett célja a világ kiírtása. És ezt olyan módon próbálják elérni, hogy ugye bizalmi kapcsolatot építenek ezekkel a sebezhető gyerekekkel, és arra veszik rá, hogy gyermekbántalmazásos dolgokat kövessenek el, akár önbántalmazás, akár társbántalmazás révén, ezeket vegyék videóra, és tegyék közzé.
2: Tehát tulajdonképpen erőszakra buzdítják
3: erőszakra
2: őket.
3: Buzdítanak, így van, aminek a vége az, hogy akár saját magukat, akár a másikkal végezzenek, tehát hogy halál legyen a vége, természetesen ezt online módon közvetítve, hogy ez hogyan történik meg. És sokszor az áldozatok egy része eljut oda, hogy felismeri, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, csak ugye a zsarolás révén, mivel minden információval rendelkeznek róla, tehát hogy abszolút zsarolható, nem tud kiszállni belőle, és akkor egyesek eljutnak arra a gondolatra, hogy talán úgy tud kiszállni, hogyha maga helyett beszervez valaki mást. És tulajdonképpen ezáltal ő is bántalmazóvá válik, és ezt a szervezetet, ezt a hálózatot, ez tartja fent, tehát az tehát a világ megsemmisítése oly módon történik, hogy ő azért fent maradjon, mármint a hálózat. És hogy tulajdonképpen bűncselekmények sorozata követődik el, és az áldozatokat is arra veszi rá, hogy bűncselekményt kövessen el, és mindezt mondom, egy olyan platformon, ami nem tűnik veszélyesnek tartalmába.
2: Néhány gondolatban, hogyha összetudnánk foglalni, ugye itt rengeteg mindenről beszéltünk, azért főleg a nyár és annak a hát tipikus időtöltése, a sok-sok netezés és a fiatalok internet használata kapcsán, de ha néhány gondolatban összetudnánk azt foglalni, hogy hogyan tudnak a szülők a gyereküknek segíteni, akár a megelőzésben, akár abban, ha valami probléma van, mit tud csinálni egy szülő?
3: Ezt említettem, hogy a szülőknek nagyon-nagyon nehéz dolguk van. Tehát nem könnyű szülőnek lenni. Részben ugye a külső körülmények miatt a munka, az egzisztencia fenntartása, akár a saját problémák, illetve hogy nehéz követni a világ változásait. Tehát, hogy az első mindenképpen az lenne, hogy amennyire lehet próbálják ezeket a változásokat követni, beszélgessenek a gyerekükkel. Nem biztos, hogy muszáj minden TikTokkal, Snapchattel, WhatsAppal, nem tudom mivel, mindennel tökéletesen tisztában lenni, de ha törekszem arra szülőként, hogy legyen kapcsolatom a gyerekkel, kiemelném, hogy legyen, hogy tudjunk egymással beszélgetni, én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon szívesen beszélgetnek erről, és nagyon szívesen felvilágosítják a szülőt, és viccelődnek azon, hogy jaj, hát te még ezt sem tudod meg, te úgy se érted, de majd én elmagyarázom. Tehát, hogy a gyerekünktől kapjunk információkat technikailag is, de ugyanakkor a beszélgetés révén építsük a kapcsolatunkat, tehát tudom akkor észrevenni, hogy hol tart a gyerek, van-e probléma, szükséges-e valamilyen beavatkozás. Ha én kevés vagyok, akkor ne féljek segítséget kérni hozzávaló szakembertől, de itt nem csak mondjuk a pszichológust értem ez alatt, hanem mondjuk valami technikai szakembertől, aki ért ezekhez a dolgokhoz, hogy mondjuk hogyan lehet családi felügyeletet rakni egy telefonra, hogyan tudom korlátozni, vagy kontrollálni azokat a tartalmakat, amit a gyerekem néz. És persze emellett a gyerekemmel folyamatosan beszéljem meg ezeket. Tehát, hogy ne csak úgy legyen, hogy na, mától le vagy tiltva, aztán azt csinálsz, amit akarsz, hanem hogy legyen egy folyamatos kapcsolatunk, ahol ezekről is lehet beszélni. Tehát talán ez a legfontosabb. De hogy továbbra is szeretném a média felelősségét hangsúlyozni, mert mindaddig, amíg a gyerek tényleg hozzáférhet úgy tartalmakhoz, hogy mondjuk megkérdezi ugyan a tartalomgyártó, hogy elmúltam-e 18 éves, és akkor rákattintok, hogy igen vagy nem, de hogy senki nem ellenőrzi, ha az igenre kattintok, hogy akkor valóban elmúltam-e 18 éves. És azért köztünk szóval 18 éves életkor, ahogy az elején mondtam, még mindig nem elég biztosíték arra, hogy az illető elég érett bizonyos tartalmakhoz. Szóval, hogy leginkább a szülők és a média felelősségét tudnám hangsúlyozni, illetve kiegészíteném a társadalom felelősségével is, hogyha azt látom, hogy a szomszéd gyerek, az osztálytárs bajban van, és mondjuk akár a saját gyerekem révén tudomásomra jut valami, akkor ne hagyjam szó nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön feljelentést kell tenni, hanem hogy próbáljak utána menni, szülővel beszélni, pedagógussal beszélni, és hogy próbáljunk meg mi is segíteni és beavatkozni, mert lehet, hogy az én gyerekem lesz a következő. És én is örülnék annak, ha nekem is szólnának mások, hogy baj van.
1: Hát, kedves hallgatóink, nagyon sok mindenről hallhattak itt az elmúlt percekben, itt az Európa Szalomban. Én azért bízom benne, hogy sokuknak, sok családnak, sok fiatalnak jól fog telni ez a nyár hátra lévő része, és ahogy hallhatták itt a jó tanácsok közül, talán első is legfontosabb, hogy beszélgessünk, beszélgessenek a szülők, a gyerekekkel, a családok, és figyeljünk oda egymásra. Balogh Beáta klinikai szakpszichológusnak köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk.
3: Szép napot kívánok én is a hallgatóknak, és nagyon szép internetmentes nyarat!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energia termelésének csak nem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Új szakmai ajánlást dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amely gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi intézményeknek, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint az intézmények zavartalan működését. A központ a honlapján azt írta, a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok jelentős egészségügyi kihívást jelentenek, de a tartós hőség nem csak a lakosság egészségét veszélyezteti, hanem fokozott terhelést ró az egészségügyi ellátórendszerre is, különösen a fekvőbetegellátó intézményekre. A magas hőmérséklet növeli a hőséggel összefüggő megbetegedések, a sürgősségi ellátások és a halálozások kockázatát, miközben az egészségügyi intézmények működését is jelentősen befolyásolhatja. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által a fekvőbetegellátó intézmények számára készített szakmai ajánlása egységes keretet biztosít a hőhullámokra való felkészüléshez, a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekhez, valamint a hőségszezon tapasztalatainak értékeléséhez. Az ajánlás célja, hogy támogassa az egészségügyi intézményeket a hőhullámok egészségügyi, működési és betegbiztonsági kockázatainak megelőzésében. Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8%-kal emelkedtek, míg az export árai 1,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi árak éves emelkedése és az export árak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8%-ról. A termelői árak így együttesen 0,4%-kal alacsonyabbak voltak a tavaly június. Az előző hónapokhoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5%-kal növekedtek, az export árak pedig 0,1%-kal mérséklődtek. A KSH közölte azt is, hogy az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16588 volt, 29%-kal több, mint 2025 azonos időszakában. A megyei jogú városokban 32%-kal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18%-kal több lakás épült, mint a múlt év első felében, írja a közlemény. Év végéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehet a 2000. január 1-je előtt kiadott személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A testület azért kezdeményezte a személyi igazolvánnyal kapcsolatos módosítást, mert azok érvényüket veszítik hétfőn, a törvényi rendelkezés pedig sok idős embert érint, az okmánycsere várhatóan nem fog befejeződni addig. A bizottság ezért azt javasolja, hogy a 2000. január 1-je előtt kiállított igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehessen a személyazonosságot igazolni a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, például a nyugellátás, a nyugdíjjal azonos módon utalt ellátások átvételéhez, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások támogatások átvételéhez, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez, illetve az anyakönyvi eljárás során. Az előterjesztés zárószavazása várhatóan kedden lesz a plenáris ülésen.
0: Az időjárásról.
3: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta ismét felkérésünket egy beszélgetésre.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig örömmel veszek részt ilyen beszélgetéseken.
1: Köszönjük szépen, mostani témánk pedig a kiégés, amely talán egyre többeket érint, de majd erre is kitérünk majd itt a beszélgetés folyamán. Néhány gondolatot, hogyha itt bevezetésképpen arról szólna, hogy ugye már a 70-es, 80-as évekre datálódik annak az ideje, amikor ezzel a szindrómával szakirodalomban is megjelenően elkezdtek foglalkozni, hova vezethető vissza ennek a gyökere.
2: Igen, nagyon jól mondja, valóban már abban az időben elkezdődött ennek a jelenségnek a felismerése, és a tüneteinek a kidolgozása tulajdonképpen is annak a rendszerben való foglalása. Herbert Freidenberger volt, aki legelőször foglalkozott a kiégéssel. Ő írta le tulajdonképpen ezt a burnout jelenséget, ugye ez a kiégés jelensége, és később ugye a WHO is tárgyalja ezt, és ma is tudjuk ugye a WHO-nak a megfogalmazását a kiégéssel kapcsolatban, és talán az egy kicsit most ugye a beszélgetésben is könnyebben emészhető, vagy jobban elvihető a hallgatóknak is, hogyha a WHO tüneteit említjük, ami ugye három vezető tünet, vagy ismertető jegy, amely a

0: effektív is nincs igazán értelmi annak, amit csinál. Talán ez a három ilyen vezető ismertető jegye a kiégés szindrómájának, és ugye a WHO ezt alkalmazza. De ugye Feidenberger sok minden hasonlóképpen egy kicsit részletesebben beszélt erről, hogy ugyanúgy ez az érzelmi eltávolodás, vagy teljesítményromlás, meg hogy egyáltalán ez egy út, amely sokszor az összeomlásig is vezethet.
1: És hogyha még folytatjuk ezt a gondolatot, ugye ezt az utat, amelynek ugye elmondhatjuk, hogy ez a folyamat több fázisból áll, egy picit, hogyha itt az elejétől indulunk.
0: Alapvetően azt fontos leszögeznünk, hogy ugye általában a kiégés szindróma az nem olyan embereknél alakul ki, akik nem elkötelezettek, vagy akik úgymond lusták, tehát ugye sokan azt gondolják, hogy ez a kiégés szindróma a lustáknak a szindrómája, vagy azok beszélnek erről, akik nem akarnak dolgozni. De hogy nem erről van szó, hanem alapvetően olyan személyekről, olyan hivatásokról van zömmel szó azokkal az emberekkel, akik idealizmussal, tehát nagy tervekkel, nagy vállalásokkal vágnak bele egy-egy szakmába, akár pedagógus, akár orvos, akár bármilyen más segítő szakma, vagy gondozó, vagy bármi, amiben jobbá akarja tenni a világot, és nagy az elhivatottsága. És ugye ezek tulajdonképpen, ezek a karaktervonások valószínűsítik egyre inkább ennek a folyamatnak a kiteljesedését, amikor túlvállalás van, amikor az ember a saját határaival nem igazán számol, hanem mindig csak a mások igényeit, vagy a mások szükségeit próbálja szem előtt tartani, és nem foglalkozik a saját dolgaival, és ugye azt mondja magának, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, rám mindenki számít, én nagyon fontos vagyok, én nem omolhatok össze, én nem lehetek gyenge, én nem engedhetem el a gyeplőt, nekem nagyon fontos, hogy mindig toppon legyek, és ugye ezek a dolgok vezetnek oda, hogy az ember eljut valóban ezekhez a fő tünetekhez, hogy egyszerűen már úgy érzi, hogy csinálja, de már nincsen benne úgy lelkileg, tehát olyan cinikus egy kicsit saját magával, kifelé ezt nem mutatja, de ezt éli meg.
1: Stresszként éli meg a munkát már, vagy...
0: Hát igen, tehát hogy stresszként, vagy sokkal nagyobb stresszként, mint az előtt. Hogy már ilyen kisebb változások, kisebb kihívások is sokkal nagyobb terhet jelentenek, és sokkal nagyobb mentális és érzelmi bevonódást igényelnek. Tehát azt éri meg az ember, hogy már nem úgy rugalmas, nem úgy van a teherbírása, mint az előtt. És akkor és nyilván megjelentkeznek akár a testi és lelki kifáradásnak a tünetei is, amely esetében már beszéltünk ugye ilyen pszichiátriai tünetekről, tehát ezek lehetnek kísérő tünetei, akár egy szorongás, akár egy kialakult depresszió, akár esetleg súlyosabb dolog is, tehát egy nagy kimerültség, egy állandó fokozott igénybevétel egyéb pszichiátriai problémát is okozhat, akár egy ilyen gyanakvást, vagy egy összeomlást. Ugye mi magyarok szoktuk mondani, hogy valaki ideig összeomlást kap, és ennek átterében sokféle lehet, sokféle dolog tünet lehet, amit nyilván nem lehet feltétlenül uniformizálni. Tehát maga ez a burnout jelenség ez ebből áll, viszont nyilván a folyamatban, meg a kimerültségben ott már egyéni változók döntik el azt, hogy kinek milyen tünete jelentkezhet, vagy problémája pszichiátri szempontból, ott már ugye a pszichiátri betegségeknél vagy állapotoknál azért nagyon sokféle tényező játszik szerepet abban, hogy éppen most kinek mire van hajlamossága, vagy mi alakul ki. Tehát ez már szerteágazó lehet, de maga a jelenség, ez a burnout jelenség, ez erről szól, tehát ebből a hármasságból tevődik össze.
1: A kiégés mennyire különíthető el más pszichés betegségektől, vagy azért vannak hasonló tünetek, de úgy mégis hogyan lehet önöknek, szakembereknek megkülönböztetni ezt? Vagy akár az ember hogyan diagnosztizálhatja önmagát, vagy ez egyáltalán lehetséges, hogy úgy érzi, vagy érezheti, hogy akár ilyen hullámokban is, de rátör ez az érzés?
0: Nagyon jó a kérdés egyébként, hát valóban azért érdemes elkülöníteni, hogy ez a kiégés, illetve egyéb pszichiátriai problémák, tehát azért, hogyha mondjuk egy ilyen depresszióról beszélünk, vagy tehát mondjuk például depresszió, mert mondjuk azért ez leginkább ami összefed ezzel a kiégés dologgal. Itt azért a funkcionalitásnak a kiterjedtsége, ami azt gondolom, hogy különbség. Tehát, hogy nyilván a kiégés maga is lehet egy útja, vagy egy vezető útja a depresszióhoz, viszont nem minden esetben a kiégés vezet a depresszióhoz, mert ugye van például olyan depresszió, ami mondjuk időskori depresszió, vagy olyan ember is lehet depressziós, aki nem éget ki. Tehát ugye ezt akarom mondani, hogy a kiégésnek lehet egy lehetséges kimenete a depresszió, de nem minden depresszió a kiégés.

0: születik, és lehetnek átfedések, viszont hogy a funkcionalitás, tehát egy depresszió, egy súlyos depresszió például az ember életének minden területére kiterjed, családi kapcsolataira, önmagával való kapcsolatára, a munkájával, vagy éppen amit csinál azzal való kapcsolatára, a mindennapi funkcionalitására, a mindennapi teendőire, akár a saját alapvető szükségleteinek az ellátására. Tehát az egy sokkal komplexebb és sokkal kiterjedtebb funkcionális romlás is magában foglal. A kiégés viszont ez leginkább ugye a munkával kapcsolatos, meg a hivatás értelmezéssel, és nagyon sokszor pihenésre, vagy esetleg munkaváltásra, vagy terhelésváltásra azért meg tud oldódni, vagy át tud alakulni.
1: Akkor most lépjünk is erre az útra, itt milyen kezelési lehetőségek vannak. Nyilván attól is függ esetleg, hogy milyen mértékű ez a kiégés, annak is vannak fokozatai?
0: Hát nyilván azért nagyon fontos, azt gondolom, és azért is fontos ez a beszélgetés, hogy ezt egy kicsit fölismerjük és a helyén kezeljük, mert hogyha ezt föl tudja valaki ismerni, akkor ki tud egy kicsit lépni ebből az önmarcangolásból, mert nagyon sokszor, ahogy már említettem, tehát azok az emberek égnek ki, akik, ahogy maga a kiégés szó is jelenti, azok, akik már nagyon sokat világítottak. Tehát olyan emberek, akik valóban sokszor két végén égetik a gyertyát, ugye ezt is szoktuk mondani, és tehát nem azt jelenti, hogy valaki kiég, akkor már nincs kedve dolgozni, hanem arról szól, hogy ő valóban nagyon-nagyon sokat beletett az életéből a szakmájába, a hivatásába, a segítésbe, és ugye leginkább a segítő szakmáknak a vezető jelensége a kiégés. És nagyon fontos, hogy ezt felismerjék ezek az emberek, mert hogyha felismerik, akkor ki tudnak lépni ebből az önmarcangoló, saját magukat hibáztató gondolati körből, hogy most akkor én már nem vagyok jó lelkész, vagy nem vagyok jó orvos, vagy nem vagyok jó pedagógus, vagy nem vagyok jó szülő, mert már ugye nincsen kedvem csinálni, hanem tulajdonképpen ez a kiégésnek lehet a jelensége. Tehát mindenképp az első lépés az, hogy az ember felismerje azt, hogy ő ebben a helyzetben van.
1: Mert ugye ez egy idő után önértékelési kérdéseket is felvet az emberben.
0: Hát persze, ugye a maga a kiégés is ugye a harmadik tünete, ez a kompetencia érzésnek, ennek a hatásosság érzésnek a elbizonytalanodás, hogy én igazából nem is vagyok jó abban, amit csinálok, nélkülön talán sokkal jobban működne, nincs is értelme annak, amit csinálok. Holott ugye annak az embernek általában ez volt az álma, vagy a célja, vagy ebben gyökerezik az egyik fontos identitás kérdése számára, és ugye pont az, amiből ő önértékelését, bizonyosságát, elhivatottságát merítette, az most teljesen bizonytalanná válik, és ez már nyilván vezethet sokkal tovább, akár hangulati probléma felé is, de emiatt ez fontos felismerni, hogy ez nem az ő hibája, vagy nem az ő eredménytelensége, vagy nem az, hogy ő rossz lenne, hanem egyszerűen egy ilyen helyzetbe került bele.
1: És a teljesítő képességet is esetleg már megtörheti picit?
0: Hogyne. Tehát, hogy ez a testi-lelki kimerültség, tehát az, hogy sokkal-sokkal nehezebb neki kezdeni azoknak a dolgoknak, amelyek az előtt gördülékenyen mentek, illetve maga ez az érzés is csökkenti a teljesítő képességet, hogy az értelem, vagy az értelmiség érzésének a hiánya, hogy az, amit én csinálok, annak van értelme, van célja, van hasznosság a mások számára, és hogyha azt látom, hogy ennek semmi értelme nincs, úgyis mindenki csak megint beteg lesz, például ugye egy orvos gondolhatja azt, akkor ez nagyon-nagyon nagyban fogja befolyásolni a teljesítményt, és hát ugye a legjobb bibliai példa a kiégésre, ugye az Illés prófétának a története, és ott is nagyon szépen bemutatkozik az, hogy egy nagyon-nagyon eredményes, egy nagyon effektív cselekvő prófétája Illés Istennek, és ugye egy nagyon nagy győzelem után, tehát a Kármelhegyi Isten ítélet után, amikor több mint 400 Baál pap esett áldozatul, és ugye bebizonyosodott az, hogy az Illés Isten az Isten, tehát hogy az élő Isten, akkor Illés ugye teljesen kiborul ezután, amikor kap egy fenyegetést Jézabeltől, és ő is teljesen mutatja a kiégésnek a tüneteit, hogy azt mondja, hogy nincsen értelme annak, hogy én proféta vagyok, nincsen értelme itt az embereknek prédikálni, mert úgyse hívő senki, csak én maradtam egyedül, és Istennek is azt mondja, hogy hát vedd el az életem, mert én nem vagyok jobb az elődeimnél, nem vagyok én jobb proféta, mint mások, mert amúgy sincsenek az egésznek semmi értelme. Holott ez nem volt igaz, tehát mert ugye a tények is azt mutatták, hogy dehogy nem, hát volt ennek értelme, hát persze, most kezdett el változás lenne az országban, és ekkor ég ki ugye Illés.
1: És itt ugye hát több szempont miatt, mint más esetben is, nagyon fontos, hogy ugye minél hamarabb felismerje ezt magán az ember, vagy esetleg a környezete az érintett személynek, és akkor ugye a kezelés útjára lehet lépni, amit az előbb ugye itt elkezdett már ön is megosztani velünk. Ennek az útját is itt vissza is adom a szót, hogy akkor ha azt a gondolatot folytatja.
0: Hát igen, hogyha ezt valaki fölismeri, hogy tényleg a kiégés egy picit az életében jelen van, vagy jelen van az életében, és eltávolodik a munkájától, cinikusan végzi, testi-lelkileg kiverültsége van, nem érzi az értelmét ennek az egésznek, akkor érdemes első körben mindig változtatni. Nyilván, hogyha vannak egyéb tünetek, tehát hogyha valakinek tartósan alvászavarom, vagy tartósan lehangolt, vagy funkcionális dolgai vannak, azok nyilván így ilyen akár pszichológiai, vagy pszichiátriai kezelés, beavatkozást igényelnek, de a kiégésnek a kezelése az tulajdonképpen egy kicsit az egyensúly újra megtalálása az ember életében, mert ez egy fontos rész, és ekkor lehet egy kicsit megváltoztatni. Ugye illés, ha már illésnél vagyunk, ott is pihent illés, vagy Isten pihentette, etette, altatta, illetve utána megbeszélte vele, hogy figyelj, illés, te most elfáradtál. Tehát, hogy most itt valami váltásra van szükség. És az életünkben is, amikor ezt látjuk, akkor mindig van az embernek lehetősége valahogyan az életét egy kicsit újra struktúrálni, ahhoz, hogy az működőképesebb legyen. Meg, hogy újra megtalálja az értelmét. Tehát a pihenés az nyilván nagyon fontos, hogy az ember be tudja építeni az életébe a pihenést. Hát ugye ennek egy nagyon-nagyon különleges és komplex bibliai és teológiai alapja van, amelyet ugye a Biblia azért elénk tár, mert nagyon fontos a pihenés, és nem csak azért kell pihenni, hogy az ember megint csak dolgozni tudjon, mert ugye sokszor ugye ebben a mai modern társadalomban azt mondja, hogy azért kell pihenni, hogy még effektívebb legyenek, hogy még jobban tudjak dolgozni, még több eredményem legyen. Hát az is a tökéletes út a kiégéshez.
1: És ugye beszélhetünk aktív vagy passzív pihenésről is, mindennek ugye megvan a külön célja is talán.
0: Igen, és ugye ebben is fontos, mert van, aki már ugye a pihenésben is ezt a teljesítménykényszert éli meg. Tehát ez egy alapvetően, azt is látunk el, hogy ez egy mivel ugye 70-80-es évekből eredeztethető ez, nyilván nyugati társadalom, és ez a társadalmi struktúraváltozás vagy váltás, amiben benne vagyunk, és egyre inkább kiteljesedik ez, majd erről is egy kicsit tudunk beszélni, hogy azért ennek mi áll a hátterében, azért az embernek így kell egy kicsit így gondolatban ezen változni, meg ezt átgondolni, hogy a pihenés az nem arra való, hogy én utána dolgozni tudjak, hanem a pihenés arra való, ugye Isten is azért rendelte a hetedik napot, ugye a szombat, hogyha az ószövetségi alapkiindulást nézzük a szombathoz, és nyilván az új szövetségben az Úr napja lett nekünk a pihenés napja, Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, de ugye a szombat is, a sabbát is arról szólt, hogy fellélegezni, tehát hogy egy kicsit fellélegezni, szétnézni a világban, észrevenni az értékeket a világban, észrevenni Istennek a kezemunkáját a világban, észrevenni a gyerekeimet, észrevenni a családtagjaimat, észrevenni az értékeket, amelyek körülvesznek és amelyek emberré formálnak bennünket. Tehát pihenni nem azért kell, hogy pihenjük magunkat, hogy még többet tudjunk dolgozni, hanem a pihenés az másról szól. Tehát a pihenés az egy fellélegzés, illetve egy másfajta látásmód, hogy észrevegyünk dolgokat a világban, és az valóban tovább tudja vinni, és megőrzi az embernek ezt az értelemérzését. És ez nem fog elveszni, mert ugye a kiégésnek ez az egyik vezető tünete, hogy elveszítjük azt, hogy miért van ennek értelme. És akkor, amikor a pihenés közben, a pihenés nem csak arról szól, hogy még több munkára készülök, hanem arról szól, hogy amit Isten is eltervezett, hogy észrevegyünk, hogy egy kicsit szemlélődjünk a világban, akkor az teljesen más alapokra helyez az ember életét, és így a munkához való viszonyát is újra és újra. És ezért van szükség az ünnepekre, ezért van szükség a hétvégékre, ezért van szükség a vasárnapnak a megszentelésére, mert ez mindenképp egy nagyon-nagyon erős kiégés prevenció, ami az Isten teremtési rendje.
1: Igen, és ugye ha egységekre bontjuk, ha csak egy-egy napra is gondolunk, akkor ugye az éjszaka is ott van a pihenésre, igen, akkor a vasárnap a hétvégén, de időnként azért picit hosszabb szüneteket is jó, ha be tud iktatni, vagy érdemes beiktatni itt az életünkbe, itt nyáron, télen igazából, akár ünnepekhez kötődően is ugye vannak olyan lehetőségek, amikor néhány nap szünetre van lehetőség, illetve azért egy-két hetes pihenő őket is, ha megteheti az ember, érdemes beiktatni, vagy szükséges is, talán ezt is mondhatjuk?
0: Hát szükséges, igen, mert régebben, amikor az emberiség teljes része sokkal természetközelibb életet élt, akkor ott azért voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett úgymond annyit vagy úgy dolgozni, és ez egy hosszabb szünet volt, és akkor meg kellett tanulni beosztani az élelmet, meg készülni esetleg a térre, és akkor az egy hosszabb pihenés pihenés jelentett, amikor fel lehetett készülni a következő szezonra. És hát ugye a mai modern társadalmunkban ezek már egyre inkább eltávolodnak tőlünk, különösen a modern ember életéből, és azért ezért valóban tudatosan fontos ezeket beiktatni, hogy az ember hosszabb ideig tudjon pihenni, és abban is az, hogy mi formálja őt emberré, abban megerősödni a családi kapcsolataiban, az önmagával való kapcsolatában, hogy távolodjon el önmagától, meg az értelemkeresésben, tehát azért valóban nagyon fontosak a napszaki pihenések, a heti pihenőnapoknak a megtartása, de valóban egy ilyen hosszabb időszakok is erre szolgálnak.
1: Ugye most itt munkakörnyezetben történő kiégésről beszélünk elsősorban. Mekkora szerepe van egy ember életében, vagy egy ember tekintetében a személyiségnek, illetve akár annak a családi, vagy baráti, vagy ugye környezeti háttérnek, ami a munkaidőn túl lehetőséget biztosít a feltöltődésre?
0: Mindenképp szerepe van, tehát az, hogyha valakinek vannak emberi kapcsolatai, és azokban színes, akár a családjában, akár a családon túli emberi kapcsolataiban, az mindenképp egy ilyen protektív tényező, egy megtartó erő. Ott tud visszajelzést is kapni az egyén a munkájával, az időbeosztásával kapcsolatban, illetve ő is tud segítséget kérni, vagy ő is jobban meg tudja osztani. Tehát éppen a kiégés már akkor szokta azért az ember utolérni, amikor a munka már annyira elhatalmasodik az életében, és ugye csak az sokszor az számít identitásának a forrásává, bálványává válik, mondhatjuk így egy ilyen vallási szóval vagy kifejezéssel, és akkor ugye a bálvány az azt jelenti, hogy a bálványtól várjuk a megváltást, tulajdonképpen az értékünket, azt, hogy amiatt vagyunk fontosak, mert dolgozunk, és amikor az embernek az életében a munka válik a bálványával, és csak az abból meríti az ő önértékelését, akkor valóban ez általában izolálódni szoktak az emberek, és ez is már a kiégés folyamatának a része, és akkor már, mikor kiég, akkor ott van, hogy nincsenek ott azok az emberek, nincsenek már ott azok az értékes családi kapcsolatok, mert ő mindent a munkájába fektetett, de egyebekbe menünk pedig nem. És ezt nem rossz szándékból teszi az ember, mert valóban hivatásból. Tehát például gondoljunk bele egy lelkipásztor életében, azt mondja, hogy hát nekem az Istennek való szolgálat, a gyülekezet, az életem, az a legfontosabb is. És valóban hivatástudatból, elhívásból, Istennek való engedelmességből ezt teszi, viszont nem vesz észre azt, hogy lassan-lassan leépül a családi kapcsolat, hogy minden erre köré szerveződik, csak a szolgálat köré leépülnek a baráti kapcsolatai. Igazából a gyülekezeti kapcsolatok sem olyan, tehát értsék jól, valóságos kapcsolatok, de azért nem olyan, hogy most a lelkipásztor, mint ember, hanem nagyon sokszor ugye a lelkipásztor, mint egy tisztségnek a hordozója van jelen a gyülekezetben. És akkor egyedül marad, és akkor, ha pedig egy picit megbillen ez a hivatás, ez a szolgálat, egy rossz visszajelzés, vagy egy gyülekezeti konfliktus, vagy bármi miatt, akkor ott van a lelkipásztor egyedül, leépült családi meg szociális kapcsolatokkal, egy csalódottság érzésében, hogy ő belefektetett éveket, évtizedeket a gyülekezetbe, a szolgálatba, az Istennek való engedelmességben, és akkor ott van, és akkor már csak cinikus tud maradni, már csak kimerült, már csak nincs ereje tovább menni, és úgy érzi, hogy ennek nincsen semmi értelme. És ez egy ilyen ördögi kör, és tovább tud vezetni, ezért nagyon fontos, ugye, amit Krisztus Urunk is mutatott nekünk, az az egyensúly, hogy nekem mindig csak annyit kell szolgálnom Istennek, amennyit Isten szolgál felém. Tehát Jézus Krisztus minden szolgálatában ott volt az elcsendesedés, az Istennel való kapcsolat, az ő atyával való kapcsolat, tehát ugye a családi kapcsolatát ápolta, meg azt is olvasuk Márk evangéliumából, hogy amikor elhívta tanítványokat, akkor azért hívta, hogy vele legyenek, és majd kiküldje őket, de az elsődleges az a velük való kapcsolat volt, és nekünk is a lelkipásztori szolgálatban nagyon fontos ezekre tudatosan figyelni, hogy nem mi vagyunk a megváltó, nem mi vagyunk a Jóisten, ez jó is, hogy így van, nem rajtunk áll, vagy bukik a gyülekezet, nyilván sok a szeretünk benne, meg nagyon fontos, de hogy mindenképp nekünk az egyéb feladatainkat is el kell látni a családban, mint emberként, és az Istennel való kapcsolatra kell nagyon figyelni, mert az Istennel való kapcsolat mindig több, és mindig több kell legyen, mint a szolgálat.
1: És önök lelkipásztorok, és mindenki erőt tud meríteni. A Bibliából, Istentől erőt kaphatunk a mindennapokhoz.
0: Ez így van, csak azért én magam életéből is, meg a lelkipásztorok nevében is mondhatom azt, majd esetleg, ha nem értenek velem egyetek, szóljanak, hogy azért nagyon sokszor a lelkipásztor ugye a szolgálat miatt készül, a szolgálat miatt olvas Bibliát, de nagyon sokszor éppen ez az elcsendesedés, éppen az imádságnak az ideje, éppen a bibliaolvasás, hogy saját magamnak olvassa a Bibliát, annak az ideje, az szinte sokszor kivész a szolgálatból, mert ugye rengeteget kell szolgálni, készülni, akár vasárnap istentiszteletre, akár temetésre, akár keresztelési szolgálatra, akár egyéb megjelenési helyekre, és akkor és az a lényeg, ami ugye minket kellene, hogy fűtsön, vagy kellene, hogy újra és újra értelmet adjon a szolgálatnak, az marad ki, és akkor ebben nagyon könnyen meg lehet fáradni. Ugye egy lelkipásztor mondta, hogy ha többet dolgozok én az Úrért, mint amennyit az Úr dolgozik bennem, akkor nagyon-nagyon könnyen fel fog borulni az egyensúly, és hát mi nagyon sokszor ebben élünk, lelkipásztorok, lelkipásztortársaim nevében is mondhatom, és hát nyilván a mi felelősségünk is egyrészt, de sok esetben a helyzet, meg egyáltalán ez a társadalomban, amiben élünk, az belepaszít bennünket egy ilyen eredményorientált dologba, és sokszor az elmélyedés, a szemlélődés az már nem annyira érték a mai világban, hanem az eredmények, a munka, a magunknak a külhajszolása az, ami tulajdonképpen ebben a társadalomban értékké vált. És nem tudom, hogy most ide bekapcsolhatom-e ennek a kiégésnek a mögöttes társadalmi...
1: Amire az előbb utalt, hogy visszatérjünk rá, természetesen hallgatjuk.
0: Jelenség, tehát hogy azért ebben a régebben ugye a társadalmaink egy kicsit ilyen, ugye erről Byung-Chul Han filozófus ír, ugyanígy van egy ilyen nagyon sok könyvet írt ő egyébként, provokatív is sokszor az ő írása, ő a kiégés társadalmáról ír, ez a címe a könyvnek, a kiégés társadalma, a Burnout Society, és nagyon érdekes, amit ír az alap gondolata, hogy régen a kell társadalmában éltünk, tehát hogy meg volt szabva az, hogy hogyan kell élni, mit kell tenni, ugye megmondták az embereknek, hogy hogyan kell dolgozni, ma pedig most már a lehet társadalmában élünk, tehát hogy régen megmondták, hogy neked ezt kell tenned, most meg már azt mondja a társadalom, hogy bármi lehet, hogy lehet sikeres, lehet sportos, lehet tökéletes szülő, lehetsz kiváló szakember, lehetsz influencer, lehetsz mindig produktív, és ez a lehet társadalma, amiben vagyunk, ez ugye ő úgy fogalmaz, Byung-Chul Han, hogy ez a pozitivitás erőszaka rajtunk, hogy bármit megtehetek, ezért, ahogy régebben egymás rabszolgatartói voltunk, most a saját magunk rabszolgatartói vagyunk, és mivel én bármi lehetek, és bármit megtehetek, ezért én teljesen saját magamat kizsákmányolom, anélkül, hogy ez bárki mondaná. És van egy ilyen állandó belső teljesítménykényszer, hogy akkor ezt megtehetem, a másik is megtette, különösen ugye a közösségi médiának a befolyása, akár az idősebbekre, akár a fiatalokra, különösen, hogy most megváltozhatsz, így nézhetsz ki, ezt teheted, ez lehetsz, ilyen lehetsz, ide mehetsz, hát ugye rengeteg, és ez a lehet társadalma, ez valóban saját magunk kizsákmányolóivá, és saját magunk rabszolgatartóivá tett bennünket, és már nem kell, hogy kívülről mondják, hanem saját magunk tesszük ezt, és ez igaz az orvosokra, a kutatókra, a vállalkozókra, a vezetőkre, a diákokra, a pedagógusokra, mindenkire, hogy akkor még egyet megcsinálok, még egy projekt, még egy vizsga, még egy nyelvvizsga, még egy edzés, és akkor igazából nem tudjuk kimondani azt, hogy elég. És ez ugyanúgy a hatással van ránk, ez a szemlélet, ez a pozitivista lehet társadalmi szemlélet a lelki szolgálatra is, vagy akkor még egy alkalom, még egy ember, még egy család, még egy, és akkor ugye a számokra figyelünk, és éppen a lelkiségnek a lényege vész el, hiszen a lelkiség az mindig az elmélyülés, az Istennel való kapcsolat, a dolgoknak a mélysége, nem a mennyisége, és ugye Jézus Krisztus ezt éli elénk, ő soha nem a tömegekre utazott, azt látjuk, ugyan voltak tömegek, akik hallgatták, ő mindig az elmélyülésre, a kapcsolatra, különösen János evangélium mutatja be azt, hogy Jézus Krisztusnak mennyire fontos volt egy beszélgetés, mennyire fontos volt, hogy találkozzon a Samária asszonnyal, hogy találkozzon Nikodémussal éjszaka, és beszélt vele, és nem az volt a lényeg, hogy most ő az összes farizeust összehívja, média, vagy hogy legyen egy nagy szeretetrendészség, vagy egy nagy meeting, vagy akkor most legyen ennek egy nagy média visszhangja, hanem ő ezekre, amit senki sem látott. Hát persze az Úr látta, meg mi is olvasuk az igében, de hogy neki ezek voltak a fontosak, és mi nagyon sokszor egyházként is, meg szolgáként is elveszítjük ezt a látásmódot, hogy a mélységre, a tartalomra figyeljünk, ne pedig erre a mennyiségére, ne ez a mennyiségre, ne ez a pozitivista erőszak legyen, ami tulajdonképpen ezt a modern társadalmunkat jellemzi, és ha megnézzük a világot, akkor erről szól, hogy lehetsz a saját magad rabszolgatartója, és lesz is az ember. És ez a legborzasztóbb, és ezért van ez egyre több kiégés, ugye vannak olyan beszélések, amelyek azt mondják, hogy 10-20%-a a tábor, de vannak, akik azt mondják, hogy 40-50%-át érinti a dolgozóknak az ilyen jellegű kiégés, azért, mert tulajdonképpen saját magunk rabszolgáival váltunk.
1: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet, ha már ugye az imintiekben is erről szóltunk, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, látogató című magazinunk mai adásában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, és ugye itt az imintiekben a gyülekezeti élettel kapcsolatban, a lelkipásztorok szerepével kapcsolatban szólt nagy tiszteletű úr, és hogyha még maradhatunk a gyülekezetnél, a közösségnél, akkor hogy tapasztalja református lelkipásztorként, gyülekezeti lelkészként, hogy egy közösséghez való tartozás mit adhat az ember életéhez ilyen tekintetben, ugye itt a kiégés témájához kapcsolódóan, a hívő ember kiégésével kapcsolatban milyen gondolatai, tapasztalatai, meglátásai vannak, esetleg ilyen tekintetben fordultak-e már önhöz beszélgetésre, segítségkérésre?
2: Nagyon jó a felvetés, valóban egyrészt a gyülekezet, mint közösség, mint hívő közössége egy nagyon nagy védő közeggé lehet a kiégéssel szemben az egyének életében, hiszen a gyülekezetekben is olyan emberek járnak, akiket szintén veszélyeztethet a kiégésnek a jelensége, hiszen ők is ebben a társadalomban élnek, és ők is sokszor szembesülnek a munkájuk során, esetleg a kiégésnek a jelenségével. És azért a gyülekezeti közeg, hogyha egy élő gyülekezetről beszélünk, ahol valóban Istennel tudnak találkozni, ahol valóban a gyülekezeti alkalmak, Isten tiszteletek az Úrról szólnak, és úgy meg tudják szentelni a szabadidejüket, hogy valóban az értelemkeresésben ki tudnak teljesedni, és megértik az Isten akaratát az életükre nézve. Ez különösen nagy protektív potenciál a kiégéssel szemben. Tehát a gyülekezethez tartozás, és ezt egyébként a vizsgálatok is egyértelműen igazolják, az egy nagyon nagy plusz és egy nagyon nagy erőforrás, mind a kiégésben, mind bármilyen más élethelyzeti nehézségben. Tehát, hogyha gyülekezethez tartozunk, azért a kiégés szempontjából egy védő közeghez tartozunk. Tehát azért javasolta a gyülekezetbe járás és a gyülekezeti integráltság, hogy integrálódjunk is a gyülekezeti közösségbe, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont, ahogy említettem, a kiégés azokat az embereket fenyegeti, akik nagyon szívesen lesznek másoknak a segítségére, akik szívesen szolgálnak másokért, akik szívesen vállalnak feladatokat a közösségépítés céljából, és a gyülekezeteinkben is vannak olyan emberek, akik nagy részt vállalnak a közösségépítésben, közösség működésében, a gyülekezet működésében, presbiterek, gondnokok, diakónusok, nőszövetségi tagok, szolgálók, tehát nagyon sokan vállalják és hordozzák maguk a közösségeket, és éppen ezek az emberek a fenyegetettek megint csak, hogyha kiindulunk az alapkoncepcióból, hiszen azok, akiknek hivatástudatuk van, akik szívesen szolgálnak másoknak, azokat fenyegeti a kiégés, és egyébként az Új Szövetségben is látjuk ezt, hogy Pál apostol is például, amikor Timóteushoz beszél, akkor Timóteusnál is, aki ugye ott szolgált Efezusban, érzékeli azt, hogy talán Timóteust is fenyegeti a kiégés, hiszen rossz visszajelzéseket kap, vannak külső támadások, belső támadások, és azért mondja neki Pál apostol, hogy Timóteus, emlékezz arra a proféciára, amit kimondtunk fölötted, emlékezz arra, hogy neked mi az elhívásod. Mert lehet Timóteus is, ugye, hogyha a WHO-s kiégés meghatározást nézzük, elkezdte elveszíteni az értelmét annak, hogy ő szolgáljon ott a gyülekezetben, hogy akkor van ennek értelme? Tehát ilyenek az embereknek, stb. És Pál apostol emlékezteti arra, hogy van értelme is, és ez fontos az életedben. Viszont azért olyat is látunk, ugyanúgy a másik Timóteusi levélben jegyzi meg Pál apostol szomorúan, hogy volt egy Démás nevű szolga, aki hasonló módon, mint Timóteus szolgálta a újszövetségi gyülekezetben, Pál apostolnak is segített, és ő pedig elhagyta az apostolt, de nem csak az apostolt, hanem a hitet is elhagyta. És látunk ilyeneket, én is tapasztalom a saját szolgálatom során, vagy esetleg szolgatásokkal kapcsolatban, hogy vannak, akik elhagyják a szolgálatot, nem csak a szolgálatot, hanem elhagyják a keresztény hitüket is, mert kiégnek benne is, és ez egy hihetetlen belső konfliktust is okoz, és itt is sokszor a fel nem ismerés ennek a jelenségnek, hogy lehet, hogy én a szolgálatban, a túlzott szolgálatban, a túlzott önmagam megüresítésében kiégtem. És itt ugye a közösségnek az a szerepe, hogy ezt észrevegyük egymáson, vagy figyelmeztessük egymást, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy most neked egy kicsit pihenned kell, lehet, hogy most egy kicsit más vegy át a szolgálatod, ne csak mindent elhordozd magadon. Tehát ezért nagyon fontos ez a gyülekezet ilyességbe, gyülekezetszerű működés, és én azt gondolom, hogy a lelkipásztorokkal kapcsolatban is ez fontos, hogy a gyülekezetekben úgy gondolkodjunk egymásról, mint valóban Krisztus követő közössége, amelyben mindenkinek vannak szerepei, szolgálatai, viszont nem kell egy-egy emberre olyan terheket tenni, amit nem biztos, hogy hosszú távon el tud hordozni, és ez a lelkipásztorra is igaz, mert ugye eléggé lelkipásztor központú a mi gyülekezeteinknek a felépítettsége, és előfordulnak azért olyan szolgálat vagy hithagyások, amelyek itt az új szövetségi gyülekezetében is jelen voltak, és a gyülekezeti tagjainknál is ez előfordul, tehát ez egy vezetői felelősség is, másrészt meg egy közösségi felelősség, hogy ezekben az egyensúlyt lássuk meg, és a Krisztusi mintát kövessük a szolgálat és az elcsendesedés egyensúlyában.
1: És ahogy említette is, vannak olyan szakmák, amelyek különösen kitetteknek mondhatók kiégés tekintetében, és ugye itt a segítő foglalkozásúaknak a rendszeres szupervízió is mondjuk egy komoly védelmet jelenthet, ugye a munka környezetnek is, vagy itt a munkáltató is, munkavállaló kapcsolata is sokat befolyásolhat, ugye azon a tünet együttesen, amely akár megelőzni is segíthet ezt a burnout szindrómát, hogyha még egy kicsit a megelőzésről is szólunk, hogy hogyan lehet elébe menni mindennek, amiről eddig szó volt.
2: Igen, tehát ugye ez mindenképp fontos lenne, mert azért alapvetően a segítő szakmában dolgozókat sokszor nehéz e felé terelni, mint ahogy említettem is, ugye megvan az a meggyőződés, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, nekem mindig topon kell lennem, nekem mindig tudnom kell segíteni, és sokszor nem tudunk ugye gyengék lenni, és már egy ilyen kiborulásig vezet el a dolog, amikor meg már egy ilyen nagyon-nagyon csúnya szakítás van, úgymond sokszor már így a hivatással, vagy esetleg a keresztény meggyőződéssel is. Tehát, hogy ezt valóban így tudatosan be kell építeni az életünkbe, számolni kell azzal, hogy én is lehetek gyenge, vagy elgyengülhetek, vagy lehet olyan, hogy elfáradok, mert az ember nem egy végtelen erőforrás, és ugye nem lehet játszani sem a mentális egészségünkkel, sem a testi egészségünkkel, bár ugye ez nyilván összetartozik ez a kettő, sem a lelki egészségünkkel, tehát mindennek van egy teherbírása is, és ezért a megelőzésben fontos lenne valóban a segítő foglalkozásoknak, amely egyébként ugye papírforma szerint ez így meg is kéne valósuljon, de a gyakorlatban azért nehezen valósul meg. Tehát én segítő szakmában dolgozom, világi szakmában is, meg ugye lelkipásztorként is, és azért szervezett módon azért kevéssé van jelen a mondjuk kötelező szupervízió, vagy kötelező továbbképzés. Ezeket szerintem szervezeti szempontból egy kicsit komolyabban kellene venni, mert éppen a segítő szakmában dolgozók maguknak nem biztos, hogy meg fogják szervezni, vagy nem biztos, hogy azt fogják mondani, hogy nekem erre szükségem van, hanem ugye mennek ezen a kicsit fals gondolati meggyőződésen, hogy nekem ezt bírnom kell, és nekem ezt csinálnom kell, mert én vasból vagyok, és akkor majd én megmutatom. Tehát, hogy a megelőzés mindenképpen egy ilyen szervezettebb szupervíziós struktúrát igényelne.
1: Az viszont ez esetben is megerősítő lehet, ha mondjuk most ugye munkáról beszélünk, hogyha az azonos foglalkozást végzők között is akár olyan emberi, baráti kapcsolat is van, hogy legalább ketten-hárman egymást tudják támogatni.
2: Igen, az mindenképp jó. Tehát azért nagyon sok jó lelki kiskör működik, vagy gyülekezeti csoportok is működnek, ahol vannak olyan gyülekezeti tagok, akik rendszeresen összejárnak, közösen imádkoznak. Házi csoportuk van például. Tehát ezek mind nagyon fontos. Tehát az emberi kapcsolatok, ahol meg tudjuk osztani egymás gondolatot, ahol tudunk valakire számítani, van bizalmam a másik felé, és meg tudok nyílni előtte, és tudom azt, hogy nem bántó szándékkal van felém, hanem segítő szándékkal, akkor ezek mind olyan megtartó erők, amelyek a kiégés prevencióban szerepet játszanak.
1: És mi az a pont már, amikor szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez érdemes ajánlott esetleg fordulni?
2: Hát ugye pszichiátert, orvost mindig akkor érdemes keresni, hogyha a tünetek súlyos funkcionális romlást okoznak, tehát akár a munkában, akár a mindennapi teendőkben, akár a családnak az ellátásában, akár a feladatok ellátásában, illetve hogyha testi tünetek is vannak, alvászavar, esetleg önártó gondolatok jelennek meg. Tehát leginkább a funkcionális, súlyos funkcionális romlás az, ami leginkább vezető, és akkor orvosi beavatkozási szükség van. Természetesen emellett pszichológiai vezetése, klinikai szakpszichológusra is ugyanúgy szükség lehet, sőt szükség van, csak hogyha ilyen erős testi tünetek és funkcionális romlás van, akkor, akkor érdemes orvosi kezelést indítani, és azt követően pedig, hogyha már azért ez visszaáll, ez a funkcionalitás visszaállnak ezek a testi problémák, amelyek ugye okoztak nehézségeket, akkor lehet elkezdeni egy olyan terápiás munkát, amelyben az egyén megtalálja azt, hogy milyen összevisszaság, kuszaság van a lelki életében, a gondolataiban, hogy azok egy kicsit kiegyenesedjenek, illetve hogy megtalálja azt az utat, amelyben, amelyben nem fogja újra kitermelni ezt a, ezt a, ezt a kiégés szindrómát, meg ezeket a pszichiátriai tüneteket, hanem egy olyan életet tud élni, amely egy kiegyensúlyozott élet. És ebben mindenképp a pszichés vezetésnek, a pszichoterápiának is szerepe lehet. Ami segíthet, én azt gondolom, hogy az. Tehát egyrészt valóban minden embernek az élete egyéni és megismételhetetlen, és akkor tudunk jó tanácsot, illetve terápiás tervet kidolgozni, akár több szakember bevonásával, hogyha nyilván ismerjük az élettörténetet. De alapvetően igaz az, hogy a lehet társadalom az nem jelenti azt, hogy nekünk a saját magunk kizsákmányolóivá kell válnunk, és először is meg kell az embernek vizsgálni az életében, hogy mik azok az igazán fontos dolgok, amelyekért valóban érdemes áldozatot hozni, meg kik azok a fontos dolgok, akikért érdemes áldozatot hozni. Tehát a prioritásokat mindig újra és újra kell értékelnünk az életünkben, hogy tényleg mi az, ami fontos. És hogyha jönnek jelzések a családunk vagy az életünkben, akkor azokon mindig érdemes egy kicsit elgondolkodni. Én azt látom sok esetben, és minden esetben, de sok esetben, hogy azért az Istentől nyilván én keresztény emberként, hívő emberként így gondolkodom, Istentől mindig jönnek jelzések az ember életében már akkor, amikor elindul egy ilyen úton, akár a gyereke részéről, akár a családja, akár a felesége férje részéről, akár a munkahely részéről, akár történik egy baleset, vagy egy betegség, ami egy kicsit figyelmeztet arra, hogy nem biztos, hogy jó az az út, amelyre járunk, és természetesen nem minden balesetnek és nem minden betegségnek ez az oka, vagy ez a háttere, de lehet ez is. És akkor szokott általában ilyen nagyon tragédiává vagy kiborulássá kiteljesedni akár egy kiégés vagy bármi más életnehézség, egy ilyen hajótörésé tulajdonképpen, amikor az ember ezeket a jelzéseket nem veszi észre, mert mindig vannak úgy jelzőtáblák, hogy figyelj, lassítani kellene, itt meg kellene állni, itt lehet, hogy meg kellene fordulni, egy másik irányba kellene elindulni, és én nagyon sokszor azt látom, hogy az ember, amikor bölcstelen módon és önmagát kizsákmányolva, és ezeket a jelzéseket nem figyelembe véve megy mégis előre, és nem akar lassítani, nem akar változtatni, akkor nagyon sokszor ez ilyen hajótörésé tud kiteljesedni, és Isten még akkor is kegyelmes nagyon sokszor, de ezt nem tudjuk, és nem lehet az Isten kegyelmével, meg a saját életünkkel sem játszani, hiszen mindenkinek egy élete van, és abban az életben nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy tényleg mi az érték, és mi az, amit Isten elrendelt az életünk felől, hogy ezt a proféciát töltsük be, ami ugye felettől kimondatott, ahogy Timóteusnak is írja Pál. Tehát, hogy talán ezt tudnám mondani, hogy ezeket próbáljuk észrevenni, és ezért van szükség a pihenésre, meg ezért van szükség az elcsendesedésre, az Istennel való találkozásra, a gyülekezetre, hogy ezeket lássuk, vagy esetleg azt mondja nekünk egy testőr, hogy figyelj már, hát ez nem azért van, mert neked lassítani kéne, vagy egy kicsit másként kéne élni, és ezek pótolhatatlan dolgok, én azt gondolom az élettörténetünkben, és persze utána jó, hogy vannak szakemberek, akikhez lehet fordulni, de mindig érdemes azért ezeket a jelzéseket is komolyan venni.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg dr. Kállai Imre, református lelkipásztornak, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorának, felnőtt és gyermekpszichiáternek. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, gondolatokat.
2: Én is köszönöm, hogy itt láttam és elmondhattam.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. We'll be right back. műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT előrejelzése szerint pénteken fokozódik a hőség, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. A cég közölte, hogy a vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és személyi feltételek adottak. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiség és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Ahogy kiderült, hogy a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők közül kit vettek fel a választott szakokra, a fiatalok elkezdtek megfelelő és megfizethető lakhatást keresni. A Debreceni Egyetem kollégiumaiban összesen mintegy 5000 férőhely áll rendelkezésre, ezek negyedét tartják fenn a szeptembertől érkező új hallgatóknak. Az elsőévesek augusztus 11-ig adhatják be kollégium jelentkezésüket. Náluk a szociális szempontokat veszi figyelembe a döntéskor a kollégiumi felvételi és szociális bizottság. Aki első körben nem kap ágyat a kollégiumokban, még jelentkezhet újra méltányossági alapon, vagy feliratkozhat a várólistára. Borbás József, a Debreceni Egyetem kollégiumi igazgatósága pedagógiai programvezetője tájékoztatta rádiónkat.
2: A kollégiumi rendszernek bőven több mint a fele jelentős felújításon esett át, és általában két ágyas belső vizes blokkos szobákkal rendelkezik, jó állapotú épületek vannak. Az első éves hallgatók szociális alapon tudnak jelentkezni kollégiumba. A kollégiumok.unitep.hu honlapon keresztül kell kitölteniük egy pályázati lapot. Csatornik el hozzá minden olyan releváns szociális igazolást, ami a családszerkezetre, jövedelmekre, esetleges rendkívüli egészségügyi helyzetre vonatkozik, és ezeket együttesen egy postai küldeményben kell úgy beküldeni, hogy az augusztus 11-ére határidőre beérkezzen. Az összes férőhely, ami nagyjából 5000 az egyetemen. Az első évesek részére annak a negyedét különítettük el, 1250-1300 férőhely. Tehát az elsősök tulajdonképpen preferálva vannak valamelyest, hiszen nem 20, hanem nagyjából 25%-át kapják a férőhelyeknek. Az első fokú határozatot követően augusztus 19-én terv szerint ugye kikerülnek. Ezt követően van mindazoknak lehetőségük, akik nem nyertek felvételt, méltányossági kéremet benyújtani, rövid idő, nagyjából egy héten belül, még a tanévkezdés a szeptember 7-i tényleges szorgalmi időszak kezdete előtt eldőlnek ezek a méltányossági kéremek, és sokan, bőven több mint 100-an beszoktak kerülni ebben az eljárásban is. Az egyetemek pótfelvételében kerültek, és mindazok, akik akár a már elsőfokú eljárásban, akár a méltányossági eljárásban nem kerültek be, ott a lehetőségük a várólistára jelentkezni. A várólistán rögtön azt követően fog rajtolni a jelentkezési lehetőség, amint az első éveseknek a elsőfokú határozata kikerül. Ide értelemszerűen nem csak elsősök jelentkeznek, az a tapasztalat, hogy a bennem költözők, időközben lemondók, stb. Helyére is egy nagyjából 200-300 fő közötti bekerülő szokott lenni szeptember első két hetében, vagy akár hóvégéig.
1: A hőségben nem csak magunkra, hanem a házi állatainkra is jobban oda kell figyelni, erre hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Az udvaron vagy lakásban tartott kedvencekről a gazdáknak kell gondoskodniuk. Elsősorban hűvös, árnyékos helyet és bőséges ivóvizet kell biztosítani számukra. További jó tanácsok Serez Zoltántól, az Egyesület elnökétől.
3: Nagyon fontos leszögezni, hogy a házi kedvenceket minden esetben a gazda a felelős, tehát önálló életre teljes mértékben képtelenek a megóvások, mindig a gazda az ember feladata. A lakásban tartjuk a házi kedvencet, és elmegyünk otthonról, mindenféle formában érdemes leárnyékolni, lehúzni a redőnyt, elhúzni a függönyt, ugyanis kisebb lakásokban üvegházhatás állapot jöhet létre, mint akár egy személygépjárműben. És hogyha mondjuk egy díszmadár egy kalitkában van az ablak mellett, ugyanúgy hőtorlódást, hőutást kaphat akár egy lakásban is, mint hogyha autóban, csak akkor itt teszem, hogy szigorúan tilos férő állatot otthagyni akár néhány pillanatra és képernyőbe. Nyilván ezek is olyan állapotot tudnak eredményezni, ami az élettel össze nem egyeztethető. És hát a folyadékotánpótlás az egy életbe vágóan fontos dolog. Naponta ilyenkor többször adjunk vizet az állatoknak, mindig friss, tiszta ivóvízzel lássuk el őket. A nagyobb sétákat, ha lehet, kora reggeli, késő téli utáni órákba iktassuk be. Nagyon fontos ilyenkor is a megfelelő testmozgás, mind a gazda, mind pedig az állatok számára. A kutyáinkat olyan helyen vigyük, ahol az aszfalt nincs fölforrósodva, ugyanis a forró aszfalton néhány perc alatt akár hólyagosra tud égni az állatnak a tappancsa, és az is egy súlyos fertőzéses állapot. Az udvaron tartás kapcsán nyilvánvaló, hogy biztosítani kell azokat a helyeket, ahova szabadon el tud húzódni a házi kedvenc, bokros, hűvös terület, vagy éppen kinyitjuk a árnyékolót, illetve akár a garázsajtót, hogy a hűvösebb területekre be tudjon húzódni. Sokan egyébként láncon tartják a házi kedvenceiket, ez mindenféle formában elítélendő dolog, csak mindenkit arra buzdítunk, minden jó érzésű embert, hogy tartsák be az állatjóléti alapvető minimális követelményeket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: Gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: No, ez nem tud semmit, gondoltam magamban. Egy jobban informált minisztert keresek föl. Találtam is csak hamar, és kérdezősködtem tőle. Ördög tudja, felelte. Körtvélyes, mindig rejtélyes kerület volt. Egy harmadik miniszter így szólt. Isten tudja, Katángi mindig rejtélyes ember volt. Meglehetős reményt felelül próbáltam még szerencsét a negyediknél. Úgy látszik, ezt tudott legtöbbet, mert rám förmett mérgesen, mint a fecsegő, kíváncsi gyermekekre szokás. Boldogtalan, ne kérdezd, hogyan születtetek. Maradjunk annál, hogy a gólya hozott mindnyájatokat. Elkedvetlenedve láttam, hogy semmit se fogok megtudni. Valami vastag takaró van itt ügyesen elterítve, s éppen ez mutatja, hogy érdekes csíny van alatta. Eközben a kiadó folyton küldözte rám a sürgető és fenyegető leveleket. Kérjük a Katángi másodszori megválasztásának történetét, vagy különben, stb. Stb. Honnan vegyem? Csak nem hasíthatom ki a lelkemből. Még egyetlen mód volt Katángit kivallatni, mert kivált egy kis Moi de Chandon mellett közlékeny lesz és őszinte. Én meghívtam vacsorára, fecsegett is mindenről a világon, de mihelyt áthajlott a beszéd a választásokra, különböző élményeinkre, Menyus hihetetlenül begombolkozott. Incselkedtünk vele, faggattuk, keresztkérdések alá vettük. Hát te mit költöttél, hát te hogyan lettél meg? Mosolygott, vonogatta a vállát, és csak annyit bírtunk belőle kiszorítani. Jó volt a plánum. Hiszen éppen azt akartam én megtudni, hogy tudnilik mi volt a plánum. Nem mondod meg, Menyus? Nem. Soha se választanának meg többé, ha megtudnák. Ha nem mondod is meg, mibe fogasz, hogy kihámozom? Hallgatott, mosolygott, fitymáló ajakbigyeztésekkel, és rázta a fejét. No már most, azért is megtudom, nincs az a titok a világon, amit ne lehetne kikaparni. Apró donként teljesen belenyargaltam magamat, hogy okvetlenül megírom a megválasztását, mégpedig nem fantáziából, hanem hiteles adatok alapján, élethíven és tárgyilagosan. Egy detektív furfangos szimatjával keresgéltem a szálakat, de alig találtam valamit. És az, amit találtam is, legalább egyelőre teljesen értéktelen volt. Mindenek előtt azt tudtam meg, hogy Katángi október 17-én indult el Borontóról, látván, hogy nincsenek sanszai. A vasúton összejött egy Brand Károly nevű bécsi gyárossal, régi iskolatársával, ezzel együtt érkeztek meg Budapestre, és Brand is Katángihoz szállt.

0: A következő nap együtt mulatott a két hajdani diák orfeumokban és egyebütt. Harmadnap Brand Károly elutazott, a katángi Varga nevű inasa kísérte ki a vasúthoz, s váltott neki jegyet Körtvélyesig. E Brand nevű bécsi egyéniség tehát okvetlen összefüggésben van a választással. Továbbá megtudtam azt is, hogy ez időben Körtvélyesen bizonyos Kovinyi János volt a városka és a kormány egyedüli jelöltje, aki már a program beszédét is megtartotta volt a Városháza nagytermében általános lelkesedés mellett, lásd a Nemzet október 12-i esti számát. Katángi több napig Pesten maradt, és igen sokszor megfordult a miniszterelnök előszobájában. Ah, Istenem, ez az előszoba! Egy párszor magányosan járt, később azután hárman jöttek, egy vörhenyes szakállú, zömök öregúrral, és egy hosszú, nyurga, igen elegáns kinézésű gentlemannel, ki fényes cilindert viselt, és aranyfogantyújú sétapálcát. Értesülésem szerint ezzel a két alakkal vacsorált október 22-én este a Hotel Royal külön szobájában jó éjfélen túl. Ez volt minden, amit megtudhattam. Tessék már most ebből a körtvélyesi választást megírni. Nagy rezignációval jelentem meg a szerkesztőségben. Nem lesz a dologból semmi, uraim. Nincs anyagom. Engedjenek meg, Isten nem tudok lenni, aki a semmiből valamit teremt, szóval pedig nem akarok lenni, aki a semmivel kompromitálja magát. A szerkesztőség kétségbe volt esve. Mit csináljunk? A közönség várja, ez egyszer igaz. Ön megígérte, az is igaz. Hát, gyűjtsék nekem össze az anyagot. Annál semmi se könnyebb, kiáltott föl vidáman a szerkesztő, kezeit dörzsölve, riportereket küldünk ki, akik, mint a méhek, összehordják. Még aznap három tudósító utazott el az én instrukcióimmal. Az egyik Lukács Sándor borontóra, a másik a redakció leggavallérabb tagja, Péhi Aladár, a Katángi névfalujába. Meghagytam neki, hogy esetleg udvaroljon is a nagyságos asszonynak. A harmadik pedig a legügyesebb, Bárkány Samu, még az esti vonattal Körtvélyesre érkezett, hogy a helyszínen szerezzen adatokat. Lapunk derék munkatársai lehetőleg ügyesen végezték feladatukat, kivált Bárkány úr nyújtja igen kimerítő leírását Körtvélyesnek, lehetőleg befurakodtak mindenüvé, és csellel, ravassággal kiszimatoltak minden jelentékenyebb körülményt, de a nyomozás mégis sok időt vett igénybe, s a Katángi másodszori megválasztása kimaradt a pesti hírlap naptárából. De mindegy, akit érdekel a derék államférfiú életfolyama, az itt a könyvben is szívesen fogja olvasni a körtvélyesi választást, amely nem valami irodalmi munka, hanem egyszerű tudósítás három riporter adataiból összeállítva. Lássuk mindenek előtt, mit mond Bárkány Samu. Harmadik fejezet, Körtvélyes múltjáról és jelenéről. Körtvélyes városka a Kemese vize balpartján fekszik, igénytelen kis város apróházakkal, csak a piacon van néhány egyemeletes ház, lakosainak száma talán 3000, szóval igen kis város, és nem érdemli meg, hogy külön képviselőt küldjön az országgyűlésre, mert a szavazók száma 300-nál többre nem terjed. De hát, hiába, királyi város megilleti a jog. Az ősapák a jobbik eszükhöz kaptak, csináltattak maguknak Bécsben ezelőtt másfél száz évvel valami zugvésnöknél egy pecsétet, melynek mesterségesen elkopottra készített latin föliratából kitűnt, hogy Körtvélyes valamikor Mátyás idején királyi város volt. Ezt a pecsétet a ravasz szenátorok nagy titoktartást esküdvén előbb bedobták a kemesébe egy bizonyos megjegyzett helyre, hogy amikor akarják, kihalázhassák a kavicsok közül. Úgy is lett. Ott hagyták egy darabig, vagy két évig öregedni a víz alatt, s egy szép napon kihalázták, nagy zajt csapván az eseményből. Dobszóval, tarack dörgések közt kihirdették a városban, hogy az isteni gondviselés miképp vetette ki a víz fenekéről napfényre a nemes város igaziussát. Legott küldöttség indult Bécsbe harmadik Károlyhoz, vivén a pecsétet bársonybánkoson az audienciára, előadva ékes orációval ő felségének a szigillum kihalászását, könyörögvén, hogy dicső elődeit nem éltóztassék cserben hagyni. Harmadik Károly, a jámbor arcú, végighallgatta rettentő unatkozással a dikciót, Gálfi János uram szónokolt, a mostani városi pénztárnoknak a dédapja, aztán kezébe vette a pecsétet, megnézegeté, propter forman, és így szólt. Ha egy köpönyekből idők jártával újas lett, dilektissimi, nehéz belőle újra köpönyeget csinálni, hanem azért rajta leszünk. És bár határozottan nem ígérte meg, egy fél év alatt királyi város lett Körtvélyesből, az elöljáróság praktikája a pecséttel beütött, s ennek köszönhető, hogy a kis Körtvélyes ma külön képviselőt választ az országgyűlésre. Képviselőivel ember emlékezet óta szerencsétlen volt a nemes város, de a várossal se voltak szerencsések a képviselői. Soha se választottak meg kétszer egy embert. Az utolsó három éves országgyűlésen egy helyi ember képviselte a várost, de azt elejtették, mert amint mondották, mindig itthon lebzsel a helyet, hogy az orrát az országgyűlésen tartaná. Az első öt éves országgyűlésre tehát egy egészen idegen, ahogy mondani szokás, importált emberrel próbáltak szerencsét, a központi végrehajtó bizottságnak egy kreatúrájával, de ez ellen meg az volt a panasz, hogy örökké az országgyűlésen könyököl és kártyázik a klubban ahelyett, hogy néha-néha beszagolna Körtvélyesre is. A vége az lett, hogy őt is elejtették, és a következő országgyűlésre rábízták az egyén kiszemelését a körtvélyesi asszonyokra. Hadd lássák, milyen az ő ízlésük. Der Mensch probiert. Hát, ha az asszonyok jobban eltalálnák. El is dőlt a polgármesterné egyik uzsonnáján, hogy Szilánszky grófot kell megválasztani. Szilánszky gróf csinos, elegáns, szőke ember, és a megyében nagy birtokai vannak. Meg is választották Szilánszky grófot, és ő valóban mesterileg kikerülte az elődei hibáját, se az országgyűlésen nem lebzselt, se Körtvélyesen, hanem Bécsben bakkarázott a Jockey klubban, és az opera balerináival bomlott. Színét se látták öt évig, se Körtvélyesen, se Budapesten. Ilyen szituációban találta Körtvélyest az országgyűlés föloszlatásának híre. Persze, megint jelölt után kellett nézni, sok mindenféle név fölmerült, egyik ezt, másik azt hangoztatta, legtöbben nem elégedtek meg az ösmert emberek közt való turkálással, hanem arra ösztökélték a primipilusokat, vegyék rá a főispánt, hadd írjon föl a kormányhoz jelöltért, onnan küldjenek valami jeles férfiút, országos nevű egyéniséget. Általában a vidéki kisvárosoknak jellemző vonása, hogy az egymás emelkedését irigylik, inkább hagynak felnőni a hátukon idegent, Az elmegy, a csillogását nem látják, a nimbusza nem szúrja a szemüket, mikor az utolsó, 3 éves országgyűlésen Hártyai Mihály helybeli ügyvéd képviselte a várost, az, akiről említettem, hogy mindig körtvélyesen lebzselt, Szabó Benedek uram. A legtekintélyesebb városi szenátor a ciklus vége felé egy nap így kiáltott föl népes társaságban. Az ördög vigye el ezt a Hártyait, hiszen jó ember, derék ember, de hát végre is mi emeltük föl, és gubó legyek, de én meguntam nagyságolni, alig várom már, hogy újra azt mondhassam neki szemtől szembe, te Misi. És még azt hozzá, látod, már most semmi se vagy te, Misi. Az egész társaság hangulatán látszott, hogy teljesen magukévá teszik a Szabó Benedek bácsi óhajtását. Pedig különben igazán jámbor város volt körfélyes, tiszteletre méltó, de ózsdi nézetekkel. A féle se hús, se hal polgárság, mely mindig a nemes és magasztos felé szónokol és áldomásozik, de mindig a legutolsó argumentumnak ad igazat. Lehet vinni a nemes és magasztos felé, de lehagyja magát húzni a sárba is. S ilyenkor magára disputálja, hogy magaslatra igyekszik. Hájfejű csizmadiák, fazekasok, s a kemesebb parton tömérdek vargák képezik a zömöt, akikre megfordítva kell húzni a csizmát, hogy a sarka kerüljön előre és az orra hátra, mert csak akkor vehetők rá az előre menetelre, ha konfundálódnak az irány felől. Okos ember a Brenner zsidó, a Kométa Életbiztosító Társaság ottani ügynöke, aki így magyarázta meg nekik a biztosítást. A Kométa ennyi meg ennyi forintért biztosítja a kegyelmetek életét, azaz jót áll azért, hogy nem halnak meg. Ha pedig mégis megtalálna valamelyik halni, akkor annyi meg annyi ezer forint strófot fizet a Kométa. Tetszetős formában beveszi a mérget is a mi félművelt osztályunk, de a maga mesztelen valóságában nem kell neki a saját java sem. De ez nem tesz semmit. Körtvélyes azért szentül meg van győződve, hogy ő halad. Van takarékpénztára, mely kézi zálogra is kölcsönöz, de hajj, ezüst kupakú tajték pipákra már nem ad pénzt, mint a régió világban, Ulárik igazgató idejében. Van tűzoltósága, látni kellene egyszer a tűzoltó parancsnoknak, Palina Ferinek. Az aranyos egyenruháját, a melléről lelógó színezüst trombitával igazán gyönyörű. Az ember szinte gyanakszik. Az egész intézmény talán csak azért van, hogy a híjú Palina patikárius fölvehesse vasárnaponként a csillogó sisakot és az aranyzsinóros kabátot. Van továbbá kitűnő dalárdája. Az angyalok se énekelnek szebben, mint a körtvélyesi cserzővargák. Gyalázat, hogy bár mindenüvé eljárnak az országba a dalárversenyekre, még eddig nem nyertek semmit, mert mindig mindenütt közbe jött valami. Egyszer az irigység, másszor a ravasz intrika, harmadszor az aljas bosszú. Ó, méltányosság és igazság érzett. Jöjjön el a te országod. Tessék elhinni, körtvélyes semmivel sem áll hátrább szellemileg, mint más vidéki városok. A kaszinóba 14 napi lap jár. Ezek közt egy német és egy tót, amelyek először ott olvastatnak, azután másnap albérlet útján az egyes módosabb családokhoz kerülnek. Sőt, egyszer már ott állt a város, hogy saját lapja indult, a körtvélyesi trombita. De a szerkesztőt Ruffényi Elemért 5. napra letartóztatták lopásért, s az orgánum rövidesen befejezte pályafutását, mielőtt kibonthatta volna a szárnyait. Egy más alkalomkor is indult meg újságkörtvélyesen, de az is szerencsétlenül járt. A rossz csont a szerkesztő Kapor Zoltán mindjárt az első újévi számban nagy tapintatlanságot követvén el, azt a címet adta a helybéli születési statisztika örvendetes emelkedését jelentő hírnek: a Rodich ezred körtvélyesen. És ezért, hihetőleg az asszonyok ösztökélésére, legott kikergették szegény Kaport a városkából. Egy szóval, a kultúra tiszteletreméltó hódításokat tett itt is az alkotmányosság kezdete óta, s ha valaki a női víziszobákba bepillant, mindenütt könyveket láthat az zongorán. Körtvélyes hölgyvilága pártolja az irodalmat, s akárhány szép szemet lehet látni, még ma is megnedvesedni a kartaúzi szenvedésein. Politikailag körtvélyes olyan, mint városkáink nagy része. A lakosság kivétel nélkül ellenzéki, szidják a kormányt, a mamelukokat, a kiegyezést, a nagyadókat, elégedetlenek mindennel. De mikor a választási idő közeleg, a főispán úr ő méltósága és a polgármester úr szépen lecsendesíti a hullámokat, és rendesen, egyhangulag választanak meg egy mamelukot, hogy azt a választás után megint szíthassák, mint a bokrot, amikor a polgármester is csatlakozik hozzájuk, sőt, a suba alatt a főispán is jóvá hagyólag bólintgat. Ez így volt mindig, és így lesz mindig. Tehát a legutolsó választásnál sem volt kétes a szabad elvű párt győzelme, csak a jelölt volt bizonytalan. A gróf nem reflektált többé a mandátumra, ki tudja hol van. Felülről a kormány nem delegált senkit. Végre is a polgármester nagyságos Röszkei Pál királyi tanásos úr, akit a méltóságos asszony a főispánné körtvélyesi Machiavellinek nevezett el, oldotta meg a kérdést, miután éppen a föloszlatást megelőző hetekben kérő állított be úri házához, ami nem kis örömet okozott, mert volt ott elég kérnivaló. 4 hajadon leányzó. Negyedik fejezet. Covigny in Floribus. Minka, a legidősebb röszkei kisasszony csinos volt, de a nővérei is igen csinosak voltak, és ránőttek a nyakára. Minka szeretett volna már férjhez menni, de körtvélyes igen szegény volt házasulandó emberekben. Az odavaló fiatalság nem merte a szemét fölemelni a hatalmas, röszkei kisasszonyokig. Apró városi tisztviselőkből, ügyvédjelöltekből és a helybéli mesteremberek diplomás fiaiból állt ez a fiatalság, és derogált volna a röszkei familiának, mely sokat adott régi nemességére. Előkelőbb ágyból származott fiatalember csak egy volt, Báró Blandi Nepomuki János, a városka régi földes urainak ivadéka, egy nyegle fráter, testben, lélekben satnya, s amellett fennhéjázó, önhitt és bolond, mindent másképp csinált, mint a többi emberek. A kényesség és a bőrébe való nem férés annyira elragadta, hogy még az érintkezési hangokban sem fogadott el azokból semmit, amit az emberiség eddig kitalált, különös hangokat és kifejezéseket használt, és csak igen kevés szót. Sőt, a végén már csak egy szóval fejezte ki parancsait és gondolatait. Foké! Kiáltá a szobalányra, és ez azt jelentette, hogy hozzon egy pohár vizet, máskor, hogy adjon neki egy csókot. Floké! Parancsolá az inasnak, és ez azt jelentette, hogy eressze le a roletteket, ha nem találta el, kiárt neki két floké. Ebben az esetben két pofont jelentett a két floké. A bolondos gazdag úrfinak, ki a város közepén egy szép, tornyos, emeletes flokéban lakik, a végében nagy parkkal egyetlen barátja volt a szomszéd megyében lakó Kovinyi János. Meglehetősen elszegényedett Tóth Nemes, azonban eszes és szeretetreméltó társalgó, s amellett nagy kozák. Aki némi szerepet vitt a megyében, mindenáron nagyobb tért keresve tehetségének, szeretett volna valami módon szerencsét csinálni. E Kovinyi gyakran járt Körtvélyesre, ott hetelt Floké úrnál, mert így csúfolták Blandit a szokásos kifejezése miatt, melyet tudja Isten honnan szedett föl, a féle majordomus szerepet vitt a kastélyban, és tökéletesen uralkodott híg velejű növendékén együtt jártak Bécsbe és Budapestre mulatni. A gyakori körtvélyesi időzések alatt megismerkedett valahogy a legidősebb Röszkei kisasszonnyal, és egy szép napon beállított Röszkeihez, megkérte. A királytanácsos úr ünnepélyes arcot vágott, leültette Kovinyi urat, atyai hangon kikérdezte. És mire bazírozza, öcsém uram, a házasságot? Hogy értsem ezt? Hát én úgy értem, hogy a házasság szentség, minden esete, és a kezeit dörzsölte és szemeit égre emelte, mert a nagyságos úr nagy katolikus. Kétségen kívül szentség, de... hogy is fejezzem ki magam korrekte, szükséges hozzá a spájz is. Na, természetesen, felelte Kovinyi nyugodtan. Miből akarnak élni? Egyelőre birtokomból és egyéb jövedelmeimből, felelte Kovinyi. Az önök megyéjében mostoha a föld. Mennyi az ön évi jövedelme? Jó esztendőben 2000 forint. Az öreg úr szaporán pislogott apró szemeivel. És rossz esztendőben? Rossz esztendőben 3000. Hogy lehet ez? Ütötte föl a fejét élénken. Kovinyi titokzatosan mosolygott, de nem felelt. Miképp érti? Ismétli Röszkei. Az ördögbe is. Nem szerettem a rébuszokat találgatni. Beszélhetek bizalmasan. Magától értetődik. Ínséges esztendőkben adományok özönölnek a vidékünkre, és én vagyok a kiosztó bizottság elnöke. Röszkei a fejére ütött, mintha meg akarná magát büntetni, mintha azt mondaná magának, ja, nagy szamár vagy, Röszkei, hiába vagy király tanácsos, de... Hangosan csak ennyit mondott. No-no. Aztán lehajtotta a fejét nagyszótlanul, gondolkozni látszott, végre egy sóhajjal könnyíte magán. Hát, persze, szegény magyar nemesség. Élnünk csak kell, Istenem. Ahogy lehet, természetesen, ahogy lehet. 1000 évig voltunk becsületesek, mert lehetett. Mit mondtam? Szamarak voltunk. Marhák voltunk. Ki kellett volna bennünket vesszőzni. Vérünket ontottuk a parasztért. Ha meggondolom azt a sok vért. Az öreg dübehozta magás, ilyenkor látszott, hogy még elég vér maradt benne, mert mind a fejébe tódult, hogy szinte megfeketedett a képe. Ami pedig az ügy érdemét illeti, fejezte be csillapodottabb hangon, teljességgel nincs semmi kifogásom. Sőt, hanem a leány mégis meghallgatandó. Fölösleges formalitás volt, mert Minka már a 25. tavasz számlálta anélkül, hogy egyetlen kosarat adhatott volna, hiszen persze nagy élvezet lehet a kosáradás, és végre is kucsében reszkírt, de ha valaki már 25 éves, hát, hogy is mondjam, csak egyszerűen nem kucséber. Minka igent mondott, és az eljegyzés végbe ment díszes vendégkoszorú jelenlétében maga a főispán, Báró Gerezdi Mihály úr is jelen volt, azon túl pedig Kovinyi majd minden idejét körtvélyesen töltötte, de nem Floké úrral, mint ahogy azelőtt tette, se nem a menyasszonyával, mint most illenék tennie, hanem belevetette magát egész évvel a körtvélyesi társadalomba. Eljárt a kaszinóba, a sörházba, délután a pincékbe, mert a körtvési szőlőket megette már a filoxéra, de a pincékhez hozzá nem nyúlt. A pincekultusz tehát szabadon fejlődött el annyira, hogy némely délutánokon csak a csecsemő gyermekek és az előregedett asszonyok maradtak a város falai közt. Kovinyi gavalléros nemesi tempói, jó mondásai imponáltak a polgároknak, és csak hamar beleszeretett mindenki. Egy szóval tudta a módját, egy kis sárosi vér is csergett az ereiben anyja után, udvariasnak, szeretetreméltónak lenni mindig, és találékonynak a gyöngeségek legyezgetésében. Tutyi-mutyi stréberek építik pozíciójukat az emberek erényeire, szamárfüleket az ilyen strébereknek. A gyöngeségek az igazi oszlopok, erősek, megrendíthetetlenek. A sokaságok gyöngeségei nyugszik, szilárdan az okosak épülete. Mire ősszel váratlanul föloszlották az országgyűlést, körtvélyesen a Kovinyi neve kelt szárnyra.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixert Kelmen Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyors gyümölcske.
5: Édesanyja.
4: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Foszti fiú esetleg.
10: Pacsirta.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: értékek hullámhosszán.
1: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész, a jaj, kire

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békés vármegyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges intézkedésekre hívja fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, fokozott figyelmet kérve minden munkáltató és munkavállaló részéről a következő időszakban. Kátai Németh Vilmos posztjában kiemelte, az extrém meleg hatásai főként a keringési és hőszabályozó rendszert érintik, ezért rendkívül fontos a megelőzés. A tartósan magas hőmérsékletek miatt a munkahelyeken a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérséklet 14-16 Celsius fokos ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával. A tárcavezető kifejtette, munkaszervezéssel biztosítani kell rendszeres pihenő idő beiktatását a környezethez képest hűvösebb helyen. Segíteni kell a munkavállalókat, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a hőséghez, rövidebb munkaperiódusokat és hosszabb munkaközi szüneteket tegyenek számukra lehetővé, hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, ezt mondta Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Hallerné Nagy Anikó ismertette, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025. júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot, 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hag Péter, az ELTE emeritus professzora, jogász, de korábban politikus volt, vagyis belülről látta azt, amit én csak kívülről néztem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
1: A tiszás önkényirulom ellen remél egy nemzeti ellenállást a Fidesz, a Tisza pedig a Fidesz által lerombolt jogállam újjáépítését ígéri. Rombolta-e a Fidesz a jogállamot, és épít-e önkényirulmat a Tisza? Hogy látja?
2: Hát kezdem a kérdés első felével, hogy rombolta-e a Fidesz a jogállamot. Azt kell mondanom, hogy igen, tehát számos ponton sérelem érte a jogállamot. Ugye egy lényeges paradigmaváltás történt 2010-ben. Ugye 2010-ig a rendszerváltás etosza arról szólt, hogy itt egy konszenzuális demokráciát építünk. Ugye a konszenzus megvolt már abban is, hogy a 89-es, 90-es alkotmányozás az az egykori állampárttal való kiegyezés eredményeként született, és ugye olyan szabályokat vezetett be, ahol bizonyos kérdések a kormány többségnél nagyobb többséget igényeltek. Ugye ezek lettek a kétharmados törvények, ugye ezt a Antal-Tölgyesi vagy MDF-SDS megállapodás határozta meg ezeknek a kérdéseknek a körét. És egészen 2010-ig az volt a megközelítés, hogy kétharmaddal olyan kérdésbe kell dönteni, amihez nem elég a kormánytöbbség. Bármennyi is legyen a kormánytöbbség, ugye 1994 és 98 között az MSZP-nek és az SZDSZ-nek volt több mint 70%-os többsége, mégsem élt, illetve nagyon szűk körben élt azzal a lehetőséggel, hogy a kétharmados törvényeket ellenzéki támogatás nélkül módosítsa, pláne nem az

0: kutatóintézet végzett egy kelet-európai vizsgálatot, hogy mennyire elégedettek az emberek a piacgazdasággal és a parlamentáris demokráciával. A vizsgálatban benne volt még Ukrajna is, Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, és azt hiszem Litvánia, és Magyarország, és messze Magyarországról jött ki a legrosszabb eredmény. Most ugye erre akart a Fidesz azzal reagálni, hogy akkor a fülke forradalom és egy új rendszer jöjjön létre. És ebben már a kétharmados törvényeket úgy értékelte, hogy azok széles társadalmi felhatalmazást adtak az új többségnek, ami az alkotmány átfogó módosítását eredményezte. És 16 év alatt sok ponton a Fidesz meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét, gyengítette a független intézményeket. Talán a legfájdalmasabb pont az Alkotmánybíróság volt, ugye? 21 éven keresztül az Alkotmánybíróságnál konszenzusos jelöltállítás történt, tehát senkit nem lehetett úgy megválasztani, hogy az ellenzék vagy az ellenzék egy része ne támogassa. Ugye 2011-ben megváltozott a jelölés szabálya, és pusztán fideszes többséggel lehetett jelölni és választani, és ugye azóta így választottak meg alkotmánybírókat. Tehát a Fidesz gyengítette ezen a ponton. Gyengítette ott is, hogy olyan pozíciókba, ahol a parlament, az alkotmány vagy az alaptörvény alapján kétharmados többséggel kell megválasztani személyeket, legfőbb ügyész, kúria elnöke, országos bírósági hivatal elnöke. Ugye ezeknél a pontoknál az ellenzék bevonása nélkül választott tisztségviselőket, és így létrehozott egy olyan helyzetet, amit láttunk a választási kampányban, hogy a Tiszapárt, vagy a Magyar Péter a Tiszapárt vezetője az alkotmány értelmében független intézményeket a Fidesz érdekköréhez sorolta, és ellenségként tekintette, így beszélt a legfőbb ügyészről, kúria elnökéről, állami számvevőszék elnökéről, ugye ez a
1: köztársasági elnökről.
0: Köztársasági elnökről, alkotmánybíróságról. Tehát tulajdonképpen a Fidesz, én valahol azt mondtam, hogy elindította a lejtőn az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerének lebontását. A kérdése második fele, hogy a Tisza mit tett? Én azt gondolom, hogy a Tisza ezen a lejtőn nem fékre lépett, hanem gázt adott. Tehát olyan lépés, olyan módon próbálta meg, vagy próbálja meg orvosolni a Fidesz által 16 év alatt létrehozott problémákat, hogy azzal több problémát hoz létre, mint amit meg akar oldani. Mire gondolok? Ugye az a mód, ahogyan a köztársasági elnököt leváltották. Ugye a köztársasági elnök esetében nem lehet azt kijelenteni, hogy a Fidesz úgy választotta meg Sulyog Tamást, hogy azzal visszaélt a kétharmados többséggel, ugyanazon szabályok szerint választotta, ugyanazok voltak a elmozdítás szabályai, mint előtte 34 éven keresztül, ugye a megválasztásának időpontjáig. Amikor a Tisza párt az alaptörvény 17. módosításába betette azt a mondatot, hogy a kihirdetést követő napon megszűnik az hivatalban lévő elnök mandátuma, akkor teremtett egy olyan precedenst, amely a jövőben bárkivel szemben alkalmazható. Tehát ez egy nagy, ugye több elemző mondta, nem csak a Tisza párttal kritikus elemzők, hogy ez egy határátlépés volt.
1: Pisztoly az asztalon.
0: A pisztoly az asztalon, így van Török Gábor megfogalmazásával, és ez a pisztoly most is kint van, ezt lehetne hatástalanítani a pisztolyt, de nem teszi meg, eddig nem tette meg, és nincs is jele annak, hogy megtenni a Tisza párt ennek a hatástalanítását. Tehát ettől kezdve mindenki a elkövetkezendő hetekben megválasztandó köztársasági elnök is számolhat azzal, hogy bármikor születhet egy ilyen alaptörvénymódosítás, amely őt egyik napról a másikra elmozdítja a hivatalából. A hamarosan pár héten belül, vagy egy hónapon belül megválasztandó nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal elnöke is számíthat arra, hogy bármikor elmozdítják. A kúria elnöke, az állami számvevőszék elnöke számíthat erre. Tehát a röviden összefoglalva, a Fidesz sérelmeket okozott a jogállamnak, a

0: Tiszapárt ezeket a sérelmeket tovább növelte, mert jelenleg nincsen közjogi biztosíték arra, hogy az alaptörvényben rögzített jogok, azok másnap is érvényben vannak, mert egy nap alatt lehet módosítani ezt. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, amit a Tiszapárt tett, azzal tulajdonképpen aláásta azokat a lépéseket is, amiket egyébként lehetne támogatni. Például az Alkotmánybíróság esetén szükséges valamilyen helyreállító munka, mert tegnap előttig a 15 alkotmánybíróból 11 olyan volt, akit a Fidesz jelölt és a Fidesz választott meg, csak 4 olyan alkotmánybíró volt, akiket 2016-ban úgy választottak meg, hogy éppen nem volt kétharmada a Fidesznek, akik ellenzéki támogatással lettek alkotmánybírók. Így az alkotmánybíróságot sem a politika szereplői, sem a szakma nem tekinti egy független, pártatlan testületnek. Tehát a Tiszapártnak az lenne a feladata, hogy ugye lebontsa azt, ami elromlott, és építsen helyette valami újat. Most ehelyett az történik, hogy amit lebont, ahelyett ugyanolyat épít, mint amit lebont. Például a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal, vagy a Vagyonvisszaszerzési Hivatal esetében, hogy a jelölés, a választás ugyanúgy egy párt alapon történik, mint korábban a legfőbb ügyész vagy a kúria elnökének megválasztása.
1: Hogyan lehetne orvosolni egy új alkotmánnyal, amit népszavazással erősítenek meg, és abban világos garanciákat jelentő szabályok beemelésével?
0: Szóval számomra ez egy régi probléma, mert egy évre visszanyúló probléma, hogy a Tiszapárt ugye a választási retorikájában is, illetőleg utána a választási programjában is azt ígérte, hogy a Fidesz által lerombolt vagy megkárosított jogállamot helyre fogja állítani, de a mai napig nem tudunk arról semmit, hogy hogyan. Tehát, hogy amit lebont, annak a helyére mit épít fel.
1: Alkotmányozni akar, ezt mondta.
0: Igen, csak addig is kellene működni. Ugye az alkotmányozás az ígéret szerint egy hosszabb folyamat. Az a dinamika, amit most látunk, az azért inkább az diktálja, hogy az alkotmányozás megint egypárti alkotmányozás lesz, mert láthatóan nem abba az irányba mennek a dolgok, hogy a kormány és az ellenzék között elinduljon egy a nemzetjavát szolgáló diskurzus, hogy tudnánk a játékszabályokban megállapodni, tehát a közös játékszabályokban az alkotmányos keretek között a politikai küzdelem az folyhat. Ugye politikai, ideológiai értékrend alapján eltérő érdekek vannak egy plurális társadalomban, és mi szeretnénk nem homogén, hanem egy plurális, versengő érdekeken és értékeken alapuló társadalomban élni. Ugye ebben a játékszabályokban meg kellene egyezni a versenyzőknek, tehát meg kellene határozni, hogy mik a keretek. Mi az, amilyen határt nem lehet átlépni ebben a játékban? Egyszer egy középiskolába elhívtak, hogy magyarázzam el a diákoknak a jogállamnak és a joguralomnak a lényegét, és az első példám az volt, hogy kivel azt mondtam, felajánlottam egy csokoládét annak, aki sakban megver engem, ott vittem, vagy meg volt szervező, ott volt egy saktábla, és egy jól sakkozó gyerek előült, ő kezdett, lépett egyet, én nem tudok sakkozni, és én elkezdtem 4-5-öt lépni, és ugye felháborodott, hogy hát ez micsoda dolog, hogy a játékszabályokon kívül ütöm le a királyát, és úgy, ahogy a szabályok szerint nem lehetne, és ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy a küzdelemnek kell, hogy legyen valamilyen szabálya, mert különben csak egy egyre jobban felgyorsuló leszámolási folyamat indul el, és most már látjuk is a politikai retorikában, hogy a Fidesz azt ígérte, hogyha ők visszatérnek, akkor ők bosszút állnak azért, ami most történik, és ha ez megtörténik, akkor akiken bosszút álltak, azok majd 4 év múlva ők is bosszút állnak, és tulajdonképpen a demokrácia egy ilyen 4 évenkénti vendettává válik, az egyik oldal leszámol a másikkal, ami ami biztos, hogy a nemzet és az ország érdekét alapvetően veszélyezteti, mert az lenne a jó, hogyha a választók adnak felhatalmazást arra, hogy milyen prioritásokat képviseljen a kormány, hogy a szociális problémákat a családi segéllyel vagy adókedvezménnyel oldja meg, hogy a vasútat fejlessze vagy a közútat fejlessze, ezek mind politikai prioritások, magas adók legyenek, több sávos adó vagy egy sávos adó, ezek mind a játékszabályok keretei között dőljenek el. De azt, hogy mit lehet megtenni az egymással és az ország polgáraival, tehát ugye az az érvelés az ellenzék részéről, hogy amit a köztársasági elnökkel megtesznek, azt bárkivel megtehetik, az azért egy valid, ez egy érvényes érvelés.
1: Mit tehet a Tisza egyedül, hogy ezt a pisztolyt hatástalanítsa? Ha valóban van ez a bosszú kultúra, és nem számíthat a mostani ellenzéke segítségére ebben, amely nyilvánvalóan bosszút akar állni, és arra dolgozik, hogy ő is kétharmadot csináljon a következő választáson.
0: Ugye az első lépés, amit megtehetne, hogy világosan teszi, hogy meddig tart a múlt leépítése, tehát meddig tart az előző időszak által okozott károknak a helyreállítása, ugye Görög Márta miniszterasszony az alaptörvény 17. módosításának parlamenti vitájában is azt a képet használta, amit én is szeretek használni, hogy itt az alkotmányos keretek az egy olyanok, mint egy épület, és ez az épület súlyosan megrongálódott, és ezt helyre kell állítani. Most a mai napig nem világos, hogy a 17. alaptörvény módosítás az utolsó eleme volt a helyreállításnak, amikor lebontották a lebontandókat, és mostantól az építkezés zajlik, vagy nem. Én annak örülnék, ha nyilvánvalóvá tenni a Tiszapárt, hogy ez volt az utolsó. Eltakarították azokat az elemeket, amik a jogállamiság építkezését, a ház lakhatóvá tételét, vagy kényelmesen lakhatóvá tételét akadályozták, és mostantól már az újjáépítés zajlik, az alkotmánybírókat most már más szabályok szerint választjuk, mint ahogy eddig kritizáltuk a Fidesz választását, a független intézmények vezetőit más szabályok szerint választjuk, és én örülnék egy olyan 18. alaptörvény módosításnak, ami csak azt mondaná ki, hogy az új alaptörvény vagy alkotmány elfogadásáig a hatályos alaptörvény csak 4/5-del lehet módosítani. Ugye abban a pillanatban azt, ami a bontás eredményeként létrejön, az bebetonozták, és ez például kizárja azt a lehetőséget. Ez a fegyver hatástalanítása lenne, tehát kivesszük az ütőszeget, nem lehet a jövőben olyan alaptörvény módosítás, amely akár az ászelnökét, akár a legfőbb ügyészt, akár az alkotmánybírókat egy egyszerű alaptörvény módosítási mondattal megfosztja a jogaitól.
1: Korábban a Fidesz 4-szer, a Tisza pedig most 1-szer csinált 2/3-ot. Orbán Viktor annak idején a saját győzelmét fülkeforradalomként értelmezte, és azt mondta, hogy a 2/3-nak semmi nem állhat ellen, még az alkotmány sem, mert a népakaratot nem lehet korlátozni. Van a 2/3-nak bármilyen korlátja most Magyarországon?
0: Jelen pillanatban nincs, ez egy nagyon jó kérdés és fontos kérdés. Jelen pillanatban semmilyen korlátja nincs, legfeljebb a választók majd egy ponton túl véleményt mondanak.
1: Egy ugye, másik 2/3-dal?
0: Adott akár egy másik 2/3-dal is. Ugye hogy a keretek kialakítása szempontjából az egy veszélyes út, hogyha a Tiszapárt a mostani 2/3-ával egyoldalúan létrehoz egy rendszert, és az bebetonozza úgy, hogy lehetetlenné teszi a jövőben a 2/3 kialakítását. Ugye a 2/3 2010-ig egyetlen egyszer sem volt a választás eredményeként. Ugye 94-ben az MSZP nem nyert 2/3-ot, csak egyszerű többséget, és a 2/3-os kormányzó többség az az MSZP és az SZDSZ választás utáni megállapodásából született. Tehát ugye azt lehetett mondani, 90, 94, 98, 2002, 2006, 5 választáson egyszerű többséget szerzett a győztes, és koalíciót kellett alkotni a kormányzáshoz. 10, 14, 18, 22, 26, 5 választáson viszont 5-ből 5-ször volt kétharmad. Az első a 2010-es még a régi választási szabályok alapján, a következő 4 az már a 2011-es az aránytalanságot még növelő Fidesz által elfogadott választási szabályok alapján. Ugye ebből az következik, ha maradnak a választási szabályok, akkor statisztikailag sokkal, de sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy a következő választáson is kétharmad lesz.
1: Úgy tűnik, hogy nem maradnak, vannak erre utaló jelek, hogy nem akarnak, igen. De nem biztos.
0: Igen, ez még vitatott, és ugye ez egy újabb olyan észrevétel, hogy azért ezeket a kérdéseket, ha a választás előtt valamiért nem akarták nyilvánosságra hozni, azt tudomásul lehet venni, de azért a választás óta megnyugtatóbb lenne, hogyha már elmondanák, hogy akarjuk a választási törvény módosítását, szeretnénk azt, hogyha a választási törvény módosításán keresztül a politikai mezőny lényegesen átalakulna. Ugye a két párt rendszer felé mozgó választási politikai rendszerünket tulajdonképpen a választási rendszer kényszeríti ki. Ugye a korábbi ellenzék, a Fidesz ellenzéke ugye több választáson azt állította, hogy itt autokrácia van, és a Fidesz nem leváltható parlamentáris úton, holott az én meggyőződésem az, hogy ők nem ismerték fel, hogy mi a győzelemnek a kulcsa, az, amit a Tisza párt most csinált, ahogy a Fidesz 2010 előtt magába olvasztotta a kisgazdapártot, az MDF-et, az KDNP-t, az MDNP-t, és tulajdonképpen a teljes jobboldalt. A 2010-es Fidesz-KDNP az látszólag egy párt, de valójában ott van mögötte az előző 20 év teljes jobb oldala, kivéve talán még a MIÉP vonala is. És az ellenzék, a baloldali ellenzék ezt nem volt képes meglépni a saját oldalán.
1: Jó, hogy kísérleteztek sok mindennel.
0: Igen, csak ugye tulajdonképpen a Tisza párt sikere gyakorlatilag lemásolja a Fidesz sikerét, ugye az egy a tábor, egy a zászló logika. Tehát ugye a Fidesz is tulajdonképpen elsöpörte a kisgazdákat, elsöpörte az MDF-et, elsöpörte, tehát esélyt se adott arra, hogy ezek a pártok megújuljanak a választási vereségek, tehát a 21. század elejének választási vereségei után, teljesen magába olvasztotta, és most ugyanezt teszi a Tisza párt is, és így tudott nyerni. Tehát ebben a választási rendszerben a választás az egyéni körzetekben dől el, és az nyeri a választást, aki több egyéni körzetet nyer. A listás elem az csak enyhíti a rendszernek az aránytalanságát, de alapvetően ugye egy aránytalan rendszer, 54%-kal 72%-nyi mandátumot lehet szerezni. Most ha arányos választási rendszert vezetnek be, aminek persze többféle módja van, ugye eldöntendő kérdés, hogy maradjon-e az egykamarás parlament, vagy legyen egy kétkamarás, úgy, mint Csehországban, hogy a felsőház az egyéni képviselőkből, szenátorokból áll, az alsóház pedig listán megválasztott párt, listákon megválasztott képviselőkből, egy teljesen arányos rendszer, ahol mindenkinek annyi mandátuma van, amennyi szavazatot a listára kapott, tehát ha ez a rendszer működött volna, akkor a Tisza pártnak 54%-a van. Csak hogyha a Tisza párt most felépít valamit, amibe nem vonja be az ellenzéket, vagy a tőle eltérő értékrendet vallókat, akkor létrejön egy olyan alkotmányos berendezkedés, amit a társadalom egyik fele ugyanúgy nem tekint magának, ahogy az alaptörvényt a társadalom másik fele nem tekintette magáénak. És ha ezt egy arányos választási rendszerrel bebetonozzák, akkor tulajdonképpen megint beépítenek a magyar társadalom működésébe egy olyan feszültséget, hogy az ország egyik része úgy érzi, hogy ki van rekesztve a közös nemzeti keretekből, és az ő szempontjai, az ő értekei, az ő értékrendje nem tud megjelenni abban a szabályrendszerben, amelyben mindannyiunknak egyet kellene érteni, vagy legalábbis a társadalom, hogy olyan persze, hogy soha nem lesz, amiben mindig mindenki egyet ért, de amiben a társadalom elsöprő többsége, nem csak az 54%-a érzi magáénak. Ugye a Tisza párt számára az is kihívás, és ez már most látszik, két hónap után, hogy a szavazóin között sincsen teljesen egység, hogy hogy képzelik el a jövőt. Tehát vannak olyan szavazók, akik lelkesednek azért, hogy taroljunk le mindent, csukjunk be mindenkit börtönbe, váltsunk le mindenkit, robbantsuk rájuk az egészet. És vannak olyan szavazók, akik azt mondják, ugye például liberális szavazók, hogy persze, orvosoljuk a károkat, amiket a Fidesz okozott, de ezt csak jogállami úton tegyük. Tehát, hogy ugye most például megvolt az alkotmánybíró választás, ott abszolút nem csak a Fidesz oldalán érte kritika a jelölés módját. Ugye a Fidesz kritikája az eléggé kérdéses, mert a jelölés módját ők alakították ki, tehát ők azok, akiknek a legkevesebb joga lenne el számon kérni.
1: Nem Pált se kritizálják, hanem azt mondják, hogy az eljárás módja illegitim, ezért...
0: Így van, tehát ők a jelölés módját is kritizálják, amit még egyszer mondom, azért visszatetsző és azért könnyen hiteltelenítető, mert ők hozták létre ezt a választási módot, hogy előtte 20 éven keresztül alkotmánybírót csak konszenzussal lehetett választani. Most a többség simán meg tudja választani az ellenzék nélkül. Na most a Tisza párt oldalán is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jó, távolítsuk el a régieket, de az újakat már más szabályok szerint hozzuk létre. És ugye itt jön szóba az, hogy augusztus közepéig új legfőbb ügyészt kell választani. Hogyan történik a legfőbb ügyész választása? Hogyan kerülhető el, hogy egy fideszes, idézőjelben fideszes legfőbb ügyész helyére ne egy tiszás legfőbb ügyész kerüljön? Itt van rögtön a 17. alaptörvény módosítás létrehoz egy új, az alaptörvény szerint és az elfogadott törvény szerint független intézményt, de mitől lesz ez függetlenebb, mint a fideszes ügyészség volt, amikor a tiszás parlamenti többség jelöli, egyikünk se tudja, hogy egyáltalán hogy merül fel a személynek a neve, ugye ez is egy érdekes pont, ez már az új építkezés, ez nem lebontás, ez építkezés, hogy a nemzetközi elvárás hogy egy független korrupció ellenes szerv legyen, ezért az alaptörvénybe beírják, hogy független, meg a törvénybe is többször beleírják, hogy független szervezet, ami létrejött, és a tevékenységét a függetlenségnek kell meghatározni. De közben az elnök helyettesek jelölése ugyanúgy történik, ahogy korábban az alkotmánybírók jelölését kritizálták. Most itt ez egy nagy feladvány a Transparency Internationalnek, Amnesty Internationalnek, TASZ-nak, Helsinki Bizottságnak, hogyha ők annak idején kritizálták azt, amit a Fidesz csinál, hogy úgy jelöl független szereplőket.
1: De kritizálják is.
0: Akkor ezt is kritizálni kell, és ugye ez az, amire utaltam, hogy a Tisza párt szavazói között is létrehozhat ez egy megosztottságot, és ezért jobb, hogy mondjam, előre megállapodni, hogy mit értünk azon az új jogállami rendszeren, aminek a felépítését megígértük. És ez itt például az MVVS, tehát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, ez az első tesztje ennek, mert ez nem egy Fidesz által elrontott intézmény, ez egy zöldmezős beruházás, itt a szabályokat ők alakítják. Most ugye ez azért érdekes, mert nem elnézést, hogy ez egy kicsit túlzottan szakmai lesz, de például az Európai Bizottság a független intézmények vezetőinek Fidesz általi megválasztását azért kritizálta, mert a függetlenség garanciái nem voltak meg benne. És ezért ugye például a kondicionalitási eljárás, tehát a jogállamisági kondicionalitási eljárásban a pénzek felszabadításának feltételévé 2022-ben azt tették, hogy, bocsánat, 2023-ban, hogy a kúria elnökének és az országos bírósági hivatal elnökének a választási szabályait változtassa meg a Fidesz Fideszes többség. Amit meg is tettek. Ugye előtte úgy volt, hogy a köztársasági elnök jelölt, és a parlamenti többség egy bizottsági meghallgatás után megválasztotta. Ugye erre a bizottság és a jogvédők is, az előbb felsoroltak, és még mások is, ugye azt mondták, hogy senki nem tudja, hogy a köztársasági elnök minek alapján dob be egy nevet, minek alapján jelöl valakit.
1: Ki gondolja, vagy megnézi a telefonját.
0: Vagy megmondják neki, hogy kit kell jelölni. Ugye ezért például 2023 óta a törvény úgy szól, hogy a köztársasági elnöknek egy felhívást kell közzétenni arra, hogy megürül a kóriai elnök, illetőleg a bírósági hivatal elnöki pozíció. Erre pályázni lehet. A pályázókat a bírók által választott szakmai testület, önkormányzati szakmai testület 15 bíróból álló bírósági tanács meghallgatja, és az elnök csak azok közül jelölhet, akiket az országos bírói tanács alkalmasnak tart. Tehát gyakorlatilag a jelölés folyamatába beépítik a szakmai konszenzust. Én jobban örülnék, ha nem csak az országos bírósági tanács, hanem például az ügyvédi kamara, vagy egy létrehozandó ügyészségi tanács is állást foglalna ezekről a pozíciókról, az még nagyobb szakmai konszenzus teremtene. De már egy lépés történt, tehát a parlament csak olyan személyek közül választhat kóriai elnököt, illetőleg bírósági hivatal elnököt, akit a bírók maguk támogatnak a választott képviselőiken keresztül. Ez egy komoly előrelépés, ez kizárja azt, hogy csak párt elfogultság alapján választanak. Most ezt, az volt az ígéret, hogy az MVVH, tehát a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökére is pályázatot írnak ki, de ezt most nem látjuk, ezt a pályázatot. Arról szólnak hírek, hogy a kormány köreiből már történik a személyek meghallgatása és az apparátus felépítése, és majd az Alkotmányügyi Bizottság és Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén fel fog bukkanni egy név, akiről senki nem fogja tudni, hogy ez a név honnan jött, és ő kicsoda, ő mögötte milyen szakmai vagy milyen politikai konszenzus van. Miért várható el az, hogy az ellenzék is, és az ellenzék mögött lévő szavazók is, akik ugyan jelenleg kisebbségben vannak, de azért mégis 2,5 millióan szavaztak, vagy több mint 2,5 millióan az összes ellenzékre együtt, ők miért fogadják el azt a szemét, aki csak a Tisza párt választ, és azt se tudjuk, hogy miért pont azt a szemét, vagy azt a ugye 4 szemét kell majd megválasztani, miért őket jelölik. Tehát, és utána tiszapárti többség megválasztja őket. Ugye annyi benne van még a törvényben, hogy civil szervezetekkel lehet konzultálni, de ezeknek nem vétójoga van. Tehát az is egy előrelépés lenne, hogy akkor kivisszük a konszenzust a politikai mezőből, és a szakmai vagy civil körökben próbálunk konszenzust teremteni, és például mérvadó civil szervezeteknek adunk vétójogot, tehát ők megvétózhatnának.
1: Melósnak látszik egy ilyet megcsinálni, valószínűleg a kormány szempontjából.
0: Nem értettem.
1: Melósnak látszik.
0: Melósnak látszik, de igen.
1: A mandátum korlátozás, aminek a politikai szándéka nehezen eltéveszthető, ez visszaható hatályú, ezért tilalmas, vagy a jövőre néz, ezért szabad. Nagyjából nagyon leegyszerűsítve, erről folyik egy nagyon színvonalas vita végre.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű végig gondolni. Mi lett volna, hogyha a szabály úgy születik meg, hogy ezentúl 12 évig lehet valaki képviselő, a 2030-ban megválasztott országgyűléstől kezdve. Ugye is az alapvető politikai indok, hogy valamilyen rotációt jó lenne teremteni a politikai képviseletbe, az azért áll meg nehezen, mert pont egy olyan pillanatban vezetik be, amikor a képviselők 80%-a kicserélődik. Tehát azt lehet mutatni, vagy azt lehet bebizonyítani, hogy egyáltalán nincsen befagyva a politikai rendszerünk. Gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra 80%-os csere történik a parlamenti képviselők között. Tehát maga a választási rendszer ezt garantálja, hogy a képviselők, akik nem jól dolgoznak, azoktól megszabaduljanak. Tehát ha ilyet bevezetnek, és csak a törvény hatályba lépése után lesz érvényes, tulajdonképpen ezt tették jelen pillanatban az alkotmánybírók vonatkozásában. Ugye az alkotmánybíróknál a korábbi 12 éves mandátumot lerövidítették 9 évre, de ez a 9 év csak a jövőben megválasztandó alkotmánybírókra, tehát jelenlegi 15 alkotmánybíró közülje csak Zonneven Pál bíró úrra vonatkozik, mindenki más 12 évre van. A 70 éves korhatár az ugye az egy visszaállítása egy korábbi szabályozásnak, szerintem helyesen, de a többi bíró esetében, akiket annak idején 12 évre választottak, és akik nem töltik be az alatt a 12 év alatt a 70. életévüket, ők ki fogják tölteni. Tehát az ez a mandátum időkorlátozás a bírók esetében, ez csak a jövőre vonatkozóan érvényes. Ha a képviselőknél és a miniszterelnöknél is ezt tették volna, akkor sokkal kevesebb kritika érte volna a szabályozást, akkor nem merülne fel a visszaható hatály tilalmának kérdése.
1: De most megáll a visszaható hatály tilalma egyáltalán választási kérdésben? Ez egy értelmezhető, büntetőjogi fogalomként szoktunk rá hivatkozni.
0: A visszaható hatály tilalmára nem, alapvetően a büntetőjogban a legerőteljesebb és a legalapvetőbb, hogy ne lehessen visszamenőleg felelősségre vonni, de hátrányos jogkövetkezményt sem lehet visszaható hatállyal megtenni. Ugye lehet változtatni a szabályokat, ugye annak idején emlékszünk rá, hogy a bokros csomag kapcsán, ugye a Sólyomféle Alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy lehet változtatni szabályokon, de megfelelő felkészülési időt kell biztosítani. Ugye az Európai Unió bírósága azokra a szabályokra, amit a Fidesz a bírói, tehát az általános bírói életkorhatár csökkentésénél bevezetett, hogy egyik napról a másikra 70 évről 62 évre leszállította a bírói nyugdíjkorhatárt. A Lex Baka volt egy része, de ugyanabban az időben történt, és a célja az volt, hogy a vezető pozícióból elmozdítsanak bírókat, több mint 200 bíró veszítette el így a munkáját. Ugye erről az Európai Bíróság azt mondta ki, hogy arra van lehetőség, hogy a nyugdíjkorhatárt leszállítsák, de nem egyik napról a másikra, és nem 8 évvel egyik pillanatra a másikra, hanem egy hosszabb folyamatban, fokozatosan, és ugye akkor a magyar államnak lehetővé kellett tenni az így nyugdíjba küldött bíróknak, hogy visszatérjenek, vagy aki nem tért vissza, annak a nyugdíjig hátralevő bérét az állam egy összegbe kifizette, tehát azért ez elég sokba került. Kétségtelen, hogy azt a célt, amit el akart érni, hogy vezető pozíciókból régóta ott levő bírókat eltávolítson, azt elérte, tehát ott is felmerült a visszaható hatály, illetőleg a túl rövid felkészülési idő. Ugye az alkotmánybírók 70 éves korhatárral kapcsolatban, ugye ez volt azért a Fidesz részéről, hogy ez alap jogállam ellenes, vagy alaptörvény ellenes. Szóval ezzel az a probléma, hogy szerintem lehet csökkenteni. Ez észszerű érvek szólnak a 70 éves életkorhatár mellett. A 12, és a világon nagyon sok helyen van így, és hogy a magyar bírói életkorha, tehát 19. századtól, tehát 1800-as évek végétől egészen 2013-ig 70 év volt, és most újra megnyílt a lehetőség, bírók maradhatnak 70 éves korukig, az egyetemi tanárok maradhatnak 70 éves korukig, tehát ugye az újonnan létrehozott intézményeknél is, például az MBBS elnökénél is 70 éves korhatárt is megállapítanak, tehát lehet egységesen 70 éves korhatárt meghatározni, emellett lehet alkotmányos érveket felhozni, és kétségtelen, hogy a Fidesz egyoldalúan szüntette meg az alkotmánybíróknál kifejezetten politikai érdekből, tehát így nagyon nehéz azt mondani, mi egyoldalúan megváltoztathatjuk a szabályokat, de a másik fél egyoldalúan nem változtathatja vissza.
1: Az alkotmánybírók megválasztásánál lát intézményi garanciákat arra, hogy egy idő után nem a bíró világnézetét, politikai kötődését kell majd kutatni, hanem az üléspont fogja meghatározni az álláspontot, amire a Fidesz alatti alkotmánybíróságoknál is volt példa.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az alkotmánybíró jelölés szabályai, ugye 89-ben választották meg, még az egypárti parlament az első 5 alkotmánybírót, úgy, hogy ugye 2 az MSZMP delegált, ugye Ádám Antal professzort és Kilényi Géza professzorurakat, 2 szemét az ellenzéki kerekasztal, Sólyom Lászlót és Zlinszky professzort, és volt egy konszenzusos személy Solt Pál esetében. És ugye az volt a törekvés, hogy ne egy pillanatnyi helyzetet képezzen le az alkotmánybíróság összetétele. Ezért ugye az volt a megállapodás, hogy a szabadon megválasztott országgyűlés választ újabb 5 jelöltet, és a 94-ben megválasztandó országgyűlés újabb 5-öt, tehát a 15 bírót 3 különböző politikai helyzetben választják meg. Most ez azt eredményezte, hogy a bíró jelölés és a választás folyamata az politikai konszenzust igényelt. Vannak, akik azt vetik fel, hogy jobb lenne például egy több csatornás jelölési rendszer, tehát hogy nem csak a pártok jelölhetnének, hanem szakmai szervezetek is jelölhetnének bírókat, vagy szakmai szervezetek is véleményt mondhatnának a bírókról, és ennek alapján döntenének. Én azt gondolom, hogy a Zonnevent Pál megválasztásánál az a kritika, hogy őt egypárti alapon választották meg, ez egy jogos kritika, de az ő megválasztása még beilleszthető abba a logikába, hogy a Fidesz által létrehozott egypárti bíróságot így lehet lebontani. És tulajdonképpen most annélkül, hogy a részletekbe mennék, a jelenlegi helyzet az, hogy 2026, tehát az idei év végéig a 15 bíróból 10 olyan bíró lesz, akit nem a Fidesz jelölt, és csak a Fidesz választott meg. 4, akiket 2016-ban választottak meg, még ellenzéki támogatással, és a jelenlegi Tisza többség 6 bírót választott meg. Most, ha utána is megmarad ez az egypárti jelölés, akkor tulajdonképpen a Fidesz bíróságot egy Tisza bíróságra váltjuk le, és ugyanúgy egypárti és egy értékrendet képviselő bíróság lett. Én Zonnevent Pál jelölését és választását azért tartottam jó ötletnek, mert szerintem ő nem pártkatona. Látom, hogy az ellenzéki sajtóban megjelent, hogy ő leírt egy tanulmányában lépéseket, hogy szerinte, hogy lehetne helyreállítani az elmúlt 16 évben bekövetkezett jogállamsérelmeket. Én tartalmilag azokkal, amiket ő leírt, egyet tudok érteni. Tehát azokat a sérelmeket valahogy orvosolni kell. Ugye nem lehet azt mondani, hogy amikor belép valaki az alkotmánybírói tisztségbe, akkor ne vegyük figyelembe a jogállami követelményeket, csak akkor, amikor ő kilépne onnan. Tehát egységes mércét kéne alkalmazni. És ebből a szempontból lenne jó, hogyha már az őszi jelöléseknél megjelenne, alkotmánybíró jelöléseknél a több csatornás jelölés, vagy a konszenzusos jelölés és választás kérdése. Tehát, hogy olyan alkotmánybíróság jönne létre, ami azért valljuk be az elmúlt év nem volt, amely alkotmánybíróság a kormánypártok és a kormánypárti szavazóknál jóval szélesebb körben általánosan elfogadott, mint pártatlan bírói testület. Tulajdonképpen a Sólyom bíróság ilyen volt a 90-es években, akik éltek, akkor emlékeznek rá, rendszeresen születtek a kormány akaratával, szándékával, vagy a kormány akaratának, szándékának korlátot jelentő döntése.
1: Nem is szerették a kormányok.
0: A kormány soha egyik kormány sem szerette, mert senki nem szereti a korlátot, de hát úgy tudjuk azt, ugye Lord Acton mondása, hogy a korlátlan hogy minden hatalom korrumpál, és a korlátlan hatalom az korlátlanul korrumpál. Ugye ezért kell valamilyen fékeket, ellensúlyokat bevezetni. Ugye korábban szóba került, hogy lehet-e a népakaratnak korlátja. A jogállam az pontosan azt jelenti, vagy joguralom, ahogy az angolok használják, az pontosan azt jelenti, hogy a nép akaratnak vannak bizonyos korlátai. Tehát hiába hirdeti meg egy párt a választási programjába, hogy a lakosság bizonyos csoportjait gettóba akarja zárni, hogy ne kövessenek el bűncselekményt.
1: Volt erre példa a mi választási kampányunkban?
0: A kampányban is volt, és hiába nyer egy ilyen párt kétharmadot, attól ezt még nem szabad bevezetni, mert tulajdonképpen az alkotmánybíróságok és ugye a második világháború után a fékek és ellensúlyok rendszere, a jogállamiság, a római egyezmény, az Európai Emberi Jogi Egyezmény, ezek mind arról szóltak, hogy az emberiség szembesült arra azzal, hogy a korlátlan népakarat az borzalmas eredményekkel járhat.
1: Igen, de a mi negyedik alkotmánymódosításunk az alkotmánymódosító törvények tartalmi okból való felülvizsgálatát kizárja. Ebből az következik, hogyha kétharmadot nyer egy olyan párt, amely a magyar állampolgárok egy részét gettóba zárná, akkor azt az alkotmánybíróság nem vizsgálhatná. Érdeke a Tisza kormánynak vajon visszaadni az alkotmánybíróság korábbi eszközeit a kezébe?
0: Ezt majd meglátjuk, azt kell mondom, hogy rövid távú politikai szempontból nem érdeke. Tehát ugye én, ahol megkérdeztek, azért is méltattam Zonneven Pált, mert én őt jól ismerem, kollégám volt az egyetemen, dékán volt, amikor én tanszékvezető voltam, ugye 6 éven keresztül volt dékán. És én tudom azt, hogy őt nem lehet politikailag instruálni, tehát elképzelhetetlen az, hogy bárki őt felhívja és megmondja, hogy ebben vagy abban az ügyben így vagy úgy kellene dönteni.
1: Igen, de ha bejön egy törvény, és benne van az alaptörvényben, hogy nem lehet felülvizsgálni tartalmilag, és elnöki vétó sincs ebből kifolyólag, akkor muszáj átmenni a törvénynek, nem?
0: Hát ugye az a probléma, hogy igen, ugye ebben korlátot az uniós tagság jelent, amiben én egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy jó lenne, ha nem külföldről oldanának meg problémákat, de tulajdonképpen ugye már az Európa Tanács 1950-ben azzal jött létre, hogy az európai közösséghez tartozó országok bizonyos jogállami elemeket tartsak meg, például a független bíróság, az emberi jogok tisztelete, az élethez való jog, a személy méltósághoz való jog, tehát mindazok a jogok, amik az alapvető emberi jogok, ezeket biztosítsák, és ugye ők létrehozták akkor az Európa Tanács, ugye ez nem az Unió, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságot, ahol az államokat lehet kényszeríteni. Most látjuk azt, hogy az előző magyar kormány is megtette, hogy a Strasbourgi Bíróság döntéseit figyelmen kívül hagyta. Ugye ezért az Európai Unió ráerősített erre a bírósági kontrollra, hogy az Európai Unió Bírósága, a Luxemburgi Bíróság ugye nagyon komoly pénzbüntetéseket szabhat ki, hogy kikényszerítse a jogok megtartását. De az is egyértelmű, hogy az új alkotmányozásnál végig kell gondolni azt, hogy az új alkotmányban valószínűleg így fogják nevezni, mert így hivatkoznak rá a programokban, nem alaptörvénynek, hogy jelezzék, hogy szakítanak a Fidesszel, hogy ugye ilyen örökkévalósági klauzulákat bele lehetne foglalni, amitől nem lehet eltérni. És ugye nyilvánvaló ez, hogy az élethez való jog, az emberi méltósághoz való jog, a diszkrimináció tilalma, ezek olyan pontok lehetnek, amitől semmilyen többség nem térhet el, tehát ebben egy ponton meg kellene tudni egyezni.
1: A felülalkotmányozás gyakorlatát, vagyis az Alkotmánybíróság által egyszer már visszaküldött törvények alaptörvény foglalását, ezt el fogja engedni ön szerint a Tisza, vagy ez egy olyan bevált módszer, ami mindig kell, hogy legyen egy kormány kezében, ami kétharmada van?
0: Hogy mondjam, ha a Tisza rövidpárti érdekeit nézi, akkor örül, hogy ez megmarad. Ha a hosszú távú érdekeit, tehát ha nem akar ugyanabba a helyzetbe kerülni, amiben most a Fidesz van, akkor hajlandó arra, hogy inkább állítsunk fel korlátokat a magunk számára is. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon komoly és lényeges elméleti vita, ami minden modern demokráciában előkerül. Ugye Pokol Béla használja a jurisztokrácia kifejezést. Ez a vita folyik az Amerikai Egyesült Államokban, ugye a Trump előző elnöki ciklusában kifejezetten olyan bírókat jelölt, akik hát hogy mondjam, az alkotmány, az amerikai alkotmány szövegéhez ragaszkodnak, és azt nem akarják továbbfejleszteni, nem akarnak.
1: De ott sem mindig az elnök javára döntött a bíró.
0: Így van, mert megteremtik a függetlenségnek azt a lehetőségét, hogy élethosszig választják a bírókat, tehát ön egy bírónak nem kell azon gondolkodni, hogy ha lejár a mandátumom, mi lesz velem, lehetetlenné fognak-e tenni, lesz-e munkám, lesz-e megélhetésem. Ugye ebből a szempontból a 12-ről 9-re csökkentése a bírói mandátumnak az felvett kérdéseket, hiszen egy 50-es évei elején megválasztott bíró még nem lesz 60 éves, amikor lejár a mandátuma, és még van utána 5 vagy 10 év gyakorlati ideje, és hogyha ő neki azon kell gondolkodni, hogy miből fogok megélni az Alkotmánybíróság után, akkor a mandátum a vége felé már a befolyás alá kerülhet ebből a szempontból, akár politikai, akár gazdasági érdekcsoportok részéről. Tehát ebből is látszik, hogy azért az alkotmányos rendszer egy nagyon-nagyon finom, olyan, mint egy emberi szervezet. Tehát ha az egyik elemet elmozdítjuk, akkor nagyon sok minden más mozdul. Ami rövid távon jó ötletnek tűnik, az hosszú távon nagyon nagy károkat okozhat. Tehát én azt gondolom, hogy például az a kérdés, hogy az alaptörvénynek vagy az alkotmánynak a szövegét felülbírálhatja az Alkotmánybíróság, az egy jogos észrevétel, hogy ha az Alkotmánybíróság felülbírálhatná, akkor ő lenne az alkotmányozó hatalom, miközben nem rendelkezik azzal a választói felhatalmazással, amivel a képviselők rendelkeznek, és nem rendelkezik azzal a felelősséggel sem, amivel a képviselők rendelkeznek. Tehát itt lehet, hogy kell találni valami olyan megoldást, ami például ugye az Alkotmánybíróság által visszaküldött törvények esetén tiltja azt, hogy ezt alkotmánymódosítással oldják meg a problémát, tehát hogy a kerítést bontsák le ahelyett, hogy az utat vezessék el a kerítés előtt. Lehet, hogy ilyen szabályokat az új alkotmányba érdemes végig gondolni, azért, hogy kiszámíthatóak legyenek a keretek. És most azt látni kell, hogy egy plurális társadalomban nincsen jó és rossz megoldás, hanem vannak megoldások, amik egyes embereknek jók, más embereknek rosszak. Egy nagyon egyszerű hasonlattal szoktam mondani, hogy az, hogy a lakások drágák, az jó vagy nem jó, ez attól függ, hogy eladni akarunk, vagy venni. Hogyha eladni akarunk, akkor örülünk, ha magasan van az ár, hogyha venni akarunk, akkor ez rossz. És ez nagyon sok mindenre igaz, hogyha az állam belelép a kapcsolatokba és azt szabályozza, az valakinek jó lesz, valakinek rossz. A politika művészete az, hogy lehetőség szerint nem mindig ugyanazok legyenek a nyertesek és ugyanazok a vesztesek, és lehetőség szerint se a nyertesek ne nyerjék túl magukat, se a vesztesek ne kerüljenek kilátástalan helyzetbe, mert az társadalmi robbanáshoz vezet.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Hak Péter, az ELTE emeritus professzora volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A hőség fokozza a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írja a Hungromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadék mennyisége a hónap első két napján a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti ország részben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő várható. Erős UV-sugárzással. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius fok között várható.
2: Az időjárásról.
3: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes, református lelkipásztor.
2: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
1: Máon református szeretett otthon.
3: A Máon református szeretett otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk.
1: Újra megrendezésre került az angol tábor a Korozsmonostori Református Egyházközségben.
4: Azt látom, hogy évről évre visszajönnek a gyerekek, úgy, mint mi is önkéntesek, és egy igazi kis családdá formálódtunk, én úgy érzem, mert úgy látom, hogy itt szeretetet kapnak, biztonságot kapnak, nagyon sokat tudunk tanulni együtt Jézusról, mindig lelki töltettel térnek haza, és jönnek vissza hozzánk, és nagyon sokat játszunk velük, érdekes játékok van a tarsajunkban, fociznak, röpiznek, csomó körjátékot játszunk velük, éneklünk, tehát, hogy ami egy gyereknek kell, hogy a nyáron jól érezze magát, az itt nálunk mind megvan.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kardos Ágnes, református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkész igazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
5: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja megtéréstől kezdve?
2: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy úgy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott táborszűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt egy mindig is egy kísértés az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak, meg annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve, ez soha nem vált.

0: De ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérése miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igén van, ami egy-egy életszakaszban átsegített, vezet vagy tanácsol.
1: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
0: Tehát az elhívásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek, viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy jó-e az út, és az úgy utána mindig forgott bennem. És a Ungvári egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5 éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életembe, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az folyt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott igeszakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyöngynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válasza. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ott az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor, mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmasnak, úgy is elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
1: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
0: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy az, amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok minden, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér, minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
1: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
0: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem meg. Nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy, meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akar

0: hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, amikor kérdezték, hogy de hát matekesként hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye elültették a bogarat a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet, és amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jó fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok, meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és azt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndély miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
1: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
0: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi. Mindig felvettem maximális kreditet. Mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy másodévesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál, terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé. Megtartottam minden alkalmat itthon, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt ilyen, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie is, hogy Isten a kegyelmében tart minket.
2: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Líceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci Máon Református Szeretet Otthon. Az egykori civil kezdeményezésből mára olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem családjaik számára is reményt és biztos hátteret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pellé helyszínösszállítását hallják.
2: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
3: A Máon Református Szeretet Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
2: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
3: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
2: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
3: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatás, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máó Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. A kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a Máon Református Szeretet Otthon fenntartója a Tiszáninneni Református Egyház kerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek, és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
2: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
3: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekvő a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
2: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
3: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
2: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említett, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
3: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyek körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk, csodálatos élményekkel ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is. És nagyon hálás vagyok ezért.
2: Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek, intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
4: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata, már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életében. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
2: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül? Ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
4: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom. A tiszánileni református egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a tiszánileni református egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élő családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyük, vagy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
2: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
4: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
2: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézmény 30 évével kapcsolatban?
5: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét, egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet meg osztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ő velük való együttélés. Erőhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálások vagyunk.
2: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben. Ezt az egészet hogyan látja?
5: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy ép családban.
2: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
5: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni. Hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
2: Rácsok Andrással, Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
6: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által. Elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
2: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
6: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
1: 30 éves lett a Máon Református Szeretet Otthon. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra megrendezésre került az angol tábor a kolozsmonostori református egyházközségben, ahol ismét körülbelül 50-60 gyermek vett részt. A tábor részleteiről a gyülekezet két lelki pásztorát, Fehér Attillát és Gede Csongort, valamint Babos Andrea és Tamás Anna önkénteseket kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kiknek szól ez az angol tábor, és milyen korosztályt várnak?
3: Már az óvisokat várjuk ezekbe az alkalmakra, és hát egészen 6., 7., 8. osztályig szoktak eljönni a gyerekek, és általában csoportokra vannak ők osztva, korosztály szerint szervezzük meg a tevékenységeket, és hát igazából minden gyereket várunk, akik még nem 8-osak, vagy nem 9-esek.
2: Meddig tart a tábor, és hogyan épül fel itt egy átlagos nap?
3: Ha a nagyobbakra tekintünk, akkor a tábor az délután 4 óráig tart. A kisebbek azok, akik ebéd után hazamennek, és akkor a nagyobbak maradnak. Általában 1 óráig tart a tábornak az a része, ahol az írek vezetik le a tábornak a nagy részét, és akkor ebéd után a jelenlévő gyülekezet munkatársai, ifisei azok, akik a délutáni alkalmakat megszervezik. Általában 4 csoportban szoktak ilyenkor a gyerekek felváltva érkezni, amelyet mi a fiatalok szervezünk a nagyobbak számára. Reggel 9 órától délután 4 óráig tartanak ezek az alkalmak, a kisebbek pedig 1 órakor hazamennek.
2: És akkor most fordulok a másik tiszteletes úrhoz. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy mi a tábornak a legfontosabb célja?
4: Angol-magyar gyerektáborként hirdetjük meg, de igazából ez egy keresztény környezetben szervezett tábor, és azon túl, hogy egy kicsit az angol nyelvet is gyakorolják a gyerekek, azon túl keresztény üzenete van a minden napi foglalkozásnak, tehát a középpontban valahol minden napon egy bibliai történet áll, e köré szerveződik sok-sok program, az énekek, a kézi munka is. Hát végül is azt mondanám, hogy a tábor célja az, ami egy vakációs biblia héten magyar nyelven is mindig történik, hogy az evangélium, a Jézusról szóló örömüzenet eljusson a gyerekekhez, korosztályukra lebontva.
2: Milyen foglalkozásokkal és programokkal segítik a gyerekeket az angol nyelv gyakorlásában?
4: Ezt a tábort már 12. éve szervezzük, és a mi önkénteseink mellett minden évben fogadunk egy észak-írországi ifjúsági csoportot. Ők egy írországi alapítványnak, az Exodus alapítványnak a kiküldöttjei tulajdonképpen részt vesznek egy 4 éves tanítványképző kurzuson, és ennek a tanítványképző kurzusnak a gyakorlati része az, hogy elmennek egy-egy országba, és ott gyerekprogramokat szerveznek. Úgyhogy mi így próbáljuk az angol nyelv tanítását megoldani, hogy olyan fiatalok foglalkoznak a gyerekekkel, akiknek az anyanyelve angol. Nagyon hasznosak látjuk azt, hogy énekeket tanítunk, ugye az ének könnyen bemászik a gyerekeknek a fülébe, és akkor az énekeken keresztül is sok-sok szót tanulhatnak meg. Ezen kívül, amikor kézi munkáznak, akkor is angolul elmagyarázzuk nekik azt, hogy mit kell tenni, hogy azt fordítják az ifis önkénteseink. A játékoknál, a kinti játékoknál szintén angolul mondják el az önkéntesek, az északírek azt, hogy hogyan kell azt játszani, tehát napközben velük angolul beszélgetünk, és akkor így tudják gyakorolni a nyelvet.
2: Szó volt itt az ír önkéntesekről. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy ők milyen szerepet töltenek be a tábor életében?
4: Hát ők a délelőtti programnak a szervezői, a levezetői, ez 9 órától 1 óráig, és hát ők azok, akik minden napon megtanítanak egy angol nyelvű aranymondást a gyerekeknek, kvízt szerveznek azokból a bibliai történetekből, amelyeket naponta bemutatunk, elmesélünk a gyerekeknek. Hát én úgy mondanám, hogy valamilyen szinten ők azok, akik a keresztény üzenetet kidolgozzák és elmondják a gyerekeknek. Mi délelőtt többnyire a fordításban és a játékok, csoportfoglalkozások szervezésében segítkezünk. Délután pedig a mi önkénteseink azok, akik a program többi részét kidolgozzák.
2: Mit üzenne azoknak a gyerekeknek, akik még gondolkodnak azon, hogy jövőre jelentkezzenek?
4: Igen, jó kérdés, mert tulajdonképpen ennek a tábornak a célja nem csak az, hogy azokat a gyerekeket várjuk, akik vallásórára szoktak rendszeresen járni, hanem szeretnénk, hogyha a fiatalabb családok körében elterjedne az az információ, hogy itt ebben a gyülekezetben szívesen fogadunk gyerekeket, fiatal családokat. Örülünk annak, hogyha egy ilyen vakációs biblia hét után esetleg egy család, aki sehova nem tartozik, esetleg bekapcsolódik a gyülekezet életébe. Tehát valahol van egy ilyen hátsó missziós célja is, hogy nem csak, hogy a gyerekeket szeretnénk tanítani, hanem szeretnénk, hogyha a családjuk bekapcsolódna a közösségbe. Gyerekeket pedig arra biztatjuk, hogy jöjjenek, mert itt biztonságos környezetben sok-sok önkéntes szeretetét megtapasztalva lehetnek együtt, és tanulhatnak Krisztusról.
1: Az elmúlt percekben Gede Csongorral és Fehér Attillával, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztoraival beszélgettünk. A következőkben Babos Andrea és Tamás Anna önkénteseket kérdezzük.
2: Andrea, milyen érzés önkéntesként részt venni neked ebben az angol táborban?
5: Önkéntesként egyszerre lehet izgalmas, fárasztó és egy felemelő érzés. Jó érzés látni azt, hogy a gyerekek ennyire szeretik a programokat, és hogy mennyi szeretetet kapunk tőlük ezáltal. De ugyanúgy fárasztó, mivel egy elég nagy felelősséggel jár avval kapcsolatosan, hogy mi történik, hogy figyeljünk egyszerre mindenkire. De összességben elmondanám, hogy szerintem egy nagyon jó érzés az, hogy itt lehetek, és nagyon élménydús, sok tapasztalatot ad számomra.
2: Anna, te pedig hogy látod, hogy a gyerekek hogy érzik magukat ebben a táborban?
6: Hát én már lassan 6 éve részt veszek önkéntesként ezekben a vakációs biblia hetekben és táborokban szervezőként. Én azt látom, hogy évről évre visszajönnek a gyerekek, úgy, mint mi is önkéntesek, és egy igazi kis családdá formálódtunk, én úgy érzem, mert úgy látom, hogy itt szeretetet kapnak, biztonságot kapnak, nagyon sokat tudunk tanulni együtt Jézusról, mindig lelki töltettel térnek haza, és jönnek vissza hozzánk, és nagyon sokat játszunk velük, érdekes játékok van a tarsajunkban, fociznak, röpíznek, csomó körjátékot játszunk velük, éneklünk, tehát, hogy ami egy gyereknek kell, hogy a nyáron jól érezze magát, az itt nálunk mind megvan, plusz az a lelki töltet, amit már az előbb is említettem, hogy tanuljunk is azért a nyáron, és tanuljunk meg együtt szeretni, és egymásról gondot viselni. Azt látom, hogy nagyok nagyon vigyáznak a kicsikre, mert jó ezt látni, hogy egymás közt is vigyáznak magukra, akár a kisebb testvérekre, akár hogyha most találkoznak először egymással, akkor is nagyon jó közösség alakul ki, és vigyáznak egymásra. Szóval szerintem, hogyha ide eljönnek, akkor nagyon-nagyon jól érzik magukat, és azért is térnek vissza hozzánk.
1: Újra megrendezésre került az angol tábor a kolozsmonostori református egyházközségben. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiség és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató-fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: óvakodj a sóvárgástól. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Zsoltárok könyve 84. fejezet 12. vers. A sóvárgás megrabol a megelégedettségtől. Így működik, átlapozol egy lakberendezési magazint, és kész romhalmaznak látod az otthonod, amelyért korábban még hálás voltál. Vagy meglátsz egy autóreklámot a tévében, és hirtelen ócska csotrogánynak tűnik az udvaron parkoló autód. Isten szeretné, hogy legyenek céljaid az életben, és hogy gondoskodj a családodról, de vigyázz, ne sóvárok semmi után annyira, hogy mindenáron meg akart szerezni. Amikor Izrael háborúba indult Jerikó ellen, Isten azt mondta nekik, hogy mindent romboljanak le a városban. Így aztán, amikor Izrael megrohamozta Aj városát, és ott megalázó vereséget szenvedtek, Józsué teljesen maga alá került. Megkérdezte Istentől, hogy miért veszítették el a csatát, és ezt a választ kapta. Mert bűn ütötte fel a fejét az izraelita táborban. Amikor Józsué utána járt a dolognak, az egyik katonája Ákán bevallotta, mit tett. Megláttam a zsákmány között dolgokat, megkívántam és elvettem őket. Józsué könyve 7. fejezet 21-es vers. Ákán megpróbálta eltitkolni a bűnét és elrejtette a lopott zsákmányt, de az életével kellett fizetnie érte, neki és a családjának is. Amikor sóvárogni kezdesz dolgok után, akkor megkérdőjelezed Isten bölcsességét, jó szándékát és gondviselését. Ne tedd! Ha úgy látod, hogy hiány szenvedsz valamiben, imádkozz, és bízz benne, hogy Isten megadja neked, amire vágysz, feltéve, hogy ez az akarata. Igéjében a következőkről biztosít minket. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Isten tudja, mi válik javadra, és mi nem, és hiába minden könyörgésed, nem fogja meggondolni magát. Ám ha az a vágyad, hogy az ő akaratát kövesd, megígérte, hogy minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok. 2. Korintusi levél 9. fejezet 8-as vers.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában beszámolunk arról, hogy nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem az erdőket is. Ezt követően szólunk arról, hogy Fehérgyarmaton tölti segédlelkészi évét Sárközi Márton, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatója. Majd egy olyan gyógymód lesz a témánk, amely segít a gyermekeknek a koncentráció, a tanulási képességek és az érzelmi egyensúly fejlesztésében. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen. Svéd asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. 2026. július 31-én pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem az erdőket is. Töltyfa Gáborral, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgatóhelyettesével beszélgetünk.
2: A legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások kárt szenvednek. Ugye nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell.
1: Sárközi Márton, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatója Fehérgyarmaton tölti segédlelkészi évét. Sárközi Márton lesz a vendégünk.
3: Hosszú folyamat ez, amíg kiérlelődik az emberben az, hogy lelkipásztor legyen, hogy lelkipásztorrá váljon. Egy elhívással kezdődik, egy belső elhívással, amit vagy korábban az életben, vagy pedig kicsit később már idősebb korban

0: Gyöngyösről Szigligeti Éva nyíregyházi gyógyászati szakembert kérdezzük.
1: Ez egy gyermekfejlesztéssel foglalkozó ágazat. A gyerekeknél egyre több fejlődési probléma, magatartási probléma, figyelemzavar keletkezik sajnos, amin ezzel a módszerrel nagyon sokat tudunk fejleszteni. Beszédbeindítás, szobatisztaság, nagyon-nagyon sok mindenre tudjuk ezt a módszert használni. ADHD-s betegek, BTMN-es betegek és autista beteg gyerekeknél tudunk elég szép eredményeket elérni.
0: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk mai Közélet, Közérdek című magazinunkban az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!
2: Közélet, Közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
0: Kedves hallgatóink, nem csak az agráriumot, vagyis a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem azokat a földterületeket is, amelyekről kevesebb szó esik, az erdőket is. Hogyan mutatkozik meg mindez, milyen válaszaik léteznek erre az erdőgazdálkodóknak? Gál Tamás beszélgetését hallják.
3: A vonal túlsó végén Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: Azért telefonáltunk, illetve azért beszélgetünk, mert hát bizony van egy aktuális helyzet, ez pedig nem más, mint az aszály. Arra kérem önt, hogyha lehet, akkor egy körképet mondjon nekünk, hogy mennyire sújtja az erdőt, az erdőket, a Nyírerdő ZRT fenntartásában működő erdőket az aszály.
4: Hát ugye ez nem ez évi történés, hogy aszállyal kell szembenéznünk, hanem azért az elmúlt időszakokban már egyre gyakrabban. Illetve inkább úgy fogalmaznám, hogy az aszálynak a mértéke az, ami erősödik és kritikussá válik, mert hát ugye régen is voltak azért aszályos nyarak, meg aszályos időszakok, de sokkal ritkábban. Most már ha egy évben nincs is olyan mértékű aszály, amivel nagyon-nagyon nagy probléma lenne, a következő évben már valószínűleg lesz. Illetve hát a tendencia az, ami nagyon rossz irányba megy, ugye, amit nem feltétlenül aszálynak hívunk, hanem mondjuk klímaváltozásnak, és ebbe ugye nagyon-nagyon sok minden belefér, és nem olyan nagyon hosszú idő alatt, nem olyan óriási értékekben, de a adatok, tehát a meteorológiai adatok, azok sajnos azt mutatják, hogy probléma van, problémával kell szembenézni, és a jövőbe úgy kell tekinteni, hogy ezt mindenképpen figyelembe venni. Az erdőnek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag plasztikus, tehát tudja tompítani azokat az időjárási szélsőségeket, amit esetleg más vegetáció nem. Tehát itt azért, ha van egy aszályos időszak, az erdő az, ami még mind a talaj kiszáradásában, mind a növényzetnek a túlélő képességében azért egy elég erős plasztikus tulajdonsága van, de azért ez sem végtelen. Gyakorlatilag egyre gyakrabban nézünk olyannal szembe, hogy akár már idős erdők is más képet mutatnak, mint amit mutatni kéne neki.
3: Ebbe bele is kapaszkodnék ebbe a szóba. Milyen képet kellene mutatni? Tehát azt mondja, hogy ez most már egy tendencia. Igen. Hogyan mutatkozik ez meg akkor az erdőkben?
4: Nagyon nehéz ezt ugye egy mondattal, két mondattal megfogalmazni, mert ugye erdő is...
3: Nem is kell, mert van időnk.
4: Erdő és erdő között azért van óriási különbség, más a helyzet egy fiatalosban, más a helyzet egy idős erdőben. Ugye a legkomolyabb probléma és a legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások, amik kárt szenvednek, ugye, ilyenkor mi nincs zárt erdőállomány, viszonylag az a plasztikusság, amit az előbb említettem, az kevésbé érződik, és kritikusabb. Nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, erdőfelújítást, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell, vagy nagyon nagyobb arányban kell pótolni, vagy esetleg szélsőséges esetben újra kell erdősíteni, újra kell csemetével ültetni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala mondjuk az idős erdők, amik ugye egy kicsit plasztikusabbak tudnak lenni, de ott is azért egyre jobban elválnak azok a termőhelyek, amik kevésbé tudják tolerálni ezt a időjárás változást, és ott legyengül az állomány. Növekedésben visszaesés történik, illetve ami egy ilyen kárláncolatot indít el. Tehát nem érzi jól magát az erdő, mert mondjuk kevesebb a víz, vagy mélyebben van a talajvíz, vagy a nyári hőségnapok száma nagyobb, és legyengül, sokkal kitettebb lesz más károsítóknak esetleg, más kórokozóknak. Tehát ez egy ilyen komplex folyamat, aminek az a szélsőséges esetben

0: a vége, hogy esetleg egy idős erdős elpusztul, vagy kipusztul.
1: Térjünk akkor egy kicsikét hát vissza a fiatal erdősítésre, amit említett. Önök tudnak ez ellen védekezni, akkor az aszály ellen, hogyha fiatal erdősítésről van szó, tehát itt gondolok konkrétan az öntözésre, tehát hogy akár napról napra öntözni, vagy már lehet látni ilyen megoldásokat a városban, amikor egyfajta ilyen zsákokat tesznek a fák tövéhez.
0: Hát nálunk ez üzemi körülmények között nem megoldható. Tehát öntözésben nem tudunk gondolkodni, sem vízmennyiség, sem technológia nincs erre. Itt a tervezésnek van óriási jelentősége. Ugye amikor egy erdő felújítást hajtunk végre, előtte egy tervezési folyamat zajlik, az adott termőhelyen számba lehet venni, hogy milyen fafajokkal, milyen állománytípusokban lehet gondolkodni, és mondjuk ez változik. Tehát ahol esetleg eddig tölgyben gondolkodtunk, tehát kotlányos tölgyben tudtunk gondolkodni, ott nem biztos, hogy most már abban kell, mert olyanok a helyzetek. Még mindig van, hogy azért olyan terület, ahol ez kivitelezhető, de mondjuk már inkább elmegyünk egy elegyesebb erdőállományba, amiben kevesebb a tölgy, vagy esetleg hazai nyarasokban gondolkodunk. Tehát fafaj megválasztás az egyik lehetőség. Amikor már egy erdősítés el van indítva, és akkor kiszárad, akkor meg kell ismételni. Tehát akkor azt tudjuk tenni, hogy ismételünk, és amit mondjuk a kezelési metódusokat úgy választjuk meg, hogy egy picit visszafogjuk a kellemetlen hatásokat. Gondolok itt arra, hogy egy fiatal erdősítést, itt az Alföldön mesterséges erdőfelújításra gondolok, mondjuk a sor közét, azt tárcsázni szoktuk gépi erővel, azért, hogy a gyomot visszaszorítsuk. Nem biztos, hogy tárcsázást kell választani, mert a tárcsázás egy nyers talajfelszínt hozunk létre, ahol ezek a homoktalajok akár 50-80 fokra is felmelegednek, és az nagyon kellemetlen egy mellette lévő kis csemetének. Tehát egy növényzetet hagyunk meg a sor közben, és mondjuk százúzással szorítjuk vissza a gyomkonkurenciát. És vannak még ilyen kezelési módok, amiben lehet választani. Én egyre tenném fel a hangsúlyt, hogy a fafaj megválasztás és a jövőbeni szenárióknak a ismerete. Elég komoly tudomány foglalkozik ezzel ma manapság már, mert sajnos ez a klímaváltozás, amiben benne vagyunk. Ez már nem az a kategória, hogy elhiszem vagy nem hiszem. Tehát az adatok, a térfogat egységre eső szén-dioxid molekulák száma, ez már fix. Tehát ez nem fog megváltozni.
1: Amit mondott, akkor ez azt jelenti egyébként, és hogy ugye akkor más fajtákban is kell gondolkodni, hogy ezek szerint akkor meg fog változni az erdőink jellege hosszabb távon?
0: Hosszabb távon igen. Tehát meg fog változni a fafaj állomány, vagy a faállomány típusoknak az eloszlása. Nyilván ez nagyon hosszú táv, tehát azért ez nem 10 év, hanem mondjuk 30-50-70 év, amiről beszélünk. Tehát nehéz úgy megfogni, tehát mi erdészek ehhez azért hozzá vagyunk szokva, hogy amit ma elkövetünk, azt nem feltétlenül a holnapért, hanem a nagyon-nagyon holnap utánért tesszük.
1: Van azért itt nálunk a nyírségben egy olyan invazívnak nevezik faj, amellyel megkötötték még annó eleink a homokot, és hát azért eléggé sikerrel jártak. Ennek egészen pontosan ugye az akácról van szó. Az akácnak kedvez ez a klíma?
0: Ez a klíma semmi nem kedvez, de megél az akác ebben a klímában. De nem növekszik úgy, mint egy jobb klímában, vagy egy jobb termőhelyen. Tehát klímaváltozás nem csak azt jelenti, hogy megélek vagy nem élek meg, hanem hogy megélek és milyen növekedést produkálok. Ugye az akász az egy idegenhonos fafaj, kultúrerdőket alkot, elsősorban gazdasági jelentősége van. És nyilván ilyen szempontból számít az, hogy milyen fahozama van egy adott területen. Ez nyilván kevesebb lesz, de még mindig meg fog tudni élni, úgy gondolom, az akász. De továbbra is, ahol az akácon kívül más, mondjuk honos fafajokból alkotott erdőállomány létrehozható, ott azért még mindig abban kell gondolkodni, úgy gondolom. De itt a nyírségben, amikor a erdeink fele, több mint fele akácos, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, meg nem foglalkozni vele. Nagyon-nagyon szélsőséges esetben lesz olyan hely, ahol az akác sem fog már megélni. Ezt is el kell tudni fogadnunk, hogy esetleg olyan erdeink lesznek a jövőben, ami nem alkott teljesen zárt állomány, tehát ilyen felnyíló erdőnek hívják az ilyet, vagy pedig adott esetben nem erdős vegetáció lesz rajta, hanem gyepvegetáció, vagy már füves vegetáció. Tehát ezt is el kell fogadni. Nehéz elfogadni, mert azért a magyar erdőtörvény is olyan jellegű és olyan irányultságú, hogy ahol erdő volt, meg van, ott hosszú távon is annak kell lenni. Ez egy picit biztos fog változni.
1: Az elmúlt időszakban, és akkor ha már így részben az erdőterületet szóba hozta, csökkente egyébként az erdőterület nagysága az aszály következtében?
0: Nálunk nem jellemző. Vannak azért délebbre lévő erdőgazdálkodók, meg erdőgazdaság, ahol sokkal komolyabb problémát jelent ez, itt a Szeged környéki, más Kiskun megyei területekre gondolok, de összességében Magyarországon nem csökkent az erdőállomány, hanem még mindig növekszik. Hát ugye már ez több mint 2 millió hektár, és a 22%-a hazánknak erdővel borított, és ugye ez azért Trianonban 11% volt.
1: Beszéljünk egy kicsikét a központi intézkedésekről, meg egy kicsikét a tapasztalatokról is, mert hogy nem régen volt a vándorgyűlése az erdészeknek, és itt azért a minisztérium is megjelent. A kérdésem az lenne, hogy mennyire volt nyitott, mennyire voltak nyitottak az önök problémájával kapcsolatban, van-e esetleg valamilyen megoldási lehetőségük, vagy olyan fajta dolog, amit ők nagyon támogatnának?
0: Azért ennyire konkrétumokról nem volt, gondolom szó a vándorgyűlésen. A vándorgyűlés ugye az az Országos Erdészeti Egyesületnek egy éves rendezvénye, már 156. alkalommal volt az idén, és most mi voltunk ennek a házigazdája itt a Nyírségben, Nyíregyházán. Két részből áll a vándorgyűlés, és mi kezdjük visszafelé a kronológiában. Hát volt egy nap, amikor a terepi programok zajlottak, itt a mi működési területünken 7 szakmai programot kínáltunk a ideérkezőknek, ami ránk jellemző problémák, sikerek, mi hétköznapjainkat mutattuk be, legyen az akác gazdálkodás, legyen az szakmárberedt térségnek a tőlegazdálkodása, vagy a természetvédelmi megfontolások a nagy erdőben, vagy éppen a világhírű Gúti Dám gazdálkodást mutattuk be. Nagyon színesen, meg nagyon tisztán és nyíltan, úgy gondolom, ezek voltak egyébként a visszajelzések is. Tehát ez egy ilyen terepi program. És akkor előtte nap csütörtökön volt a ünnepi közgyűlésünk, ami minden évben szokott lenni. Ez egy hivatalosabb az adott időszak. Hát nyilván a házigazda szeméből is, illetve adott időszakba jellemző erdészeti politikának a lényegét, a aktualitását hozzuk ide, és nagyon nagy örömünkre Gajdos László miniszter úr nyitotta meg az egész ünnepi közgyűlést. Örültünk neki, ugye óriási változás történt a erdőgazdálkodók, az állami erdőgazdálkodók tekintetében, hogy a tavaszi választások után a minisztériumok átrendezésével a élő környezeti minisztériumhoz tartozunk most már. Eddig ugye az Agrárminisztérium volt a tulajdonosi jogoknak a gyakorlója.
1: Mennyiben változtatja meg az önök életét? Mondta, hogy óriási, de mennyiben változtatja meg?
0: Azért óriási, mert más, ugye is eddig nem így volt. Az, hogy mennyiben fogja megváltoztatni, azt szerintem a jövő, a közeljövőt fogja megmutatni. De azt kinyilatkoztatta a miniszter úr, hogy számít az erdészekre és az erdők erdőkezelésében mindenképpen az erdészek tudására, tapasztalatára, gyakorlati érzékére van szükség, és erre számít. Ez szerintem nagyon fontos volt.
1: No, még egy kérdés így visszakanyarodva a témánkhoz, az eredeti témánkhoz, hogy itt a megyénkben, illetve hát az önök által kezelt erdő területeken lehet különbséget tenni, hogy hol van a száj jobban, a száj sújtott a terület, és hol van kevésbé, ugye említette Szegedet, ahol ott azért már komoly problémák vannak, de mit lehet mondani a tekintetben a megyénkről?
0: A mi működési területünk Szabolcs-Szatmár és Hajdúbihar vármegyék, a délnyírségi területeink, tehát a Debrecentől keletre, Vámospért, Csalápi területek az, amelyek a legkritikusabbak a száj meg szárasság szempontjából, és hogy észak felé haladunk egy picit talán jobb, de nem lehet ezt ilyen élesen elvárni. Talán ott kevésbé rossz, de ott sem tündöklő már a helyzet.
1: Köszönjük szépen a rendelkezésünkre.
0: Én köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, nem egyik napról a másikra jött az aszály, hanem ez egy tendencia. Bár az erdő leginkább ellen tud neki állni, mégis évről évre tapasztalható, hogy egyre jobban sújtja az erdőt is az aszály, mondta rádiónknak az iménti percekben Töltfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgatóhelyettese. Hozzátette, inkább a fiatal erdősítések, illetve az idős erdőrészek a veszélyeztetettek. Az aszály ellenállóbb fafajták telepítését igényli, valamint az ültetési technológiákon is változtatni kell. A riporter Gál Tamás volt.
3: De

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári Református Egyházmegye elnöksége mindig örömmel fogadja a fiatal lelkipásztorokat, hogy a szatmári gyülekezetekben szolgáljanak. Ugyanilyen lelkesen fogadták a legutóbb Sárközi Mártont is, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkészszakos hallgatóját, aki Fehérgyarmaton tölti segédlelkészi évét, melynek révén gyakorlati tudást kap, mint Smithus gyakornok, Dajka Csaba és Szabó Béla lelkipásztoroktól. A fiatal teológus legfőbb vágya, hogy az egyetemi tanulmányait követően egy szatmári gyülekezetben szolgálhasson. Sárközi Mártonnal a tanulmányairól, szolgálatairól és a jövőbeni terveiről Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegye örömmel fogad mindig fiatal lelkipásztor jelölteket vagy lelkipásztorokat, akik a szolgálataikat itt kezdik el az egyházmegyén belül, ilyen fiatal Sárközi Márton is, aki immár 6. évesként fogja folytatni tanulmányait, mint exmisszus gyakornok, ezt mondjuk segédlelkész évnek, és itt van a Szatmári Református Egyházmegyében, azon belül is Fehérgyarmaton, mint segédlelkipásztor. Korábban beszélgettünk mi már arról, hogy miért is választottad a lelkipásztori pályát, de egy picit újra rávilágítunk arra, hogy hogyan válik egy fiatalból lelkipásztor, mi vezéli arra, hogy teológiát végezzen, és teológus lelkész szakon fejezze be tanulmányait. Egy picit világítsunk rá erre újra, hogy a rádió hallgatókban felelevenítsük ezeket a gondolatokat.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, egy hosszú folyamat ez, amíg kiérlelődik az emberben az, hogy lelkipásztor legyen, hogy lelkipásztorrá váljon. Egy elhívással kezdődik, egy belső elhívással, amit vagy korábban az életben, vagy pedig kicsit később már idősebb korban érez meg az ember. Én ezt valamikor 12-es korosztályban, tehát a gimi végén éreztem, hogy milyen pályára szeretne engem elhívni az Úristen. Szoktam ezt mondani, még a legációk alkalmával mondtam, hogy engem az orgonapadból hívott el az Úr. Ongán éltünk a családommal, és onnan ott voltam kántor, onnan hívott el az orgonapadból a szószékre tulajdonképpen a mindenható Isten.
2: A családodban volt a lelkipásztor?
3: Nem volt lelkipásztor a családban előttem. Én vagyok az első, reméljük, hogy majd utánam lesz még lelkész a családban. Alapvetően nem egy egyházi vallásos család voltunk, mindannyian meg vagyunk keresztelve, az öcsém is és a húgom is, illetve szüleim is, de tulajdonképpen rajtam keresztül jutnak közelebb az egyházhoz, a hithez a családom.
2: Említetted, hogy 12-es korodban jött az elhívás, ami arra vezérelt téged, hogy majd a teológia irányába folytasd a tanulmányaidat. Nem volt semmilyen más opció, tehát ez egy akkora erős elhívás volt, hogy akkor elgondoltad azt, hogy érettségi után te oda fogsz menni tanulni.
3: Igen, semmilyen másik opciót nem írtam be. Gondolkodtam még a honvédtisztképzőn, de aztán azt elvetettem, amikor otthoni lelkipásztorommal beszélgettünk az elhívásomról, és azt mondta, hogy ő szerinte ne nagyon gondolkodjak tovább, hogy engem az Úristen odaszánt, akkor odaszánt, imádkozzam ki ezt, és ki is imádkozva, kielmélkedve tulajdonképpen oda jutottam, hogy nekem ott Debrecenben kell elkezdenem a tanulmányaimat.
2: Mit szólt hozzá a családod? Említetted, hogy korábban ti nem voltatok nagyon vallásosak, de mindenki meg van keresztelve. Hazamentél és elmondtad, hogy te teológiára fogsz menni. Mit szóltak hozzá?
3: Maximálisan támogatták. Örültek neki, hogy megtaláltam az utamat, hogy megtalálom az utamat. Örültek, boldogak voltak, azt mondták, hogy mindenben támogatnak, és hogy ez egy nagyon-nagyon szép hivatás, ők úgy gondolják, nagyjából így.
2: Kellett ehhez az, hogy az egyháznál zenéjél? Tehát ugye neked van egy zenei múltad is, és valahogy ott jöhetett az a gondolat is, hogy a teológia irányába menjél tovább.
3: Természetesen ez együtt járt vele, hiszen valószínűleg, hogyha nem kezdek el kántorkodni, orgonálni, akkor nem jutok közelebb az Úrhoz, illetve hát nem tudjuk, ezt az Úristen formálja ki az embernek az útját, de ez mindenképpen nagyon meghatározó volt az én életemben az, hogy vasárnapról vasárnapra, hétről hétre én ott hallgattam az Isten igéjét, és ez vezetett. Én hiszem, hogy ez vezetett ezen az úton keresztül, kellett nekem ide jutnom.
2: A teológián immár 5 év van mögötted, mondhatjuk azt, hogy a nehezén már túl vagy?
3: Mindenképpen, hosszú ez az 5 év, és még van egy 6., de a nehezén már túl vagyok, ahogy mondtad, a vizsgák megvannak, káploni szigorlat megvan, tulajdonképpen ez a hatod év már erről a gyakorlatról, a lelkipásztor testvérekkel töltött időről fog szólni, illetve a szolgálatról, amit majd itt Fehérgyarmaton fogok végezni.
2: Itt van egy nagyon fokós kérdés, hogy miért pont a Szatmári Református Egyházmegye? Talán egy pici kulisszatitkot el lehet árulni a magánéletedből, hogy nem régen nősültél. Nagyon-nagyon friss házas vagy.
3: Így van, most, amikor beszélgetünk, pont egy hete volt az esküvünk a mennyasszonyommal, most már feleségemmel, még szokni kell ezt a szót, hogy ezt a szót használom. Igen, ő kisari, Kisarban élnek a szüleivel, ott tanít immár, most kezdi majd a harmadik évét a kisari általános iskolában, mint tanítónő, osztályfőnök, és tulajdonképpen az ő ráhatásával, illetve az Úristennek az elhívásával éreztem azt, hogy nekem itt kell kikötnöm Szatmárban, a Szatmári Református Egyházmegyében, és nagyon örülök, hogy fogok jönni, hogy itt kezdhetem el a lelkipásztori szolgálataimat. Vannak itt barátok is, lelkész kollégákkal is, már megbarátkoztam, jóba vagyok velük, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt, hogy én ide kerüljek, de igen, a most már feleségemmel nagyon nagy hatással volt az rám, hogy itt legyek, hogy itt kezdjem el, hiszen itt ők is közel vannak, az ő családja is.
2: Olyannyira sikerült megbarátkozni, hogy az egyházmegyei zenekarban is a zenei tudásodat viszed tovább, tehát a Hirdest az igét zenekarban, ott vagy te is, és a szolgatásaiddal zenélsz. Ez is egyfajta kapcsolódás a múltadhoz, amit a jelenben is tudsz folytatni.
3: Igen, most is a szírt éppen most lett vége ezen a héten. Az esküvő után nehezen volt időm eljutni a szírtre, de szerdán, a szerdai alkalommal, illetve a csütörtöki záró alkalommal ott voltam, tudtam kahunozni, dobolni, és nagy öröm ez, hogy itt Szatmárban van egy ilyen lelkész zenekar is, ritka az ilyen, és úgy gondolom, hogy egész profik vagyunk, ha már csak mondjuk úgy inkább félprofik, de nagy öröm, hogy van egy ilyen lehetőség bekapcsolódni, nekem is van egy ilyen lehetőségem, illetve a szatmári régióban élő embereknek is van egy ilyen lehetősége, hogy egy ilyen dicsőítő csapatot tudjanak hallgatni, és úgy gondolom, hogy egész jól csináljuk. Igen, az is öröm, hogy a zenei múltamat tudom kamatoztatni, bár nem azzal a hangszerrel, amit tanultam, hegedültem, illetve orgonáltam eddig, és most már egy ideje dobolok is, hát a ritmusérzékkel hozzá, az meg a zenészeknek általában megvan.
2: A teológián eltelt 5 év megerősített téged a lelkészi szolgálatban? Hogyan érzed, nem volt rossz választás ez? Tehát jól döntöttél 18 évesen.
3: Igen, a teológián eltöltött idő alatt sok minden átmegy az emberen, sok mindent átgondol, megfontol, és van, akikben úgy csapódik le, hogy lehet, hogy nem jól döntött, és hogy neki egy törést jelent. Én nem ezek közé tartozok, hál' Istennek, engem megerősített a teológián eltöltött idő, a sikeres vizsgák, az ott megszületett kapcsolatok, barátságok, az elmélyült hit engem mind-mind arra irányított, hogy jó helyen vagyok, hogy a helyemen vagyok, illetve ez a szolgálat is, amit tudok végezni, ez is megerősített engem abban, hogy nekem ezt folytatnom kell, és örülök, hogy gyülekezeti lelkipásztor lehetek majd, amikor ez a 6. év is eltelik.
2: Nagyon sok fiatal azt mondja, hogy szeretnének még tanulni, doktorizni, maradni a teológián, akkor te mindenképpen ki akarsz idézőjelbe jönni a frontra, tehát egy gyülekezeti lelkipásztor szeretnél lenni.
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy fiatalként ne tulajdonképpen maradjunk, ragadjunk bent valahol, vagy ne legyünk nagyon elkényelmesedve, hanem vállaljuk azt a feladatot, amit az Úristen nekünk szánt. Lehet, hogy valakinek tényleg azt a feladatot szánja, sőt biztos, hogy ott maradjon a közelben, hogy Debrecen közelében, hogy tanítson, oktasson, de én úgy hiszem, hogy akinek az az elhívása, vagy az a feladata, a küldetése, hogy egy gyülekezetben legyen az akár kicsi, vagy kicsit nagyobb gyülekezet, az menjen és hirdesse az igét. Ez a lelkipásztori szolgálatnak a legfőbb feladata is. Tulajdonképpen erre tanítottak, erre neveltek bennünket ott a teológián is, és az ott megszerzett tudást kell igyekeznünk kamatoztatni kint terepen, hogy úgy mondjam.
2: Nézzük meg ezt a terepet. Mit vársz a gyakorlati évettől? Ugye exmissus gyakornok, a segédlelkészi év, ezt így nevezik. Hogyan képzeled el ezt az évet, ami még előtted áll?
3: Mindenképpen nagyon-nagyon sok tanulással képzelem el. Ugye már régóta szolgáló lelkipásztorokkal fogok tudni együtt dolgozni, Dajka Csaba tiszteletes úrral és Szabó Béla tiszteletes úrral, akik ugye nemrég kerültek be Fehérgyarmatra. Nagyon várom ezt az elkövetkezendő évet, úgy gondolom, hogy nagyon sokat fogok tőlük tudni tanulni, mindenféle tekintetben, tekintetben prédikáció, a szolgálatok, ugye most már lehet palástos szolgálatokat végezni, úrvacsorát osztani, lehet a temetéseken részt venni, mint szolgáló lelkipásztor, a keresztelés sákramentumát lehet kiszolgáltatni, tehát innentől kezdve válik komolyabbá a dolog ez a segédlelkész évvel. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fogok tudni tanulni Fehérgyarmaton, két szerintem nagyon felkészült lelkipásztortól, úgyhogy én hálás is vagyok, hogy tőlük fogok tudni tanulni, és velük együtt fogok tudni szolgálni, de ugyanígy a gyarmati közegben is nagyon sokat tud az ember szerintem fejlődni.
2: Hogyan látod fiatalként, mi a nehézsége most egy lelkipásztori pályának?
3: Ugye az nagyon-nagyon nehéz tud lenni, hogyha az embernek nincsen kapcsolata. Úgy értve, hogyha egyedül marad a fiatal lelkipásztor jelölt. Nem párkapcsolatra gondolok itt elsősorban, hanem a lelkészi társakkal, teológus társakkal megszűnik a kapcsolata, mert nagyon-nagyon be tudja szárni magába egy közeg, nagyon el tud magányosodni. Erre szerintem figyelni kell egy fiatal lelkésznek mindenképpen, hogy ne kezdje túlterhelni magát, hanem tartsa meg a kapcsolatot a társaival, a barátaival, a lelkésztársaival, azokkal, akikkel úgy biztonságban és jól érzi magát, illetve az is nagyon fontos, hogy legyen egy támogató párkapcsolata is, ugye ez nekem hál' Istennek megvan, de vannak olyanok, akiknek sajnos még nincsen, megértük, imádkozom, hogy minél hamarabb ez meglegyen, mert nagyon-nagyon sok erőt tud adni az, hogyha támogató kapcsolat van az ember háta mögött, és ez lehet az egyik legnagyobb kihívás egy fiatal pályakezdő lelkésznek, hogyha neki meg ott kell elkezdenie keresni, és jól választani. Ez az egyik legnehezebb dolog.
2: Azt mondják, a másik nagy kihívás a fiatalok megszólítása, és te, mint fiatal, valahogy talán könnyebben meg tudod szólítani, hogy érzed a szatmári fiatalokat?
3: Igen, ez is egy nagy nehézsége az egyházunknak, nem csak itt Szatmárban, hanem nagyon-nagyon sok helyen, hogy a fiatalokat hogy tudnánk jobban elérni. Ugye büszkék vagyunk a múltunkra, büszkék lehetünk sok helyen a jelenre is, de a jövő az mindig kérdéses, és ez Szatmárban hál' Istennek úgy látszik, hogy van jövő. Szirten is 55 fiatal vett részt 20 segítővel. Nagy öröm ez szerintem, hogy ilyen sok fiatal össze tud jönni, még így is, hogy nyáron, a jó időben, a nyaralás, a kikapcsolódás közben tudtuk megszervezni ezt a szirtet. Hál' Istennek voltunk elegen, voltunk sokan. Fontos munka az ifjúsági munka, és úgy gondolom, hogy sokat-sokat is kell beletenni minden lelkésznek, minden gyülekezetben. Ugye Szatmárnak az elnéptelenedése az egy ok, hogy fogyatkozóban van a gyülekezet látogatóknak a létszáma, illetve előregedőben van a társadalom, ez mindenhol megvan, de akik itt vannak fiatalokat, azokat igyekezni kell megszólítani, és szerintem fiatal lelkipásztorként erre nagyon-nagyon jó esély van, még valahogy közelebb állunk a mai fiatalabb generációkhoz, és ha már csak, én azt szoktam mondani, hogy ha már csak egy magot elültetünk bennük, akkor azt lehet, hogy nem fogjuk mi ott helyben megélni 10-20 év múlva, de a utánunk következőknek biztos, hogy nagy öröm lesz, hogyha ez a mag, amit elültetünk egy fiatal szívében, például a szirten, az 10-20 év múlva szárba szökken és terem 30-60 vagy 100 annyit.
2: Ez egy ilyen közhelyes kérdés lesz, de azért fel kell tenni így a beszélgetésünk vége felé, hogy hogyan tetszik Szatmár, a Szatmári Református Egyházmegye, hiszen nagyon sok minden elmondható a szatmári vendégszeretetről, meg arról, hogy nagyon sok gyülekezetünk van, és ezáltal nagyon nagy a lelkés család is, tehát sokan szolgálattevőként itt dolgoznak, szolgálnak, viszont a magunk nehézségei mellett megvan a szatmári tájnak, az itteni embereknek az a helyi kulturális értéke, ami szerintem máshol az országban nem fedezhető fel.
3: Ez így van, én is most már sok ideje, hogy ide udvaroltam Szatmárba, és én is érzem, hogy errefele, mintha másabb lenne az embereknek a beállítottsága. Én, hogyha egy szóval kéne jellemeznem az itt élő embereket, akkor azt mondanám, hogy becsületesek. Tehát, hogy amit itt még él, úgy érzem, itt még él az a jó magyar szokás, hogy amit mondtam, ahhoz tartom magamat, és ez szerintem nagyon sajnos kihalóban lévő hozzáállás a másikhoz. Itt még hál' Istennek ez megvan. Én ezért is szeretek ide Szatmárba járni, és ezért is szeretnék itt maradni, mert itt egyszerűen a közeg, a társaság, a lelkészi közösség is olyan családias, bár sokan vannak, de mégis ez a családiasság, az egymás segítése, ez hál' Istennek megvan, és úgy érzem, hogy a gyülekezetekben is ez fennáll, és a gyülekezetekben is megvan ez a egymáshoz való szeretettel teli hozzáállás és a becsületesség, ami nagyon-nagyon fontos a mai világban.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánjuk azt, hogy a Szatmári Református Egyház megyében akár egy élethosszig nagyon hosszasan szolgáljál, és teremts kapcsolatot az emberek között, mert szerintem az a legfontosabb a mai világunkban.
3: Köszönöm szépen, és Isten áldjon téged is, és Isten áldja a hallgatókat is, és Szatmár népét.
1: Kedves hallgatóink, Sárközi Mártont, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatóját hallották, aki Fehérgyarmaton tölti a segéd lelkészi évét, amelynek révén gyakorlati tudást kap, mint ex-missus gyakornok. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben egy olyan módszerről hallhatnak, amely egyre több család életében hoz pozitív változást Nyíregyháza városában. Szigligeti Éva, neurofeedback tréner számos gyermeknek segít a koncentráció, a tanulási nehézségek és az érzelmi egyensúly fejlesztésében. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Egy érdekes és fontos és hasznos témával foglalkozik a neurofeedbackkel. Pontosan akik még nem hallották ezt a szót, mit jelent és mire tudják hasznosítani?
3: Ez Magyarországon most kezd elterjedni. Ez egy gyermekfejlesztéssel foglalkozó ágazat. A gyerekeknél egyre több fejlődési probléma, magatartási probléma, figyelemzavar keletkezik sajnos, amin ezzel a módszerrel nagyon sokat tudunk fejleszteni. Beszédbeindít, szobatisztaság, nagyon-nagyon sok mindenre tudjuk ezt a módszert használni. ADHD-s betegek, BTMN-es betegek és autista beteg gyerekeknél tudunk elég szép eredményeket elérni.
2: Kicsit hozzuk közelebb a hallgatókhoz ezt a módszert. Milyen gyakorlatokkal tudják fejleszteni a gyerekeket?
3: Ez egy EEG készülékkel történik maga a fejlesztés. Annyit kell róla tudni, hogy két elektródát rakok a fej egy-egy pontjára, és három kis csipeszt a fülre. Ez a gép egy az agynak a hullámait mutatja meg egy monitoron, és közben a gyermek egy mese, az ő általa kiválasztott mesefilmet tudja nézni, és hogyha például mozgatja a lábát vagy a kezét, akkor vagy bepixelesedik a kép, vagy kopog, vagy nem fogja hallani, vagy összemegy maga a kép, és ez alapján nem fogja látni a gyermek a mesét, és fogja tudni, ez az agynak egy visszacsatolás, hogy valamit olyat csinálok, amit nem lenne szabad, és rögtön korrigálni fogja az agy. Ahogy nem fogja mozgatni a kezét, a lábát, rögtön visszafog a kép, láthatható lesz. Így az agyat megtanítja a gép arra, hogy hogy kell koncentrálni, hogy kell odafigyelni, hogy kell úgy odafigyelni például egy tanórán, hogy ne mozogjon folyamatosan és tudjon koncentrálni.
2: Milyen sikertörténeteket tudnak önök 4 év alatt felmutatni, hogyan fejlődtek a gyerekek ennek a módszernek a segítségével?
3: Volt olyan gyermekünk, aki 5 éves volt, nem beszélt. Pár hét kezelés után elkezdett szavakat mondani, utána 2 hét elteltével már teljesen beindult a beszédfejlődés. Voltak olyan gyerekeink, akik például óvodába, alsó tagozatos iskolába egyáltalán nem tudtak odafigyelni, utána pár hét elteltével már a tanárok jelezték vissza úgy, hogy nem tudták, hogy hova jár a gyerek, hogy valami történt a gyerekkel, teljesen megváltozott, teljesen kezelhető, eltűnnek a magatartás problémák, teljesen változó, de amit szerencsésnek mondhatok, hogy ezzel a módszerrel nagyon-nagyon sokat és látható fejlődést tudunk elérni, úgymond hetek alatt.
2: Pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy hány alkalom szükséges ahhoz, hogy bármilyen fejlődés előre lépés lehessen tapasztalni.
3: Amit én szoktam mondani a szülőknek, hogy a 10 alkalom az a minimum, amit kell az agynak egy tanulási folyamatnak a végéig. Ennyi idő alatt kezd az agy erre a módszerre beállni. Ez a 10 alkalom, ez mindenképpen kell. Természetesen súlyosabb esetekben ez akár felmehet 40 alkalomig is. De csak és kizárólag addig, amíg fejlődést látunk, és fejlődést érünk el a gyerekeknél.
2: Ön szerint miért van ma Magyarországon ennyi ADHD-s beteg gyermek?
3: Sajnos nem tudok erre válaszolni. Azért tudjuk azt, hogy rengeteg gyereket már egy éves korában is a tévé elé ültetnek, odaadják nekik a telefont, és akkor csak maradjanak egy kicsit nyugton, meg csendben. Ezt nagyon rossz dolognak tartom. Nem azt mondom, hogy teljesen meg kell vonni, mert annak sincs semmi értelme, hogy teljesen megvonjuk a gyereket a tévénézéstől, de mindent csak mértékkel. Mert ez a nagyfokú telefonozás, a nagyfokú tévénézés, ugye már a nagyobb korban a gyerekek az Xbox, csak a lövöldözős játékok, teljesen felpörgetik a gyerekeket, és ez nagyon sokat ront a helyzetükön.
2: Mit tapasztalt itt Kelet-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében? Hány százaléka a gyermekeknek található ebben a betegségtartományban?
3: Így, hogy százalékot nem tudok mondani, de minden osztályban, minden iskolában, az osztályokban egy-két gyerek van most már, bölcsödében is megtalálható most már, lassan minden csoportban, de ugyanúgy az óvodában, iskolában is, minden csoportban, minden osztályban található egy-két problémás gyermek.
2: Ki észleli ezeket a problémás gyermekeket elsősorban, és hogyan, mennyire próbálják őket fejleszteni?
3: Változó ez is. Van, amikor ugye a szakemberek már a bölcsödében, óvodában jelzik a szülőknek, hogy valami gond van a gyermekkel. Az iskolában ugye már ott rögtön a pedagógusok, nevelési tanácsadóba ott szakemberekhez kerülnek, és ott rögtön kiszűrik őket. És azt tudom mondani, hogy most már egyre több alkalommal a szülő veszi észre, hogy valami nincs rendben a gyerekkel, és nem kell a pedagógusnak úgymond szólni, hanem ő veszi észre. Ez régebben, egy 10 évvel ezelőtt nem volt így. A szülőt meg kellett győzni, hogy hidd el, hogy van a gyerekkel valami baj, és vidd a fejlesztésre minél hamarabb. Most már én azt tapasztalom, hogy egyre több szülő gondolkodik úgy, hogy inkább vigyem el, és mondják azt, hogy nincs semmi, mint hogy kiderüljön, hogy később, hogy mégis van valami.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szigligeti Éva segítségével megismerhettük a neurofeedback tréning lényegét, amely az agyhullámok visszajelzésén keresztül támogatja a gyermekek idegrendszerét. A módszer hozzájárulhat a figyelem javulásához, a hiperaktivitás csökkenéséhez, a szorongás oldásához és az iskolai teljesítmény erősödéséhez. Egyéni játékos formában segíti a gyermekeket abban, hogy agyuk hatékonyabban működjön. Így a fejlődés nem csak mérhető, hanem a mindennapokban is érezhető. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a közlekedési és beruházási minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, a tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. Júniusban 1 millió 900 ezer vendég, 4 millió 300 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég, 2 millió 200 ezer vendég éjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1 millió 500 ezer vendég éjszakát regisztráltak. A jelentés szerint 30215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27335 magán és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. Fél ötkor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően a Vojtina Bábszínház 2025-2026-os évadáról beszélgetünk Láposi Terka igazgatóval.
2: Négy játszóhelyünk lett 2023 második felétől, és most látunk rá igazán ebben az évadban, és kimondottan a második felében arra, hogy egy-egy játszóhely mekkora létszámot bír el, mekkorát bírne el optimálisan.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. Ma az Oscarok és az Ilonák ünneplik névnapjukat. Az Oscar a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered, elemeinek jelentése istenség, dárda, északi germán eredetű jelentése jó dárda. Az Ilona a Helena régi magyarosodott alakváltozata, Magyarországon a középkor óta gyakori. A magyar névforma használatos a német, szlovák, cseh, finn névadásban is. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1886-ban július 31-én halt meg Liszt Ferenc.

0: 1966-ban az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat. A 60-as évektől kezdve zeneszerzőként, főleg egyházi zenékkel foglalkozott. 1875-ben saját lakásán alapította meg a Zeneakadémiát, melynek elnöke és oktatója lett. 1935-ben ezen a napon született Antal Imre, Hódmezővásárhely szülötte. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia ösztöndíjasa lett, és szólistájaként 6 nemzetközi díjat nyert. Betegsége miatt pályát kellett módosítania, 1972-től az MTV főmunkatársaként dolgozott, riporter, műsorvezető, konferenszié és jellemszínész volt, érdemes művész, Szott Erkel Ferenc és Opusz díjat kapott, 2008-ban hunyt el. 1948-ban július 31-én nyílt meg az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el. A keskeny nyomtávú kisvasút költségtakarékosság céljából 3 részletben készült el. Építését 1948 áprilisában kezdték a Széchenyi hegyen, és a rohammunkában elkészült első 3 kilométeres szakaszt július 31-én már meg is nyitották. Egy év múlva fejeződött be a második szakasz építése, a Sárvári liget állomásig. Ezt 1949. júniusában adták át. 1950. augusztusában elkészült a Széchenyi hegy és Hűvösvölgy közötti teljes 11,2 kilométeres pálya, melyet 1950. augusztus 19-én avattak fel, és másnap megindult rajta a forgalom. A kisvasút 1990 óta gyermekvasút néven működik.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Elérhetetlen vágy az emberé. Szabad tekintet, szabad szív, szabad szó, kézben kéz, szemben szem. Mi nálunk így szokta a szerelmes, akit letérdel, az imádkozik vagy ámít. Melinda szavai ezek Katona József Bánkbán című drámájából, Merániai Ottóhoz szólt így, amikor az megpróbálta elcsábítani. Megszokott, egyszerű szavak ezek, ám de őszinték és igazak. Ma is a filmekben és az irodalmi művekben a legnépszerűbb téma a szerelem. A szappanoperák tele vannak halálos szerelmekkel. A legnépszerűbb dalok is azzal bombázzák a hallgatókat, hogy csak a szerelem számít. Minden évben álmodozó párok milliói fogadnak egymásnak ünnepélyesen örök szerelmet és hűséget. Néhányuk számára a házasság gyönyörű élmény, másoknak elviselhető, de a fele számára katasztrófa. Pár rövid év alatt rájönnek, hogy nem bírnak egymás mellett élni. Mi a különbség a házasságok között? Az, hogy néhány pár valóban igazi szerelemre alapozza a házasságát, még mások csupán föllángolásra. Minden ember vágyakozik rá, hogy átélje és megtapasztalja a szerelmet. Sokan, akik már átélték egyszer, újra és újra meg akarják tapasztalni annak örömeit. De nem csak sóvárgói vannak. Sokan keserű emlékeik miatt csalódottan fordulnak el a szerelemtől. Pedig a szerelem célja a beteljesülés, és amennyiben beteljesül, úgy két embert elválaszthatatlanul össze is köt. Az életben minden ember akkor áll legközelebb önnön magához, amikor szerelmes, mert az élet értelmét a szeretet adja meg. Minden ember vágya, hogy szeressen és hogy szeressék. Az, amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma a földtől az égig. Ez a szerelem szabadságon alapul, nem pedig szükségen és elvárásokon. A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása pedig az együttérzés. Nagyon kevés ember tudja, hogy mi a szerelem, de minden ember érzi annak a hiányát. Ezen gondolatok tudatában próbáljunk meg elgondolkozni azon, hogy ma, amikor látszólag minden a szerelemről szól, mennyi abból a valóság, mennyi a formalitás és mennyi a szerelem utáni vágy. Sokan dúdolják, szerelmesek és szerelemre vágyók Zorán dalát, a szerelemnek múlnia kell. A szerelem nem múlik el. Esetleg végtelen álommá alakul át. A jelenlegi, számtalan jelzővel illethető társadalomban érdemes odafigyelni Vörös Marti szavaira, aki a Csongor és Tündében miután azt mondta, hogy elérhetetlen vágy az emberé, később azért így biztat, koldus a gazdagság, a hatalom, leszállt fokáról hamvadott üszök a tudománynak napszövét neke, s közöttök a nem boldog szerelem, mint a magányos gerle, nyögve jár.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. július 31-én pénteken 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Új szakmai ajánlás dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, mely gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi intézményeknek, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint az intézmények zavartalan működését. A központ a honlapján azt írta, a magas hőmérséklet növeli a hőséggel összefüggő megbetegedések, a sürgősségi ellátások és a halálozás kockázatát, miközben az egészségügyi intézmények működését is jelentősen befolyásolhatja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által a fekvőbetegellátó intézmények számára készített szakmai ajánlása egységes keretet biztosít a hőhullámokra való felkészüléshez, a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekhez, valamint a hőség szezon tapasztalatainak értékeléséhez. Az ajánlás célja, hogy támogassa az egészségügyi intézményeket a hőhullámok egészségügyi, működési és betegbiztonsági kockázatainak megelőzésében. A dokumentumban felhívják a figyelmet arra is, hogy a hatékony védekezés egész éves felkészülést igényel. Nem csak az agráriumot, a termőföldeket sújtja a csapadékmentes időszak, hanem az erdőket is. Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT műszaki igazgató helyettese rádiónknak elmondta, inkább a fiatal erdősítések, illetve az idős erdőrészek a veszélyeztetettek. Az aszály más, ellenálló fafajták telepítését igényli, valamint az ültetési technológiákon is változtatni kell.
2: Hát ugye ez nem ez évi történés, hogy aszállyal kell szembenéznünk, hanem azért az elmúlt időszakokban már egyre gyakrabban. Illetve hát inkább úgy fogalmaznám, hogy az aszálynak a mértéke az, ami erősödik és kritikussá válik, mert hát ugye régen is voltak azért aszályos nyarak, meg aszályos időszakok, de sokkal ritkábban. Most már ha egy évben nincs is olyan mértékű aszály, amivel nagyon-nagyon nagy probléma lenne, a következő évben már valószínűleg lesz. Illetve hát a tendencia az, ami nagyon rossz irányba megy, ugye, amit nem feltétlenül aszálynak hívunk, hanem mondjuk klímaváltozásnak, és ebbe ugye nagyon-nagyon sok minden belefér, és nem olyan nagyon hosszú idő alatt, nem olyan óriási értékekben, de a adatok, tehát a meteorológiai adatok, azok sajnos azt mutatják, hogy probléma van, problémával kell szembenézni, és a jövőbe úgy kell tekinteni, hogy ezt mindenképpen figyelembe venni. Az erdőnek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag plasztikus, tehát tudja tompítani azokat az időjárási szélsőségeket, amit esetleg más vegetáció nem. Tehát itt azért, ha van egy aszályos időszak, az erdő az, ami még mind a talaj kiszáradásában, mind a növényzetnek a túlélő képességében azért egy elég erős plasztikus tulajdonsága van, de azért ez sem végtelen. Gyakorlatilag egyre gyakrabban nézünk olyannal szembe, hogy akár már idős erdők is más képet mutatnak, mint amit mutatni kéne neki. Erdő és erdő között azért van óriási különbség, más a helyzet egy fiatalosban, más a helyzet egy idős erdőben. Ugye a legkomolyabb probléma és a legnagyobb gond a fiatal erdősítések, folyamatban lévő erdőfelújítások, amik kárt szenvednek. Ugye ilyenkor mi nincs zárt erdőállomány, viszonylag az a plastikusság, amit az előbb említettem, az kevésbé érződik, és kritikusabb. Nálunk ez úgy csapódik le, hogy egy-egy területen, ahol erdősítést hajtottunk végre, erdőfelújítást, ott ugye a fiatal erdőt ápolnunk kell, és gyakrabban előfordul az, hogy ezeket a fiatal erdősítéseket pótolni kell, vagy nagyon nagyobb arányban kell pótolni.
1: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, a következő napokban sem várható csapadék a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein, közölte pénteki Facebook posztjában az élő környezetért felelős miniszter, aki felelős vízhasználatra kért mindenkit. Gajdos László az Országos Vízügyi Koordinációs Központból bejelentkezve elmondta, a csapadékhiány miatt a felszínvizek nem töltődnek, ezért a miniszter arra kér mindenkit, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, tette hozzá, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatják, hogy nagy baj van. Hozzátette, most kell nagyon odafigyelni, mert ha nem változtatunk, akkor néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a Nyíregyházi Egyetemen is. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vették fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal. Tájékoztatásuk szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet pótfelvételiben alapmester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni. A felvi.hu honlapról elérhető e felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A Szatmári Református Egyházmegye elnöksége mindig fogadja a fiatal lelkipásztorokat, hogy a szatmári gyülekezetekben szolgáljanak. Sárközi Márton, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatója most kezdi Fehérgyarmaton a segédlelkészi évét, mely esztendőben gyakorlati tudást kap, mint exmisszus gyakornok Dajka Csaba és Szabó Béla lelkipásztoroktól. A fiatal teológus legfőbb vágya, hogy az egyetemi tanulmányait követően egy szatmári gyülekezetben szolgálhasson.
3: Teológián eltöltött idő alatt sok minden átmegy az emberen, sok mindent átgondol, megfontol, és van, akikben úgy csapódik le, hogy lehet, hogy nem jól döntött, és hogy neki egy törést jelent. Én nem ezek közé tartozok, hál' Istennek, engem megerősített a teológián eltöltött idő, a sikeres vizsgák, az ott megszületett kapcsolatok, barátságok, az elmélyült hit engem mind-mind arra irányított, hogy jó helyen vagyok, hogy a helyemen vagyok, illetve ez a szolgálat is, amit tudok végezni, ez is megerősített engem abban, hogy nekem ezt folytatnom kell, és örülök, hogy gyülekezeti lelkipásztor lehetek majd, amikor ez a 6. év is eltelik. Én nagyon fontosnak tartom ezt, hogy fiatalként ne tulajdonképpen maradjunk, ragadjunk bent valahol, vagy ne legyünk nagyon elkényelmesedve, hanem vállaljuk azt a feladatot, amit az Úristen nekünk szánt. Lehet, hogy valakinek tényleg azt a feladatot szánja, sőt biztos, hogy ott maradjon a közelben, hogy Debrecen közelében, hogy tanítson, oktasson, de én úgy hiszem, hogy akinek az az elhívása, vagy az a feladata, a küldetése, hogy egy gyülekezetben legyen az akár kicsi, vagy kicsit nagyobb gyülekezet, az menjen és hirdesse az igét. Ez a lelkipásztori szolgálatnak a legfőbb feladata is. Tulajdonképpen erre tanítottak, erre neveltek bennünket ott a teológián is, és az ott megszerzett tudást kell igyekeznünk kamatoztatni kint terepen, hogy úgy mondjam. Mindenképpen nagyon-nagyon sok tanulással képzelem el. Ugye már régóta szolgáló lelkipásztorokkal fogok tudni együtt dolgozni, Dajka Csaba tiszteletes úrral és Szabó Béla tiszteletes úrral, akik ugye nemrég kerültek be Fehérgyarmatra. Nagyon várom ezt az elkövetkezendő évet, úgy gondolom, hogy nagyon sokat fogok tőlük tudni tanulni, mindenféle tekintetben, prédikáció, a szolgálatok, ugye most már lehet palástos szolgálatokat végezni augusztustól, úrvacsorát osztani, lehet a temetéseken részt venni, mint szolgáló lelkipásztor, a keresztelés sákramentumát lehet kiszolgáltatni, tehát innentől kezdve válik komolyabbá a dolog, ez a segédlelkész évvel. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fogok tudni tanulni Fehérgyarmaton.
1: Gazdag színházi és zenei kínálattal, vidám ünnepi pillanatokkal várja a közönséget az idén 25 éves Vidor Fesztivál Nyíregyházán, ahol augusztus 21-e és 29-e között Demjén Ferenc, a Fall of the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar is fellép, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve, közölte a szervező Móricz Zsigmond Színház. Közleményük szerint 19 helyszínen több mint 120 produkciót kínálnak, köztük a hazai vígjáték termés széles spektrumát, irodalmi ingyenségeket, gyermekműsorokat és számtalan színes kulturális és szabadidős programot. A programok többsége ingyenesen látogatható. A jubileumra megújították a fesztivál arculatát is, a Vidor eredeti jelképét a városi és a térségi identitást erősítő motívumokkal egészítették ki.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Vojtina Bábszínház bezárta 2025-2026-os 50. évadát. Májusban új fesztivált indítottak útjára. Idén zajlott a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó, melynek záró eseményén 30 színjátszó csoport vett részt. Láposi Terka igazgatóval Tóth Emese beszélget.
2: Mondhatom, hogy egy kicsit fele más évadot zárt most a Vojtina Báb Színház, hiszen az 50. évadát zárta, az első felét az évadnak még Anikó vitte, a második felét pedig már te vitted, Terka. Így aztán mondhatom, hogy meg volt osztva a munka is.
3: Igen, fele más, de nagyon nem értelemben fele más, mert a Vojtinában még nem volt ilyen, hogy több mint 30 éves vezetés után Anikó átadta nekem, mert az önkormányzat engem bízott meg azzal, hogy folytassam a színház vezetését, és érdekes volt ez az átadás, átvétel is, hogy hogyan történik meg egy ilyen nagymúltú, mert azért mégiscsak nagymúlt az 50 év, nagymúltú bábszínházban mit kell átadni és átvenni, úgyhogy egy izgalmas állapot volt. Azután a következő 6 hónap számomra, tehát már a januártól kezdődő, mert be kell lássam ennyi idő után, hogy azért nagy bátorság ma egy intézmény vezetése, és tényleg nagy bátorság, mert folyamatosan olyan változások történnek kultúrában, körülöttünk, világban, amire pillanatokon belül reflektálni tudni kell, és közben meg egy csoport dinamika is változik, ha új vezető lép be az életünkbe, bármilyen szinten, akkor az változást kulminál.
2: Úgyis bátorság, amit mondtál, hogy előtte is azért vezetői pozícióban voltál a Vojtinában?
3: Igen, úgy gondolom, igen, mert amikor valaki teljes felelősséggel birtokol idézőjelbe téve egy kulturális intézménynek a cselekvési paneljeit, feladatait, ütemtervét, költségvetését és minden mást, ami azzal jár, akkor összeadódik a felelősség eleme sok-sok mindenben, tehát beleláttam én eddig is a működésünkben, mert nagyon nagy szeletet vittem, de ez most egy teljesen más struktúra.
2: Voltak, vannak vállalásaid új vezetőként. Melyek ezek, és ezek közül melyek azok, amik már is megvalósultak valamilyen formában?
3: Úgy gondolom, hogy az egy nagyon korszerű szemlélet, nem tőlem, de én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a kulturális intézménynek a struktúrája hogyan könnyíthető meg. Tehát ez egy tervünk, ez egy feladatunk. Nagyon fontosnak tartom az új vállalásoknál, hogy körültekintőek legyünk, és az első az, hogy egy kulturális intézménynek, jelen esetben mi bábszínházunknak, hol könnyíthető meg az intézményi struktúrája. Akkor, amikor érzem, hogy a 38 munkavállaló plusz 7 olyan más jogviszonyban nálunk alkotó vagy dolgozó munkatársunk van, hogy mindenkinek egészséges, egyértelmű munkavégzésében egy harmóniát hozó és képességének megfelelően feladatokat ellátó intézmény legyünk, és ez biztos, hogy a jövőben változni fog, mert már tettünk változást vezetőtársammal, Vajlong Judittal, aki az igazgató helyettesem januártól, és nagyon szeretek vele együtt gondolkodni, hogy hogyan lehet könnyíteni még jobban a szervezői feladatokban, például, hogy lássuk át jobban az életkori besorolásainkat, hogyan lehet akár a bérletrendszerünkben még jobban átláthatóan dolgozni, hogyan legyen majd az online jegyértékesítésben még átláthatóbban, egyértelműbben dolgozzunk, hiszen 4 játszóhelyünk lett 2023 második felétől, és most látunk rá igazán ebben az évadban, és kimondottan a második felében arra, hogy egy-egy játszóhely mekkora létszámot bír el, mekkorát bírna el optimálisan, és mi ezt hogyan telítettük meg, vagy nem. És itt nem a számosságok lesznek fontosak, de ezek fémjelzik azt, hogy mennyire tudunk hatékonyan dolgozni, és hol tudunk időt felszabadítani, mondjuk a színészeinknek pihenésre, kell, mert muszáj, vagy teljesen más háttér szakmáknak, mint a műszakos munkatársainknak, akik borzasztó leterheltséggel vannak most pontosan a négy játszóhely miatt, de éreztük és tettünk lépéseket arra, hogy bővítsük valamilyen módon a létszámot. Tehát erre gondoltam, amikor mondtam, hogy az intézményi struktúrának a könnyebb szervezéséért tennünk kell, és több egységünkben ezt meg kellett tenni. A másik nagy vállalásom úgy gondolom, hogy a bizalmi alapon való működésben hogyan tudunk egymásra rálátni a munkánkban, és hogyan tudunk egymásnak szinte mindennapos visszajelzést adni arról, hogy hogyan dolgozunk. Nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom a világunkban, hogy a diskurzust ne csak hangoztassuk, hanem tényleg tegyük meg, hogy lojálisak vagyunk, egymással tudunk beszélni, és beszéljünk, szakmáról főleg, és hogyha bármi történik az életünkbe, eseményre gondolok, valamit klasszul megcsináltunk, mert százszor játszottuk, vagy látjuk, hogy ki milyen módon tud teljesíteni, azt jelezzük vissza. Hát erre is gondoltam ebben az évadban, illetve az, hogy az életkori ollót nyitottuk, nem is akárhogyan, hogy az ifjúság felé és a felnőtt életkorra is nyitottunk előadásokkal, és ennek a teljesítését merem mondani, büszkén vállalhatjuk, mert olyan nézőink voltak létszámban, ifjúság, egyetemista, felnőtt nézőink, amire tényleg büszkék lehetünk, hisz nem játszottunk még eddig nekik, és most két előadásunk is van, Sárkány király és a Trisztán és Izolda, és az ifjúságból 1190-en jöttek, szabad közönség. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos volt látnunk, és ugyanígy a felnőtt, közel 800 felnőtt nézőnk volt, akik kíváncsiak voltak ránk.
2: Ha már a számokat emlegetted, akkor gyorsan rá is térnék erre, hogy a számok tükrében hogy néz ki az elmúlt évad.
3: Rengeteg számosságot és számolást végeztünk, pontosan azért, hogy egy objektív képet lássunk. Mi úgy hívtuk ezt, hogy ilyen önreflexió számokat gyűjtsünk össze magunkról, és nagyon izgalmas, hogy 38 munkavállaló van, ahogy mondtam, és 7 más jogszabályban dolgozó, de 72-en dolgoztunk, és ebben nincs benne még a vendégrendezőnk, a zeneszerzőink, tehát az előadásainknak a művészei, ugyanis egyetemisták is dolgoznak nálunk, meg visszatérő zenészeink, hisz élő muzsikával szeretünk dolgozni, ez is fantasztikus, hogy a mindennapokban a humán kiszolgálók, a háttérdolgozók, a művészek milyen módon kapcsolódnak, gyönyörűen kifejezi, nem vagyunk kevesen. Na, a másik, 24 vendégművésszel dolgoztunk, tehát nagyon-nagyon szép szám ez is, és itt nem a sokasága jó, hanem az, hogy nyitott bábszínház vagyunk, és nem egy rendezővel dolgozunk, hanem rendezőkkel, nagy nevű rendezőkkel, akik mindig új és újabb inspirációt hoznak a társulat fejlődéséhez is, meg a forma nyelvvilágához. 6 bemutatónk volt. Volt egy olyan bemutatónk a 6-on túl, amit koprodukcióban állítottunk elő a Lilla Bereg Bábszínházzal, egy babaszínházi előadás, a doboz. 4-szer játszottuk, de nálunk mutattuk be Debrecenbe, mert annyira próbáltuk támogatni ezt a független társulatot, hogy azonnal 4 játékot befogadtunk, és segítettük a színrevitelben is őket. 3 felújításunk volt, és 14 további különböző olyan repertoáron tartott előadást játszottunk, ami megint egy nagyon nagy számosság, mert ha ezt összeadjuk, akkor ez 21 féle olyan különböző előadás, amit folyamatosan az évközben játszottunk, és emellett még ott van a 6 ritus játékunk, ami pedig ünnepi csomópontokra íródott, tehát ez nem lehet sem kevesebb, sem több, ez 6, mert a szüret, az adventi időszak, a Betlehem, a farsangolás, majd utána jön a húsvétolás és a pünkösd. Tehát nagyon izgalmas ennek a jelenléte is az életünkbe, nem csak azért, mert ünnepelünk, hanem azért, mert ezt mi csináljuk. Nem a Vojtina, hanem az országban egyedül még követjük végig a népszokásukra íródott népi bábjátékokkal megélhető, de színházi térben megélhető jelen valóságot. Fantasztikus művészeink vannak benne, autentikusak, és erre is nagyon-nagyon büszke vagyok, és meg is tudtuk oldani, hogy például a jövő évattól már 2 olyan táncosunk van, férfi ember, Májer Tamás és Getző Gergő, aki mindig váltják egymást, tehát néptáncosok. Jeremiás Ádám fantasztikus, prímás, és ő a mi zenészünk a ritusban, és van 3 hölgy, Kapusi Orsó, aki gyönyörűen énekel, de ő is néptáncos, van Magi Kriszti, aki az egészet összefogja, ő koordinálja, néptáncosból lett bábművész, tehát autentikus, és és szeptember pedig nálunk lesz majd Ötvös Barbara szintén néptáncos, tehát így lesz egy igazi rítusjáték csapatunk, tehát amikor már végre a rítusjátéknak is van egy állandó társulata, és hát az, ami még nagyon fontos számunkra, és biztos, hogy hallgatóinknak is, 530 előadásunk volt, nagyon szép szám, és ebből, amire szintén büszkék vagyunk, ez 492 saját, 10 táj, tehát 10-szer mentünk táj előadásokra, utaztunk, és 28 vendég előadásunk volt. Na most, ami még fontos, a sajátos nevelési igényű gyermekeink is voltak szép számmal, 19 alkalommal, 6 előadásunkból tudtak válogatni, és ez szuper. 346 gyerek, 84 kísérő. Nagyon büszkék vagyunk erre is, hogy nem csökken évről évre a szám, mert fontos számunkra pontosan azért az esélyegyenlőség megteremtésében, hogy be tudjuk őket úgy fogadni, hogy mindennel támogatást kapjanak tőlünk. Bérletes előadásunk az 530-ból 306 volt, hát ez fantasztikus, nagy, erre is büszkék vagyunk. 42 ebből a Lázár Ervin program, ami nem a bérletesből, hanem az 530-ból. Ez meg azért fontos, mert ezzel a 42 előadással 5230 gyermek láthatott bármilyen előadásunkat, úgyhogy ő azért nem fizetett belépőt, tehát ingyen, alanyi jogon jött hozzánk színházat nézni, és ami itt nagyon fontos a Lázár Ervinnél, ami szokatlanság volt benne, hogy Sárospataki tankerület is jött, és minket választott a Kisvárdai tankerület is 10 alkalommal. Ide utaztattak negyedikeseket. Hát erre tényleg azt mondom, hogy szenzációs, mert az, hogy a mi három tankerületünk, Debrecen, Berettyóújfalu és Hajdúböszörmény is itt volt, ez meg nagyon nagyszerű, tehát a Lázár Ervin program nálunk is jól működik a Vojtinában. Amit még talán szívesen megosztok, és azért az érdekességért mondom, hogy mind a négy játszóhelyen nagyon magas számmal tudtunk játszani, és ezzel tudjuk bebizonyítani magunk fele is, és a város fele is, hogy a négy játszóhely kihasználtsága mind mentálisan, mind szakmailag nagyon-nagyon jó. Miért? A kamaraterembe, ahol 50 férőhelyes a termünk, 6500-an voltak. Ugye, hogy gyönyörű? Ez azt jelenti, hogy nagyon sűrűn játszok a kamarajátékainkat, mert igény van rá. A nagy teremben, a Kálvin téren 134 előadásunk volt, és 18000 gyermek ült be. Ugye, hogy mekkora száma? Gyönyörű. A pódiumterem is nem alul teljesítő, a pódiumtermünkben 10300 gyermek nézett meg 94 előadást. Ugye szép? Gyönyörű. Igen, és akkor a rítusjátékaink. 2900 gyermek jött a rítusra. Na, ez is csoda, hogy kíváncsiak arra, hogy a jelen valóságban hogyan élünk meg népszokásokat. Gyönyörűek a számaink. És összesen, hogy akkor mennyi nézünk volt? 41969. Ez mind gyermek és a kísérők. Ez jó. Ez tart minket szerintem fiatalon, hogy igen, mindig lesz gyermekség, fiatalság, kíváncsiak ránk. A felnőttek szerintem nagyon-nagyon megtisztelő számunkra, hogy 800-an jöttek. Tehát van mit folytatnunk.
1: Kedves hallgatóink, a Vojtina Bábszínház bezárta 2025-2026-os 50. évadát. Láposi Terka igazgatót hallották, a riporter Tóth Emese volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 26. fejezetének 18. verséből hallgassuk meg. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ügyeljünk arra, hogy soha ne vegyék tolakodásnak bizonyságtételi szándékunkat. Nincs jobb annál, mint amikor felkeltettük mások érdeklődését Krisztusi életvitelünkkel. Éljünk úgy, hogy legyen meggyőző és vonzó mások számára az Úrra mutató hitéletünk. Bizonyságtételünk kivétel nélkül mindig bibliai igéhez kapcsolódjék, de lehetőleg ne sok idézetet használjunk. Ne dicsekedjünk régi életünk bűneivel. A bizonyságtételek gyakori hibája, hogy hosszan és alapos részletességgel taglalják, hogy milyen volt a régi életük. Ne dicsekedjünk az új életünk eredményeivel, mivel nem magunkra kell a figyelmet irányítanunk, hanem Krisztusra. Bizonyságtételünk legyen mindig tömör. A részletekre úgyse fognak emlékezni, csak elterelnék a figyelmet a lényegről. Fontos, hogy a terjedelem ne legyen hosszabb 8-10 percnél. Ne beszéljünk túlságosan kritikusan sem magunkról, sem másokról. Ne használjunk kánaáni nyelvet. Vannak olyan kifejezések, amiket csak az egyházi emberek értenek, igyekezzünk inkább a közérthetőségre. Tudjuk, hogy aki Krisztusban van, az új életet nyert, az új teremtés. Arról kell tehát szólnunk, mit tett velünk, ami áldott megváltunk, az Úr Jézus Krisztus. A bizonyságtételben konkrétan és határozottan föl kell ragyogtatni az egyetlen megoldást. Mondjuk meg mindig becsületesen az igazat, hogy rajtunk bűnösökön csak Jézus Krisztus segíthet. Soha ne feledjük el, hogy az embereknek nem ránk van szükségük, hanem Jézus Krisztusra. Bizonyságtételünk akkor lesz Isten előtt kedves, ha imádságos szívvel mindenben a Szentlélek jelen való erejére támaszkodunk, és az Úr Jézus Krisztus szabadító kegyelmét állítjuk a középpontba. Őt dicsérjük és magasztaljuk, az eredményességét pedig teljes mértékben Urunkra bízzuk. A mai égemagyarázat a Budapest-Pestújhelyen szolgáló Trencsényi László lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Az országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Aba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló is, ezt mondta Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülése után. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladat ellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról. Az országgyűlés keddi napi rendjén szerepel a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amiről szavaznak is a képviselők. Hallerné Nagy Anikó ismertette, az országgyűlés megkezdi a szakképzésről szóló törvény módosításának és a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat tárgyalását is. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges intézkedésekre hívja fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, fokozott figyelmet kérve minden munkáltató és munkavállaló részéről a következő időszakban. Kátai Németh Vilmos posztjában kiemelte, az extrém meleg hatásai főként a keringési és hőszabályozó rendszert érintik, ezért rendkívül fontos a megelőzés. A tartósan magas hőmérsékletek miatt a munkahelyeken a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérséklet 14-16 Celsius fokos ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával. A tárcavezető kifejtette, munkaszervezéssel biztosítani kell rendszeres pihenő idő beiktatását a környezethez képest hűvösebb helyen. Segíteni kell a munkavállalókat, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a hőséghez, rövidebb munkaperiódusokat és hosszabb munkaközi szüneteket tegyenek számukra lehetővé, hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 39 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy Magyarországon élnek édesvízi medúzák? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, hiszen hamarosan itt lesz velem az éterben Abonyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, és mesél ezekről a rejtett életmódot folytató élőlényekről.
2: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, az első észlelés az 1960-as évekből van, drága menti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó hisztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőle.
1: És azt tudták, hogy ma Magyarországon, ha rangsort kellene felállítani, akkor a dohányzás és az alkoholfogyasztás vezetne a drogfogyasztással szemben? Az pedig még megdöbbentőbb, hogy egyre gyakoribb probléma ez serdülőkorban, ahol bizony a nagy ivászat, a rendszeres alkoholozás növekvő tendenciát mutat. Többek között ezt is gorcső alá veszem majd dr. Demeter Ildikó pszichiáterrel.
3: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az édesvízi medúza a kínai Jangtze vízrendszerből származik. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai nemzetközi együttműködésben foglalkoztak, mint kiemelt inváziós faj ökológiájával és az elterjedés észleléséhez kötődő társadalmi ismertséggel. A People and Nature folyóiratban megjelent új tanulmányuk jelentős hiányosságra hívja fel a figyelmet. A faj jelenléte Európa szerte jól dokumentált a tudomány számára. A lakosság, például így a magyar lakosság, alig ismeri, ami akadályozhatja a korai előjelző rendszerek és esetleges beavatkozási lehetőségek kialakítását. A további részletekről Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
2: Volt egy 17 ország részvételével tervezett kérdőíves felmérésünk, ami pont arról szólt, hogy a közösség társadalom értesült-e arról, vagy tud-e arról, illetve mit tud arról, hogy édesvízeinkben élnek medúzák. mindenképp szögezzük azt le, hogy nem őshonos fajról van szó, hanem egyetlen egy invazív faj, illetve annak több genetikai formájáról van szó, ami kínai származású, tehát semmiképpen sem őshonos, viszont Magyarországon sem először fordul elő, hanem már régóta jelen van vizeinkben.
1: De honnan kerülnek ide? Tehát ezek is akvaristák által kerülnek be hozzánk, vagy teljesen más útvonalról?
2: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, hát az első észlelés az 1960-as évekből van, dráva menti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó hisztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegek.

0: kitartó képletszerű formája, egy Podopisza nevű képlet, illetve van neki egy polip formája. Úgy kell elképzelni, hogy az ajzathoz egy kis lerögzült nyúlvány, igazából aki sohasem látta az belenyez a mikroszkóp, akkor sem gondolná, hogy egy medúza formáról van szó. Tehát ez az a két képlet, ami valószínűleg alkalmas arra, hogy messzebb távra is terjeszthető legyen, tehát minden bizonnyal, vagy feltétlenül nem a medúza törékeny formája lesz az, amelyik terjesztő.
1: Ugye az önök számára, a tudósok számára teljesen ismert ez a medúza, de a lakosság tudja egyáltalán? Mert ha jól tudom, egy nagyon rejtetten terjedő fajról van szó.
0: Igen, a média azért most már egyre gyakrabban posztol arról, vagy ad hírt arról, hogy magyarországi vizekben is előfordul. Számomra az meglepő egyébként, hogy Magyarországon még mindig van olyan, aki nem hallott az édesvízi medúza magyarországi jelenlétéről. Pontosan ez a felmérés arra vonatkozott, hogy mit tudnak az emberek, fölismerik-e, mit párosítanak a medúzáról megmutatott képpel kapcsolatban, tudják-e a tudományos nevét. Igazából az derült ki, hogy nagyon nagy százalékban, tehát közel a megkérdezettek fele nem volt tisztában a hajjal, nagyon sokan tengeri élőlényként jöttek le, nagyon sokan veszélyesként tekintettek rá, kifejezetten akkor, hogyha olyan képet mutattunk, ahol tömegesen fordult elő.
1: Igen, mert ugye a filmekben sokszor azt lehet látni, hogy medúza csípés történik. Gondolom a laikusok ebből indultak ki, hogy veszélyes a medúza.
0: Igen, ebből indultak ki, tehát nagyon sokan azért kecsesnek írták le, tehát olyan szavakat társítottak a fajhoz, ami nem jelent veszélyt. Ez egy nagyon pici medúzafaj, nagyjából aki fejlett egyet is 100 forintos, 200 forintos maximum méretű. Hogyha valaki vizeinkben látja, ez jobbára nyáron fordulhat elő, nyugodtan megpróbálhatja egyébként kiemelni kézben, tehát ilyen szempontból abszolút veszélytelen.
1: Invazív fajnak számít, de ha jól tudom, van pozitívuma is annak, hogy a vizeinkben megtalálható a medúza.
0: Én közvetlenül pozitívumot nem tudnék kiemelni. Invazív fajról van szó, tehát terjedő fajról van szó. Ami egyébként a tudomány számára ismert, hogy a polip formából a medúza formára való váltásnak vannak környezeti feltételei. Az egyik alapvető feltétel egy bizonyos hőmérséklet, tehát 23-24 fok alatt, tehát hogyha a vízhőmérséklet ez alatt van, akkor a polip formából nem alakul ki a medúza forma. És ugye itt egyből gondoltunk arra, hogy ahhoz, hogy társadalom számára közismert legyen, ahhoz az kellene, hogy sok helyen előforduljon a medúza forma, és ha jelen van a vízben, akkor is ugye észrevegyék. És itt amire még gondolnunk kell, hogyha mondjuk egy víztesten belül él medúza, de nincsen a felszín közelében, akkor sem biztos, hogy észreveszi a társadalom, illetve sok vízben jelen lehet, és egyébként ez még mindig egy feltételezésünk, hogy a polip forma egyébként sokkal elterjedtebb lehet, mint a medúza forma.
1: Azért mondtam a pozitívumot, mert hogy olvastam olyan cikket, ahol azért tekintenek a jelenlétére pozitívnak, mert hogy a vizek minősége könnyen kikövetkeztethető belőle, mert hogy az édesvízi medúza az kizárólag kristálytiszta vizekben képes megélni. Akkor ezek szerint ez nem igaz?
0: Én nem mondanám, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízben tud megélni. Nekünk is voltak olyan tapasztalataink, hogy előfordult úgynevezett terheltebb, eutrófabb holtágakban is. Tehát az, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízű Magyarországon egyébként kifejezetten a bányatavak ilyenek, nagy átláthatóságú bányavizek, tehát nem csak abban fordul elő. Itt inkább valami olyasmire lehetne gondolni, hogy bizonyos feltételek meg kell, hogy történjenek ahhoz, hogy észrevegyük a medúzát, illetve a medúza forma kialakulás lehet inkább a limitáció, nem pedig maga az, hogy milyen annak a víznek például az átláthatósága vagy a tisztasága.
1: Ha mondjuk el szeretnénk menni medúzaleste, akkor hova mehetünk? Tehát merre induljunk? Hallottam a Budapesttől nem messze fekvő mesterséges tóról, mint a Palatinus-tó vagy az Omszki-tó, de ugye a bányatavakat mondta, hogy ott általában előfordulnak.
0: Igen, ami észlelésünk, például a Győrői falu, Abda környéki bányatavak voltak, de ha jól emlékszem, a Hegyeshalmi bányatóban, vagy az Árpándi bányatóban is előfordulnak, azt azért szögezzük le, hogy a legtöbb bányató nem közvetlenül látogatható. Igazából az, hogy hol fordulnak elő, egyre gyakoribbak egyébként, tehát a dunamenti holtágokban is, illetve dunamenti állóvizekben is egyre gyakoribb előfordulás tapasztalható. Azért visszakereshető, hogy éppen hol látták utoljára

0: a medúzát. Nekünk pontosan ennek az észlelési adatok gyűjtésére indult egy közösségi tudományos programunk, amit úgy hívnak, hogy DÖME. A DÖME rövidítés a Duna menti ökoszisztémák megfigyelését és elemzését jelenti. Tehát, hogyha valaki rákeres a DÖME, illetve a medúza szóra, akkor meg fogja találni azt a honlapot, ahol megpróbáljuk összegyűjteni ezeket az észlelési adatokat.
1: Ugye mondta, hogy invazív fajnak számít. Van valami, ami miatt tarthatunk? Tehát, hogyha mit tudom én, túlságosan elszaporodik, akkor okozhat-e valami problémát az ökoszisztémában, a környezetében? Tehát például táplálék konkurencia van-e?
0: Igen, tehát a probléma az pontosan ez a medúza előfordulástól, hogy konkurenciát jelent. Tehát az ő táplálkozása az a pici mikroszkopikus állati szervezetek, az úgynevezett zooplankton, és hogyha ennek a fogyasztása ugye bekövetkezik, akkor ők, mint fogyasztók nem tudják fogyasztani a mikroszkopikus növényi szervezeteket, a fitoplanktont, és ennek lehet egy olyan hatása, hogy a medúza jelenlét elősegíti az algák felszaporodását, és algavirágzás gyakrabban fordul elő medúza jelenlét mellett, tehát egy ilyen közvetett negatív hatása lehet a medúzának.
1: Tehát magyarán akkor a biológiai egyensúlyt azt föl tudják borítani, nem kicsit?
0: Igen.
1: Mit tudnak önök tenni? Rejtett életmódot folytat, nehezen lehet észrevenni, legalábbis a laikus nehezen tudja észrevenni. Mit tudnak önök tenni ellene?
0: Ellene tenni azt merném mondani, hogy nagyon nem tudunk mit tenni. Tehát amit most elpillanatban próbálunk, az az, hogy az észlelési adatokat rendszerezve gyűjtsük. Tudjunk róla, hogy hol fordulnak elő rendszeresen, és amint mondjuk van egy térképünk, hogy mik azok az édesvizeink, milyen típusú édesvizekben, mikor fordul pontosan elő, akkor azokat az adatokat fogjuk tudni tovább elemezni, megérteni, hogy például melyik folyómenti kikötőben fordul elő, miért abban a kikötőben fordul elő, tehát igazából lekövetni tudjuk a jelenléti terjedését. Illetve utaltam már arra, hogy maga a rögzült poliformából a medúza forma kiváltása az egy kulcs lehet az észlelésben. Az egyik fő probléma napjainkban a klímaváltozás, felmelegedés, egyre gyakrabban előforduló nyári hőhullámok. Hát ezek biztosan szerepet játszanak abban, hogy a vizek felmelegedése kiváltja a medúza forma gyakoribb előfordulását, és valószínűleg ezért is nő az észlelések száma egyébként Magyarországon is.
1: Európában egyébként hol találkozhatunk medúzával?
0: Európában, tehát ugye 17 ország részvételével zajlott ez a felmérés. A legtöbb szakszit Németországból, azott egyébként Magyarország környező országaiból is, tehát Horvátországból, Szerbiából. Tehát én azt mondanám, hogy az európai vizekben általánosan előfordulhat.
1: Tehát, hogyha jól értelmezem, és itt a beszélgetésünk elejére is a tartalmára visszautalva, önöknek, kutatóknak az a legfontosabb feladata most jelen pillanatban, hogy a lakosság ismerje az édesvízi medúzát, és fölismerje. Mert hogy akkor önök látják, hogy hol található, mennyire terjed ez az invazív faj, és hogy be tudjanak avatkozni, hogyha mondjuk valahol nagyon nagy mértékben elterjednek, mert akkor ott ugye, ahogy beszéltük, a biológiai egyensúlyt fel tudják borítani.
0: Igen, tehát a legfontosabb válasz még egyébként az előző kérdés az az lenne, hogy tehát Európában mindenhol előfordul, Olaszországtól teljesen Finnországig és Spanyolországtól Oroszországig, tehát általánosan előfordul a faj. Itt a beavatkozási lehetőséget ugye nem tudnám pontosan megmondani, hogy mit tudnánk tenni mondjuk a medúza hatásának kiküszöbölésére. Egyrészt nem véletlenül jelenik meg, tehát hogy azt azért ne felejtsük el, hogy már önmagában egy megbillent ökológiai egyensúlyt jelezhet a fajnak a jelenléte. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy egy teljesen stabil, változatlan rendszerben megjelenik egy medúza, hanem lehet, hogy pontosan azért jelenik meg, mert az a rendszer változik. Ebből a szempontból is nézhetjük, viszont azt tudatosítani, hogy jelen van a medúza, és hatással van a vízi ökoszisztémáinkra, ehhez szükséges az, hogy igenis tudjunk az előfordulásáról, a társadalom tudjon róla, hogyha látja, akkor felismerje, és mi pedig nagyon örülnénk neki, hogyha a közösségi tudományos programokon a DÖME-n keresztül elérnének minket, rögzítenék az előfordulás helyét, és mi a későbbiek folyamán ezeket az adatokat tudományos szempontból fogjuk tudni tovább elemezni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe, tudatták a sajtó képviselőivel a létesítménnyel tartott helyszínbejáráson. A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsony vizes állapotok négy fokozatból már a harmadik szerint működnek az atomerőművi blokkokhoz, a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk. Az eseményen elhangzott, normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították. Az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkiviteli műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz, ismertették a helyszíni bejáráson. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. A politikus közleményében azt írta, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátás biztonság megőrzésére. Az alelnök zárásként azt írta, az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Új szakmai ajánlás dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amely gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi intézményeknek, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint az intézmények zavartalan működését. A központ a honlapján azt írta, a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok jelentős egészségügyi kihívást jelentenek, de a tartós hőség nem csak a lakosság egészségét veszélyezteti, hanem fokozott terhelést ró az egészségügyi ellátórendszerre is, különösen a fekvőbetegellátó intézményekre. A magas hőmérséklet növeli a hőséggel összefüggő megbetegedések, a sürgősségi ellátások és a halálozások kockázatát, miközben az egészségügyi intézmények működését is jelentősen befolyásolhatja. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által a fekvőbetegellátó intézmények számára készített szakmai ajánlása egységes keretet biztosít a hőhullámokra való felkészüléshez, a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekhez, valamint a hőség szezon tapasztalatainak értékeléséhez. Az ajánlás célja, hogy támogassa az egészségügyi intézményeket a hőhullámok egészségügyi, működési és betegbiztonsági kockázatainak megelőzésében. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6%-kal 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában. 9167 ember vesztette életét, 3,1%-kal 291-jel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-jel szemben 3377 fő volt. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb a Közép-Dunántúlon következett be. A KSH közölte azt is, hogy 4942 pár kötött házasságot 8,9%-kal, 403-mal több, mint egy évvel korábban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhőszáraz idő várható, az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról.
2: Most egy ilyen nagyon banális dolog jutott eszembe, mert ugye vannak azok a medúzák, amelyek meg sós vízben élnek, ugye tenger, óceán, stb. Körülbelül egy éve készítettem, vagy másfél éve egy interjút arról, hogy egyre sósabb a Balaton víze. Természetesen itt nem olyan sóságra kell gondolni, mint a tengerek vagy az óceánok. De hogy ez előfordulhat 100-150 év múlva, hogy mondjuk Magyarországon olyan medúza megéljen a vizeinkbe, ami mondjuk a tengerekben és az óceánokban?
3: Én nem tartanám ezt valószínűnek, tehát azért a sós víz koncentrációja az nagyon jelentős, és itt azért nem csak egy-egy paramétert emelnék ki, nem csak a vízmérsékletet, nem csak a sótartalmat, hanem például maga az a közeket nem véletlenül fordul elő csak állóvízben, vagy nagyon-nagyon lassan folyó vízben, tehát ez a fizikai környezet nagyon fontos ahhoz, hogy a medúza pumpáló mozgását végezni tudja, aztán a csápjait kitárva és igazából mozdulatlanul süllyedjen a víztérben, és úgy tudja az állati mikroszervezeteket elkapni. Tehát én nem tartom valószínűnek, hogy tengeri medúzák lepnék el a magyarországi vízeket.
2: Ha az európai előfordulását nézzük, és Magyarországot nézzük, akkor Magyarország milyen helyzetben van édesvízi medúzák elterjedése szempontjából? Tehát vannak olyan európai országok, ahol sokkal nagyobb mértékben vannak elterjedve ezek a fajok? Vagy ez a faj?
3: Igazából akkor észleljük a fajt, amikor tömegesen fordul elő. A tömeges előfordulás az időnként megjelenik Magyarországon is, más országokban is. Azt tudjuk, hogy mindenhol, minden országban jelen van, természetesen nem minden vízben, de nagyon sok vízben jelen van, és azt is feltételezzük, hogy a polipforma például sokkal elterjedtebb, mint a medúzaforma. Tehát így összehasonlítani az országot, hogy itt medúzásabb a bakavizek, máskor nem, ezt így nem tudnánk közvetlenül megtenni.
2: Gyorsan szaporodó lényről van szó? Tehát, hogy egyáltalán el lehet-e tüntetni a vizekből? Mert ugye vannak olyan inváziós halfajok, amelyeket már képtelenség lenne eltüntetni. Tehát biztos, hogy nem tudják a vizeinkből teljesen eltüntetni őket.
3: Én is biztos vagyok benne, hogy a medúzát sem tudnánk teljes egészében eltüntetni. Nagyon-nagyon tipike, mikroszkopikus pár milliméternyi kis polipormát kellene keresni. Például a tavakban lógó fák gyökérzetén, például tipikusan előfordul a medúza, vagy sokszor ott érdemes keresni. Nem ismerek jelen pillanatban olyan beavatkozási lehetőséget, amivel specifikusan a medúzát lehetne csökkenteni. Ugye nem véletlenül fordul elővizeinkben, és igazából itt a vele való együttélés lehet az egyik megoldás.
2: Döbbenetes egyébként. Találtam olyan cikket, ahol kifejezetten ajánlót írnak, hogyha szeretnénk medúzavadászatra indulni, akkor hova menjünk? Mely helyekre menjünk, ahol biztosan találkozhatunk medúzákkal, és mondjuk együtt is úszhatunk velük?
3: Én örülök, hogyha ilyenek vannak, és egyébként az a mi szempontunkból is lehet egy cél ezeket célirányosan összegyűjteni, ezeket a posztokat. A Döme felületén az észlelési adataink elérhetőek. 2024-ben indult a Döme projekt, és igazából a tavalyi évben készült el a honlapja. Az idei nyári szezon lesz az első, amikor már él a honlap, és aktívan feltölthetőek az adatok. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy nőnek az előfordulási adatok. A honlap egyébként nem közvetlenül gyűjti az észlelési adatokat, hanem a természetbúvárok által nagyon jól ismert iNaturalist oldalra fog átirányítani, és ott a szükséges licenszbeállítások után lesz lehetőség arra, hogy a társadalom által feltöltött adatok megjelenjenek a mi adatbázisunkban is, és utána pedig a honlapon a térkép elkészülhessen.
2: Én akkor csak azt tudom ajánlani az embereknek, hogy keressenek rá, és menjenek el akkor azokra a helyekre, ahol édesvízi medúzákkal találkozni lehet, és utána viszont ezt jelezzék önök felé. Tehát, hogy bővüljön az a térkép, hogy minél több adatuk legyen.
3: Igen, nagyon szépen köszönjük, és hát a Döme projektnek ugye Facebook oldala is van, ami megint csak most fog aktivizálódni, és szeretnénk, hogyha nem csak az adatokat rögzítenék, hanem ezeket a posztokat, tehát hogy hol fordul elő, vagy mik voltak az észlelés körülményei, ezeket nyugodtan a tömének a Facebook oldalára például töltsék fel.
2: A felelős állattartás az hagy némi kívánnivalót maga után Magyarországon.
3: Az a szerencse egyébként még, hogy azért tartani nagyon nehéz a medúzát. Mi is laboratóriumban próbálkozunk a polipformának a keltetésével, tehát hogy változzon át medúzával. Ha valaki egyébként összegyűjti a medúzákat, akkor egy pár napig fogja tudni életben tartani, mondjuk egy akváriumban, de hosszan nem fogja tudni életben tartani őket. Még hogyha kapnak zooplankton táplálékot, tehát akkor is maga ez a nagyon pici akváriumi környezet nem alkalmas arra, hogy bárki otthon tart a medúzákat.
2: És a kerti tóba tartaná?
3: Hát ha megjelenik magától, akkor az élőhely az alkalmas arra, hogy a medúza előforduljon. Egy nagyobb kerti tóba egyébként el tudom képzelni, hogy előfordul.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az édesvízi medúzákról hallhattak.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdeztem.
4: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tünetek, úgymond intoxikációs tünetek, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig, illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okozta, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglevezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, De természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért az az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
2: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
4: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint más, hogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű személy, de a játékszenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
2: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
4: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
2: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. Na most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
4: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett volna, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám, pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal. De a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírül sincs minden esetben korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
2: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
4: Tulajdonképpen mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
2: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
4: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképp a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett absztinens. Az absztinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Demeter Ildikó pszichiátert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni,
7: minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomon követési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
6: Az időjárásról.
7: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
6: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katárt hallják. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy vajon sikerül-e a nyári szünetben a gyerekeknek megtartani a digitális egyensúlyt. Számos tanulmány készült már a túlzott képernyőhasználat káros hatásairól. A képernyőhasználat azonban a vakáció során még jobban megemelkedett, hogyha nem figyel a szülő. A legfontosabb az odafigyelés és a példamutatás, mondja Balogh Beáta, a klinikai szakpszichológus. Vele beszélgetünk a mai Európa Szalonban.
2: Ha én a szülőként eltűntöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk, tartsanak velünk!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, többször beszélgettünk már itt az Európa Rádióban, többször szóba került a gyerekek, fiatalok túlzott képernyő használata, de a nyár kapcsán én azt gondolom, hogy erre újra ki kell térni, mert talán a nyár sajnos sok gyereknek még nagyobb teret ad arra, hogy több időt töltsön a képernyő előtt, a telefonja előtt, vagy akár a közösségi oldalak előtt. Erről beszélgetünk majd a mai vendégemmel, Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Valóban így van, hogy a gyerekek, fiatalok nyáron többször nyúlnak a telefonjukhoz, többször mennek esetleg fel közösségi oldalakra, vagy különböző weboldalakra?
2: Azt gondolom, hogy nehéz erről így egyértelműen nyilatkozni, hiszen sajnos ma már ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy iskolaszünet van, vagy nincs iskolaszünet, a gyermekek nagyon sok időt töltenek internetes közegben. Talán a nyár annyival rosszabb, hogy nincs meg az a napi struktúra, hogy legalább iskolába kell menni, és legalább az iskolai időszak valamennyire kiesik ebből. Tehát feltételezzük, igen, hogy jóval több időt töltenek ezeken a hálózatokon, de talán ennek nem csak maguk a gyerekek az okai. Nyilván nem felmentve őket, de én mindig a szülők felelősségét hangsúlyozom. Tudom, hogy a szülőknek nyáron is dolgozni kell, kevés a szabadság, nem mindenkinek van nagyszülő, rokon, aki tud vigyázni a gyermekre, és ilyenkor óhatatlanul, kényszerűen jó lehetőségnek tűnik ugye az elektromos gyerekpásztor, tehát addig is legalább tudják, hogy otthon van a gyerek, úgymond fizikai biztonságban van, de sokszor nem gondolnak arra, hogy az online tér az nem mindig biztonságos.
1: Az online térben nyáron egyébként könnyelműbbek lehetnek a gyerekek? Elég sokszor halljuk, ugye, hogy mondjuk meggondolatlan posztokat tesznek fel a közösségi oldalakra, vagy ugye elszaporodtak azok, hogy mémeket gyártanak a különböző osztálytársakból, ismerősekből, tehát, hogy konkrétan itt az online zaklatás is megjelent egyre gyakrabban a gyerekeknél. Nyáron esetleg ezeknek is nőhet a száma?
2: Azt gondolom, hogy ez nem a nyárral függ össze. A kockázatos viselkedésnek a megjelenése az már 13-14 éves kortól kezd kicsúcsosodni. Sajnos ugye ez is egyre alacsonyabb életkorra tolódik, ahogy egyre korábban kapnak a gyermekek okostelefont, ahogyan akár a szülők sem veszik figyelembe, hogy korosztályi kötöttség van például ahhoz, hogy a Facebookon vagy a TikTokon hány éves kortól lehet megjelenni egy gyermeknek, és én tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő segíti hozzá egyfajta csalással, hogy akár egy 9 éves gyermek is már rendelkezhessen Facebook profillal, vagy ne adj Isten, Insta sztár lehessen. Szóval, hogy ez nem időjárás és iskolaszünet függő, hanem egyrészt a környezet, elsősorban a szülők hatása, másrészt pedig a gyermekek idegrendszerének fejlődési sajátosságaival függ össze. Hiszen az idegrendszer felnőttkori érettsége az leginkább a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére alakul ki teljes mértékben, akkor a stabilizálódik, tehát addig a kockázatkereső magatartás tulajdonképpen teljesen természetesnek számít, hiszen ezek a fiatalok nincsenek annak a képességnek a birtokában, hogy beláthassák, előre láthassák teljes mértékben a magatartásuk következményeit, nagyon nehéz a döntés teljes mértékben kontrollálni, szóval, hogy nincsenek ezeknek a képességeknek 100%-ban a birtokában, és ezért hajlamosabbak ugye elcsúszni ezek felé, a veszélyes magatartások felé.
1: Ez az életkor egyébként korábban is ilyen 20-as évek vége, 30-as évek elejéig tartott ez a szakasz, vagy ez is tolódik?
2: Igen, azt mondhatjuk, hogy ez is tolódik. Ha belegondolunk, hogy ugye Magyarországon 18 éves kor a jogi érettség, a felnőtté válásnak a határa, az Egyesült Államokban ez 21 éves kor, tehát ott mintha egy kicsit jobban közelítene a biológiai érettséghez ez a határ, de valóban, ahogyan változik az életünk, változnak a generációk, ugye erről is korábban sokat beszélgettünk már, hogy sokkal tovább maradnak bizonyos szempontból gyerekek az emberek, tehát kitolódik a felnőtti érés határa biológiai értelemben és főleg érzelmi és társadalmi értelemben, viszont a technika használata, illetve annak a fejlődése meg olyan mértékben gyorsul, hogy sajnos már a szülői korosztály sem nagyon tudja követni, és hogy ebből a kettőből adódik az, hogy érzelmileg sokkal éretlenebbek a mai fiatalok, és tolódik egyre inkább, ugye most már a 30-as évek elejét mondjuk, ennek a stabilizálódása. Tehát korábban, amíg nem volt ennyire technikai lehetőség, amíg az emberek kevesebb tudással rendelkeztek, inkább ugye a szabad kézi munka volt ugye a fő munkaerő, és korán kezdtek el dolgozni mondjuk a fiatalok, a gyerekek, akár a földeken, egészen másképp és gyorsabban kellett érzelmileg is megérniük, mint a mai fiataloknak, akiket ugye gyakran azt mondjuk, hogy mama hotelekben laknak.
1: Nyári szünetre különböző bakancslistákat, program tippeket készítenek elsősorban szülőknek, de van, hogy gyerekeknek is, hogy mi mindent csinál nyáron, pipált ki, és akkor sátrazás, csillaghullás nézés, stb. Arra gondolok ilyenkor, mikor ezeket olvasom, hogy mint a tálcán kínálnánk a gyerekeknek, vagy a szülőknek, amivel a kreativitásukat szerintem akár csökkenthetjük is, hogy nem a gyerek maga találja ki, hogy ó, de jó lenne ezt vagy azt megcsinálni. Kevesebbet unatkoznak a mai gyerekek, mint régen?
2: Igen is, meg nem is. Abban az értelemben sokat unatkoznak, hogy már szemével, vagy nagyon kevés dologgal tudják magukat lekötni, ami részben egyébként valóban a szülők hibája. Másrészt viszont túlzottan el vannak foglalva, és ez egyfajta kiégéshez vezet, tehát hogy már kevésbé motiváltak, kevésbé érdeklődnek a dolgok iránt, mert annyi mindent kellene nap mint nap megjegyezniük, megcsinálniuk, átgondolniuk, borzasztóan leterheltek akár csak az iskola által, szóval ez a kettős hatás érvényesül. De valóban nagyon nagy a szülők felelőssége, ami már nem ott kezdődik, hogy mit csináljunk a gyerekkel iskolaszünetben, és szervezzük meg neki minden percét, hanem talán onnan kezdeném, amikor megszületik egy gyermek, a szülő hogyan fogadja, hogyan kezd el vele foglalkozni, gondoskodni róla, nevelni. Az első nagy problémák akkor jelennek meg, amikor már a gyermek elkezd magától önállóan mozogni, akár négy kézláb, akár már két lábon állva, és hogy nem maradott egy helyben, ahová a szülő lerakja, hogy akkor most egy kicsit ott játsszál a játékaiddal, addig én hadd főzzek, vagy bármi mást intézek el, és hogy nyilván a gyerek

0: magára hagyják, nem egyedül hagyják, hanem csak mondjuk tényleg leteszik, hogy akkor most egy kicsit ő is magába ott próbáljon már foglalkozni, megismerni az őt körülvevő közvetlen világot. Szóval ekkor kezdenek el azon dolgozni, hogy ők mindent a gyerek elé tegyenek, a gyerek helyett tegyenek, megszervezzék az összes programját, nehogy egy picit is unatkoznia kelljen. Pedig az unatkozás egyébként egy nagyon jó dolog, már pedig azért jó, mert a gyerek motiváltá lesz abban, hogy foglalkoztassa saját magát, és elkezdi feltérképezni a környezetét, elkezd érdeklődni dolgok iránt, tehát nem készen kapja ezeket, hanem munkát fektet bele, és majd ugye mindennek van későbbi jövőbeli és társadalmi vonatkozása, tehát ezekből az érdeklődő, magukért tevő gyerekekből lesznek aztán azok a felnőttek, akik felnőttként is ezt teszik. És nem kell mindent a szájukba adni, nem kell megmondani, hogy egy papírt az irodába hogy kell odébb rakni, szóval, hogy önálló, hatékony munkaerővé és határozott önérdeket érvényesíteni és tudó felnőtté válhatnak.
1: Ez az unatkozás egyébként mindegyik életkorban ehhez vezethet? Ehhez a jó értelemben vett későbbi önállósághoz, kreativitáshoz? Vagy mondjuk, mert én úgy emlékszem, azt olvastam, hogy például a kamaszoknál az úgy félig meddig természetes, hogy úgy nem mindig tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor ugye ők a két életszakasz határán, ugye a gyerekkor és a felnőttévelés határán ott egyensúlyoznak, ismerkednek saját magukkal is, és hogy náluk azért természetes az, hogy azért ők úgy sokszor úgy felnőttekként úgy látjuk, hogy semmit se csinálnak.
0: Hát akkor visszautálnék egyrészt az előzőekre, tehát hogy milyen kamasz válik a gyermekünkből, az azért a szülőtől függ. Hogy hogyan hagyta őt fejlődni a kamaszkoráig, nem mellékesen, milyen kapcsolatban, bizalmi kapcsolatban tudott vele maradni. Tehát, hogy hogyan unatkozik az a kamasz, az sem mindegy, de ez a szülő előző nevelésétől, és akár példamutatásától függött. Szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy a gyermeknek kicsikorában a Dante kötet esik a fejére, vagy a pálinkás üveg. Röviden. A másik, ugye a kamaszkor az egy nagyon összetett korszak, ekkor eszméletlen sok változás történik elsősorban a testében, aztán persze a lelkében is, ezzel párhuzamosan, tehát belül a kamasz nagyon el van foglalva, testileg, lelkileg egyaránt, és ez azt jelenti, hogy kevésbé akar a külső ingerekkel foglalkozni. Tehát nem véletlenül szoktak feketébe öltözni ebben az időszakban, mert még a vizuális ingereket is próbálják szűrni, hiszen annyi minden foglalkoztatja őket belülről, hogy a külső ingerek befogadása már túl sok lenne, nem biztos, hogy el tudnák viselni. És az, ami mondjuk egy külső szemlélő számára lustaságnak tűnik, az egyáltalán nem lustaság, hanem ez a fajta védekezés, hogy a külső ingereket kicsit zárjuk ki, hogy a belső dolgokat tudjuk rendezni. És hogy a kamasz unatkozása, meg az, hogy ő egyszerre sok mindent próbál csinálni, vagy éppen semmit, az ennek a dinamikája, hogy egyszerre sok ötlete van, sok mindent akar kipróbálni, mindenbe belekap, aztán ebbe kicsit elfárad, akkor jön ez, hogy akkor ő most csak nézi a plafont, és hagyja áramlani a dolgokat, és aztán ugye ez ismétlődik. Szóval nem mindig az zajlik egy kamaszban, amit mi látni vélünk.
1: Akár kamaszokról, akár gyerekekről, vagy fiatal felnőttekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy itt a képernyő használatnál mindenképp szóba kell, hogy hozzuk az úgynevezett kihívásokat, a challenge-eket, amik én hát úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon elszaporodtak az utóbbi időkben, és azért mondom, hogy felnőttekről is szól ez, mert hogy bizony sok-sok ilyenben akár felnőttek is részt vesznek. Mik ezeknek a pszichológiája? Miért csatlakoznak ehhez fiatalok, gyerekek, felnőttek?
0: Hát először is különböztessük meg a kihívásoknak legalább két fajtáját. Szerintem vannak nagyon aranyos, pozitív kihívás.

0: hatások is, amelyek akár motiváló erővel is bírhatnak pozitív értelemben bármilyen életkorú ember számára. Én emlékszem néhány évvel ezelőtt, mikor először megjelentek ezek TikTokon, Facebookon, Instán, ki milyen platformon ugye van fent, akkor ilyen nagyon jópofa kihívások voltak, például egy slágerre táncolni, és akkor ugyanazt a táncot egy csomó helyen betanulták, előadták, és akkor ebben akár egy verseny is kialakulhatott, vagy hogy most aktuálisat említsek, ugye most volt vasárnap a foci VB döntő, és ugye a spanyolok nyertek, és akkor ezek után megjelentek azok a kihívásnak tekinthető kis videócskák, amiben a spanyol csapat neveiből álló slágerre ott utánozzák az egy-egy focistának a tipikus mozdulatait, és akkor ebből most egy ilyen nagy, én szerintem mondhatom, hogy országok közötti népszerű kis kihívás is lehet, hogy ki tudja ezt jobban megcsinálni. Szóval ezek ilyen jópofa dolgok, az ember örül neki, egy percre feltölti a akár, és aztán megy tovább ezzel a pozitív élménnyel. De aztán megjelentek a borzasztó veszélyes kihívások is, csak néhányat említve. Ugye volt olyan, amikor ilyen mindenféle kis ládákból, gyümölcsös ládákból ilyen ingatag építménytornyot kellett építeni, és hogy arra ki tud felmászni, és persze ebből nagyon sok csonttörés, mindenféle baleset adódott. Erre már a baleseti sebészek is felhívták a figyelmet, hogy ez egy milyen veszélyes dolog, de talán Magyarországon is megjelent ez a szárazon kanálból fahéj evés, vagy volt olyan, ahol ilyen tüzes szimbólumokat kellett ilyen alkoholos dologgal felrajzolni a tükörre a fürdőszobában, azt meggyújtani, és akkor ugye, ha ez egy zárt terület, akkor gyönyörű égési sérüléseket lehetett szenvedni, vagy például voltak saját maga folytogatása, és hogy ezt töltse fel ugye a platformra, és akkor ebből ugye hatalmas nézettségeket lehetett elérni, mindenféle önbántalmazás, vagy mások
1: veszélyesebb, nem veszélyesebb
0: így
1: dolgok.
0: Van, de én azért ide sorolnám azt is, hogy ugye nagy divat most egészségesen étkezni, és akkor ezekről is jelennek meg ilyen videók, hogy hogyan egyél egészségesen, hogy számold a kalóriát, mit tegyél, hogy lefogyjál egyebek, és hogy ezek is egyfajta rossz példát mutatnak, és egyre több ugye anorexiás vagy evészavaros gyerek jelenik meg a rendeléseken, mert hogy, és ami az egyik nagy veszély ezeknek az úgymond kihívásoknak is, hogy olyan következményekkel jár, amit nem vesznek elég komolyan.
1: Tehát ez mondjuk azért lehet, mert egy felnőtt ezt esetleg csak egy kihívásnak veszi, egy fiatal vagy egy gyerek pedig, hogy mondjam, nem tud elszakadni tőle?
0: A felnőtteknél is ugyanilyen veszélyes. És akkor elmondhatnám, hogy mi az a pár tényező, ami miatt belevonódnak ebbe bármely életkorban, és hogy pont emiatt nagyon veszélyes. Ugye az egyik, most elsősorban azért a fiatalokra térnék ki, de a felnőttekre is érvényes ez azért, csak reméljük, ők egy kicsit már idegrendszerileg érettebbek. Tehát, hogy az első az a csoportnyomás hatása, ami pedig a valahová tartozás igényén alapul. Tehát, hogy általában identitás kereső fiatalokról van szó, akik keresik önmagukat, szeretnének valahová tartozni, valamilyen csoporthoz, vagy egy másik egyénhez, és ezért szinte bármit képesek megtenni azért, hogy egy ilyen csoportba befogadják. És mivel sajnos a mai fiataloknál az online és az offline tér már nagy mértékben összemosódik, ugyanolyan fontosak az online kapcsolatok, mint az offline kapcsolatok, sőt gyakran nincs is a gyereknek vagy a fiatalnak személyes kapcsolata, személyes barátságai, ezért az online térbe próbálja ezt a közösséghez való tartozást megélni, és ugye egy online térben mindig kisebb a veszélyérzet, nagyobb a kockázatkereső magatartás, mert nem érzik a veszélyét, nem élik meg a következményeit, a másik részéről, tehát aki ilyen veszélyes kihívást ad, annak a részéről kevesebb az empátia, kevésbé élik meg még a fizikai fájdalmat is, ugyanúgy az érzelmit is, tehát hogy ezért beszippantja őket, hogy bármit megtennének azért, hogy oda tartozhassanak. A másik tényező az az azonnali jutalmazás érzése.
1: A lájkok?
0: A lájkok, a kommentek, hogy, és akkor ugye ebbe sokszor az osztálytársak vagy a barátok még versenyeznek is, hogy egy-egy ilyen feltöltött tartalommal ő ki mennyi lájkot ért el, vagy hányan szóltak hozzá, ráadásul ugye tudjuk, hogy bizonyos platformok még fizetnek is bizonyos elérések után, szóval a média felelőssége, ha mondhatjuk, és hogy ennek tulajdonképpen az a háttere, hogy szeretnének sikerélményhez jutni, pozitív élményeket megélni, és egy-egy ilyen like átvette a korábbi offline életmódban megélt sikereknek a szerepét, ugye sokkal gyorsabb, sokkal kiugróbb lehet egy-egy pillanatban, és ez az agyban ugye a dopaminnak, a dopamin rendszerbe nyúl bele tulajdonképpen, ugyanis a dopamin az, amikor megél egy ilyen helyzet, megnő a mennyisége, és okoz egy ilyen borzasztó jó élményt, és akkor állandóan ennek az élménykeresés nek az ördögi körébe akad bele a gyerek, és ugye minél jobban benne van ebben a körben, annál többször akarja ezt megélni, de ugye annál nagyobb és veszélyesebb dolgokat kelljen csinálni, tehát mindig tetézni kell a tétet ahhoz, hogy megélhesse ezt, tehát tulajdonképpen egy függőségről, egy biológiai, neurológiai függőségről is beszélhetünk, ami óhatatlanul kialakul. A harmadik tényező az az úgynevezett FOMO, ami magyarul a kimaradás élménye. Semmiből nem akar kimaradni, és úgy éli meg, hogyha ő nincs állandóan online, ha nem reagál állandóan, vagy ha nem tesz valamilyen tartalmat ki állandóan, akkor őt elfelejtik, kikerül a csapatból, magányos lesz, és ugye ezt nem, vagy ha nem tesz meg valamit, akkor kimarad ebből a közös élményből, és ezért igazából át se gondolják, hiszen ez idegrendszeri éretlenség miatt nem is képes annyira ez a fiatal át gondolni azt, hogy nem biztos, hogy ez jóra vezet. Aztán ugye leértékelődnek a következmények az online térben, tehát amit az előbb is mondtam, hogy sokkal kockázatosabb dolgokba belemennek, mert hát ez csak ott történik a képernyőn, miközben nagyon súlyos hatással lesz rá a nem online térben is. És ugye itt is az empátia, hogy a másikkal nem tudnak annyira empatizálni, nem élik át úgy a fájdalmát, nem tudják átérezni azt, hogy neki milyen rossz lehet, hogyha én, mit tudom én, kiközösítem, vagy kitiltom, vagy mondjuk álprofillal valami csúnyákat osztok meg a nevében, ami ugye rásül. Szóval, hogy ezeket így nem gondolják át, és nem élik át. Illetve azért megemlíteném a szülők felelősségét, nem utolsó sorban. Szóval, hogy nagyon sokszor nem tudják a szülők, hogy mit csinálnak a gyerekek, nem tudják, hogy mi történik velük az online térben. A gyerekek sokszor nem is szólnak róla, egyrészt mert szégyellik, még a szülő előtt is, és ugye ez már mutatja, hogy nincs is olyan kapcsolata a szülővel valószínűleg, amiben ezeket meg lehetne osztani, de másrészt ezzel szemben meg ott van az, hogyha szól a szülőnek, segítséget kér, akkor még durvább bántalmazásnak teheti ki magát, hiszen a bántalmazó közösség ezt megbosszulja. Tehát, hogy nincs védelem. nem tud hová menekülni.
1: Mi a kiút egyébként egy-egy ilyen alkalommal? Mert azért én azt gondolom, hogy ha már ugye itt erre a vonalra is rátértünk, hogy az online bántalmazás, online zaklatás, ez azért a fiataloknak a későbbi életére is kihathat.
0: Így van, meg a társadalomra is. Mert hogy ezekből a bántalmazott fiatalokból is felnőttek lesznek, felnőtt társadalmat fognak építeni, és nekik is lesznek gyerekeik, szóval egy generációkon át van ennek hatása. Hát mit lehet tenni? Ugye mit szoktak ilyenkor a szülők elsősorban csinálni, hogyha tudomást szereznek róla? Mi az első reakció? Teljes eltiltás. Ugye? Tehát, hogy akkor elvesszük a telefont, kijelentkeztetjük, kitöröljük mindenhonnan, csak azt felejtik el, hogy az internet nem felejt. Illetve, hogy azért azt is megjegyezném itt nem csak zárójelben, hogy nagyon sokszor a szülők teszik ki ilyen bántalmazásnak a saját gyereküket, tehát nézzük meg, hogy hány szülő oszt meg, és milyen tartalmakat folyamatosan a saját gyerekükről. Az egyszerű szülők is, és akkor egészen a mindenféle celebek, mint példaképek megjelenésére, és a saját gyerekeikről való posztolásokra, amiben most nem menjünk bele, csak megemlítettem. Szóval, hogy az eltiltás az nem pálya, mivel egy kamasz gyereknél mit vált ki az, ha a szülő azt mondja, hogy már pedig nem? Természetesen dacot vált ki, és csak azért is meg fogja találni a módját annak, hogy ő azért ott lehessen, megcsinálhassa. A szülő nem tudja 100%-ban ugye kontrollálni a gyermeket. Iskolába, barát, osztálytárs telefonjáról, nem tudom én, szülőt átvágva, tehát meg fogja találni a módját annak, hogy ő ezt azért folytathassa. Illetve ami fontos, hogy ugye a gyerek ezt a fajta eltiltást kritikának éli meg, valamilyen módon az is persze, de ez az életkorú gyermek az idegrendszeri fejletlenségénél fogva még nem tudja elkülöníteni azt, hogy ez az eltiltás, ez a kritika az ő helytelen magatartásának szól, vagy az ő személyét utasítja el a szülő. Ez nagyon sokszor összekeveredik, vagy egyáltalán abszolút a személyének tulajdonítja, ez mihez vezet? Kapcsolat megromlása, bizalom hiánya, és akkor tolja bele a gyereket a még negatívabb történésekbe, és hát ez egy nagyon rossz életutat előlegezhet meg. Szóval nem ez a megoldás. Hát biztosan ciki manapság már ezt mondani, de fontos a szülő példamutatása. Tehát ha én a szülőként eltűltöm a gyerekemet, de közben a gyerek azt látja mondjuk a rokonnak a Facebookja révén, mert megmutatja neki, hogy anya vagy apa meg mit osztott meg, és hogy egyáltalán nem példamutató magatartást gyakorol, hát akkor ugye nem válik hitelessé. Tehát fontos, hogy a szülő példát mutasson. Fontos, hogyha azt várom el a gyerektől, hogy a vacsora asztalnál ő ne telefonozzon, akkor a szülő se telefonozzon. Mert hogy csak akkor lehetek hiteles a gyerek számára, és csak akkor várhatom el, hogy ő azt tegye, ha ezt magamra nézve is kötelezőnek tartom. Tehát a példamutatás. Aztán lehet megosztani a gyerekkel saját élményeket. Igaz, hogy nagyon sokat változott a világ, mióta ugye a szülő volt hasonló életkorú, de hát döntéseket abban az időben is kellett hozni, és hogy mesélhet a szülő arról, hogy mikor volt hasonló döntési helyzetben, tudott-e nemet mondani, hogyha nem tudott, akkor annak milyen következménye volt, megbánta-e, hogyan csinálná másképp most, illetve akár együtt is kereshetnek elméleti megoldásokat ezekre a helyzetekre, ami segíti ugye a feldolgozást, a megértést, és aztán lesz mintája arra, hogy legközelebb hogyan álljon ellen. Aztán lehet kitalálni, ha már ugye van alkalmunk, lehetőségünk és bizalmunk egymással beszélgetni ilyen dolgokról, akkor találhatunk ki közösen olyan mondatokat, amik használhatók ilyen helyzetben. Most mondok pár példát, de hát nyilván ez mindig adott helyzetre, élethelyzetre, adott családra, adott kapcsolatra kell kitalálni. Tehát például lehet ilyeneket mondani példának, hogy mondj nyugodtan azt, hogy nekem ez nem jön be. Vagy egyszer mondhatom azt, hogy köszi, nem. Vagy egyszerűen csak odébb állok, letiltom, bezárom, nem kommunikálok vele. Vagy mondhatom azt, hogy én ebből szeretnék kimaradni. És akkor, ha már nagyon jó minden, és a gyerek is sok mindent megtanult, akkor azért arra is meg lehet tanítani, hogy hogyan tegyen ellene, és hogyan szálljon szembe akár a másik védelmében is egy ilyen helyzetben a nem megfelelő magatartással eljárókkal szemben. Fontos, hogy a szülő is megtanulja a gyerekét, és megtanítsa rá, hogy az internet nem felejt. Tehát se a szülő ne tegyen fel olyan tartalmakat, illetve a gyereket is mindig figyelmeztesse, hogy bármit tesz fel a netre, és legyen ez egy akár zárt, elvileg zárt messenger csoport is, onnan is bármikor kikerülhet bármi, és lehetnek nagyon negatív következményei. Szóval... Hát ezek az általánosságok, amit kell tenni, de ennek ugye, ahogy mindig elmondom, mindig az az alapja, hogy a szülő legyen résen, legyen tudatában, és őrizze meg, és táplálja a gyermekével való bizalmi kapcsolatot, és kommunikáljon vele. Talán ezek a védőfaktorok, amik nagyon-nagyon fontosak. És persze mellé tehetném még ugyanúgy a környezet felelősségét, tehát a nevelési környezet, mint óvoda, iskola, munkahely, illetve a média.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk! Piros!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal.
2: Észreveszi azt a szülő, hogyha a gyerekének problémája van az online térben? Nézzük ezt bármelyik oldalról, akár olyan oldalról, hogy őt bántalmazzák, akár olyan oldalról, hogy esetleg ő válik bántalmazóvá valamilyen formában. Van ennek bármilyen, hát nem azt mondom, hogy általános jele, mert ugye hát minden ember más, de azért amikor úgy már esetleg gyanakodni kell, vagy esetleg utána kell nézni valaminek.
3: Hát ismét onnan indulhatunk, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van a gyerekével, akkor viszonylag könnyebb észrevenni, ha baj van. Ez nem azt jelenti, hogy egészen biztosan észreveszi a szülő. Tehát, hogy sokszor találkozok olyan családokkal, ahol tényleg úgy általánosságban jól működnek, de a gyerek valamilyen módon mégis belekeveredik mondjuk egy iskolai bullyingba, és nem szól a szülőnek. De ahogy már korábban mondtam, azért nem csak a szülő-gyerek kapcsolaton múlik, hanem azon is, hogy mondjuk megfenyegetik a többiek, és akkor nem akar, akár a szülő bántalmazásával is fenyegethetik. Tehát ilyennel is találkozom, és ugye a gyerek próbálná védeni mondjuk a szülőt, és ezért nem szól, és ezért inkább megtesz dolgokat. Szóval, hogy fontos a jó kapcsolat, de így is előfordulhat az, hogy nem feltétlenül szól a gyermek, de mindenképpen lehetnek árulkodó jelek azért, hogy aztán ez miről árulkodik ez a jelennek, nyilván utána kell menni, de minél jobb a kapcsolatom a gyerekemmel, ez annál hamarabb kiderülhet, mert hogy annál hamarabb felfigyelek arra, hogy itt változás történt. Mi az, amire figyelhetünk? Elsősorban, amikor a gyerek indokolatlanul, gyakran és indokolatlan minőségben mondjuk elvonul. Tudjuk, hogy a kamaszodó gyerekek meg a kamaszok szívesen vonulnak el a szobájukba, de azért nem mindegy, hogy ez állandóan történik, vagy azért néha kijön, érdeklődik, vagy ha én bemegyek, akkor nem azt látom, hogy ő hirtelen összerezzen, becsukja a laptopot, telefon, nem tudom, eldugja, és akkor egy ilyen zavart viselkedést tapasztalok. Ez biztos, hogy intőjel, hogy azért ott valamit beszélgetni kell, hogy mi történik. Aztán, hogyha nagyon zavarba jön és nagyon tiltakozik az ellen, hogy mondjuk az ő telefonjába bele lehessen nézni. Ez nem azt jelenti, hogy arra biztatom a szülőt, hogy titokban állandóan nézegesse a gyerek telefonját mondjuk, de hogy időnként, tehát hogy lehessen olyat csinálni, hogy mondjuk oda megyek a gyerek mellé, és akkor mit nézel éppen? És hogy a gyerek, hogyha ez nem egy ilyen veszélyes tartalom már, mint a kapcsolatra veszélyes tartalom, akkor szívesen megmutatja, hogy nézd, mert ezt a hülye TikTok videót nézem, és akkor hát olyan vicces, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg tudja mutatni időnként, tehát, hogy be lehet nézni abba, hogy ő mivel foglalkozik. Illetve, hogyha indokolatlan, kirobbanó dühöt tapasztalunk, tehát érthetetlen számunkra, hogy egy pici dologra is nagyon felcsattan, önsértő magatartás, illetve minden olyan szokatlan magatartás, amilyen hirtelen változást mutat, ami eddig nem volt jellemző. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy minden negatívnak tűnő változásra, hirtelen változásra valahogyan a szülőnek muszáj reagálnia. És lehet, hogy az fog kiderülni, hogy csak egy aktuális valamilyen probléma van, ez foglalkoztatja, nem tudom, rosszul sikerült a dolgozat, vagy ugye most aktualitás révén nem vették fel abba az iskolába, amiben szeretett volna menni, és ez válthat ki egy ilyen reakciót, de hogy mindig oda kell figyelni, és hogyha húzamosabb ideig tapasztalom ezeket a jeleket, ami nem éveket értek természetesen, illetve ha csak egy reakciót is látok, kezdjek már el beszélgetni a gyerekkel, kezdjek vele kapcsolatban maradni. Egyrészt azért, mert a gyerekem érdekel, szeretnék neki segíteni, támogatni abban, amiben szüksége van rá, másrészt pedig, hogy tudjam, hogy mi történik vele, hogyha szükséges, akkor időben tudjak neki segíteni, időben be lehessen avatkozni.
2: Ez talán azért is fontos, nem? Mert hogy én azt látom, hogy folyamatosan jelennek meg újabbnál újabb, hát hogy mondjam, olyan értelemben kihívások, amire egy szülőnek is reagálnia kell az online térben.
3: Igen, tehát ahogy beszéltünk az elején is, hogy vannak nagyon veszélyes kihívások is, és sajnos valamiért mindig ezek terjednek gyorsabban. Nagyon sok olyan kihívás van, ami már egyfajta internetes ökoszisztémává kezd összeállni, és az egész világot behálózza, tehát valahonnan elindul, és aztán terjed országról országra, ami nagyon gyorsan történik, nagyon felkészületlenek, főleg a szülők, és hogy nagyon gyorsan be tudja a gyerekeket szippantani. Vannak tipikusan olyan hálózatok, mert ezt már csak hálózatnak tudom nevezni, amik azért nagyon veszélyesek, különösen veszélyesek a többihez képest is, mert olyan platformokon terjednek, amit a szülő teljesen veszélytelennek gondol. Tehát látszólag a gyerek csak játszik egy játékkal. Tehát vannak olyan játékok, vagy még játékgyűjteménynek is nevezném, tehát hogy egy név alatt sokféle játék fut, amiben a gyerek válogathat, és látszólag csak egy építőjáték, vagy csak egy nem tudom, stratégiai játék, aminél maga a játék egyáltalán nem veszélyes, tehát nincs olyan hatása, ha csak a játékidőt nem vesszük annak, tehát nincs olyan hatása, amit mondjuk a szülő veszélyesnek ítél a gyermekre. De a veszély az ott van, hogy ezeknél a játékoknál ugye abszolút lehetőség van arra, hogy a játékosok beszélgessenek egymással, csapatba álljanak össze, és hogy ezek az internetes ragadozók ezt használják fel arra, hogy először bizalmas kapcsolatba kerüljenek gyerekekkel, tehát jópofán, megértően, haverkodva, és amikor már megvan ez a kapcsolat, akkor ugye elkezdenek kényesebb témák felé sodródni, vagy hát inkább irányítják ezt a folyamatot, és hogy olyan információkat kérnek a gyermektől, amit aztán fel tudnak használni. Ez lehet egyszerűen csak onnantól kezdve, hogy mondjuk hol lakik, milyen körülmények között él, mikor tartózkodnak otthon, stb. Egészen innentől kezdve, tehát magyarul mikor lehet kirabolni a lakást, egészen a másik végletig, hogy mondjuk intim fotókat kérnek tőle, videófelvételeket, mert hogy elhitetik vele, hogy itt egy szerelmi kapcsolat jön létre online, és hogy az óvatlan gyerek, ha ezeket megteszi, ezzel visszaélve akár pénzben zsarolják, akár azzal zsarolják, hogy megtegyen különböző dolgokat, és akkor itt ugyan név nélkül, de megemlítenék egy ilyen hálózatot, amely kifejezetten a kiszolgáltatott, sebezhető fiatalokra céloz. Értem itt ez alatt az elhanyagolt gyermekeket, az etnikai, szexuális kisebbségeket, akár vallási kisebbségeket, de mindenképpen sebezhet, traumatizált gyermekeket, és hogy ennek a hálózatnak a kifejezett célja a világ kiirtása. És ezt olyan módon próbálják elérni, hogy ugye bizalmi kapcsolatot építenek ezekkel a sebezhető gyerekekkel, és arra veszik rá, hogy gyermekbántalmazásos dolgokat kövessenek el, akár önbántalmazás, akár társbántalmazás révén, ezeket vegyék videóra, és tegyék közzé.
2: Tehát tulajdonképpen erőszakra buzdítják őket.
3: Erőszakra buzdítanak, így van, aminek a vége az, hogy akár saját magukat, akár a másikkal végezzenek, tehát hogy halál legyen a vége, természetesen ezt online módon közvetítve, hogy ez hogyan történik meg. És sokszor az áldozatok egy része eljut oda, hogy felismeri, hogy ő ezt már nem akarja csinálni, csak ugye a zsarolás révén, mivel minden információval rendelkeznek róla, tehát hogy abszolút zsarolható, nem tud kiszállni belőle, és akkor egyesek eljutnak arra a gondolatra, hogy talán úgy tud kiszállni, hogyha maga helyett beszervez valaki mást. És tulajdonképpen ezáltal ő is bántalmazóvá válik, és ezt a szervezetet, ezt a hálózatot, ez tartja fent, tehát az a világ megsemmisítése oly módon történik, hogy ő azért fent maradjon, mármint a hálózat. És hogy tulajdonképpen bűncselekmények sorozata követődik el, és az áldozatokat is arra veszi rá, hogy bűncselekményt kövessen el, és mindezt mondom, egy olyan platformon, ami nem tűnik veszélyesnek tartalmában.
2: Néhány gondolatban, hogyha összetudnánk foglalni, ugye itt rengeteg mindenről beszéltünk, azért főleg a nyár és annak a hát tipikus időtöltése, a sok-sok netezés és a fiatalok internet használata kapcsán, de ha néhány gondolatban összetudnánk azt foglalni, hogy hogyan tudnak a szülők a gyereküknek segíteni, akár a megelőzésben, akár abban, ha valami probléma van, mit tud csinálni egy szülő?
3: Ezt említettem, hogy a szülőknek nagyon-nagyon nehéz dolguk van. Tehát nem könnyű szülőnek lenni. Részben ugye a külső körülmények miatt a munka, az egzisztencia fenntartása, akár a saját problémák, illetve hogy nehéz követni a világ változásait. Tehát, hogy az első mindenképpen az lenne, hogy amennyire lehet próbálják ezeket a változásokat követni, beszélgessenek a gyerekükkel. Nem biztos, hogy muszáj minden TikTokkal, Snapchattel, WhatsAppal, nem tudom mivel, mindennel tökéletesen tisztában lenni. De, ha törekszem arra szülőként, hogy legyen kapcsolatom a gyerekkel, kiemelném, hogy legyen, hogy tudjunk egymással beszélgetni, én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon szívesen beszélgetnek erről, és nagyon szívesen felvilágosítják a szülőt, és viccelődnek azon, hogy jaj, hát te még ezt sem tudod meg, te úgy se érted, de majd én elmagyarázom. Tehát, hogy a gyerekünktől kapjunk információkat technikailag is, de ugyanakkor a beszélgetés révén építsük a kapcsolatunkat, tehát tudom akkor észrevenni, hogy hol tart a gyerek, van-e probléma, szükséges-e valamilyen beavatkozás. Ha én kevés vagyok, akkor ne féljek segítséget kérni hozzávaló szakembertől, de itt nem csak mondjuk a pszichológust értem ez alatt, hanem mondjuk valami technikai szakembertől, aki ért ezekhez a dolgokhoz, hogy mondjuk hogyan lehet családi felügyeletet rakni egy telefonra, hogyan tudom korlátozni, vagy kontrollálni azokat a tartalmakat, amit a gyerekem néz. És persze emellett a gyerekemmel folyamatosan beszéljem meg ezeket. Tehát, hogy ne csak úgy legyen, hogy na, mától le vagy tiltva, aztán azt csinálsz, amit akarsz, hanem hogy legyen egy folyamatos kapcsolatunk, ahol ezekről is lehet beszélni. Tehát talán ez a legfontosabb. De hogy továbbra is szeretném a média felelősségét hangsúlyozni, mert mindaddig, amíg a gyerek tényleg hozzáférhet úgy tartalmakhoz, hogy mondjuk megkérdezi ugyan a tartalomgyártó, hogy elmúltam-e 18 éves, és akkor rákattintok, hogy igen vagy nem, de hogy senki nem ellenőrzi, ha az igenre kattintok, hogy akkor valóban elmúltam-e 18 éves. És azért köztünk szóval 18 éves életkor, ahogy az elején mondtam, még mindig nem elég biztosíték arra, hogy az illető elég érett bizonyos tartalmakhoz. Szóval, hogy leginkább a szülők és a média felelősségét tudnám hangsúlyozni, illetve kiegészíteném a társadalom felelősségével is, hogyha azt látom, hogy a szomszédgyerek, az osztálytárs bajban van, és mondjuk akár a saját gyerekem révén tudomásomra jut valami, akkor ne hagyjam szó nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön feljelentést kell tenni, hanem hogy próbáljak utána menni, szülővel beszélni, pedagógussal beszélni, és hogy próbáljunk meg mi is segíteni és beavatkozni, mert lehet, hogy az én gyerekem lesz a következő. És én is örülnék annak, ha nekem is szólnának mások, hogy baj van.
1: Hát, kedves hallgatóink, nagyon sok mindenről hallhattak itt az elmúlt percekben, itt az Európa Szalomban. Én azért bízom benne, hogy sokuknak, sok családnak, sok fiatalnak jól fog telni ez a nyár hátra lévő része, és ahogy hallhatták itt a jó tanácsok közül, talán első is legfontosabb, hogy beszélgessünk, beszélgessenek a szülők, a gyerekekkel, a családok, és figyeljünk oda egymásra. Balogh Beáta a klinikai szakpszichológusnak köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk.
3: Szép napot kívánok én is a hallgatóknak, és nagyon szép internetmentes nyarat!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdúbihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiség és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. Ahogy kiderült, hogy a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők közül kit vettek fel a választott szakokra, a fiatalok elkezdtek megfelelő és megfizethető lakhatást keresni. A Debreceni Egyetem kollégiumaiban összesen mintegy 5000 férőhely áll rendelkezésre, ezek negyedét tartják fenn a szeptembertől érkező új hallgatóknak. Az első évesek augusztus 11-ig adhatják be kollégiumi jelentkezésüket. Náluk a szociális szempontokat veszi figyelembe a döntéskor a kollégiumi felvételi és szociális bizottság. Aki első körben nem kap ágyat a kollégiumokban, még jelentkezhet újra méltányossági alapon, vagy feliratkozhat a várólistára. Borbás József, a Debreceni Egyetem kollégiumi igazgatósága pedagógiai programvezetője tájékoztatta rádiónkat.
2: A kollégiumi rendszernek bőven több mint a fele jelentős felújításon esett át, és általában kétágyas, belső vizes blokkos szobákkal rendelkezik, jó állapotú épületek vannak. Az első éves hallgatók szociális alapon tudnak jelentkezni kollégiumban. A kollégiumok.unitep.hu honlapon keresztül kell kitölteniük egy pályázati lapot. Csatolni kell hozzá minden olyan releváns szociális igazolást, ami a családszerkezetre, jövedelmekre, esetleges rendkívüli egészségügyi helyzetre vonatkozik, és ezeket együttesen egy postai küldeményben kell úgy beküldeni, hogy az augusztus 11-ére határidőre beérkezzen. Az összes férőhely, ami nagyjából 5000 férő az egyetemen. Az első évesek részére annak a negyedét különítettük el, 1250-1300 férőek. Tehát az elsősök tulajdonképpen preferálva vannak valamelyest, hiszen nem 20, hanem nagyjából 25%-át kapják a férőeknek. Az első fokú határozatot követően augusztus 19-én terv szerint ugye kikerülnek. Ezt követően van mindazoknak lehetőségük, akik nem nyertek felvételt, méltányossági kéremet benyújtani, rövid idő, nagyjából egy héten belül, még a tanév kezdés a szeptember 7-i érdekes szorgalmi időszak kezdete előtt eldőlnek ezek a méltányossági kéremek, és sokan, bőven több mint 100-an be szoktak kerülni ebben az eljárásban is. Az egyetemmel pótfelvételébe kerültek, és mindazok, akik akár a már elsőfokú eljárásban, akár a méltányossági eljárásban nem kerültek be, ott a lehetőségük a várólistára jelentkezni. A várólistára rögtön azt követően fog rajtolni a jelentkezési lehetőség, amint az első éveseknek a elsőfokú határozata kikerül. Ide értelemszerűen nem csak elsősök jelentkeznek, az a tapasztalat, hogy a bennem költözők, időközben lemondók, stb. Helyére is egy nagyjából 200-300 fő közötti bekerülő szokott lenni szeptember első két hetében, vagy akár hóvégéig.
1: A hőségben nem csak magunkra, hanem a házi állatainkra is jobban oda kell figyelni, erre hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Az udvaron vagy lakásban tartott kedvencekről a gazdáknak kell gondoskodniuk. Elsősorban hűvös, árnyékos helyet és bőséges ivóvizet kell biztosítani számukra. További jó tanácsok Serez Zoltántól, az Egyesület elnökétől.
3: Nagyon fontos leszögezni, hogy a házi kedvenceket minden esetben a gazda a felelős, tehát önálló életre teljes mértékben képtelenek, a megóvások mindig a gazda, az ember feladata. A lakásban tartjuk a házi kedvencet, és elmegyünk otthonról, mindenféle formában érdemes leárnyékolni, lehúzni a redőnyt, elhúzni a függönyt, ugyanis kisebb lakásokban üvegházhatás állapot jöhet létre, mint akár egy személygépjárműben. És hogyha mondjuk egy díszmadár egy kalitkában van az ablak mellett, ugyanúgy hőtorlódást, hőutát kaphat akár egy lakásban is, mint hogyha egy autóban, csak akkor itt teszem, hogy szigorúan tilos félő állatot otthagyni akár néhány pillanatra is gépjárművel. Nyilván ezek is olyan állapotot tudnak eredményezni, ami az élettel össze nem egyeztethető. És hát a folyadékotánpótlás az egy életbe vágóan fontos dolog. Naponta ilyenkor többször adjunk vizet az állatoknak, mindig friss, tiszta ivóvízzel lássuk el őket. A nagyobb sétákat, ha lehet, kora reggeli, késő téli utáni órákba iktassuk be. Nagyon fontos ilyenkor is a megfelelő testmozgás, mind a gazda, mind pedig az állatok számára. A kutyáinkat olyan helyen vigyük, ahol az aszfalt nincs fölforrósodva, ugyanis a forró aszfalton néhány perc alatt akár hólyagosra tud égni az állatnak a tappancsa, és az is egy súlyos fertőzéses állapotot tud eredményezni. Az udvaron tartás kapcsán nyilvánvaló, hogy biztosítani kell azokat a helyeket, ahova szabadon el tud húzódni a házi kedvenc, bokros, hüves terület, vagy éppen kinyitjuk a árnyékoló, illetve akár a garázsajtót, hogy a hűvösebb területekre be tudjon húzódni. Sokan egyébként láncon tartják a házi kedvenceiket, ez mindenféle formában elítélendő dolog, csak mindenkit arra buzdítunk, minden jó érzésű embert, hogy tartsák be az állatjóléti alapvető minimális követelményeket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagyhalász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a kijelölt napi újszövetségi ige alapján, Pál apostol Tituszhoz írt levele 3. részének 4-től 7-ig terjedő verseiből. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazolva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Van egy érdekes jelenség az életünkben, ha valami elromlik, ösztönösen meg akarjuk javítani. Ha elromlik egy autó, szerelőhöz visszük. Ha elszakad egy ruha, megvarjuk. Ha beázik a tető, kijavítjuk.

Az ember önmagával kapcsolatban is így gondolkodik. Azt hisszük, ha egy kicsit jobbak leszünk, ha több jót teszünk, ha többet imádkozunk, ha vallásosabbak leszünk, akkor azzal úgymond megjavítjuk az életünket. Sokan úgy képzelik el a kereszténységet, mint egy önfejlesztő programot. Dolgozz magadon, légy jobb ember, igyekezz többet tenni. Csak hogy az evangélium egészen mást mond. A Biblia szerint Isten nem javítgatni akarja a mi életünket, hanem újat akar adni. Ez a rövid szakasz talán az egyik legszebb összefoglalása annak, mit jelent a megváltás. Ebben a néhány versben ott van Isten szeretete, Krisztus megváltó munkája, a Szentlélek újjáteremtő ereje és az örök élet reménysége. Három egyszerű kérdés mentén szeretném ma végig gondolni a felolvasott ígét. Az első kérdés, mi indította Istent arra, hogy megmentsen bennünket? Pál így kezdi. De amikor megjelent üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Micsoda gyönyörű kifejezés ez. Nem azt mondja, hogy megjelent az Isten haragja, nem azt mondja, hogy megjelent az Isten ítélete, hanem azt, megjelent az Isten jósága, mert Isten szereti az embert. Még a bűnöst is. Még azt is, aki elfordult tőle. Még azt is, aki újra és újra elbukik. Ez nem azt jelenti, hogy Isten szereti a bűnt, hanem azt, hogy szereti a bűnöst. A Golgota ennek a legnagyobb bizonyítéka. Jézus nem azért halt meg, mert mi szerethetőek voltunk, hanem azért, mert Isten maga a szeretet. Ez az evangélium kiinduló pontja. Nem a mi szeretetünk, hanem az Isten szeretete. A második kérdésünk, hogyan mentett meg bennünket? Pál szinte félbeszakítja önmagát, hogy egy dolgot nagyon világossá tegyen. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért. Ez minden emberi büszkeséget összetör. Nem azért üdvözülünk, mert templomba járunk. Nem azért, mert adakozunk. Nem azért, mert vallásos családban nőttünk fel. Nem azért, mert erkölcsösebbek vagyunk másoknál, hanem egyetlen okból. Az ő irgalmából. Az irgalom azt jelenti, hogy Isten nem azt adja, amit megérdemelnénk, hanem sokkal többet. Egy ember egyszer ezt mondta, én remélem, hogy Isten igazságos lesz velem. Pedig ha Isten igazságos lenne, egyikünknek sem lenne reménysége. Nekünk nem csupán igazságra van szükségünk, hanem irgalomra. És Isten ezt adta Krisztusban. Az újjászületés és megújítás fürdője által mondja Pál. Ez nem egyszerű külső változás. Ez nem viselkedési tréning, nem új szokások kialakítása, hanem új szív, új ember, új élet. A Szentlélek belülről kezdi el ezt a munkát, amit mi kívülről soha nem tudnánk elérni. Lehet valaki kívülről rendezett, miközben belül tele van haraggal. Lehet mosolyogni,
miközben a szív tele van keserűséggel. De amikor Isten lelke munkálkodik, belülről változik meg az ember. Ezért a kereszténység nem szabályok gyűjteménye, hanem új élet Krisztusban. Mi lett ennek az eredménye? Ez a harmadik kérésünk. Pál három csodálatos ajándékot sorol fel. Megigazultunk. Ez azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánít bennünket Krisztusért. Nem azért, mert tökéletesek vagyunk, hanem mert Jézus tökéletes volt helyettünk. Ez olyan, mintha egy adóságot valaki teljes egészében kifizetne helyettünk. A tartozás megszűnt. Szabadok vagyunk. Örökösökké lettünk. Isten gyermekei. Milyen nagy különbség van a között, hogy valaki vendég egy házban, vagy gyermek a családban. A gyermeknek otthona van, öröksége van, atya van. Mi ilyen kapcsolatba kerültünk Istennel. Van reménységünk. A világ sok reménysége bizonytalan. Reméljük, hogy sikerül, reméljük, hogy meggyógyulunk, reméljük, hogy jobb lesz. A Biblia reménysége azonban bizonyosság, mert nem emberi ígéreten alapul, hanem Isten hűségén. Ezért a keresztény ember a legnehezebb napokon sem reménytelen. Lehetnek könnyei, lehetnek fájdalmai, de nincs reménytelensége, mert Krisztus él, és aki benne hisz, annak jövője van. Mit zárjunk a szívünkbe ebből a felolvasott ígéből? Először is hagyjuk abba azt a gondolkodást, hogy ki kell érdemelnünk az Isten szeretetét. Ő már előbb szeretett bennünket, mint hogy bármit tehettünk volna érte. Másodszor engedjük, hogy a Szentlélek naponta megújítson bennünket. Nem elég egyszer megtérni. Szükségünk van arra, hogy Isten minden nap formálja gondolatainkat, beszédünket és cselekedeteinket. Harmadszor éljünk reménységgel. Olyan világban élünk, ahol sokan félnek a jövőtől. A hívő ember azonban nem azért derűs, mert nincsenek nehézségei, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus kezében van az élete. Ebben a négy versben ott van az egész evangélium. Az Isten szeretet, Krisztus megváltott, a Szentlélek újjászül, a kegyelem megigazít, és az örök élet reménysége áll előttünk. Ezért ne azt jegyezzük meg a mai igéből, hogy jobban kell igyekeznem, hanem ezt, Isten már megtette azt, amit én soha nem tudtam volna megtenni. Ezért hálából szeretnék neki élni. Ez az evangélium, ez a mi reménységünk, ez a mi örömünk. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged a te végtelen jóságodért és ember szeretetedért. Köszönjük, hogy nem fordultál el tőlünk, amikor bűneink miatt messzire kerültünk tőled, hanem elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, hogy megkeressen
és megmentsen bennünket. Köszönjük, hogy nem a mi jó cselekedeteink alapján fogadsz el, hanem a te irgalmadból. Töredelmesen valljuk meg, hogy sokszor még ma is úgy akarunk élni, mintha ki kellene érdemelnünk a te szeretetedet. Bocsásd meg ezt a tévedésünket, és taníts bennünket naponta a kegyelemben bízni. Köszönjük a Szent Lelket, aki újjászül és megújít bennünket. Kérünk, munkálkodj tovább az életünkben. Tisztítsd meg gondolatainkat, formáld a szívünket, szelídítsd meg indulatainkat, és segíts, hogy egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál, örököseiddé tettél, és biztos reménységet adtál nekünk. Amikor bizonytalanság vesz körül bennünket, emlékeztess arra, hogy a mi életünk a te kezedben van, és Krisztusban biztos jövőnk van. Kérünk, erősítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és vezess bennünket úgy, életünkkel téged dicsőítsünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nem a mi érdemeinkért, hanem Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Az ő drága nevében kérünk.

könyörülő Istenünk, csüggedés és elbizakodottság, bőség és szegénység, hűtlenség és féltékenység kísértései között oly nagy a szükségünk arra, hogy megőrizz bennünket, mert érezzük, kísértéseink erősebbek, mint mi vagyunk. Próbatételeink sűrűjéből kiáltunk hozzád, hogy mohó és mértéktelen szívünket győzd le, mert helyzetismeretünk megcsal, erőnk még többször elhagy, életpróbáink közben harci kedvünk elpárolog. Élő hitre, igaz szeretetre, tiszta életbölcsességre vágyunk, hogy ellene tudjunk állni kísértéseinknek. Adj szilárd álhatatosságot a tőled jövő küldetésünkben, hivatásunkban és feladatainkban.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani megtalálja, akit keres. És most, kedves napnéni, legyél szíves szólni megint az Istennek, hogy te biztosan jobban vagy vele, mert kell, hogy segítsen, különben hogy találja meg azt, aki 100 éves és borzasztóan okos, mondta Dani, mikor újból kimászott az ablakon, és azon gondolkozott, merre induljon. Nem hinném, hogy akkor öreg azt fennlakik a háztetőn, mert akkor hogy sétálna, amikor még én is alig bírok itten járni. Legjobb lesz, ha én is lemászok, talán lesznek szívesek az emberek, és nem gázolnak el, majd vigyázok én is. Most nem szabad galibának lenni, mert nagyon sok dolgom van, csak a napnéni el ne felejtse az üzenetet átadni az Istennek. És Dani megindult az esőcsatornán lefelé. Szerencsésen le is ért, nem akadt meg semmiféle drótban. Odalent elsimította a ruháját, megigazgatta a süvegét, és elindult előre. Valószínű, hogy a napnéni nagyon hamar beszélt Istennel, mert alig ment Dani egy keveset, egyszerre egy furcsa lovacskát pillantott meg. Nagyon helyes állat volt, de sokkal kisebb a többi lótestvérnél. Igaz, hogy a kocsi, amit húzott, éppen illett hozzá. Valami volt írva az oldalára. Dani nagyon szerette volna tudni, mi az. Megkérdezte hát szépen a lovacskát. Kedves lovacska, légy szíves, mondd meg, mi van ide írva a szép kicsi kocsidra. A lovacska nagyon udvarias állat lehetett, bókolt egyet is úgy felett. Az van oda írva, hogy állatkert, mert ez az állatkert kis kocsia, én is odavaló vagyok. Ottan csupa állatok vannak, meg fák, meg virágok, meg emberek, akik néznek. Te még sose voltál az állatkertben. Nem kérem szépen, én még sose, be lehet oda menni, akárkinek? Aki megfizeti a belépő jegyet. Dani nagyot sóhajtott. Hát akkor én sose fogom látni az állatokat, meg a virágokat, mert nekem nincsen pénzem, én csak egy szegény, dugó gyerek vagyok. Kár! Lovacska uraságod is fizet, mikor bemegy? Nekem nem kell, mert én ott lakom, és dolgozom is. Most is mindenféle jót viszek a többi állatnak. Mert olyan jól élnek ott az állatok, csodálkozott Dani. Jól bizony, meg aztán most ünnep is van, egészen különleges dolgot viszünk, mindenféle édességet. Miféle ünnep lesz ott? Most egy 100 esztendős, az állatkert híres elefántja, a Szíjám. Ő kapja a sok jó falatot, majd a gyerekek adják neki oda, azokkal jobban van. De miért bámulsz olyan nagyon? Dani úgy állt ott, mint aki kővé vált. Aztán meg ugrálni kezdett, még a süvegét is a levegőbe dobálta. Jaj, de jó, megtaláltam, jaj, de jó. Miért örülsz úgy, te furcsa kisgyerek? Kérdezte a lovacska. Dani nagyot sóhajtott, de nem bánatában, és mindjárt meg is mondta, minek örül. Tudod, kedves lovacska, annak örülök, hogy éppen végig akartam járni ezt a nagy, borzasztóan nagy Budapestet, hogy találjak valakit, aki 100 esztendős is, és gondoltam, borzasztó soká kell majd menni, talán el is kopik a csizmám, meg talán a lábam. De nem kell, mert a napnéni átadta az üzenetet, és Isten ide küldött téged, csak most légy szíves segíteni. A lovacska nem nagyon értette, amit Dani beszél, de tetszett neki a dugógyerek, hát gondolta, segít rajta. Csak mondd meg, mit segíthetek? Hát azt, hogy bemehessek az állatkertbe pénz nélkül. Igazán nem akarok semmi rosszat, ha nem akarod, még a virágokat sem nézem meg. Csak segíts, hogy beszélhessek a 100 esztendős elefánttal. Hogy akarsz bejutni? Hát ha megengeded, hát elbújok itt a kocsitban. Én kicsi vagyok, és nem látnak meg, és akkor se tudhatják, hogy te engedted meg. Nem bánom, bújj el, és ha beszélsz Szíjámmal, mondd meg neki, hogy én, az állatkert törpe lovacskája is minden jót kívánok neki. Dani megígérte, hogy átadja az üzenetet, aztán elbújt a kocsiban, de úgy, hogy még a süvege mellé tűzött toll sem látszott ki. Nem is vette észre a kocsis, be is vitte szerencsésen az állatkertbe.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Revicki Gyula, mi atyánk.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, automosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. A politikus közleményében azt írta, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátás biztonság megőrzésére. Az alelnök zárásként azt írta, az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt. A tehergépjármű vezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhőszáraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta ismét felkérésünket egy beszélgetésre.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, nagyon köszönöm a lehetőséget, mindig örömmel veszek részt ilyen beszélgetéseken.
1: Köszönjük szépen, mostani témánk pedig a kiégés, amely talán egyre többeket érint, de majd erre is kitérünk majd itt a beszélgetés folyamán. Néhány gondolatot, hogyha itt bevezetésképpen arról szólna, hogy ugye már a 70-es, 80-as évekre datálódik annak az ideje, amikor ezzel a szindrómával szakirodalomban is megjelenően elkezdtek foglalkozni, hova vezethető vissza ennek a gyökere.
2: Igen, nagyon jól mondja, valóban már abban az időben elkezdődött ennek a jelenségnek a felismerése, és a tüneteinek a kidolgozása tulajdonképpen is annak a rendszerben való foglalása. Herbert Freidenberger volt, aki legelőször foglalkozott a kiégéssel. Ő írta le tulajdonképpen ezt a burnout jelenséget, ugye ez a kiégés jelensége, és később ugye a WHO is tárgyalja ezt, és ma is tudjuk ugye a WHO-nak a megfogalmazását a kiégéssel kapcsolatban, és talán az egy kicsit most ugye a beszélgetésben is könnyebben emészhető, vagy jobban elvihető a hallgatóknak is, hogyha a WHO tüneteit említjük, ami ugye három vezető tünet, vagy ismertető jegy, amely a kiégésre, a burnout szindrómára jellemző. Az, hogy egy ilyen test és lelki kimerültséget tapasztal hosszú távon az egyén, illetve a munkájával, hivatásával kapcsolatban egyfajta cinizmust, vagy ilyen eltávolodást, ilyen érzelmi eltávolodást, vagy egy ilyen egyfajta képmutatást idézőjelesen él meg, és azt is tapasztalja, vagy az a megélése a mindennapokban, hogy az ő hatékonyság, az effektivitása, a munkájának az értelme az már nem olyan, mint azelőtt, és már nem nagyon látja ezt benne, és úgy érzi, hogy már nem is igazán effektív, és nincs is igazán értelmi annak, amit csinál. Talán ez a három ilyen vezető, ismertető jegye a kiégés szindrómájának, és ugye a WHO ezt alkalmazza. De ugye Freidenberger sok mindent hasonlóképpen egy kicsit részletesebben beszélt erről, hogy ugyanúgy ez az érzelmi eltávolodás, vagy teljesítményromlás, meg hogy egyáltalán ez egy út, amely sokszor az összeomlásig is vezethet.
1: És hogyha még folytatjuk ezt a gondolatot, ugye ezt az utat, amelynek ugye elmondhatjuk, hogy ez a folyamat több fázisból áll, egy picit, hogyha itt az elejétől indulunk.
2: Alapvetően azt fontos leszögeznünk, hogy ugye általában a kiégés szindróma az nem olyan embereknél alakul ki, akik nem elkötelezettek, vagy akik úgymond lusták, tehát ugye sokan azt gondolják, hogy ez a kiégés szindróma a lustáknak a szindrómája, vagy azok beszélnek erről, akik nem akarnak dolgozni. De hogy nem erről van szó, hanem alapvetően olyan személyekről, olyan hivatásokról van zömmel szó azokkal az emberekkel, akik idealizmussal, tehát nagy tervekkel, nagy vállalásokkal vágnak bele egy-egy szakmába, akár pedagógus, akár orvos, akár bármilyen más segítő szakma, vagy gondozó, vagy bármi, amiben jobbá akarja tenni a világot, és nagy az elhivatottsága. És ugye ezek tulajdonképpen, ezek a karaktervonások valószínűsítik egyre inkább ennek a folyamatnak a kiteljesedését, amikor túlvállalás van, amikor az ember a saját határaival nem igazán számol, hanem mindig csak a mások igényeit, vagy a mások szükségét próbálja szem előtt tartani, és nem foglalkozik a saját dolgaival, és ugye azt mondja magának, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, rám mindenki számít, én nagyon fontos vagyok, én nem omolhatok össze, én nem lehetek gyenge, nem engedhetem el a gyeplőt, nekem nagyon fontos, hogy mindig toppon legyek, és ugye ezek a dolgok vezetnek oda, hogy az ember eljut valóban ezekhez a fő tünetekhez, hogy egyszerűen már úgy érzi, hogy csinálja, de már nincsen benne úgy lelkileg, tehát olyan cinikus egy kicsit saját magával, kifelé ezt nem mutatja, de ezt éli meg.
1: Stresszként éli meg a munkát már, vagy...
2: Hát igen, igen, tehát hogy stresszként, vagy sokkal nagyobb stresszként, mint az előtt. Hogy már ilyen kisebb változások, kisebb kihívások is sokkal nagyobb terhet jelentenek, és sokkal nagyobb mentális és érzelmi bevonódást igényelnek. Tehát azt érni meg az ember, hogy már nem úgy rugalmas, nem úgy van a teherbírása, mint az előtt. És akkor és nyilván megjelentkeznek akár a testi és lelki kifáradásnak a tünetei is, amely esetében már beszéltünk ugye ilyen pszichiátriai tünetekről, tehát ezek lehetnek kísérő tünetei, akár egy szorongás, akár egy kialakult depresszió, akár esetleg súlyosabb dolog is, tehát egy nagy kimerültség, egy állandó fokozott igénybevétel egyéb pszichiátriai problémát is okozhat, akár egy ilyen gyanakvást, vagy egy összeomlást. Ugye mi magyarok szoktuk mondani, hogy valaki ideig összeomlást kap, és ennek átterében sokféle lehet, sokféle dolog tünet lehet, amit nyilván nem lehet feltétlenül uniformizálni. Tehát maga ez a burnout jelenség ez ebből áll, viszont nyilván a folyamatban, meg a kimerültségben ott már egyéni változók döntik el azt, hogy kinek milyen tünete jelentkezhet, vagy problémája pszichiátriai szempontból. Ott már ugye a pszichiátriai betegségeknél vagy állapotoknál azért nagyon sokféle tényező játszik szerepet abban, hogy éppen most kinek mire van hajlamossága, vagy mi alakul ki. Tehát ez már szerteágazó lehet, de maga a jelenség, ez a burnout jelenség, ez erről szól, tehát ebből a hármasságból tevődik össze.
1: A kiégés mennyire különíthető el más pszichés betegségektől, vagy azért vannak hasonló tünetek, de úgy mégis hogyan lehet önöknek, szakembereknek megkülönböztetni ezt? Vagy akár az ember hogyan diagnosztizálhatja önmagát, vagy ez egyáltalán lehetséges, hogy úgy érzi, vagy érezheti, hogy akár ilyen hullámokban is, de rátör ez az érzés?
2: Nagyon jó a kérdés egyébként, hát valóban azért érdemes elkülöníteni, hogy ez a kiégés, illetve egyéb pszichiátriai problémák, tehát azért, hogyha mondjuk egy ilyen depresszióról beszélünk, vagy tehát mondjuk például depresszió, mert mondjuk azért ez leginkább ami összefed ezzel a kiégés dologgal. Itt azért a funkcionalitásnak a kiterjedtsége, ami azt gondolom, hogy különbség. Tehát, hogy nyilván a kiégés maga is lehet egy útja, vagy egy vezető útja a depresszióhoz, viszont nem minden esetben a kiégés vezet a depresszióhoz, mert ugye van például olyan depresszió, ami mondjuk időskori depresszió, vagy olyan ember is lehet depressziós, aki nem éget ki. Tehát ugye ezt akarom mondani, hogy a kiégésnek lehet egy lehetséges kimenetel a depresszió, de nem minden depresszió a kiégésből születik, és lehetnek átfedések, viszont ugye a funkcionalitás, tehát a depresszió, egy súlyos depresszió például az ember életének minden területére kiterjed, családi kapcsolataira, önmagával való kapcsolatára, a munkájával, vagy éppen amit csinál, azzal való kapcsolatára, a mindennapi funkcionalitására, a mindennapi teendői.

0: ennek is vannak fokozatai?
1: Hát nyilván azért nagyon fontos, azt gondolom, és azért is fontos ez a beszélgetés, hogy ezt egy kicsit fölismerjük és a helyén kezeljük, mert hogyha ezt föl tudja valaki ismerni, akkor ki tud egy kicsit lépni ebből az önmarcangolásból, mert nagyon sokszor, ahogy már említettem, tehát azok az emberek égnek ki, akik, ahogy maga a kiégés szó is jelenti, azok, akik már nagyon sokat világítottak. Tehát olyan emberek, akik valóban sokszor két végén égetik a gyertyát, ugye ezt is szoktuk mondani, és tehát nem azt jelenti, hogy valaki kiég, akkor már nincs kedve dolgozni, hanem arról szól, hogy ő valóban nagyon-nagyon sokat beletett az életéből a szakmájába, a hivatásába, a segítésbe, és ugye leginkább a segítő szakmáknak a vezető jelensége a kiégés. És nagyon fontos, hogy ezt felismerjék ezek az emberek, mert hogyha felismerik, akkor ki tudnak lépni ebből az önmarcangoló, saját magukat hibáztató gondolati körből, hogy most akkor én már nem vagyok jó lelkész, vagy nem vagyok jó orvos, vagy nem vagyok jó pedagógus, vagy nem vagyok jó szülő, mert már ugye nincsen kedvem csinálni, hanem tulajdonképpen ez a kiégésnek lehet a jelensége. Tehát mindenképp az első lépés az, hogy az ember felismerje azt, hogy ő ebben a helyzetben van.
0: Mert ugye ez egy idő után önértékelési kérdéseket is felvet az emberben.
1: Hát persze, ugye a maga a kiégés is ugye a harmadik tünete, ez a kompetencia érzésnek, ennek a hatásosság érzésnek a elbizonytalanodás, hogy én igazából nem is vagyok jó abban, amit csinálok, nélkülön talán sokkal jobban működne, nincs is értelme annak, amit csinálok. Holott ugye annak az embernek általában ez volt az álma, vagy a célja, vagy ebben gyökerezik az egyik fontos identitás kérdése számára, és ugye pont az, amiből ő önértékelését, bizonyosságát, elhivatottságát merítette, az most teljesen bizonytalanná válik, és ez már nyilván vezethet sokkal tovább, akár hangulati probléma felé is, de emiatt ez fontos felismerni, hogy ez nem az ő hibája, vagy nem az ő eredménytelensége, vagy nem az, hogy ő rossz lenne, hanem egyszerűen egy ilyen helyzetbe került bele.
0: És a teljesítő képességet is esetleg már megtörheti picit?
1: Hogyne. Tehát, hogy ez a testi-lelki kimerültség, tehát az, hogy sokkal-sokkal nehezebb neki kezdeni azoknak a dolgoknak, amelyek az előtt gördülékenyen mentek, illetve maga ez az érzés is csökkenti a teljesítő képességet, hogy az értelem, vagy az értelmiség érzésének a hiánya, hogy az, amit én csinálok, annak van értelme, van célja, van hasznossága mások számára, és hogyha azt látom, hogy ennek semmi értelme nincs, úgyis mindenki csak megint beteg lesz, például ugye egy orvos gondolhatja azt, akkor ez nagyon-nagyon nagyban fogja befolyásolni a teljesítményt, és hát ugye a legjobb bibliai példa a kiégésre, ugye az Illés prófétának a története, és ott is nagyon szépen bemutatkozik az, hogy egy nagyon-nagyon eredményes, egy nagyon effektív cselekvő prófétája Illés Istennek, és ugye egy nagyon nagy győzelem után, tehát a Kármelhegyi Isten ítélet után, amikor több mint 400 boál pap esett áldozatul, és ugye bebizonyosodott azt, hogy az Illés Istene az Isten, tehát hogy az élő Isten, akkor Illés ugye teljesen kiborul ezután, amikor kap egy fenyegetést Jézabeltől, és ő is teljesen mutatja a kiégésnek a tüneteit, hogy azt mondja, hogy nincsen értelme annak, hogy én proféta vagyok, nincsen értelme itt az embereknek prédikálni, mert úgyse hívő senki, csak én maradtam egyedül, és Isten és azt mondja, hogy hát vedd el az életem, mert én nem vagyok jobb az elődeimnél, nem vagyok én jobb proféta, mint mások, mert amúgy sincsenek az egésznek semmi értelme. Holott ez nem volt igaz, tehát mert ugye a tények is azt mutatták, hogy dehogy nem, hát volt ennek értelme, hát persze, hát most kezdett el változás lenne az országban, és ekkor ég ki ugye Illés.
0: És itt ugye hát több szempont miatt, mint más esetben is, nagyon fontos, hogy ugye minél hamarabb felismerje ezt magán az ember, vagy esetleg a környezete az érintett személynek, és akkor ugye a kezelés útjára lehet lépni, amit az előbb ugye itt elkezdett már ön is megosztani velünk, ennek az útját is itt vissza is adom a szót, hogy akkor azt a gondolatot folytatja.
1: Hát igen, hogyha ezt valaki felismeri, hogy tényleg a kiégés egy picit az életében jelen van, vagy jelen van az életében, és eltávolodik a munkájától, cinikusan végzi, testi-lelkileg kiverültsége van, nem érzi az értelmét ennek az egésznek, akkor érdemes első körben mindig változtatni. Nyilván, hogyha vannak egyéb tünetek, tehát hogyha valakinek tartósan alvászavarom, vagy tartósan lehangolt, vagy funkcionális dolgai vannak, azok nyilván így ilyen akár pszichológiai, vagy pszichiátriai kezelésbe avatkozást igényelnek, de a kiégésnek a kiégésnek a kezelése az tulajdonképpen egy kicsit az egyensúly újra megtalálása az ember életében, mert ez egy fontos rész, és ekkor lehet egy kicsit megváltoztatni. Ugye Illés, ha már Illésnél vagyunk, ott is

0: Szent Illés, vagy Isten pihentette, etette, altatta, illetve utána megbeszélte vele, hogy figyelj Illés, te most elfáradtál. Tehát, hogy most itt valami váltásra van szükség. És az életünkben is, amikor ezt látjuk, akkor mindig van az embernek lehetősége valahogyan az életét egy kicsit újra struktúrálni, ahhoz, hogy az működőképesebb legyen. Meg, hogy újra megtalálja az értelmét. Tehát a pihenés, az nyilván nagyon fontos, hogy az ember be tudja építeni az életébe a pihenést. Hát ugye ennek egy nagyon-nagyon különleges és komplex bibliai és teológiai alapja van, amelyet ugye a Biblia azért elénk tár, mert nagyon fontos a pihenés, és nem csak azért kell pihenni, hogy az ember megint csak dolgozni tudjon. Mert ugye sokszor ugye ebben a mai modern társadalomban azt mondjuk, hogy azért kell pihenni, hogy még effektívebb legyenek, hogy még jobban tudjak dolgozni, még több eredményem legyen. Hát az is a tökéletes út a kiégéshez.
1: És ugye beszélhetünk aktív vagy passzív pihenésről is, mindennek ugye megvan a külön célja is talán.
0: Igen, igen, és ugye ebben is fontos, mert van, aki már ugye a pihenésben is ezt a teljesítménykényszert éli meg. Tehát ez egy alapvetően azt is látunk el, hogy ez egy mirál, ugye 70-es évekből eredeztethető ez, nyilván nyugati társadalom, és ez a társadalmi struktúraváltozás vagy váltás, amiben benne vagyunk, és egyre inkább kiteljesedik ez, majd erről is egy kicsit tudunk beszélni, hogy azért ennek mi áll a hátterében, azért az embernek így kell egy kicsit így gondolatban ezen változni, meg ezt átgondolni, hogy a pihenés az nem arra való, hogy én utána dolgozni tudjak, hanem a pihenés arra való, ugye Isten is azért rendelte a 7. napot, ugye a szombat, hogyha az ószövetségi alapkiindulást nézzük, a szombathoz, és nyilván az új szövetségben az Úr napja lett nekünk a pihenés napja, Jézus Krisztus feltámadására emlékezve, de ugye a szombat is, a sabbát is arról szólt, hogy fellélegezni, tehát hogy egy kicsit fellélegezni, szétnézni a világban, észrevenni az értéket a világban, észrevenni Istennek a kezemunkáját a világban, észrevenni a gyerekeimet, észrevenni a családtagjaimat, észrevenni az értékeket, amelyek körülvesznek és amelyek emberré formálnak bennünket. Tehát pihenni nem azért kell, hogy pihenjük magunkat, hogy még többet tudjunk dolgozni, hanem a pihenés az másról szól. Tehát a pihenés az egy fellélegzés, illetve egy másfajta látásmód, hogy észrevegyünk dolgokat a világban, és az valóban tovább tudja vinni, és megőrzi az embernek ezt az értelemérzését. És ez nem fog elveszni, mert ugye a kiégésnek ez az egyik vezető tünete, hogy elveszítjük azt, hogy miért van ennek értelme. És akkor, amikor a pihenés közben, a pihenés nem csak arról szól, hogy még több munkára készülök, hanem arról szól, hogy amit Isten is eltervezett, hogy észrevegyünk, hogy egy kicsit szemlélődjünk a világban, akkor az teljesen más alapokra helyez az ember életét, és így a munkához való viszonyát is újra és újra. És ezért van szükség az ünnepekre, ezért van szükség a hétvégékre, ezért van szükség a vasárnapnak a megszentelésére, mert ez mindenképp egy nagyon-nagyon erős kiégés prevenció, ami az Isten teremtési rendje.
1: Igen, és ugye ha egységekre bontjuk, ha csak egy-egy napra is gondolunk, akkor ugye az éjszaka is ott van a pihenésre, igen, akkor a vasárnap a hétvégén, de időnként azért picit hosszabb szüneteket is jó, ha be tud iktatni, vagy érdemes beiktatni itt az életünkbe, itt nyáron, télen igazából, akár ünnepekhez kötődően is ugye vannak olyan lehetőségek, amikor néhány nap szünetre van lehetőség, illetve azért egy-két hetes pihenő őket is, ha megteheti az ember, érdemes beiktatni, vagy szükséges is, talán ezt is mondhatjuk?
0: Hát szükséges, igen, mert régebben, amikor az emberiség teljes része sokkal természetközelibb életet élt, akkor ott azért voltak olyan időszakok, amikor nem lehetett úgymond annyit vagy úgy dolgozni, és ez egy hosszabb szünet volt, és akkor meg kellett tanulni beosztani az élelmet, meg készülni esetleg a térre, és akkor az egy hosszabb pihenés jelentett, amikor fel lehetett készülni a következő szezonra. És hát ugye a mai modern társadalmunkban ezek már egyre inkább eltávolodnak tőlünk, különösen a modern ember életéből, és ezért valóban tudatosan fontos ezeket beiktatni, hogy az ember hosszabb ideig tudjon pihenni, és abban is az, hogy mi formálja őt emberré, abban megerősödni a családi kapcsolataiban, az önmagával való kapcsolatában, hogy távolodjon el önmagától, meg az értelemkeresésben, tehát azért valóban nagyon fontosak a napszaki pihenések, a heti pihenőnapoknak a megtartása, de valóban egy ilyen hosszabb időszakok is erre szolgálnak.
1: Ugye most itt munkakörnyezetben történő kiégésről beszélünk elsősorban. Mekkora szerepe van egy ember életében, vagy egy ember tekintetében a személyiségnek, illetve akár annak a családi, vagy baráti, vagy ugye környezeti háttérnek, ami a munkaidőn túl lehetőséget biztosít a feltöltődésre?
0: Mindenképp szerepe van, tehát az, hogyha valakinek vannak emberi kapcsolatai, és azokban színes, akár a családjában, akár a családon túli emberi kapcsolataiban, az mindenképp egy ilyen protektív tényező, egy megtartó erő. Ott tud visszajelzést is kapni az egyén a munkájával, az időbeosztásával kapcsolatban, illetve ő is tud segítséget kérni, vagy ő is jobban meg tudja osztani. Tehát éppen a kiégés már akkor szokta azért az embert utolérni, amikor a munka már annyira elhatalmasodik az életében, és ugye csak az sokszor az számít identitásának a forrásává, bálványává válik, mondhatjuk így egy ilyen vallási szóval vagy kifejezéssel, és akkor ugye a bálvány az azt jelenti, hogy a bálványtól várjuk a megváltást, tulajdonképpen az értékünket, azt, hogy amiatt vagyunk fontosak, mert dolgozunk, és amikor az embernek az életében a munka válik a bálványával, és csak az abból meríti az ő önértékelését, akkor valóban ez általában izolálódni szoktak az emberek, és ez is már a kiégés folyamatának a része, és akkor már, mikor kiég, akkor ott van, hogy nincsenek ott azok az emberek, nincsenek már ott azok az értékes családi kapcsolatok, mert ő mindent a munkájába fektetett, de egyebekbe menünk pedig nem. És ez nem rossz szándékból teszi az ember, mert valóban hivatásból. Tehát például gondoljunk bele egy lelkipásztor életében, aki azt mondja, hogy hát nekem az Istennek való szolgálat, a gyülekezet, az életem, az a legfontosabb, és valóban hivatástudatból, elhívásból, Istennek való engedelmességből ezt teszi, viszont nem veszi észre azt, hogy lassan-lassan leépül a családi kapcsolatai, minden erre köré szerveződik, csak a szolgálat köré leépülnek a baráti kapcsolatai. Igazából a gyülekezeti kapcsolatok sem olyan, tehát értsék jól, valóságos kapcsolatok, de azért nem olyan, hogy most a lelki pásztor, mint ember, hanem nagyon sokszor ugye a lelki pásztor, mint egy tisztségnek a hordozója van jelen a gyülekezetben. És akkor egyedül marad, és akkor, ha pedig egy picit megbillen ez a hivatás, ez a szolgálat, egy rossz visszajelzés, vagy egy gyülekezeti konfliktus, vagy bármi miatt, akkor ott marad a lelki pásztor egyedül, leépült családi meg szociális kapcsolatokkal, egy csalódottság érzésében, hogy ő belefektetett éveket, évtizedeket a gyülekezetbe, a szolgálatba, az Istennek való engedelmességbe, és akkor ott van, és akkor már csak cinikus tud maradni, már csak kimerült, már csak nincs ereje tovább menni, és úgy érzi, hogy ennek nincsen semmi értelme. És ez ugye egy ilyen ördögi kör, és tovább tud vezetni, ezért nagyon fontos, ugye, amit Krisztus Urunk is mutatott nekünk, az az egyensúly, hogy nekem mindig csak annyit kell szolgálnom Istennek, amennyit Isten szolgál felém. Tehát Jézus Krisztus minden szolgálatában ott volt az elcsendesedés, az Istennel való kapcsolat, az ő atyával való kapcsolat, tehát ugye a családi kapcsolatát ápolta, meg azt is olvasjuk Márk evangéliumában, hogy amikor elhívta tanítványokat, akkor azért hívta el, hogy vele legyenek, és majd kiküldje őket, de az elsődleges az a velük való kapcsolat volt, és nekünk is a lelkipásztori szolgálatban nagyon fontos ezekre tudatosan figyelni, hogy nem mi vagyunk a megváltó, nem mi vagyunk a Jóisten, ez jó is, hogy így van, nem rajtunk áll, vagy bukik a gyülekezet, nyilván sok a szeretünk benne, meg nagyon fontos, de hogy mindenképp nekünk az egyéb feladatainkat is el kell látni a családban, mint emberként, és az Istennel való kapcsolatra kell nagyon figyelni, mert az Istennel való kapcsolat mindig több, és mindig több kell legyen, mint a szolgálat.
1: És önök lelkipásztorok, és mindenki erőt tud meríteni. A Bibliából, Istentől erőt kaphatunk a mindennapokhoz.
0: Ez így van, csak azért én magam életéből is, meg a lelkipásztorok nevében is mondhatom azt, majd esetleg, ha nem értenek velem egyet, akkor szóljanak, hogy azért nagyon sokszor a lelkipásztor ugye a szolgálat miatt készül, a szolgálat miatt olvas Bibliát, de nagyon sokszor éppen ez az elcsendesedés, éppen az imádságnak az ideje, éppen a bibliaolvasás, hogy saját magamnak olvassa a Bibliát, annak az ideje, az szinte sokszor kivész a szolgálatból, mert ugye rengeteget kell szolgálni, készülni, akár vasárnapi istentiszteletre, akár temetésre, akár keresztelési szolgálatra, akár egyéb megjelenési helyekre, és az a lényeg, ami ugye minket kellene, hogy fűtsön, vagy kellene, hogy újra és újra értelmet adjon a szolgálatnak, az maradt ki, És akkor ebben nagyon könnyen meg lehet fáradni. Ugye egy lelki pásztor mondta, hogy ha többet dolgozok én az Úrért, mint amennyit az Úr dolgozik bennem, akkor nagyon-nagyon könnyen fel fog borulni az egyensúly, és hát mi nagyon sokszor ebben élünk, lelkipásztorok, lelkipásztor társaim nevében is mondhatom, és ez nyilván a mi felelősségünk is egyrészt, de sok esetben a helyzet, meg egyáltalán ez a társadalomban, amiben élünk, az beletaszít bennünket egy ilyen eredményorientált dologba, és sokszor az elmélyedés, a szemlélődés az már nem annyira érték a mai világban, hanem az eredmények, a munka, a magunknak a túlhajszolása az, ami tulajdonképpen ebben a társadalomban értékké vált. És nem tudom, hogy most ide bekapcsolhatom-e ennek a kiégésnek a mögöttes társadalmi...
1: Amire az előbb utalt, hogy visszatérjünk rá, természetesen hallgatjuk.
0: Jelenség, tehát hogy azért ebben a régebben ugye a társadalmaink egy kicsit ilyen, ugye erről Byung-Chul Han filozófus ír, ugyanis van egy ilyen nagyon sok könyvet írt ő egyébként, provokatív is sokszor az ő írása, ő a kiégés társadalmáról ír, ez a címe a könyvnek, a kiégés társadalma, a Burnout Society, és nagyon érdekes, amit ír az alap gondolata, hogy régen a kell társadalmában éltünk, tehát hogy meg volt szabva az, hogy hogyan kell élni, mit kell tenni, ugye megmondták az embereknek, hogy hogyan kell dolgozni, ma pedig most már a lehet társadalmában élünk, tehát hogy régen megmondták, hogy neked ezt kell tenned, most meg már azt mondja a társadalom, hogy bármi lehet, hogy lehet sikeres, lehet sportos, lehet tökéletes szülő, lehetsz kiváló szakember, lehetsz influencer, lehetsz mindig produktív, és ez a lehet társadalma, amiben vagyunk, ez ugye ő úgy fogalmaz, Byung-Chul Han, hogy ez a pozitivitás erőszaka rajtunk, hogy bármit megtehetek, ezért, ahogy régebben egymás rabszolgatartói voltunk, most a saját magunk rabszolgatartói vagyunk, és mivel én bármi lehetek, és bármit megtehetek, ezért én teljesen saját magamat kizsákmányolom, anélkül, hogy ez bárki mondaná. És van egy ilyen állandó belső teljesítménykényszer, hogy akkor ezt megtehetem, a másik is megtette, különösen ugye a közösségi médiának a befolyása, akár az idősebbekre, akár a fiatalokra különösen, hogy most megváltozhatsz, így nézhetsz ki, ezt teheted, ez lehetsz, ilyen lehetsz, ide mehetsz, hát ugye rengeteg, és ez a lehet társadalma, ez valóban saját magunk kizsákmányolóivá és saját magunk rabszolgatartóivá tett bennünket, és már nem kell, hogy kívülről mondják, hanem saját magunk tesszük ezt, és ez igaz az orvosokra, a kutatókra, a vállalkozókra, a vezetőkre, a diákokra, a pedagógusokra, mindenkire, hogy akkor még egyet megcsinálok, még egy projekt, még egy vizsga, még egy nyelvvizsga, még egy edzés, és akkor igazából nem tudjuk kimondani azt, hogy elég. És ez ugyanúgy a hatással van ránk, ez a szemlélet, ez a pozitivista lehet társadalmi szemlélet a lelkiszolgálatra is, hogy akkor még egy alkalom, még egy ember, még egy család, még egy, és akkor ugye a számokra figyelünk, és éppen a lelkiségnek a lényege vész el, hiszen a lelkiség az mindig az elmélyülés, az Istennel való kapcsolat, a dolgoknak a mélysége, nem a mennyisége, és ugye Jézus Krisztus ezt éli elénk, ő soha nem a tömegekre utazott, azt látjuk, ugyan voltak tömegek, akik hallgatták, de ő mindig az elmélyülésre, a kapcsolatra, különösen János evangélium mutatja be azt, hogy Jézus Krisztusnak mennyire fontos volt egy beszélgetés, mennyire fontos volt, hogy találkozzon a Samária asszonnyal, hogy találkozzon Nikodémussal éjszaka, és beszélt vele, és nem az volt a lényeg, hogy most ő az összes farizeust összehívja, vagy hogy legyen egy nagy szeretet, vagy egy nagy meeting, vagy akkor most legyen ennek egy nagy média visszhangja, hanem ő ezekre, amit senki sem látott. Hát persze az Úr látta, meg mi is olvasuk az igében, de hogy neki ezek voltak a fontosak, és mi nagyon sokszor egyházként is, meg szolgálként is elveszítjük ezt a látásmódot, hogy a mélységre, a tartalomra figyeljünk, ne pedig erre a mennyiségére, ne ez a pozitivista erőszak legyen, ami tulajdonképpen ezt a modern társadalmunkat jellemzi, és ha megnézzük a világot, akkor erről szól, hogy lehetsz a saját magad rabszolgatartója, és lesz is az ember. És ez a legborzasztóbb, és ezért van ez egyre több kiégés, ugye vannak olyan beszélések, amelyek azt mondják, hogy 10-20%-a a tábor, de vannak, akik azt mondják, hogy 40-50%-át érinti a dolgozóknak az ilyen jellegű kiégés, azért, mert tulajdonképpen saját magunk rabszolgálóvá váltunk.
1: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet, ha már ugye az imintiekben is erről szóltunk, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, és ugye itt az imintiekben a gyülekezeti élettel kapcsolatban, a lelkipásztorok szerepével kapcsolatban szólt nagy tiszteletű úr, és hogyha még maradhatunk a gyülekezetnél, a közösségnél, akkor hogy tapasztalja református lelkipásztorként, gyülekezeti lelkészként, hogy egy közösséghez való tartozás mit adhat az ember életéhez ilyen tekintetben, ugye itt a kiégés témájához kapcsolódóan, a hívő ember kiégésével kapcsolatban milyen gondolatai, tapasztalatai, meglátásai vannak, esetleg ilyen tekintetben fordultak-e már önhöz beszélgetésre, segítségkérésre?
2: Nagyon jó a felvetés, valóban egyrészt a gyülekezet, mint közösség, mint hívő közössége egy nagyon nagy védő közeggé lehet a kiégéssel szemben az egyének életében, hiszen a gyülekezetekben is olyan emberek járnak, akiket szintén veszélyeztethet a kiégésnek a jelensége, hiszen ők is ebben a társadalomban élnek, és ők is sokszor szembesülnek a munkájuk során, esetleg a kiégésnek a jelenségével. És azért a gyülekezeti közeg, hogyha egy élő gyülekezetről beszélünk, ahol valóban Istennel tudnak találkozni, ahol valóban a gyülekezeti alkalmak, Isten tiszteletek az Úrról szólnak, és úgy meg tudják szentelni a szabadidejüket, hogy valóban az értelemkeresésben ki tudnak teljesedni, és megértik az Isten akaratát az életükre nézve. Ez különösen nagy protektív potenciál a kiégéssel szemben. Tehát a gyülekezethez tartozás, és ezt egyébként a vizsgálatok is egyértelműen igazolják, az egy nagyon nagy plusz és egy nagyon nagy erőforrás, mind a kiégésben, mind bármilyen más élethelyzeti nehézségben. Tehát, hogyha gyülekezethez tartozunk, azért a kiégés szempontjából egy védő közeghez tartozunk. Tehát azért javasolta a gyülekezetbe járás és a gyülekezeti integráltság, hogy integrálódjunk is a gyülekezeti közösségbe, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont, ahogy említettem, a kiégés azokat az embereket fenyegeti, akik nagyon szívesen lesznek másoknak a segítségére, akik szívesen szolgálnak másokért, akik szívesen vállalnak feladatokat a közösségépítés céljából, és hogy gyülekezeteinkben is vannak olyan emberek, akik nagy részt vállalnak a közösségépítésben, közösség működésében, a gyülekezet működésében, presbiterek, gondnokok, diakónusok, nőszövetségi tagok, szolgálók, tehát nagyon sokan vállalják és hordozzák maguk a közösségeket, és éppen ezek az emberek a fenyegetettek megint csak, hogyha kiindulunk az alapkoncepcióból, hiszen azok, akiknek hivatástudatuk van, akik szívesen szolgálnak másoknak, azokat fenyegeti a kiégés, és egyébként az Új Szövetségben is látjuk ezt, hogy Pál apostol is például, amikor Timóteushoz beszél, akkor Timóteusnál is, aki ugye ott szolgált Efezusban, érzékeli azt, hogy talán Timóteust is fenyegeti a kiégés, hiszen rossz visszajelzéseket kap, vannak külső támadások, belső támadások, és azért mondja neki Pál apostol, hogy Timóteus, emlékezz arra a proféciára, amit kimondtunk fölötted, emlékezz arra, hogy neked mi az elhívásod, mert lehet Timóteus is, ugye, hogyha a WHO-s kiégés meghatározást nézzük, elkezdte elveszíteni az értelmét annak, hogy ő szolgáljon ott a gyülekezetben, hogy akkor van ennek értelme? Tehát ilyenek az embereknek, stb. És Pál apostol emlékezteti arra, hogy van értelme is, és ez fontos az életedben. Viszont azért olyat is látunk, ugyanúgy a másik Timóteusi levélben jegyzi meg Pál apostol szomorúan, volt egy Démás nevű szolga, aki hasonló módon, mint Timóteus szolgálta a Újszövetségi gyülekezetben, Pál apostolnak is segített, és ő pedig elhagyta az apostolt, de nem csak az apostolt, hanem a hitet is elhagyta. És látunk ilyeneket, én is tapasztalom a saját szolgálatom során, vagy esetleg szolgatásokkal kapcsolatban, hogy vannak, akik elhagyják a szolgálatot, nem csak a szolgálatot, hanem elhagyják a keresztény hitüket is, mert kiégnek benne is, és ez egy hihetetlen belső konfliktust is okoz, és itt is sokszor a fel nem ismerés ennek a jelenségnek, hogy lehet, hogy én a szolgálatban, a túlzott szolgálatban, a túlzott önmagam megüresítésében kiégtem. És itt ugye a közösségnek az a szerepe, hogy ezt észrevegyük egymáson, hogy figyelmeztessük egymást, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy most neked egy kicsit pihenned kell, lehet, hogy most egy kicsit más vegy át a szolgálatod, ne csak mindent elhordozd magadon. Tehát ezért nagyon fontos ez a ez a gyülekezet piesség, vagy gyülekezetszerű működés, és én azt gondolom, hogy a lelkipásztorokkal kapcsolatban is ez fontos, hogy a gyülekezetekben úgy gondolkodjunk egymásról, mint valóban Krisztus követő közössége, amelyben mindenkinek vannak szerepei, szolgálatai, viszont nem kell egy-egy emberre olyan terheket tenni, amit nem biztos, hogy hosszú távon el tud hordozni, és ez a lelkipásztorra is igaz, mert ugye eléggé lelkipásztor központú a mi gyülekezeteinknek a felépítettsége, és előfordulnak azért olyan szolgálat vagy hithagyások, amelyek itt az új szövetségi gyülekezetében is jelen voltak, és a gyülekezeti tagjainknál is ez előfordul, tehát ez egy vezetői felelősség is, másrészt meg egy közösségi felelősség, hogy ezekben az egyensúlyt lássuk meg, és a Krisztusi mintát kövessük a szolgálat és az elcsendesedés egyensúlyában.
1: És ahogy említette is, vannak olyan szakmák, amelyek különösen kitetteknek mondhatók kiégés tekintetében, és ugye itt a segítő foglalkozásúaknak a rendszeres szupervízió is mondjuk egy komoly védelmet jelenthet, ugye a munka környezetnek is, vagy itt a munkáltató is, munkavállaló kapcsolata is sokat befolyásolhat, ugye azon a tünet együttesen, amely akár megelőzni is segíthet ezt a burnout szindrómát, hogyha még egy kicsit a megelőzésről is szólunk, hogy hogyan lehet elébe menni mindennek, amiről eddig szó volt.
2: Igen, tehát ugye ez mindenképp fontos lenne, mert azért alapvetően a segítő szakmában dolgozókat sokszor nehéz e felé terelni, mint ahogy említettem, és ugye megvan az a meggyőződés, hogy nekem mindig erősnek kell lennem, nekem mindig topon kell lennem, nekem mindig tudnom kell segíteni, és sokszor nem tudunk ugye gyengék lenni, és már egy ilyen kiborulásig vezet el a dolog, amikor meg már egy ilyen nagyon-nagyon csúnya szakítás van, hogy pont sokszor már így a hivatással, vagy esetleg a keresztény meggyőződéssel is. Tehát, hogy ezt valóban így tudatosan be kell építeni az életünkbe. Számolni kell azzal, hogy én is lehetek gyenge, vagy elgyengülhetek, vagy lehet olyan, hogy elfáradok, mert az ember nem egy végtelen erőforrás, és ugye nem lehet játszani sem a mentális egészségünkkel, sem a testi egészségünkkel, bár ugye ez nyilván összetartozik ez a kettő, sem a lelki egészségünkkel, tehát mindennek van egy terepírása is. És ezért a megelőzésben fontos lenne valóban a segítő foglalkozásoknak, amely egyébként ugye papírforma szerint ez így meg is kéne valósuljon, de a gyakorlatban azért nehezen valósul meg. Tehát én segítő szakmában dolgozom, világi szakmában is, meg ugye lelkipásztorként is, és azért szervezett módon azért kevésség van jelen a mondjuk kötelező szupervízió, vagy kötelező továbbképzés. Ezeket szerintem szervezeti szempontból egy kicsit komolyabban kellene venni, mert éppen a segítő szakmában dolgozók maguknak nem biztos, hogy meg fogják szervezni, vagy nem biztos, hogy azt fogják mondani, hogy nekem erre szükségem van, hanem ugye mennek ezen a kicsit fals gondolati meggyőződésen, hogy nekem ezt bírnom kell, és nekem ezt csinálnom kell, mert én vasból vagyok, és akkor majd én megmutatom. Hát hogy a megelőzés mindenképp egy ilyen szervezettebb szupervíziós struktúrát igényelne.
1: Az viszont ez esetben is megerősítő lehet, ha mondjuk most ugye munkáról beszélünk, hogyha az azonos foglalkozást végzők között is akár olyan emberi, baráti kapcsolat is van, hogy legalább ketten-hárman egymást tudják támogatni.
2: Igen, az mindenképp jó. Tehát azért nagyon sok jó lelki kiskör működik, vagy gyülekezeti csoportok is működnek, ahol vannak olyan gyülekezeti tagok, akik rendszeresen összejárnak, közösen imádkoznak. Házi csoportuk van például. Tehát ezek mind nagyon fontos. Tehát az emberi kapcsolatok, ahol meg tudjuk osztani egymás gondolatot, ahol tudunk valakire számítani, hogy van bizalmam a másik felé, és meg tudok nyílni előtte, és tudom azt, hogy nem bántó szándékkal van felém, hanem segítő szándékkal, akkor ezek mind olyan megtartó erők, amelyek a kiégés prevencióban szerepet játszanak.
1: És mi az a pont már, amikor szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez érdemes ajánlott esetleg fordulni?
2: Hát ugye pszichiátert, orvost mindig akkor érdemes keresni, hogyha a tünetek súlyos funkcionális romlást okoznak, tehát akár a munkában, akár a mindennapi teendőkben, akár a családnak az ellátásában, akár a feladatok ellátásában, illetve hogyha testi tünetek is vannak, alvászavar, esetleg önártó gondolatok jelennek meg. Tehát leginkább a funkcionális, súlyos funkcionális romlás az, ami leginkább vezető, és akkor orvosi beavatkozási szükség van. Természetesen emellett pszichológiai vezetése, klinikai szakpszichológusra is ugyanúgy szükség lehet, sőt szükség van, csak hogyha ilyen erős testi tünetek és funkcionális romlás van, akkor érdemes orvosi kezelést indítani, és azt követően pedig, hogyha már azért ez visszaáll, ez a funkcionalitás visszaállnak ezek a testi problémák, amelyek ugye okoztak nehézségeket, akkor lehet elkezdeni egy olyan terápiás munkát, amelyben az egyén megtalálja azt, hogy milyen összevisszaság, kuszaság van a lelki életében, a gondolataiban, hogy azok egy kicsit kiegyenesedjenek, illetve hogy megtalálja azt az utat, amelyben nem fogja újra kitermelni ezt a kiégés szindrómát, meg ezeket a pszichiátriai tüneteket, hanem egy olyan életet tud élni, amely egy kiegyensúlyozott élet. És ebben mindenképp a pszichés vezetésnek, a pszichoterápiának is szerepe lehet. Ami segíthet, én azt gondolom, hogy az... Tehát egyrészt valóban minden embernek az élete egyéni és megismételhetetlen, és akkor tudunk jó tanácsot, illetve terápiás tervet kidolgozni, akár több szakember bevonásával, hogyha nyilván ismerjük az élettörténetet. De alapvetően igaz az, hogy a lehet társadalom az nem jelenti azt, hogy nekünk a saját magunk kizsákmányolóivá kell válnunk, és először is meg kell az embernek vizsgálni az életében, hogy mik azok az igazán fontos dolgok, amelyekért valóban érdemes áldozatot hozni, meg kik azok a fontos dolgok, akikért érdemes áldozatot hozni. Tehát a prioritásokat mindig újra és újra kell értékelnünk az életünkben, hogy tényleg mi az, ami fontos. És hogyha jönnek jelzések a családunk vagy az életünkben, akkor azokon mindig érdemes egy kicsit elgondolkodni. Én azt látom sok esetben, és minden esetben, de sok esetben, hogy azért az Istentől nyilván én keresztény emberként, hívő emberként így gondolkodom, Istentől mindig jönnek jelzések az ember életében már akkor, amikor elindul egy ilyen úton, akár a gyerekei részéről, akár a családja, akár a felesége férje részéről, akár a munkahely részéről, akár történik egy baleset, vagy egy betegség, ami egy kicsit figyelmeztet arra, hogy nem biztos, hogy jó az az út, amelyre járunk, és természetesen nem minden balesetnek és nem minden betegségnek ez az oka, vagy ez a háttere, de lehet ez is. És akkor szokott általában ilyen nagyon tragédiává vagy kiborulássá kiteljesedni, akár egy kiégés, vagy bármilyen más életnehézség, egy ilyen hajótörési tulajdonképpen, amikor az ember ezeket a jelzéseket nem veszi észre. Mindig vannak úgy jelzőtáblák, hogy figyelj, lassítani kellene, itt meg kellene állni, itt lehet, hogy meg kellene fordulni, egy másik irányba kellene elindulni. És én nagyon sokszor azt látom, hogy az ember, amikor bölcstelen módon és önmagát kizsákmányolva, és ezeket a jelzéseket nem figyelembe véve megy mégis előre, és nem akar lassítani, nem akar változtatni, akkor nagyon sokszor ez ilyen hajótörésé tud kiteljesedni. És Isten még akkor is kegyelmes nagyon sokszor, de ezt nem tudjuk, és nem lehet az Isten kegyelmével, meg a saját életünkkel sem játszani, hiszen mindenkinek egy élete van, és abban az életben nagyon fontos, hogy felismerjük azt, hogy tényleg mi az érték, és mi az, amit Isten elrendelt az életünk felől, hogy ezt a proféciát töltsük be, ami ugye felettől kimondatott, hogy Timóteusnak is írja Pál. Tehát, hogy talán ezt tudnám mondani, hogy ezeket próbáljuk észrevenni, és ezért van szükség a pihenésre, meg ezért van szükség az elcsendesedésre, az Istennel való találkozásra, a gyülekezetre, hogy ezeket lássuk, vagy esetleg azt mondja nekünk egy testőr, hogy figyelj már, hát ez nem azért van, mert neked lassítani kéne, vagy egy kicsit másként kéne élni, és ezek pótolhatatlan dolgok, én azt gondolom az élettörténetünkben, és persze utána jó, hogy vannak szakemberek, akikhez lehet fordulni, de mindig érdemes azért ezeket a jelzéseket is komolyan venni.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit tisztelettel, szeretettel köszönök meg dr. Kállai Imre, református lelkipásztornak, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorának, felnőtt és gyermekpszichiáternek. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, gondolatokat.
2: Én is köszönöm, hogy itt láttam és elmondhattam.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdúbihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe, tudatták a sajtó képviselőivel a létesítménnyel tartott helyszínbejáráson. A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsonyvizes állapotok négy fokozatból már a harmadik szerint működnek az atomerőművé blokkokhoz, a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk. Az eseményen elhangzott, normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították. Az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkiviteli műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz, ismertették a helyszíni bejáráson. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alapmester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. A hőség fokozza, a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadék mennyiség a hónap első két napján a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti országrészben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő vár, erős UV-sugárzással. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius fok között várható. Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Apikén.
1: Bogyós gyümölcskert is. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakon is.
0: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: No, ez nem tud semmit, gondoltam magamban. Egy jobban informált minisztert keresek föl. Találtam is csak hamar, és kérdezősködtem tőle. Ördög tudja, felelte. Körtvélyes, mindig rejtélyes kerület volt. Egy harmadik miniszter így szólt. Isten tudja, Katángi mindig rejtélyes ember volt. Meglehetős reménytelenül próbáltam még szerencsét a negyediknél. Úgy látszik, ezt tudott legtöbbet, mert rám förmett mérgesen, mint a fecsegő, kíváncsi gyermekekre szokás. Boldogtalan, ne kérdezd, hogyan születtetek. Maradjunk annál, hogy a gólya hozott minnyájatokat. Elkedvetlenedve láttam, hogy semmit se fogok megtudni, valami vastag takaró van itt ügyesen elterítve, s éppen ez mutatja, hogy érdekes csíny van alatta. Eközben a kiadó folyton küldözte rám a sürgető és fenyegető leveleket. Kérjük a Katángi másodszori megválasztásának történetét, vagy különben, stb. Stb. Honnan vegyem? Csak nem hasíthatom ki a lelkemből. Még egyetlen mód volt Katángit kivallatni, mert kivált egy kis Moad Sandom mellett közlékeny lesz és őszinte. Én meghívtam vacsorára, fecsegett is mindenről a világon, de mihelyt áthajlott a beszéd a választásokra, különböző élményeinkre, Menyus hihetetlenül begombolkozott. Incselkedtünk vele, faggattuk, keresztkérdések alá vettük. Hát te mit költöttél, hát te hogyan lettél meg? Mosolygott, vonogatta a vállát, és csak annyit bírtunk belőle kiszorítani. Jó volt a plán. Hiszen éppen azt akartam én megtudni, hogy tudnilik mi volt a plánum. Nem mondod meg, Menyus? Nem. Soha se választanának meg többé, ha megtudnák. Ha nem mondod is meg, mibe fogasz, hogy kihámozom? Hallgatott, mosolygott, fityhmáló ajakbigyeztésekkel, és rázta a fejét. No már most, azért is megtudom, nincs az a titok a világon, amit ne lehetne kikaparni. Apródonként teljesen belenyargaltam magamat, hogy okvetlenül megírom a megválasztását, mégpedig nem fantáziából, hanem hiteles adatok alapján, élethíven és tárgyilagosan. Egy detektív furfangos szimatjával keresgéltem a szálakat, de alig találtam valamit. És az, amit találtam is, legalább egyelőre teljesen értéktelen volt. Mindenek előtt azt tudtam meg, hogy Katángi október 17-én indult el Borontóról, látván, hogy nincsenek sanszai. A vasúton összejött egy Brand Károly nevű bécsi gyárossal, régi iskolatársával, ezzel együtt érkeztek meg Budapestre, és Brand is Katángihoz szállt. A következő nap együtt mulatott a két hajdani diák orfeumokban és egyebütt. Harmadnap Brand Károly elutazott, a Katángi Varga nevű inasa kísérte ki a vasúthoz, s váltott neki jegyet Körtvélyesig. E Brand nevű bécsi egyéniség tehát okvetlen összefüggésben van a választással. Továbbá, megtudtam azt is, hogy ez időben körtvélyesen bizonyos Kovinyi János volt a városka és a kormány egyedüli jelöltje, aki már a program beszédét is megtartotta volt a Városháza nagytermében általános lelkesedés mellett, lásd a Nemzet október 12-i esti számát. Katángi több napig Pesten maradt, és igen sokszor megfordult a miniszterelnök előszobájában. Ah, Istenem, ez az előszoba! Egy párszor magányosan járt, később azután hárman jöttek, egy vörhenyes szakállú, zömök öregúrral, és egy hosszú, nyurga, igen elegáns kinézésű gentlemannel, ki fényes cilindert viselt, és aranyfogantyújú sétapálcát. Értesülésem szerint ezzel a két alakkal vacsorált október 22-én este a Hotel Royal külön szobájában jó éjfélen túl. Ez volt minden, amit megtudhattam. Tessék már most ebből a körtvélyesi választást megírni. Nagy rezignációval jelentem meg a szerkesztőségben. Nem lesz a dologból semmi, uraim. Nincs anyagom. Engedjenek meg, Isten, nem tudok lenni, aki a semmiből valamit teremt, szomár pedig nem akarok lenni, aki a semmivel kompromitálja magát. A szerkesztőség kétségbe volt esve. Mit csináljunk? A közönség várja, ez egyszer igaz. Ön megígérte, az is igaz. Hát, gyűjtsék nekem össze az anyagot. Annál semmi se könnyebb, kiáltott föl vidáman a szerkesztő, kezeit dörzsölve, riportereket küldünk ki, akik, mint a méhek, összehordják. Még aznap három tudósító utazott el az én instrukcióimmal. Az egyik Lukács Sándor borontóra, a másik a redakció leggavallérabb tagja, Péhi Aladár, a Katángi névfalujába. Meghagytam neki, hogy esetleg udvaroljon is a nagyságos asszonynak. A harmadik pedig a legügyesebb, Bárkány Samu, még az esti vonattal Körtvélyesre érkezett, hogy a helyszínen szerezzen adatokat. Lapunk derék munkatársai lehetőleg ügyesen végezték feladatukat, kivált Bárkány úr nyújtja igen kimerítő leírását Körtvélyesnek, lehetőleg befurakodtak mindenüvé, és csellel, ravassággal kiszimatoltak minden jelentékenyebb körülményt, de a nyomozás mégis sok időt vett igénybe, s a Katángi másodszori megválasztása kimaradt a Pesti Hírlap naptárából. De mindegy, akit érdekel a derék államférfiú életfolyama, az itt a könyvben is szívesen fogja olvasni a körtvélyesi választást, amely nem valami irodalmi munka, hanem egyszerű tudósítás, három riporter,

Igen kisváros, és nem érdemli meg, hogy külön képviselőt küldjön az országgyűlésre, mert a szavazók száma 300-nál többre nem terjed. De hát hiába, királyi város megilleti a jog. Az ősapák a jobbik eszükhöz kaptak, csináltattak maguknak Bécsben ezelőtt másfél száz évvel valami zugvésnöknél egy pecsétet, melynek mesterségesen elkopottra készített latin föliratából kitűnt, hogy Körtvélyes valamikor Mátyás idején királyi város volt. Ezt a pecsétet a ravasz szenátorok nagy titoktartást esküdvén előbb bedobták a kemesébe egy bizonyos megjegyzett helyre, hogy amikor akarják, kihalázhassák a kavicsok közül. Úgy is lett. Ott hagyták egy darabig, vagy két évig öregedni a víz alatt, s egy szép napon kihalázták, nagy zajt csapván az eseményből. Dobszóval, tarack dörgések közt kihirdették a városban, hogy az isteni gondviselés miképp vetette ki a víz fenekéről napfényre a nemes város igazi jussát. Legott küldöttség indult Bécsbe harmadik Károlyhoz, vivén a pecsétet bársonybánkoson az audienciára, előadva ékes orációval ő felségének a szigillum kihalászásás könyörögvén, hogy dicső elődeit nem éltóztassék cserben hagyni. Harmadik Károly, a jámbor arcú, végighallgatta rettentő unatkozással a dikciót, Gálfi János uram szónokolt, a mostani városi pénztárnoknak a dédapja, aztán kezébe vette a pecsétet, megnézegeté, propter forman, és így szólt. Ha egy köpönyekből idők jártával újas lett, dilektissimi, nehéz belőle újra köpönyeget csinálni, hanem azért rajta leszünk. És bár határozottan nem ígérte meg, egy fél év alatt királyi város lett Körtvélyesből, az elöljáróság praktikája a pecséttel beütött, s ennek köszönhető, hogy a kis Körtvélyes ma külön képviselőt választ az országgyűlésre. Képviselőivel ember emlékezet óta szerencsétlen volt a nemes város, de a várossal se voltak szerencsések a képviselői. Soha se választottak meg kétszer egy embert. Az utolsó három éves országgyűlésen egy helyi ember képviselte a várost, de azt elejtették, mert amint mondották, mindig itthon lebzsel a helyet, hogy az orrát az országgyűlésen tartaná. Az első öt éves országgyűlésre tehát egy egészen idegen, ahogy mondani szokás, importált emberrel próbáltak szerencsét, a központi végrehajtó bizottságnak egy kreatúrájával, de ez ellen meg az volt a panasz, hogy örökké az országgyűlésen könyököl és kártyázik a klubban ahelyett, hogy néha-néha beszagolna Körtvélyesre is. A vége az lett, hogy őt is elejtették, és a következő országgyűlésre rábízták az egyén kiszemelését a körtvélyesi asszonyokra. Hadd lássák, milyen az ő ízlésük. Der Mensch probiert. Hát, ha az asszonyok jobban eltalálnák. El is dőlt a polgármesterné egyik uzsonnáján, hogy Szilánszky grófot kell megválasztani. Szilánszky gróf csinos, elegáns, szőke ember, és a megyében nagy birtokai vannak. Meg is választották Szilánszky grófot, és ő valóban mesterileg kikerülte az elődei hibáját, se az országgyűlésen nem lebzselt, se Körtvélyesen, hanem Bécsben bakkarázott a Jockey klubban, és az opera balerináival bomlott. Színét se látták öt évig, se Körtvélyesen, se Budapesten. Ilyen szituációban találta Körtvélyest az országgyűlés föloszlatásának híre. Persze, megint jelölt után kellett nézni,

0: Sok mindenféle név fölmerült, egyik ezt, másik azt hangoztatta, legtöbben nem elégedtek meg az ösmert emberek közt való turkálással, hanem arra ösztökélték a primipilusokat, vegyék rá a főispánt, hadd írjon föl a kormányhoz jelöltért, onnan küldjenek valami jeles férfiút, országos nevű egyéniséget. Általában a vidéki kisvárosoknak jellemző vonása, hogy az egymás emelkedését irigylik, inkább hagynak felnőni a hátukon idegent, az elmegy, a csillogását nem látják, a nimbusza nem szúrja a szemüket, mikor az utolsó 3 éves országgyűlésen Hártyai Mihály helybeli ügyvéd képviselte a várost, az, akiről említettem, hogy mindig körtvélyesen lebzselt, Szabó Benedek uram, a legtekintélyesebb városi szenátor, a ciklus vége felé egy nap így kiáltott föl népes társaságban. Az ördög vigye el ezt a Hártyait, hiszen jó ember, derék ember, de hát végre is mi emeltük föl, és gubó legyek, de én meguntam nagyságolni, alig várom már, hogy újra azt mondhassam neki szemtől szembe, te, Misi. És még azt hozzá, látod, már most semmi sem vagy te, Misi. Az egész társaság hangulatán látszott, hogy teljesen magukévá teszik a Szabó Benedek bácsi óhajtását. Pedig különben igazán Jámbor város volt körfélyes, tiszteletre méltó, de ózsdi nézetekkel. A féle se hús, se hal polgárság, mely mindig a nemes és magasztos felé szónokol és áldomásozik, de mindig a legutolsó argumentumnak ad igazat. Lehet vinni a nemes és magasztos felé, de lehagyja magát húzni a sárba is. S ilyenkor magára disputálja, hogy magaslatra igyekszik. Hájfejű csizmadiák, fazekasok, s a kemesebb parton tömérdek vargák képezik a zömöt, akikre megfordítva kell húzni a csizmát, hogy a sarka kerüljön előre és az orra hátra, mert csak akkor vehetők rá az előre menetelre, ha konfundálódnak az irány felől. Okos ember a Brenner zsidó, a Kométa Életbiztosító Társaság ottani ügynöke, aki így magyarázta meg nekik a biztosítást. A Kométa ennyi meg ennyi forintért biztosítja a kegyelmetek életét, azaz jót áll azért, hogy nem halnak meg. Ha pedig mégis megtalálna valamelyik halni, akkor annyi meg annyi 1000 forint strófot fizet a Kométa. Tetszetős formában beveszi a mérget is a mi félművelt osztályunk, de a maga mesztelen valóságában nem kell neki a saját java sem. De ez nem tesz semmit. Körtvélyes azért szentül meg van győződve, hogy ő halad. Van takarékpénztára, mely kézi zálogra is kölcsönöz, de hajj, ezüst kupakú tajték pipákra már nem ad pénzt, mint a régió világban, Ulárik igazgató idejében. Van tűzoltósága, látni kellene egyszer a tűzoltó parancsnoknak, Palina Ferinek, az aranyos egyenruháját, a melléről lelógó színezüst trombitával, igazán gyönyörű. Az ember szinte gyanakszik. Az egész intézmény talán csak azért van, hogy a hiú Palina patikárius fölvehesse vasárnaponként a csillogó sisakot és az aranyzsiróros kabátot. Van továbbá kitűnő dalárdája, az angyalok se énekelnek szebben, mint a körtvélyesi cserzővargák. Gyalázat, hogy bár mindenüvé eljárnak az országba a dalárversenyekre, még eddig nem nyertek semmit, mert mindig mindenütt közbe jött valami. Egyszer az irigység, másszor a ravasz intrika, harmadszor az aljas bosszú. Ó, méltányosság és igazságérzet. Jöjjön el a te országod. Tessék elhinni, körtvélyes semmivel sem áll hátrább szellemileg, mint más vidéki városok. A kaszinóba 14 napilap jár. ezek közt egy német és egy tót, amelyek először ott olvastatnak, azután másnap albérlet útján az egyes módosabb családokhoz kerülnek. Sőt, egyszer már ott állt a város, hogy saját lapja indult, a körtvélyesi trombita. De a szerkesztőt Ruffini Elemért 5. napra letartóztatták lopásért, s az orgánum rövidesen befejezte pályafutását, mielőtt kibonthatta volna a szárnyait. Egy más alkalomkor is indult meg újságkörtvélyesen, de az is szerencsétlenül járt. A rossz csont a szerkesztő Kapor Zoltán mindjárt az első újévi számban nagy tapintatlanságot követvén el, azt a címet adta a helybéli születési statisztika örvendetes emelkedését jelentő hírnek: a Rodich ezred körtvélyesen. És ezért, hihetőleg az asszonyok ösztökélésére, legott kikergették szegény Kaport a városkából. Egy szóval, a kultúra tiszteletre méltó hódításokat tett itt is az alkotmányosság kezdete óta, s ha valaki a női víziszobákba bepillant, mindenütt könyveket láthat az zongorán. Körtvélyes hölgyvilága pártolja az irodalmat, s akárhány szép szemet lehet látni, még ma is megnedvesedni a kartaúzi szenvedésein. Politikailag körtvélyes olyan, mint városkáink nagy része. A lakosság kivétel nélkül ellenzéki, szidják a kormányt, a mamelukokat, a kiegyezést, a nagyadókat, elégedetlenek mindennel, de mikor a választási idő közeleg, a főispán úr ő méltósága és a polgármester úr szépen lecsendesíti a hullámokat, és rendesen, egyhangúlag választanak meg egy mamelukot, hogy azt a választás után megint szíthassák, mint a bokrot, amikor a polgármester is csatlakozik hozzájuk, sőt, a suba alatt a főispán is jóvá hagyólag bólintgat. Ez így volt mindig, és így lesz mindig. Tehát a legutolsó választásnál sem volt kétes a szabad elvű pár győzelme, csak a jelölt volt bizonytalan. A gróf nem reflektált többé a mandátumra, ki tudja hol van. Felülről a kormány nem delegált senkit. Végre is a polgármester nagyságos Röszkei Pál királyi tanásos úr, akit a méltóságos asszony a főispánné körtvélyesi Machiavellinek nevezett el, oldotta meg a kérdést, miután éppen a föloszlatást megelőző hetekben kérő állított be úri házához, ami nem kis örömet okozott, mert volt ott elég kérnivaló. 4 hajadon leányzó. Negyedik fejezet: Coligny in Floribus. Minka, a legidősebb röszkei kisasszony csinos volt, de a nővérei is igen csinosak voltak, és ránőttek a nyakára. Minka szeretett volna már férjhez menni, de körtvélyes igen szegény volt házasulandó emberekben. Az odavaló fiatalság nem merte a szemét fölemelni a hatalmas, röszkei kisasszonyokig. Apró városi tisztviselőkből, ügyvédjelöltekből és a helybéli mesteremberek diplomás fiaiból állt ez a fiatalság, és derogált volna a röszkei familiának, mely sokat adott régi nemességére. Előkelőbb ágyból származott fiatalember csak egy volt, Báró Blandi Nepomuki János, a városka régi földes urainak ivadéka, egy nyegle fráter, testben, lélekben satnya, s amellett fennhéjázó, önhitt és bolond, mindent másképp csinált, mint a többi emberek. a kényesség és a bőrébe való nem férés annyira elragadta, hogy még az érintkezési hangokban sem fogadott el azokból semmit, amit az emberiség eddig kitalált, különös hangokat és kifejezéseket használt, és csak igen kevés szót, sőt, a végén már csak egy szóval fejezte ki parancsait és gondolatait. Foké! Kiáltá a szobalányra, és ez azt jelentette, hogy hozzon egy pohár vizet, máskor, hogy adjon neki egy csókot. Floké! Parancsolá az inasnak, és ez azt jelentette, hogy eressze le a roletteket, ha nem találta el, kiált neki két floké. Ebben az esetben két pofont jelentett a két floké. A bolondos gazdag úrfinak, ki a város közepén egy szép, tornyos, emeletes flokéban lakik, a végében nagy parkkal egyetlen barátja volt a szomszéd megyében lakó Kovinyi János, meglehetősen elszegényedett Tóth Nemes, azonban eszes és szeretetreméltó társalgó, s amellett nagy kozák, aki némi szerepet vitt a megyéjében, mindenáron nagyobb tért keresve tehetségének, szeretett volna valami módon szerencsét csinálni. E Kovinyi gyakran járt Körtvélyesre, ott hetelt Floké úrnál, mert így csúfolták Blandit a szokásos kifejezése miatt, melyet tudja Isten honnan szedett föl, a féle majordomus szerepet vitt a kastélyban, és tökéletesen uralkodott híg velejű növendékén együtt jártak Bécsbe és Budapestre mulatni. A gyakori körtvélyesi időzések alatt megismerkedett valahogy a legidősebb Röszkei kisasszonnyal, és egy szép napon beállított Röszkeihez, megkérte. A királytanácsos úr ünnepélyes arcot vágott, leültette Kovinyi urat, atyai hangon kikérdezte. És mire bazírozza, öcsém uram, a házasságot? Hogy értsem ezt? Hát én úgy értem, hogy a házasság szentség, minden esete, és a kezeit dörzsölte és szemeit égre emelte, mert a nagyságos úr nagy katolikus. Kétségen kívül szentség, de... hogy is fejezzem ki magam korrekte, szükséges hozzá a spájz is. Na, természetesen, felelte Kovinyi nyugodtan. Miből akarnak élni? Egyelőre birtokomból és egyéb jövedelmeimből, felelte Kovinyi. Az önök megyéjében mostoha a föld. Mennyi az ön évi jövedelme? Jó esztendőben 2000 forint. Az öreg úr szaporán pislogott apró szemeivel. És rossz esztendőben? Rossz esztendőben 3000. Hogy lehet ez? Ütötte föl a fejét élénken. Kovinyi titokzatosan mosolygott, de nem felelt. Miképp érti? Ismétlé Röszkei. Az ördögbe is. Nem szerettem a rébuszokat találgatni. Beszéletek bizalmasan. Magától értetődik. Ínséges esztendőkben adományok özönölnek a vidékünkre, és én vagyok a kiosztó bizottság elnöke. Röszkei a fejére ütött, mintha meg akarná magát büntetni, mintha azt mondaná magának, jó, nagy szamár vagy, Röszkei, hiába vagy király tanácsos, de... Hangosan csak ennyit mondott. No-no. Aztán lehajtotta a fejét nagyszótlanul, gondolkozni látszott, végre egy sóhajjal könnyíte magán. Hát, persze, szegény magyar nemesség. Élnünk csak kell, Istenem. Ahogy lehet, természetesen, ahogy lehet. 1000 évig voltunk becsületesek, mert lehetett. Mit mondtam? Szamarak voltunk. Marhák voltunk. Ki kellett volna bennünket vesszőzni. Vérünket ontottuk a parasztért. Ha meggondolom azt a sok vért. Oh! Az öreg Dühbe hozta magát, ilyenkor látszott, hogy még elég vér maradt benne, mert mind a fejébe tódult, hogy szinte megfeketedett a képe. Ami pedig az ügy érdemét illeti, fejezte be csillapodottabb hangon, teljességgel nincs semmi kifogásom. Sőt, hanem a leány mégis meghallgatandó. Fölösleges formalitás volt, mert Minka már a 25. tavasz számlálta anélkül, hogy egyetlen kosarat adhatott volna, hiszen persze nagy élvezet lehet a kosáradás, és végre is kucsében reszkírt, de ha valaki már 25 éves, hát, hogy is mondjam, csak egyszerűen nem kucséber. Minka igent mondott, és az eljegyzés végbe ment díszes vendégkoszorú jelenlétében maga a főispán, Máró Gerezdi Mihály úr is jelen volt, azon túl pedig Kovinyi majd minden idejét körtvélyesen töltötte, de nem Floké úrral, mint ahogy azelőtt tette, se nem a menyasszonyával, mint most illenék tennie, hanem belevetette magát egész évvel a körtvélyesi társadalomba, eljárt a kaszinóba, a sörházba, délutánonként a pincékbe, mert a körtvélyesi szőlőket megette már a filoxéra, de a pincékhez hozzá nem nyúlt. A pincekultusz tehát szabadon fejlődött el annyira, hogy némely délutánokon csak a csecsemő gyermekek és az előregedett asszonyok maradtak a város falai közt. Kovinyi gavalléros nemesi tempói, jó mondásai imponáltak a polgároknak, és csak hamar beleszeretett mindenki. Egy szóval tudta a módját, egy kis sárosi vér is csergett az ereiben anyja után, udvariasnak, szeretetreméltónak lenni mindig, és találékonynak a gyöngeségek legyezgetésében. Tutyi-mutyi stréberek építik pozíciójukat az emberek erényeire, szamár füleket az ilyen strébereknek. A gyöngeségek az igazi oszlopok, erősek, megrendíthetetlenek. A sokaságok gyöngeségei nyugszik, szilárdan az okosak épülete. Mire ősszel váratlanul föloszlották az országgyűlést, körtvélyesen a Kovinyi neve kelt szárnyra.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mixárd Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra. Világ síköve alatt még a hetedik, te nem magad légy.

0: értékek hullámhosszán.
1: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész a jaj ki.

0: 12 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad, Surgery lemezéből ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Brain Salad Surgery az Emerson, Lake & Palmer együttes 1973-as negyedik albuma. A borítót H.R. Giger többek között az Alien filmek tervezője alkotta.

Legismertebb dala a Carn Evil volt. Maga Carn Evil 9 annyira hosszú volt, hogy nem fért rá egyben a lemez egy oldalára, így ketté kellett hasítani. A későbbi CD kiadásokra már vágás nélkül került fel.

A dalszövegek írásában a King Crimson egykori tagja Peter Sinfield segített bele. Az instrumentális Toccata Alberto Ginastera First Piano Concerto művein alapult. Ginastera menedzsere nem törődött az átdolgozással, de maga Ginastera kedvelte azt, és megtett mindent a jogi ügyek tisztázásáért.

0: Zenestár című műsorunkat hallották, melyben az Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad, Surgery lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, tette közé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT csütörtök délután. A tájékoztatásban felidézték, a magyar villamos energiatermelésének csaknem felét biztosító, mintegy 2000 megawatt teljesítményű paksi atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett 100 éves minimum vízszintnél, ismertette a vállalat. A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű, közölte a vállalat. Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére, hangsúlyozza az MVM Paksi Atomerőmű ZRT közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban, hangsúlyozta Gajdos László. A miniszter hozzátette, Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat, írta a miniszter. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, ezt közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. A politikus közleményében azt írta, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamos energiaválsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátás biztonság megőrzésére. Az alelnök zárásként azt írta, az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalom szervezés, ezáltal a gépjármű vezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, írja a közlemény. A tárca tájékoztatása szerint a következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kér minden közlekedőt, A tehergépjárművezetőknek a tárca javasolja, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenő idők betartásáról.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként déli légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes, református lelkipásztor.
2: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
1: Máon református szeretett otthon.
3: A Máon református szeretett otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk.
1: Újra megrendezésre került az angol tábor a Kolozsmonostori Református Egyházközségben.
4: Azt látom, hogy évről évre visszajönnek a gyerekek, úgy, mint mi is önkéntesek, és egy igazi kis családdá formálódtunk, én úgy érzem, mert úgy látom, hogy itt szeretetet kapnak, biztonságot kapnak, nagyon sokat tudunk tanulni együtt Jézusról, mindig lelki töltettel térnek haza, és jönnek vissza hozzánk, és nagyon sokat játszunk velük, érdekes játék van a tarsajunkban, fociznak, röpiznek, csomó körjátékot játszunk velük, éneklünk, tehát, hogy ami egy gyereknek kell, hogy a nyáron jól érezze magát, az itt nálunk mind megvan.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kardos Ágnes, református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkész igazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
5: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja a megtéréstől kezdve?
2: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott táborszűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt egy mindig is egy kísértése az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát, hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Hungváron.
5: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige? szolgálatán életén keresztül?
2: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjeleit tenni azt, hogy ez most valós vagy nem. És onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igén van, ami egy-egy életszakaszban átsegített, vezet vagy tanácsol.
5: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
2: Tehát az eljárásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek, viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy jó-e az út, és az úgy utána mindig forgott bennem. És a Ungvári egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5. éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életembe, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az volt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott ige szakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyönynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válasza. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ott az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor, mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmasnak, úgyis elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
5: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
2: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy ez amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok mindent, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
5: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
2: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos

0: akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet, és amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jól fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind-mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok, meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és ezt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndíj miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
1: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
0: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy, ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy másodévesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál, terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé, megtartottam minden alkalmat itthol, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt ilyen, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie is, hogy Isten a kegyelmében tart minket.
1: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 30 éve nyújt biztonságot, otthont és szerető közösséget fogyatékkal élő fiataloknak és felnőtteknek a miskolci Máon Református Szeretett Otthon. Az egykori civil kezdeményezésből mára olyan intézmény lett, amely nem csak a lakók, hanem családjaik számára is reményt és biztos hátteret jelent. A jubileumi ünnepségről Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallják.
2: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
3: A Máon Református Szeretett Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
2: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
3: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
2: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
3: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máon Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban egy a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a Máon Református Szeretett Otthon fenntartója a Tiszán inneni református egyházkerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek, és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
2: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
3: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekvő a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
2: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
3: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
2: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
3: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyek körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk, csodálatos élményekkel ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is. És nagyon hálás vagyok ezért.
2: Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a tagintézménynek, intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
4: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata, már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életében. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
2: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül, mivel mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
4: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom. A tiszánilleni református egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a tiszánilleni református egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élő családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyük, vagy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
2: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
4: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
2: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézmény 30 évével kapcsolatban?
5: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian a szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet meg osztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ővelük való együttélés. Előhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
2: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben. Ezt az egészet hogyan látja?
5: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy épp családban.
2: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
5: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni. Hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
2: Rácsok Andrással, Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
6: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által. Elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonnál lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
2: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
6: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
1: 30 éves lett a Máon Református Szeretet Otthon. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra megrendezésre került az angol tábor a kolozsmonostori református egyházközségben, ahol ismét körülbelül 50-60 gyermek vett részt. A tábor részleteiről a gyülekezet két lelkipásztorát, Fehér Attilát és Gede Csongort, valamint Babos Andrea és Tamás Anna önkénteseket kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
2: Kiknek szól ez az angol tábor, és milyen korosztályt várnak?
3: Már az óvisokat várjuk ezekbe az alkalmakra, és hát egészen 6., 7., 8. osztályig szoktak eljönni a gyerekek, és általában csoportokra vannak ők osztva, korosztály szerint szervezzük meg a tevékenységeket, és hát igazából minden gyereket várunk, akik még nem 8-osak vagy nem 9-esek.
2: Meddig tart a tábor, és hogyan épül fel itt egy átlagos nap?
3: Ha a nagyobbakra tekintünk, akkor a tábor az délután 4 óráig tart. A kisebbek azok, akik ebéd után hazamennek, és akkor a nagyobbak maradnak. Általában 1 óráig tart a tábornak az a része, ahol az érek vezetik le a tábornak a nagy részét, és akkor ebéd után a jelenlévő gyülekezet munkatársai, ifisei azok, akik a délutáni alkalmakat megszervezik, általában 4 csoportban szoktak ilyenkor a gyerekek felváltva érkezni, amelyet mi a fiatalok szervezünk a nagyobbak számára. Reggel 9 órától délután 4 óráig tartanak ezek az alkalmak, a kisebbek pedig 1 órakor hazamennek.
2: És akkor most fordulok a másik tiszteletes úrhoz. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy mi a tábornak a legfontosabb célja?
4: Angol-magyar gyerektáborként hirdetjük meg, de igazából ez egy keresztény környezetben szervezett tábor, és azon túl, hogy egy kicsit az angol nyelvet is gyakorolják a gyerekek, azon túl keresztény üzenete van a minden napi foglalkozásnak, tehát a középpontban valahol minden napon egy bibliai történet áll, e köré szerveződik sok-sok program, az énekek, a kézi munka is. Hát végül is azt mondanám, hogy a tábor célja az, ami egy vakációs biblia héten magyar nyelven is mindig történik, hogy az evangélium, a Jézusról szóló örömüzenet eljusson a gyerekekhez korosztályukra lebontva.
2: Milyen foglalkozásokkal és programokkal segítik a gyerekeket az angol nyelv gyakorlásában?
4: Ezt a tábort már 12. éve szervezzük, és a mi önkénteseink mellett minden évben fogadunk egy észak-írországi ifjúsági csoportot. Ők egy írországi alapítványnak, az Exodus alapítványnak a kiküldöttjei tulajdonképpen részt vesznek egy 4 éves tanítványképző kurzuson, és ennek a tanítványképző kurzusnak a gyakorlati része az, hogy elmennek egy-egy országba, és ott gyerekprogramokat szerveznek. Úgyhogy mi így próbáljuk az angol nyelv tanítását megoldani, hogy olyan fiatalok foglalkoznak a gyerekekkel, akiknek az anyanyelve angol. Nagyon hasznosak látjuk azt, hogy énekeket tanítunk, ugye az ének könnyen bemászik a gyerekeknek a fülébe, és akkor az énekeken keresztül is sok-sok szót tanulhatnak meg. Ezen kívül, amikor kézi munkáznak, akkor is angolul elmagyarázzuk nekik azt, hogy mit kell tenni, hogy azt fordítják az ifis önkénteseink. A játékoknál, a kinti játékoknál szintén angolul mondják el az önkéntesek, az északírek azt, hogy hogyan kell azt játszani, tehát napközben velük angolul beszélgetünk, és akkor így tudják gyakorolni a nyelvet.
2: Szóval volt itt az ír önkéntesekről. Hogy tudnám megfogalmazni, hogy ők milyen szerepet töltenek be a tábor életében?
4: Hát ők a délelőtti programnak a szervezői, a levezetői, ez 9 órától 1 óráig, és hát ők azok, akik minden napon megtanítanak egy angol nyelvű aranymondást a gyerekeknek, kvízt szerveznek azokból a bibliai történetekből, amelyeket naponta bemutatunk, elmesélünk a gyerekeknek. Hát én úgy mondanám, hogy valamilyen szinten ők azok, akik a keresztény üzenetet kidolgozzák és elmondják a gyerekeknek, mi délelőtt többnyire a fordításban is, a játékok, csoportfoglalkozások szervezésében segítkezünk. Délután pedig a mi önkénteseink azok, akik a program többi részét kidolgozzák.
2: Mit üzenne azoknak a gyerekeknek, akik még gondolkodnak azon, hogy jövőre jelentkezzenek?
4: Igen, jó kérdés, mert tulajdonképpen ennek a tábornak a célja nem csak az, hogy azokat a gyerekeket várjuk, akik vallásórára szoktak rendszeresen járni, hanem szeretnénk, hogyha a fiatalabb családok körében elterjedne az az információ, hogy itt ebben a gyülekezetben szívesen fogadunk gyerekeket, fiatal családokat. Örülünk annak, hogyha egy ilyen vakációs biblia hét után esetleg egy család, aki sehova nem tartozik, esetleg bekapcsolódik a gyülekezet életébe. Tehát valahol van egy ilyen hátsó missziós célja is, hogy nem csak, hogy a gyerekeket szeretnénk tanítani, hanem szeretnénk, hogyha a családjuk bekapcsolódna a közösségbe. A gyerekeket pedig arra biztatjuk, hogy jöjjenek, mert itt biztonságos környezetben sok-sok önkéntes szeretetét megtapasztalva lehetnek együtt, és tanulhatnak Krisztusról.
1: Az elmúlt percekben Gede Csonkorral és Fehér Attillával, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztoraival beszélgettünk. A következőkben Babos Andrea és Tamás Anna önkénteseket kérdezzük.
2: Andrea, milyen érzés önkéntesként részt venni neked ebben az angol táborban?
5: Önkéntesként egyszerre lehet izgalmas, fárasztó és egy felemelő érzés. Jó érzés látni azt, hogy a gyerekek ennyire szeretik a programokat, és hogy mennyi szeretetet kapunk tőlük ezáltal. De ugyanúgy fárasztó, mivel egy elég nagy felelősséggel jár avval kapcsolatosan, hogy mi történik, hogy figyeljünk egyszerre mindenkire. De összességben elmondanám, hogy szerintem egy nagyon jó érzés az, hogy itt lehetek, és nagyon élménydús, sok tapasztalatot ad számomra.
2: Anna, te pedig hogy látod, hogy a gyerekek hogy érzik magukat ebben a táborban?
6: Hát én már lassan 6 éve részt veszek önkéntesként ezekben a vakációs biblia hetekben és táborokban szervezőként. Én azt látom, hogy évről évre visszajönnek a gyerekek, úgy, mint mi is önkéntesek, és egy igazi kis családdá formálódtunk, én úgy érzem, mert úgy látom, hogy itt szeretetet kapnak, biztonságot kapnak, nagyon sokat tudunk tanulni együtt Jézusról, mindig lelki töltettel térnek haza, és jönnek vissza hozzánk, és nagyon sokat játszunk velük, érdekes játékok van a tarsajunkban, fociznak, röpiznek, csomó körjátékot játszunk velük, éneklünk, tehát, hogy ami egy gyereknek kell, hogy a nyáron jól érezze magát, az itt nálunk mind megvan, plusz az a lelki töltet, amit már az előbb is említettem, hogy tanuljunk is azért a nyáron, és tanuljunk meg együtt szeretni, és egymásról gondot viselni. Azt látom, a nagyok nagyon vigyáznak a kicsikre, jó ezt látni, hogy egymás közt is vigyáznak magukra, akár a kisebb testvérekre, akár hogyha most találkoznak először egymással, akkor is nagyon jó közösség alakul ki, és vigyáznak egymásra. Szóval szerintem, hogyha ide eljönnek, akkor nagyon-nagyon jól érzik magukat, és azért is térnek vissza hozzánk.
1: Újra megrendezésre került az angol tábor a kolozsmonostori református egyházközségben. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Vasárnap már az ország mintegy kétharmadán 29 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet, derül ki a Hungaromet ZRT veszélyjelzéséből. Szombaton már Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád mellett, Tolna, Jász-Nagykun, Szolnok és Békésvár megyében is 29 fok felett alakulhat a középhőmérséklet, máshol narancs figyelmeztetés van érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Vasárnap már Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar vármegyére is magasabb, piros figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt. Ekkor már 12 vármegyében alakul 29 fok felett a napi középhőmérséklet, írja a Hungaromet ZRT közleménye. A Duna alacsony vízállása miatt a meglévő négyből már csak két blokk termel áramot, ennek megfelelően a rendelkezésre álló nyolcból már csak négy szivattyú szállít hűtővizet az atomerőműbe, tudatták a sajtó képviselőivel a létesítménnyel tartott helyszínbejáráson. A bejáráson megmutatták az atomerőmű vízkivételi művét, amelynél az alacsonyvizes állapotok négy fokozatból már a harmadik szerint működnek az atomerőművé blokkokhoz a Duna szűrt vizét szállító szivattyúk. Az eseményen elhangzott, normál üzemben blokkonként kettő, összesen nyolc szivattyú áll munkában, de az alacsony vízállás miatt a sorban elhelyezkedő berendezések közül a két-két külsőt már leállították. Az összes blokk leállítása után már csak az álló blokkok hűtéséről kell gondoskodni. Extrém alacsony vízállás esetén plusz szivattyúk és azok tartalékai is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a vízkiviteli műhöz mindenképpen eljusson az álló blokkok hűtéséhez szükséges víz, ismertették a helyszíni bejáráson. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egy általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írja a közlemény. A tájékoztatás szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben, alapmester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egy képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. A 2026-os felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók, írja a közlemény. A hőség fokozza, a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtti száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A közlemény szerint az ország túlnyomó részén a júliusi csapadék mennyiség a hónap első két napján a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti ország részben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz. Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő vár, erős UV-sugárzással. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius fok között várható.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Remeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Remeta.
2: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
2: Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
3: Én már az 50-es években, hát megmondom őszintén, drága jóanyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleért a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban. Egy Erdélyből jött egy Gergő nevezetű fiatalember, akkor a háború után gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akart telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozások, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember Én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém. Mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, ha nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudét a vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
2: Hogyan látja, miben rejlik Mács József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
3: Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múlt

0: mondhatjuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren. És olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
1: Mácsi József mindig közösségben, a magyar közösség igen. jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az irodalmi esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
0: Hát a Szélfóvásban a jegyzőnek a része, az most egyet felolvas a színház részben, de amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a Felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Gyurcska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mácsi József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, Felvidéken, Palócföldön, Rimaparton, Sajó mentén, Balogvölgyön, suttog, tog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél. Megpihenni hazatértél. Mögötted sok ezer örvény. Vár az örök csillagos vény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél. Sólymog szárnyan fenn az égen. Lenn a mélyben, a gyökérben. Sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben. Kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigézd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apágnak igazában, szép anyai ölelésben, karjaszava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva kábrázattal. Országrontó sárkányokkal, koncra váró kesejükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitészséged, a próbákat kiáltad. Örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmoknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezenk a lélek, általunk is megmarad. Amen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Boráros Imre felvidéki színművésszel, tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Az est második részében a felvidéki és egyetemes magyar írók, költők írásaiból válogat, kiknek az alkotásai kerültek az összeállításba, igen, illetve milyen szempontok alapján választotta a szerzők közül.
2: Ugyanaz, hogy valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a Népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás, hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-as, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek, ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyurcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyal jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázsigéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent György Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy a romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.
1: És e két szerzőn kívül azért még bőven vannak írók.
2: Igen, illetve... szépen Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt Szebnés Jobbnájobb versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának, és Gyüre Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van.
1: Az összeállítás a Hit és Illúzió címet kapta.
2: Igen.
1: Csáky Pál drámája alapján.
2: Igen.
1: Van ennek valamilyen üzenete?
2: Igen, igen. Hát ez a megmaradásunkért végül is, mert itt van egy rész Hit és Illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én műsorom elé. Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent. Hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéjt, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes.
1: Számos más irodalmi esttel szerepelt már a magyar közönség előtt, és nem csak felvidéken, hanem Budapesten, Egerben, Komáromban és más helyen is. Igen. Milyen gondolatokat szeretnek közvetíteni ezekkel az előadásokkal?
2: Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy a számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, mert aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek a... Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a jó Istennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, hogy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen írólvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy hát végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igenis, hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóma az emberek számára, vagy a világ számára, ha így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog, és valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet, és ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
1: Hogyan fogadja a közönség ezeket az irodalmi előadásokat, illetve van-e különbség a közönség reakciójában attól függően, vagy aszerint, hogy a világ mely pontján szerepel? Igen. Gondolok itt a szórvány magyarságra, a kisebbségben élő magyarokra, vagy éppen az anyaországbeli magyarokra?
2: Én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól fogadja. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom és iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanak még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam, sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintére kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy a gén felnőtt közönséggel is, hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon, a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő polgárai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Boráros Imrével, számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel. Nem csak irodalmi esteken vesz részt, hanem aktív ma is, a 8. X-en túl is, a saját színházában játszik. Igen. 2013 óta. Jelenleg milyen darabokban látható?
2: Hát körülbelül olyan darabokat választottam, vagy ha nem, akkor egy kollégámmal, akivel kvázi dramaturgiai munkát végeztünk, mint például Székely Jánosnak a Dózsaját kétszer újítottam föl 30 év után, majd Mindszenty Bíborosul szóló, majd Gróf Eszterházy János, ugye a mi felvidéki mártírunkról szóló előadások voltak ezek, és ezek valójában úgy hiszem, hogy megérintették az emberek, a hallgatók szívét, mert azért mindannyian tudjuk, hogy mi volt az előélete, és mi volt, amit tett, amiért feláldozta, ugye, az életét jóformán, a hitét, és ezek nagyon jó visszhangot váltottak ki, és úgy érzem, hogy továbbra is valahogy az az én feladatom, hogy amit lehet, hogy nem lenne érdemes vagy szabad bővebben kifejteni, elmondani, hogy igen, nekem pedig az a dolgom, hogy pedig azt közölni az én drága közönségemmel, akár lehet otthon a felvidéki közönség, akár az anyaországban, vagy bárhol, ezzel az összeállítással is, hogy hiszem, hogy sok pozitívumot tudnék mondani, mert a visszajelzés az jó. Hogy a jövőben, ahogy mondtam, hogy nekem még lenne mondani valóm, hogy mit tartogat a jövő számomra, azt nem tudom. Jelenleg úgy vagyok, hogy ezzel az irodalmi válogatással járok otthon is, meg az ősszel is van a felkérése, meg támogatást is kapok egy keveset, majd a Szokratész Védőbeszédjével. A Budapesti Új Színházban van szerencsém egy Vas Albert előadásban szerepelni, az még most még őszig megy, és Pataki András rendező barátom pedig egy színész kollégáját átvettem, a Caligula helytartója előadásban egy kis szerepet, és ezzel járjuk most az országot. Úgyhogy van mondani valóm. A feleségemnek mondtam nemrég, hogy a gyermekkori álmom az volt, hogy utazhassak. És erre a feleségem mondta, hát most valóban, most utazhatsz. Úgyhogy kipótolom, amit valamikor elveszítettem. De hát Isten engem úgy segéljen.
1: És nem mehetünk el amellett sem, hogy Miskolcon is játszott, a Miskolci Nemzeti Színházban. Igen. Tarpataki Bárót alakított. Igen. A Czerkovics Béla Szilágyi. Igen. László Csókos Asszony című operettjében. Milyen emlékek fűzik ehhez a szerephez, illetve a városhoz?
2: Nekem nagyon-nagyon pozitív és szép emlékeim vannak itt Miskolcról. Ez a Tarpataki Báró szerepe, ez négyszer rám talált. A budapesti Vígszínházi bemutatót Iglódi Pista rendező színész barátom rendezte, és utána, vagy nem egész fél évnyire rá, megrendezte Komáromban is. És ugye a Tarpataki Báró szerepét Darvas Iván játszotta a Vígszínházban, és rámosztotta ezt. Hát a zenés darab, nagyon kedves, ismert a dalokkal, a közösség rajong érte. Majd utána Iglódi Pista barátom a Székesfehérvári Színházban megrendezte a következő év ilyen nyári produkcióként, és ahol ugyanengem hívott meg, ami hát fantasztikus, a budapesti színész kollégákkal volt szerencsém közelről is dolgozni, megismerni. Majd egy fél év után egy ilyen, majdnem a karácsony ünnepeklőtt, vagy két hét, vagy három héttel Miskolcról jön egy telefon esti órákban, mondja a feleségem, a színház engem keres. Hát mondom, ez nem igaz. És akkor a gazdasági igazgató, nem emlékszem, milyen László volt, nagyon rendes ember és nagyon kedves ember volt, hogy a Tarpataki Báró szerepét játszó színészt bevitték műteni a kórházba, és másfél év múlva lesz a bemutató, és hát addig úgy néz ki, hogy egy valakit kellett találniuk, aki már játszotta ezt, és hát valahol az interneten engem találtak meg. Úgyhogy másnap hocsba ültem, és jöttem Miskolcra. Úgyhogy szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol, valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell, tehát, hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak. Aztán utána hosszú-hosszú évek múltán, ez vagy két éve egy komáromi produkcióval voltunk itt, és hát olyan minden olyan ismerősnek tűnt, mint a tegnap lettem volna itt. És nekem magában a város is nagyon kedves volt. Jól éreztem magam. Hát lehet, hogy ma már csak emlék, de szép emlék.
1: Van-e még szerepálom?
2: Szerepálom? Hát nem mondhatnám, hogy szerepálom. Én nagyon 65-től volt időszak, amikor Kassán is szerepeltem, a Tália Színházban, Komáromban is szerepeltem. És ahogy mondottam, volt, hogy majdnem minden évben, még a sok színházi szerep mellett még önálló előadásokat is készítettem magamnak. Körülbelül, hogy összeszámoltam, 200 szerep van mögöttem, vagy a tarsolyomban, hogy így mondanám. Hogy milyen, amelyekre szívesen emlékszem. Hát először is az ember a tragédiájában a Lucifer szerepe, aztán Márainak a kalandjában a főszerep, aztán a Márai Kassai Polgárokban, majd vidámabb hangvételű, amire szívesen emlékszem, Bodrogi Gyula rendezte nálunk a Hippolita lakáit. Én voltam Hippodron, a Hippolit. Úgyhogy csodálatos szerepek, és ezek a helyeket én választottam, már mondhatnám, hogy a saját színházamban, ugye a Gróf Széchenyiről, vagy az Eszterházi Grófról, hogy ezek sokszor ugye rám megkérdezték, hogy én hogy tudom ezt elhitetni a közönséggel. És én úgy érzem, hogy ha én egy picit a gondolkodásukat veszem, tehát fókusz alá, és abban próbálom megoldani, mert külsőleg nem lehet megoldani, mert lehet, hogy én nem is hasonlítok rá, de a gondolkodása kicsit, hogy ő mit akar mondani a világnak, hogy még az, amiért harcol, akkor úgy hiszem, hogy félúton valami pozitívumot értem el, és ez egy ugyanúgy jó dolog az előadónak.
1: Boráros Imrének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és Illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgettünk az előző percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A MÁV csoport vízosztással és párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolci Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest Kelenföld, Budapest Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, többek között Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza központi buszállomásain 10 és 17 óra között, közölte a MÁV csoport. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. A miniszterelnök kifejtette, a Tisza kormány teljesen átalakítja a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni. Magyar Péter azt mondta, a szervezet a jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül, így a Klebersberg központ középirányítói szerepe megszűnik. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 20%-ánál higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot, áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol és gomoly felhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként déli és légmozgás többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 36 és 39 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad, Surgery lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Brain Salad Surgery az Emerson, Lake & Palmer együttes 1973-as negyedik albuma. A borítót H.R. Giger, többek között az Alien filmek tervezője alkotta.

Legismertebb dala a Carn Evil volt. Maga Carn Evil 9 annyira hosszú volt, hogy nem fért rá egyben a lemez egy oldalára, így ketté kellett hasítani. A későbbi CD kiadásokra már vágás nélkül került fel.

A dalszövegek írásában a King Crimson egykori tagja Peter Sinfield segített bele. Az instrumentális Toccata Alberto Ginastera First Piano Concerto művein alapult. Ginastera menedzsere nem törődött az átdolgozással, de maga Ginastera kedvelte azt, és megtett mindent a jogi ügyek tisztázásáért.

0: Zeneszázimű műsorunkat hallották, melyben az Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad, Surgery lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energia termelés megszűnése,